0: ide lépek.
1: Jaj, maga nem lépegethet, kedvesságos. Kedves bátorságos, mert maga nem van meg egy balerina, aki ide lépeget és ezzel megkeresi a kenyerét, hanem igenis, maga egy sakkozó, aki csak egyet lépegethet, mert piesztusé történt. Piesztusé? Egy piesztusa. Egy kicsike tusa. Érintett figura mozdul, érintetlen figura marad. És hát van érintetlen figura? Sakk!
0: Sakk, ön azt mondja, sakk. Ön bizonyos előszeretettel mondja, hogy sakk. Ön egy sakkter.
1: Sakkter, Grószárti. Hogy magának ilyenek az eszébe jutnak. Mondja, hol jut meg bele az eszébe, az eszecskébe, a kis eszemeszejébe, kis meszeszejébe az ilyen dolgok, hogy sakkter. Arról jutnak bele, vagy felül jutnak bele a kis messze esze-veszejébe?
0: Messze esze-vesze, mondja ön. Na hát, ha messze esze-vesze, hát akkor én megfogom a bástyáját, és leteszem ide. Leteszem a ház asztalára a bástyát, az asztalházára leteszem ezt a kis magyar bástyát, ezt a kis pörgefiút, de kizárólag arra való tekintettel, mivel ön szerint esze-messze vesze.
1: Na jó, jó, jó. Tjö-tjö-tjö-tjö-tjö-tjö. Hiszen nem mondtam semmit, azt is csak egy halak hangárnyalattal csupán, és ha maga ezt ide leteszi, hát akkor mi történhetik? Istenke, hát akkor én lépem esztet, maga lépi esztet, ütöm esztet, ja persze az ütésben marad, na gyerünk, tessék, sakk!
0: Sakk? Talán azt akartam mondani, sakk? Miért mondja, ahelyett, hogy sakk, azt, hogy sakk? De ha sakk, sakk legyen sakk. Ami sakk, az sakk.
1: Hát most mi lesz a huszárral? Mi lesz a huszárral? Mi lesz Huszáronnal, a kis Huszáronnal, akiről szó volt a napokban?
0: Napokban? Napokban jelzi ön? Hát tudja mit? Fog még maga bagóért táncolni, vagy mondjuk fog még uraságot dohánymaradékért koreográfiai mutatványokat adni cserébe. Majd meglátjuk, mi lesz azzal a futóval a sarokban.
1: A futó? Hát önnek láza van. Tegyen borogatást a fejére, jeges borogatás, jeges barátom. Mit szól hozzá?
0: Mit szólok hozzá? Hát maga mit szólt ahhoz a pofonhoz, amit múltkor váratlanul kapott, mikor a futóját leütötte annak a Kellernek? Mit szólt, mondja?
1: Feltűnt nekem, nem tagadom. Feltűnt nekem az a pofon. Pofon, fopon, fopopopopo, ha lefofofonopopopom.
0: Hopp! Mit is mondott az imént? Eszem, messze, vesze, mondta ön. Na hát, ha eszem, messze, vesze, hát akkor ide nézem. Itt egy plem, egy futó leütve. Akkor megint egy csak.
1: Plem, plem, mondja ön bizonyos méltóság érzéssel kapcsolatban. Na hát, ha plem, plem...
0: Plem, plem? Hogy mondta? Plem, plem?
1: Voltam bátorságos.
0: Na, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbi folytából adok el magának egy kezdet.

0: A vészfék. Bírósági tárgyalás.
1: Ön megfizeti vagy leüli a büntetést, amivel ítéletem szerint az államvasutaknak tartozik kártérítésért, amiért oktalanul meghúzta a vészféket.
2: Oktalanul?
1: Igenis, oktalanul. Előírás szerint a vészféket az utas csak akkor használja, ha önmaga vagy utitársai komoly veszélyben forognak. Ön azonban, amikor a vonat nyílt pályán megállt, nem tudott elfogadható okot felhozni, miért húzta meg a vészféket, és itt a tárgyalás folyamán is kitérő válaszokat adott.
2: Hangsúlyoztam, hogy rögtön nyílt pályán leszálltam a vonatról, és gyalogmentem a legközelebbi városig.
1: Igen, de nem mondta meg, miért önnek lehettek személyes okai, de ez nem tartozik az államvasutakra. Ismétlem, a vészféket csak életveszéllyel fenyegető esetben...
2: Hallgasson meg, bíró úr, elmondom, hogy történt. A vonatvezető, aki a jelentést felterjesztette, talán jegyzőkönyvbe vette azt is, hogy a fülkében rajtam...
1: Csak bíró... egy hölgy tartózkodott, tudjuk. Az illető hölgyet tanúként jelentette be a vonatvezető, de én fölöslegesnek tartottam beidézését, mert hiszen azt, hogy önnek oka volt meghúzni a vészféket, önnek kell bizonyítani, és nem az államvasutaknak az ellenkezőjét.
2: Hát kérem, elég kár. Illetve nagyon helyes, hogy nem idézte be, bíró úr. Így legalább szabadon beszélhetek. Ez a hölgy.
1: Most mi volt ezzel a hölgyel? Ismerte azelőtt is?
2: De, hogy kérem, ott a vonaton ismerkedtünk össze. Még ma se tudom a nevét. Tetszik, hogy megy az ilyesmi? Meg kell mondanom, hogy nagyon csinos asszony.
1: Kérem, ez nem tartozik a...
2: Bocsánat, ez a tárgyra tartozik. Különben ki hinné el, hogy a belépő határtól Szent Miklósig egy óra az egész, a nevén kívül mindent tudtam róla, hogy melyik zárdában nevelkedett, mennyire nem szereti az urát, milyen jó lenne elmenni egyszer valakivel, egy ismeretlennel az ismeretlenbe, Olaszországba, váratlanul és meggondolatlanul valakivel, akit egy órája ismer, s akit egy életen át halálosan tudna szeretni, ha megtalálná benne a férfit, akiben van bátorság és képzelet.
1: Úgy
2: bizony. És amikor azt mondta, hogy bátorság és képzelet, éppen ahhoz a vasúti gócponthoz közeledtünk, ahonnan rögtöni csatlakozással indul a vonat Olaszország felé. Bíró úr, én ismerem magam. Nekem már voltak kellemetlenségeim az életben. Ami pedig a bátorságot és a képzeletet illeti, előbbiről nagyon jól tudom, mennyiben áll utóbbi befolyása. És a hölgy, ismétlem, nagyon csinos volt, bíró úr. Bíró úr, ha nekem a bátorságomra hivatkozik valaki, egy csinos nő, aki még azon kívül tetszik is nekem, bíró úr. Én ismerem magam, akkor én elveszett ember vagyok. Sokkal különb életveszélyben, mint akit holmi mafla, rablógyilkos támad meg. És én ezt egy pillanat alatt átláttam. És volt bennem, hála Istennek, annyi gyávaság és életösztön, hogy abban a pillanatban, amikor befejezve célzásait, félig nyílt szempillái mögül, várakozó mosollyal felém fordult, és csak annyit mondott, nos, mire gondol most? Hogy akkor én válasz és vallomás helyett hirtelen megrántottam a vészféket, megállítottam a vonatot, leszálltam és gyalogmentem be Szent Miklósra. Most hát megmondtam, ítélje meg, bíró úr, tartozom-e büntetésviselőre?
1: Igenis tartozik, és 3 napon belül be is kell küldeni, a tárgyalást befejeztem. Örüljön, hogy ilyen olcsón szabadult. Én jobban jártam volna, ha ön nem olyan gyáva, és békén hagyja a vészféket. Az illető hölgyet azért nem idéztem be a tárgyalásra, mert a vizsgálat első tanúk kihallgatásai óta személyesen ismerem. És a hivatalos helyiségekben sajnos nincs vészfék.

Szerelem dal a csikógyűrűskor. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is széten áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt huklia. Édesetett danolásod, jércetforma kotyogásod, kikottyod inneti ének, bús szívemnek szegénykének. Ha bámatim köznöm véled, egy szódra lelkem megéled, ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjában, csikóban.

0: telefántól. Jámbor és szegény, hűvös és bölcs vizeket ittam én. A dombon álltam, s ormányommal ott megsimogattam a holdat, a napot, és fölnyújtottam ajkukhoz a fát, a zöld cincért, a kígyót, a kovát. Most lelkem ember, menjem, oda van. Szörnyű fülekkel legyezem magam. Totyog, totyog a pióca halász, bámul, bámul a sovány kanász. Lebeg, lebeg a tó fölött a gém, gőzöl, gőzöl a friss tehénlepén. Egy fáradt alma függ fejem felett, a hernyó rágott szívéig szemet, kinéz át rajta, és mindent belát. Virág volt ez a vers, almavirág. Érik a fény. Megrázhatom fáimat, már közelednek testvéreim. Ívlámpák vagyunk egymás szívei fölött, a kicsi madarakat látod-e vállainkon? Mi vagyunk azok, és szelíd arcunk is egymáshoz ér, nyissuk ki egészen magunkat, egyszerre jusson mindenki a szeretetbe. A napra akasztjuk sugarainkat, megszabadult kenyerek telepednek küszöbeinkre, gyémánt hidak szökkennek mindenfelé, s az elaludt aknák pacsirtákként emelkednek szívünkbe, és szelíden felrobbannak csókjainkban. Hát pazaroljuk szét harangjainkat, kitárt ajtónál mosolyogjunk, szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthatjuk ismeretlen hazánk vidékeit. Készen vagyunk már égboltjainkkal, s készen vagyunk a fényességre, aki hajnalonta gyönge virágokat okoz.
1: Eszmélet. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebe. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend. Egy szálló porszem el nem hitbont. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holt kél bennem, s ha kin van az éj, egy nap süt ideben. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha, e léha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka, nem dörgölőzzik sült lapocka számhoz, s szívemhez kisgyerek. Ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egere. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindennik determinál. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fatövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyom ért számhoz, nyers, különös, édes. Holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagonokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konokon. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevül, s te lelkedet érzed, a lázad. Rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én fölnéztem az est alól az egek fogas kerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt font a múlt szövőszéke, és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, s láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik vala. Fülelt a csend, egyetütött. Fölkereshetnéd ifjúságot, nyírkost szement falak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam, s hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatak cella fölött. Hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt megszakadt, s csak képzetet lehet feledni, s hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, aranyöntő? Az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, se magának, se senki. Láttam a boldogságot én, lágy volt, szőke és másfél mázsa. Az itt udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása, ledőlt a puha langytócsába, hunyorgott, röppent még felém. Ma is látom, mi tétovázba babrált pihén közt a fény. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szös sötétben. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, s én állok minden fülke fényben, én könyöklök és hallgatok. Mint olmos jég alatt lecsapódva, telten füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan, leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre, tekints aláit. Itt, hol a máskor oly híg ég alatt, szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve, föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliók. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csuparom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá a nyírkos homályban. Felej, innen vagy? Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe nagykor belé szorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt, hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz? Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors sibongást szövő magos házak. Kínlódó gyepüket sárba szára üvegcserepek nézik fénytelen merev szemben. A buckákon néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete lény, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról ide volt. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fűvirít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide. Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek. Ez a hazám.

szám tagjaimban álmom, s a vas világa rend. Nappal hold kél bennem, s a kin van az éj, egy napsüt kiben. A Város peremén című versben a költő még kívülről szemléli a külvárost. Az utána következő költeményekben egyszer csak megjelenik a költő a tájban. Még végül az elégiában azonosul a témájával. Talán a legnagyobb, legmeggyőzőbb, legigazibb összefoglalása a külvároshoz való tartozásnak az elégia. Mint olmos ég alatt lecsapódva, telten, füstszál a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve, önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Itt. Hol a máskor oly híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliókét. Az egész emberi világ itt készül, itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyírkos homályba. Felej, innen vagy? Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe e nagykor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt. Hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz. Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen, merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról idevont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem engedés, miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek, igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz a lélek. Ez a hazám. Mit szeretnék mégis leginkább ezzel a verssel kapcsolatban elmondani? Felhívnám a figyelmet a kettőségére, amellyel a jelenségekhez és a világhoz közelít. Arra az iróniára és öniróniára, amellyel önmaga szenvedését, életét is látja, szinte megkérdőjelezi. Nem mindig szokás észrevenni ezt, pedig József Attila komolyságát mindig ellenpontozza az igazi játék, keménységét, a szelídségét. Figyeljünk csak fel arra, hogy élete utolsó perceiben is, a ködös balatonszárszói novemberben írt verseiben, ezekben a búcsúzó, már szinte az örökké valóság árnyékához tartozó nagy versekben is ott a játék, az irónia. Még ott is szinte kikacsint verseiből. A karóval jöttél sorait nem pusztán és nem elsősorban zokogva, panaszkodva és átkozódva kell elmondani, hanem ironikusan és önironikusan,
mint egy maga felett tréfálkozott is.

0: színbe, formába, hangba, szóba rögzítő művészet.
1: Itt belépsz, jövőbe lépsz, mely millióknak ad jogot vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok. Hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozóknak. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt, ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkás.
0: Ma a...

estikor. Indulj dalom, bátor dalom, sápadva nézze röptöd, aki nyomodba köpköd, a fájd. Az életen, a szinten, a fénybe kell keregni. Légy, mint a minden, te sem. Ne mondd te ezt se, azt se, hamis se és igaz se. Ne mondd, mi fáj te néked, ne félj igaz se. Légy, mint a fűfa élő, csoda és megcsodáló, titkát ki nem beszélő, röpülő, meg nem áll. Légy az, ami a bölcské fölhámja, a gyümölcsé remek ruhája, zöld szín fán, tengeren a fölszín, mélységek látszata. No, fuss a kergeszéllel, cikázva, szerteszéllyel, ki és be, nappal, éjjel, s mindent, mi villan és van, érj el! Tárgyalj bolond szeszéllyel, komász halál veszéllyel, s kacag ki azt a buzgót, akinek a mékel. Mit hoz neked a búvár, ha fölbukik a habból? Kezében szomorú sár, ezt hozza néked abból. Semmit se lát, ha táncol fényes vizek varázsa, len nyög, batol a lánctól, kesztyűje, mint a mázsa, fontoskodó komoly fagydagat üvegszemébe. Minden búvárnak oly nagy a jaj, mi sekét a mélység, és mi mély a sekénység, és mi tömör a hígság, és mi komor a vígság. Tudjuk mi rég, mi könnyű, mit mondanak nehéznek, és mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek. Ó, szent bohóc üresség, szíven a hegyke festék, hogy a sebet ne vessék, mikor vérző heges még. Ó, hős, kit a halálarc rémétől elföd egy víg állarc. Ó, jó zene, a hörgő kínokra egy kalandor csörgő, mely zsongít, úgy csitít el, tréfázva mímel, s a jajra csap a legszebb rímmel. A céda életet fest, azt, ami vagy te, tettest, királyi ösztönöddel ismersz még felett. Az únt anyag meretres csúlyán nevetve lögd el, s a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival felettest. Hát légy ürestes, könnyű, könnyű, örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobogva szászó sejmével, mint a zászló, vagy szappan buborék fenn, szelek között az égben, éj addig, míg a lélek szépség vagy a szeszélyek, mert Isten engem, én is csak abban élek. Menj mély fölé derengni, burkolva játszi színben, légy, mint a semmi, de mindent.

0: Húzd át! Megittad az árát, ne lógasd a lábadat hiába, mit ér a gond kenyéren és bízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világ élet. Egyszer fázott, másszor lánggal égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár telet búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondra. Éret forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajadban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt az engő zivatartól, mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tördel, életet folyt, vadat és embertől. Háború van most a nagyvilágban. Isten sírja reszket a Szent Homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bat, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt ez elfolytott csóhajtás? Mi üvölt sír evad rohanatban? Kidörömböl az ég boltozatján, mi zakog, mint malom a pokolban. Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométeusz hallhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! A vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétül tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, húzd! De mégse, hagyj békét a hangodnak. Lesz még egyszer ünnep a világon, majd ha elfárad a vészharagja, a viszály elvérzik a csatában, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod. Szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával.
1: Húzd rá, cigány, megittad az árát, ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lánggal égett. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod,
2: mikor lesz a nyűjt vonalból bot? Szívős poha, talagyúj,

házúdása. Költők, a végzet ellen ám zúgolódjatok. Én nem panaszkodom már, én házi úr vagyok. Bizúgy, barátim, Isten fölvitte dolgomat. Hiába sárpadoztok irigykedés miatt. Szegény csavargók, tudjátok-e mi a valakinek tulajdonlakházzal bírnia? Hogyan tudnátok, hisz ti más ember tűzhelyén hányódtok? Én is voltam olyan szegénynek. Mit nem szenvedtem én is, mióta elhagyám boldogságom bölcsőjét, szerény, csöndes tanyám. Midőn a hű komondor, mely gazdátlan maradt, olyan keservesen nyílt idegen ház alatt. Ki tudja, mennyi földet betüslött béfuta, míg volt urát föllelte a jó öreg kutya. És én a viszontlátáskor be nem fogadhatám, nem volt számára egy zug a gazda udvarán. Most itt van ő is, a hű bodré, együtt velem, mintha magáé volna, úgy őrzi tűzhelyem. S fenntartja a tekintét, mint házi úr ebbe. Szeretném látni kedve ellen, ki jőne be. De ti, költő barátim, ha erre vét a hab, csak jöjjetek be bátran, bodré meg nem harap. Csak jöjjetek be, nálam lehet nyugodnotok. Fölösleg ágy van, a ház sem mindenütt csorog, és kertem is van. Ó, ez valóságos liget, hűs árnyat benne fél száz gyümölcsfa hinteget. Itten merengek én el olykor, s szemem ragyog, könyvtől-e, vagy örömtől, hogy házi úr vagyok? Sőt, ami több, lakóm is van, egy kis föcskepár, mely sárfalamra sárból szerény fészket csinál, mely nékem hajnalonként friss dallal fizeti le a lakbért, s a szállást igen szeretheti. Három fészkét veré már le csintalan gyerek, most a csüggethetetlen, negyedszer rakta meg. Aj, kezdem én is, melyet vészek ledúltanak, reményim föcskefészkét építni újulnak. Megérem-e, hogy benne nyugtot s békét nyerek? Vagy majd leszúrja a sors az a bajkos gyerek? Mi a kő jutott hozzám, hogy nem megy az irka-firka. Hiába van toll kezemben, csak bámulok, mint a birka. Gondolatim, mint a túzok, melynek összefagyott szárnya, gyalog mennek a földszínén, egy sincs, aki fentebb járna. Olyan próza minden része, mint egy kalmár, aki számol. De hisz én is azt teszem most. Lám hol a bibéje, lám hol. Úgy bizony, nagy számvetésbe merülék, tudnélik ebbe. Egy dolog két vége közül, melyik kerül kevesebbe? Egyenesen dobni tűzre, mihelyt megvevén papírom? Vagy akkor tüzelni fel, ha költeménnyel teleírom? Letészem alantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor,

belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él, csak mint reves fájé világa. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Más ég hintette rám mosolyát, bársony palásban járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a rétvirág. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Nem így magánosan dalolta. Gersenyben égtek húrjaim, baráti szem művészi gonddal függött a lantos ujjaim. Lánggyúlt a lángerjel minél, s egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Zengettük a jövő reményit, elsírtuk a múlt panaszát, dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát. Minden dalunk friss, zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt, nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz, aki osszon. Mint hiába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Most árva éneked mi vagy te? Elhunyt daloknak lelketán, mely temetőből, mint kísértet járni föl a halál után. Hímzett virágos szenvedély, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél, hová levél, ó lelkem? Letészem a lantot. Nehéz az. Kit érdekelne már a dal? Ki örvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök ki? Ha a fa élte megszakad, egy percig éri túl virága. Oda vagy. Érzem, oda vagy. Ó lelkem ifjúsága.

megfelel Stanley-nek. Volt idő, mikor tagadták a futamló csillagot. Semmi az, csak földi pára, lobban és fut és elég. Most a szellemet tagadják. Semmi az, csupán anyag. Agyvelő, vér és ideg összhatása, mely azonnal véget ér, ha szétbomol agyvelő, vér és ideg. Az anyaga halhatatlan, hűben, fában újra éled, összetársul, meg elszéled, mindörökké szakadatlan, hanem e feltámadást a szellem nem éri meg. Ez üres hang, nincs sehol. Puszta réme ferde agynak, miért századok ránk hagynak, csak zavarja a tudást. Ó, ti, akik jobb felemnek már e földön mély sírt ástok, oly bizonyos hát tudástok, hogy helye sincs védelemnek. Nem mond ellen az a szellem, mely kutat, hogy támaszt lejjen, megtagadni önmagát. S nem rettegné, ha meglelte, mit tudása így teremte, azt az örök éjszakát. Ó, jobb volna kissé várni. Nehogy úgy találjon járni az a híres tudomány, mint ama gyors fénnyel jár, mit csillagnak vélt a golyhó, ő azt mondá, csak gyúlt pára, s ím ma áll, hogy égi bolygó. Mi lehet még ezután? Ami annyi szívbe oltva élt, világ kezdete olta, mit remélt a hindú párz, amiért lángolt annyi oltár, zengett Szionon a zsoltár, hogy nem addig tart az élet, míg alant a testbe jársz, hanem egykor újra éled, s költözzék bár fűbe, fába vagy keresztül állaton, lesz idő, hogy visszatérhet régi nemes alakjába, megtisztulva, szabadon, vagy a boldogok szigetjén, mint hívja a boldog Hellén, vagy az üdvözültek helyén, mint reméli a keresztjén, lesz dicsőebb folytatása. Én ezt meg nem tagadom. Mit hisz a tudós? Ő. Földi pályám, ami nézi, annak immár vége lesz. Vissza senki nem idézi, s rövid foglalatja ez. Mély homályban, éjféltájban, kis fény is, ha nagynak tetszik, hogy a föld körén bolyongtam, egy barázdát én is vontam. Az emberek ráveték pillantásukat egy percig, és egy tudóstán megfigyelt, és lapjára sok száz jelhez, ahogy csillagfutást felvesz, könnyed, vékony karcolással rólam is tűn némi jelt. Mire reggel, ő sem is. S összevéti annyi mással a jövendő nemzedék, mely se kérditán, se tudja, nem is igen lesz rá gondja, hogy itt éltem, s a tömegben én is lantott pengeték. A régi panasz. Mi gondod a jövőre? A múltad mi közöd? Könnyel a múlt sírja dombját, s a reménynek száraz lombját, hasztalan mit öntözöd. Századoknak bűne, átka, mind csak téged terhele. Nem talán még sokkal érzőbb, nem talán még sokkal vérzőbb, honfitársít kebele? Ó, tudom, de bánatomban meg nem enyhít társaság. Mint szülétlen több gyerekre, osztatlan szál, s mindegyikre az egész nagy árvaság. Sőt, azáltal súlyos brészem, hogy míg a tett melege más sebét enyhőbbé tészi, ő szegény csak kínját érzi, a lant méla gyermeke. Hogy reméltünk, mind csalódánk, és magunkban mekkorát, hisz csak egy pontot kerestünk, megtalálva onnan estünk, így bukásunk lelkivád. Mennyi seprő a pesgésben, s mi kevés bor.
Volt elég, kit nagy honszerelme vonzott megragadni minden koncot, nehogy más elkapja még. Mennyi szájhős, mennyi lárma, és egyre süllyedt a maszád. Nem elég csak emlegetni, tudni is kell jól szeretni, tudni bölcsen a hazát. Vagy nekünk már így is, úgy is, minden módon veszni kell? Egy világ, hogy ránk omoljon, kül erőszak elsodorjon, vagy itt benn rohadni el? Mindvégig. A lantot szorítsd kebeledhez, ha jő a hal. Újjod valamíg azt pengetheti, vigaszt bús elme talál. Bár a szerelem s bor ereidben nem forr, ne tedd le azért. Hát nincs örömed, hát nincs bánat, amit rád balsors kezem ért. Hisz szép ez az élet fogytig, ha kiméled azt, ami marad. Csak az ősz fordultán, leveleit hultán, ne kívánj nyarat. Bár füstbe reményid, s egeden felényid sincs már fel a nap. Ami derűs, élvezd, borúját meg szélezd, légy te vidorabb. S ne hidd, hogy a lantnak ereje meglankadt. Csak hangköre más. Ezzel, ha elégszel, még várhat elégszer dalban vidó. Tárgy künn, s te magadban, és érzelem az van, míg dobban a szív. S új eszme, ha pesdül, ne vonakodj restül, mikor a lanti. Van hallgató? Nincsen? Te mondd, ahogy Isten adta mondanod. Bár puszta kopáron, mint tücsöké nyáron, vész is ki. Meddő úr, belenézek a nagy éjszakába, alszik a föld maga árnyékába. Itt vagy, amott csillagok röppennek, gondolatim is úgy jönnek-mennek. Gondolatom szappan buboréki, csillogók, mint odafenn az égi. De töredék mindkettőnek útja, mind szétpattan, mielőtt megfutja. Mi vagyok én? Mi vagyok én? Senki pál, egy fájó gép, mely pipál. Dalfogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Újjam nehéz a húron, a verset únva írom, ez tán utolsó. Mi hasznak él egy hangú panaszra belőlem a dal? Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van, az orvosod. Szenvedek én egyben másban, vén hurutban, fulladásban, rokkant ideggyengeségben, félvakságban, sikettségben, és impertinens dicsőségben. Epilógus. Az életet már megjárt. Többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizony. Legfőlebb, ha omnibusz. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengelyt, cifrabakot. És egy a lelkem soha meg se irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifranővel, hogy áll orra az útszéli baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem.
hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve, meg volt szívem minden kedve. Az életet ím megjártam. Nem azt adott, amit vártam. Néha többet, kérve, kelve, kevesebbet. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az érdem. Nagyra vágyva bételt volna keblevágy. Kik hiúnak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irígy nélkül még kilát. Bár ha engem titkos métej fölemészt, az örök kétej, s pályán bére égető, mint Nessus vére. Mi temérdek munka várt még? Mi kevés, amit beválték félbe, szerbe? S hány reményem hagyott cserbe? Az életet már megjártam, mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta. Attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztál évről évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, hova múzsám elelvárnám, de sajátom, benne én és kis családom. Munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban vége. Ennyi volt csak. S hogy megint ültessek, olcsok. Most, ha adná is már késő, egy nyugalom vár a végső. Mert hogy szálljon bár kalitja már kinyitva, rabmadár is szeget száll. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hagyom, ráraszol semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregékölt, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársa. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy órás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagyom szinték. Gyermeki önzőkorom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre járt, szülőhonom csak is ott talált. S hol tengve tunyán halt, s nem villató, volt bár Kanaán, nem lett honom a föl. A tölgyek alatt még most is elülök, hűvkép csalogat, ábránba merül, hajókerekek zubogását hall. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt így meglep az alkon, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fel.

0: ezután.
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kell takarul. Kell takarul. Kell takarul. Kell takarul.
8: Halló! Itt Karinthy Frigyes újságíró. Ebben a minőségemben jelentem a következőket. Meg lehet, hogy holnaptól kezdve 8 oldalon fognak megjelenni az újságok a papírhiány következtében. Ha a hiány fokozódik, el lehetünk készülve rá, hogy egy hónapon belül 2, azután csak 1 oldalon jelenünk meg. Végre utasítani fogja a kormány a papírgyárakat, hogy olyan papírt gyártsanak, amiknek csak 1 oldaluk van. A mi dolgunk, hogy azért a lap minden rovata megmaradjon, ez persze meg lesz nehezítve, szürkebbre kell vonni a kereteket, a lényegre kell szorítkoznunk. Mint lelkismeretes és előrelátó újságírónak úgy illik, hogy gyakorolja magam ebben a stílusban, van szerencsém tehát a szerkesztőnek a következő dolgozatot megnyitani. A lap tehát így lesz, így fog megjelenni. Minden rovata meg. Vezérti. Magyar gondok. A szü és pap hián egyáltalán van fenyek, mint a sokan képen. Tárca. Egy élet. Írta K.S. A tudós asszony mosolyogva jött ki a másik szobából. Fiú, mondta Lisztán. Kurt Pászer szobázott. Hála Istennek kiáltott. Legyen a neve Péter. Kurt Péter parancsosan gőzicsért a bölcsőben, és néhány év volt szép bársonykabátját mindenki megcsodálta. Gyönyörű szőke pinta volt. Peti kiáltott rá az anyja. Peti, aki éppen a gyerekszobából ittban játszott, de hangra fölkapta a fürtös fejecskét, és 10 év múlva letette az érettségit. Az egyetemi évek úgy teltek el, mint egy álom. Egy napon Péter szomorúan üldögélt unakos szobájában. Ech, mit az élet? Suttogta maga elé, legyintett kezével, és 15 év múlva elfogadta a körözvorsi állást Tapolcán. A leány remegve tétesti az ákászra suttogó levelét, és ránézett Péter. Péter lassan magához húzta a leányt, megcsókolta, és gyermeküket Károly 15 éves korában katonai iskolába mutatták. Tudnélik, azt akartam mondani, jegyezte meg erre Péter, de elhallgatott, mert eszébe jutott, hogy 2 évvel ezelőtt meghalt. Vége. Napi hírek! Öngyilkos vázoló, Kovács P. mázoló szerelmes volt Gél Jolánba. Tettét nem okolta, meg levelet nem hagyott hátra. Elgázolás. Fischer G. munkás sietve akart átvenni a Kocsi úton a 825-es számú villamos előtt. Temetése holnap délután lesz a Rókus kórházból. Elítélt árdrágító. Bauer Katalin drágán adta a tojást. Rá fog fizetni. Csaló hivatalnok. Ez Samu sokat akart keresni. A rendőrség keresi. A szálloda tolvaja. Fuchs azzal okolta meg Tettét, hogy beteges kabátgyűjtő szenvedélye van. Bevitték a gyűjtőkórházba. Őrült az utcán. Az orvos szerint megfigyelő képessége csorbítatlan. Bevitték a megfigyelőbe. Irodalom! Ábránd Leó! A háború éposza 9 kötetben. Vacak! Törvényszék! A törvényszék Kovács János, Botrik Zsuzsannát, Molnár Alajos, Kuszák Gerget, Krakauer Bélát, Életkop Ádámot és Szénzúter Árpádot összesen 89 évű fekázra ítélte. Az előítéltek belenyugodtak és felettettek. Minden onnan rovat. A burha, A bulha erősebb az elefántát, mert ha az elefánt bulha volna, nem tudna akkor átugrani.
0: Rendesen nő, egy nóta még, itt ring a szó.

0: Mr. Jones, a major gazdája, bezárta éjszakára a tyúkolakat. De már olyan részeg volt, hogy a szellőző lyukakat nem jutott eszébe elzárni. Lámpájának táncoló fénykörében végig tántorgott az udvaron, a hátsó ajtónál lerúgta csizmáját, a mosogató konyhában a hordóból csapolt magának még egy pohár sört, aztán elindult az ágy felé, ahol Mrs. Jones már javában horkolt. Mihelyt a hálószobában kialudt a fény, a tanya gazdasági épületében heves mocorgás és fészkelődés támadt. Napközben ugyanis híre ment, hogy az öreg őrnagy, a díjnyertes fehér kandisznó előző éjjel különös álmot látott, és szeretné elmondani a többi állatnak. Megbeszélték hát, hogy összegyűlnek a nagypajtában, mihelyt Jones gazda eltakarodik, és biztonságban lesznek. Az öreg őrnagyot mindig így nevezték, bár a kiállításon Willingdon szépen néven szerepelt. Olyan nagyra becsülték a farmon, hogy mindenki kész volt lemondani egy órai almásról, hogy meghallgathassa, mit akar mondani. A nagypajta egyik végében, holmi magas emelvény félén, az őrnagy már ott feküdt szalmaágyán, a mestergerendáról lelógó lámpa alatt. 12 éves volt, és az utóbbi időben meglehetősen elhízott, de még mindig fenséges tekintetű, bölcs és nyájas ábrázatú disznó volt, annak ellenére, hogy soha nem faragták le az agyarai. Nem sokára kezdtek szállingózni a többi állatok is, és igyekeztek a maguk módján kényelembe helyezkedni. A három kutya jött először, Kolom, Zsuzsi és Fogd meg, aztán a disznók, akik tüstén beletelepedtek a szalmába közvetlenül az emelvény előtt. A tyúkok felkaptak az ablakpárkányra, a galambok a gerendára repültek fel, a juhok és a tehenek a disznók mögé feküdtek és kérőzni kezdtek. A két igásló Bandi és Rózsi együtt jött be. Lassan lépkedtek, és óvatosan rakosgatták hatalmas, szőrös patáikat, nehogy eltapossák a szalmában bujkáló kisebb állatokat. Rózsi, a kövér, középkorú kanca, negyedik csikaja után már nem nyerte vissza régi alapját. Bandi hatalmas állat volt, majd 18 markos, és olyan erős, mint két más közönséges ló. Az orrán húzódó fehér csíktól kissé ostobának látszott, és csak ugyan nem volt elsőrendű koponya, de jellem szilárdsága és félelmetes munkabírása miatt mindenki becsült. A lovak után érkezett Malvin, a fehér kecske, és Benjamin, a szamár. Benjamin volt a legöregebb állat a majorban, és neki volt a legrosszabb természete. Ritkán szólalt meg, és amikor megszólalt, rendszerint holmi cinikus megjegyzést tett. Azt szokta például mondogatni, hogy kapott ő Istentől farkat, hogy elhesegesse a legyeket, ám jobb szeretné, ha nem lenne farka, de legyek sem lennének. A major állatai közt ő volt az egyetlen, aki sohasem nevetett. Ha megkérdezték, miért nem nevet, mindig azt felelte, azért, mert nem lát semmit, ami nevetni lehet. Ennek ellenére, bár ezt nyíltan soha nem vallotta be, rajongott Bandiért. A vasárnapokat rendszerint együtt töltötték a gyümölcsös mögötti kis karámban, ahol egymás mellett legelésztek, de sohasem szóltak egymáshoz egy szót sem. A két ló éppen lefeküdt, mikor az elárult kiskacsák betotyogtak a pajtába. Elvesztették az anyjukat, és most gyámoltalanul hápogva bajongtak ide-oda, olyan helyet keresve, ahol nem taposnak rájuk. Rózsi valami védőfal félét kerített körülöttük hatalmas lábszárából, ahová a kiskacsák belefészkelték magukat, és tüstént el is aludtak. Az utolsó pillanatban megjelent Molly is, kényesen illegetve magát. A bolondos, csinos fehér kanca, akit Mr. Jones a bricskájába szokott fogni, kocka cukrot rákcsált, és legelől foglalt helyet, aztán kacéran lobogtatni kezdte fehér sörényét, remélve, hogy felhívhatja a figyelmet a belé font piros pántlikákra. Leges legutolsónak a macska érkezett. Szokása szerint megkereste magának a legmelegebb helyet, aztán végül befészkelte magát Bandi és Rózsi közé, ahol aztán az őrnagy beszéde alatt elégedetten dorombolt, de egyetlen szavára sem figyelt oda. Most már az összes állat ott volt. Kivéve Mózest, a szelídített hollót, aki a hátsó ajtó mögött aludt ülőrúdján. Amikor az őrnagy látta, hogy mindenki kényelmesen elhelyezkedett és figyelmesen várakozik, megköszörülte torkát, és belefogott a mondókájába. Elvtársak, már hallottátok, hogy az éjszaka különös álma volt. Az álomra később majd visszatér. De előbb valami mást kell elmondanom. Azt hiszem, elvtársak, már csak néhány hónapig leszek köztetek, és mielőtt meghalok, úgy érzem, kötelességem továbbadni nektek azt a bölcsességet, amelyet felszedtem. Sokáig éltem. És sok időm volt a gondolkodásra, miközben egyedül feküdtem ólamban. Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy legalább olyan jól ismerem az élet természetét, földön, mint bármely más élő állat. Erről szeretnék beszélni nektek. Nos, elvtársak, milyen a mi életünk? Nézzünk szembe vele, a mi életünk nyomorúságos, fáradtságos és rövid. Megszületünk. Éppen csak annyit kapunk enni, hogy ki ne leheljük páránkat. De aki képes rá, azt ereje végső fogytáig dolgozni kényszerítik, s abban a pillanatban, amikor már nem tudják hasznunkat venni, förtelmes kegyetlenséggel lemészárolnak bennünk. Egy éves kora után Angliában egyetlen állat sem tudja, mi a boldogság és mi a pihenés. Angliában nincs szabad állat. Az állatok élete nyomorúság és szolgaság. Ez a mesztelen igazság. Vajon ez volna a természet rendje? Azért volna így, mert földünk olyan szegény, hogy nem tud tisztességes életet biztosítani lakóinak. Nem, elvtársak! Hát ezerszer nem! Anglia földje termékeny, éghajlata jó. Sokkal több állatot tudna bőségesen eltartani, mint amennyi most rajta él. Ez a mi gazdaságunk. Egyedül eltartana egy tucat lovat, 20 tehenet, 100 meg 100 juhot, s mindnyájan olyan kényelemben és méltóságban élhetnénk, amilyet most el sem tudunk képzelni. Akkor hát miért élünk ilyen nyomorúságosan? Mert a munkánk szinte minden gyümölcsét ellopják tőlünk. Az emberek. Ez a válasz, elvtársak, minden problémánkra. Ezt a választ egyetlen szóban összegezhetjük. Ember. Az ember az egyetlen igazi ellenségünk. Tüntessük el az embert a színpadról, és az éhség és az agyondolgoztatás legfőbb okát egyszer, s mindenkorra megszüntettük. Az ember az egyetlen élőlény, aki fogyaszt anélkül, hogy termelne. Nem tud tejet adni, nem tud tojást tojni, gyönge ahhoz, hogy húzza az ekét, s nem elég gyors ahhoz, hogy meg tudja fogni a nyulat. Mégis ő az állatok ura. Dolgoztatja őket, de csak a puszta minimumot adja vissza nekik, nehogy éhen haljanak, a többit megtartja magának. Ha mi munkánk műveli meg a földet, a mi trágyánk teszi termékenyé, még sincs közülünk senkinek semmi a puszta bőrén kívül. Ti, tehenek, akik itt álltok előttem, vajon hány ezer liter tejet adtatok tavaly? És mi történt ezzel a tejjel, amelynek a ti erős borjaitokat kellett volna táplálnia? Minden cseppje az ellenségeink torkán ment le. És ti, tyúkok, ugyan hány tojást tojtatok tavaly? És ezek közül a tojások közül hányból lett csirke? A többi mind a piacra került, és Jones meg az emberei pénzeltek belőle. És te, Rózsi, hol az a négy csikó, akiket megszültél, hogy öreg napjai támaszai legyenek, és örömöt teljék bennük? Eladták őket egy éves korukban, soha, egyiket sem fogod viszont látni. És a négy ellésedért és a sok mezei munkádért mit kaptál a sovány takarmányon, meg az istállón kívül? De még azt sem engedik, hogy ezt a nyomorúságos életet a természetes határáig éljük. Jó, magam nem panaszkodhatom, mert én a szerencsések közé tartozom, 12 éves vagyok, és több mint 400 malacom volt. Ez a disznó élet természetes rendje. De a végén egyetlen állat sem kerüli el a kegyetlen kést. Ti fiatal süldők, akik itt ültök előttem, mind a tőkén fogjátok végezni egy éven belül. Ez a szörnyű végvár mindnyájunkra, tehenekre, disznókra, tyúkokra, juhokra, mindenkire. Még a lovakra és a kutyákra sem vár külön sors. Téged, Bandi, aznap, amikor hatalmas izmaid elvesztik erejüket, Jones elfogadni a sintérmészárosnak, aki letaglóz és megfőz kutya eledelnek. Ami meg a kutyákat illeti, ha öregek és fogatlanok lesznek, Jones téglát köt majd a nyakukra, és bedobja őket a legközelebbi tóba. Nem kristálytiszta hát, elvtársak, hogy életünk minden baja az ember zsarnokságából fakad. Csak az embertől kell megszabadulnunk, és miénk lesz, amit a munkánk hoz. Egyik napról a másikra gazdagok és szabadok lehetünk. Mit kell hát tennünk? Nos, testünkkel, lelkünkkel az emberi faj megdöntésénkkel dolgoznunk. Ez az én üzenetem hozzátok, elvtársak! Forradalom! Nem tudom, mikor jön el ez a forradalom, talán egy hét múlva, talán csak 100 év múlva, de azt tudom olyan bizonyosan, hogy ezt a szalmát itt érzem a csülköm alatt, hogy előbb-utóbb győz az igazság. Ezt tartsátok szemetek előtt, elvtársak, egész hátra levő rövid életetek során. És ezt mindenek előtt adjátok át az üzenetemet azoknak, akik utánatok jönnek, hogy az eljövendő nemzedékek folytathassák a harcot egészen a végső győzelem. És ne felejtsétek el, elvtársak, hogy elszántságotoknak sohasem szabad meginognia. Semmiféle érvvel ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Soha ne higgyétek el, ha azt mondják nektek, hogy az embernek meg az állatoknak közös érdekeik vannak, és az egyiknek a boldogulása a másik boldogulását hozza. Ez hazugság! Az ember semmi más élő érdekeivel nem törődik a saját érdekeink kívül. Köztünk állatok közt legyen hát tökéletes egység, tökéletes bajtársiasság ebben a küzdelemben. Minden ember ellenségünk, minden állat bajtársunk. Ebben a pillanatban iszonyú felfordulás tört ki. Az őrnagy szónoklata közben még nagy patkány mászott elő a lukából, s a hátsójukra ülve figyelmesen hallották. Amikor a kutyák megpillantották őket, a patkányok csak úgy tudták megmenteni az irhájukat, hogy gyorsan a lyukaik felé ranadtak. Az őrnagy felemelte patáját, hogy csendet teremtse. Elvtársak! Mondta. Itt valamiben meg kell állapodnunk. Barátaink vagy ellenségeinke, a vadállatok, például a patkányok és a nyula. Bocsássuk szavazásra a kérdést. Elvtársak-e a patkányok? A szavazást mindjárt meg is ejtették, s a túlnyomó többség döntése szerint a patkányok elvtársak. Csak 4 ellenszavazat volt. A 3 kutyájé, meg a macskájé, akiről az utóbb kiderült, hogy mindkét álláspont mellett leszavazott. Az őrnagy folytatta beszédét. Már nem sok mondani való maradt. Megismétlem, hogy mindig emlékezzetek rá. Kötelességetek szembeszállni az emberrel és céljaival. Aki 2 lábon jár, ellenség, aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, barát. És jusson eszetekbe az is, hogy az ember ellen folytatott küzdelmünkben nem szabad hasonlóvá lennünk hozzá. Ha legyőztünk, akkor sem szabad átmennünk bűnös szokásait. Soha egyetlen állatnak sem szabad házban laknia, ágyban aludnia, ruhát viselnie, alkoholt innia, dohányoznia, pénzhez nyúlnia, kereskednie. Az embernek minden szokása gonosz. És mindenek fölött egyetlen állatnak sem szabad soha a saját fajtája fölött zsarnokoskodnia. Gyengék és erősek, okosak és együgyűek, mindnyájan testvérek vagyunk. Soha állatnak nem szabad megölnie egy másik állatot. Minden állat egyenlő. És most, eltársak, el kell mondanom nektek, mit álmodtam az éjszaka. Nem tudom nektek pontosan elmesélni. A földünkről álmodtam, amilyen akkor lesz, amikor már eltűnt róla az ember. De ez az álom eszembe juttatott valamit, amiről már réges-régen megfeledkeztem. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még kismalat voltam, anyám meg a többi disznó énekelgettek egy régi dalt, aminek csak a dallamát meg az első 3-4 szavát tudták. Gyerekkoromban én is énekeltem ezt a dallamot, de már réges-rég kiment a fejemből. De éjjel, álmomban eszembe jut. És ráadásul a szövege is eszembe jut. Az a szöveg, amelyet az állatok valamikor nagyon régen énekeltek, de már hosszú nemzedékek óta kiveszett az emlékezetünkből. Ezt szeretném elénekelni nektek. Elvtársak. Öreg vagyok már, rekedt a hangom, de ha megtanítalak benneteket a dallamára, ti szebben fogjátok énekelni. A címe Angol Hon Állatai. Az öreg őrnagy megköszönhető, és énekelni kezdett. ahogy előre megmondta, rekett volt a hangja, de azért elég jól énekelt a lelkesítő dallamot, amely helyenként a Clementine-ra, máshol a La Cucaracha-ra emlékeztetett.
1: Állatok ír, s angol homban, s más hazákban réteket.

0: Hele buldum her şey böyle. Az embert ajanuko. Jduş mezüyi lem topuşa. Emberek çok ağlato. Az orungban nem les gyűrű. Hátunkon nem lesz nyerek. Nem marzabla és sarkadjú. S nem vernek az emberek. Gazdag lesz majd minden állat. A lóhere árpa zab. Szén a búza, mint miénk lesz. Ha eljön majd az a nap. Fényesek lesznek mezőink, tisztábbak a patakok. Hányabb lesz még a szellő is, ha majd nem leszünk rabok. E nagy napért küzdjünk pulykák, lovak, ludak, tehenek. Bár maguk a szabadságot meg sem érjük, meg lehet. Állhatok is angol hangban, s más hazákban réteket. Hallgassátok, s daloljátok, szép jövőn körül. Édeket.
1: A dal az állatokat vadizgalomba hozta. Az őrnagy még a végére se ért, már maguk is énekelni kezdték, még a legbutábbak is elkapták a dallamot, meg néhány szót belőle. Az okosabbak pedig, például a disznók és a kutyák, néhány perc múlva kívülről tudták az egészet. Néhány előzetes próbálkozás után az egész major félelmetes uniszónóban rázendített az angol hon állataira. A tehenek bőgték, a kutyák vonították, a birkák bégették, a lovak nyerítették, a kacsák hápogták. Annyira el voltak tőle ragadtatva, hogy egymás után ötször elénekelték, s még többször is elénekelték volna, ha valami nem zavarja meg őket. A nagy lárma sajnos felébresztette Jones gazdát. Kiugrott ágyából, mert bizonyosra vette, hogy róka jár az udvarban. Fogta a puskáját, amely mindig ott állt a hálószoba sarkában, és a hatos söréttel beledurrantott a sötétségbe. A sörét belefúródott a pajta falába, és hirtelen véget vetett a gyűlésnek. Mindenki sietve a háló helyére menekült. A madarak felrepültek a tyúkülőre, az állatok leheveredtek a szalmára, és egy pillanat

0: Három nap múlva az öreg őrnagy éjszaka álmában békésen elhunyt. A gyümölcsös végében temették el. Ez március elején történt. A következő három hónap sok titkos tevékenységet hozott. Az őrnagy beszéde a tanya intelligensebb állatainak vadonatúj világszemléletet adott. Nem tudták, hogy az őrnagy jósolt a forradalomra, mikor kerül sor, és jó okkal nem is gondolhattak arra, hogy még az ő életükben bekövetkezik, de világosan látták, hogy kötelességük felkészülni rá. A tanítás és a szervezés munkája természetszerűen a disznókra hárult, mert általánosan elismerték, hogy ők a legokosabbak az állatok közül. A disznók közül kiemelkedett két fiatal kan, Hógolyó és Napóleon, akiket Jones gazda eladásra nevel. Napóleon nagy, meglehetősen félelmetes berksíri volt, az egyetlen berksíri a tanyán. Nem sokat beszélt, mégis tisztelték, mert az volt a híre, hogy a maga útját járja. Hógolyó sokkal élénkebb disznó volt, mint Napóleon, gyorsabb beszédű és találékonyabb, de őt nem tartották különösebben határozott egyéniségnek. A többi kan mind hízó volt. Egy kövér, kerekpofájú, csillogó szemű, fürge mozgású, visító hangú, süvi nemű kis disznó volt a legismertebb közülük, ragyogó szónok volt, s ha valamilyen nehéz ponthoz ért érvelése közben, elkezdett ide-oda ugrálni és tekergette a farkát, ami igen meggyőzően hatott. A többieknek az volt róla a véleményük, hogy a feketéről is képes volna bebizonyítani, hogy fehér. Ezek hárman teljes gondolatrendszerré dolgozták ki az öreg őrnagy tanításait, és a rendszernek az állatizmus nevet adták. Miután Jones gazda elaludt, hetenként többször is titkos gyűlést tartottak a pajtában, és kifejtették a többieknek az állatizmus alapelveit. Kezdetben sok ostobaságba és közönybe ütköztek. Voltak állatok, akik azt hajtogatták, hogy hűséggel tartoznak Mr. Jonesnak, akit gazdának emlegettek, vagy olyasféle primitív megjegyzéseket tettek, hogy Mr. Jones táplál bennünket, ha ő nem volna, éhen pusztulnánk. Mások olyanokat kérdeztek, hogy mi törődünk vele, mi történik velünk a halálunk után, vagy ha ez a forradalom mindenképpen bekövetkezik, mit számít, hogy dolgozunk érte, vagy sem? És a disznók csak nagyon nehezen tudták megértetni velük, hogy mindez szöges ellentétben van az állatizmus szellemével. A legostobább kérdéseket Molly, a fehér kanca tette fel. Lesz-e cukor a forradalom után is? Kérdezte legelőször Süvitől. Nem! Felelte Hugolyó határozottan. Nincsenek hozzá eszközeink, hogy cukrot állítsunk elő a gazdaságban, különben sem lesz cukor a szükséged, annyi zabot és szénát kapsz, hogy amennyit csak akarsz. És szabad lesz-e majd szalagokat viselnem a sörényemben? Kérdezte Molly.
1: Értesd,
0: felelte Hugolyó.
1: Azok a szalagok, amelyekért úgy rajongsz, a rabszolgaság jövényei.
0: Hát nem vagy képes megérteni, hogy a szabadság több

A sövényeken meg kocka cukornő és lámmagos pogácsa. Az állatok gyűlölték Mózest, mert mesélt, és nem dolgozott, de néhányan mégiscsak hittek a kandis cukorhegységben, és a disznóknak nagyon erélyesen kellett érvelniük, hogy meggyőzzék őket, ilyen hely pedig nincse. Leghűségesebb tanítványuk a két igásló lett, Bandi és Rózsi. Ők ketten ugyancsak nagyon nehezen tudtak valamit kigondolni, de miután elfogadták tanítójuknak a disznókat, mohónítták minden szavukat, és aztán egyszerű érvekkel átadták a többi állatnak is. Soha nem hiányoztak a pajtában tartott titkos összejövetelekről, és ők vezették a kórust, amikor a gyűlés végén elénekelték az angolon állatait. Nos, aztán úgy fordultak a dolgok, hogy a forradalomra sokkal hamarabb és sokkal könnyebben került sor, mint várták. Az előző években Mr. Jones szigorú, de szorgos gazda volt, de hirtelen rossz napok virradtak rá. Nagyon elkeseredett, mivel egy pörben sok pénzt vesztett, és elkezdett többet inni a kelleténél. Naphosszat csak üldögélt a konyhában, újságot olvasott, ivott, és időnként megetette Mózes csörbeáztatott kenyérmorzsával. A béresei lusták voltak, és becsapták, a földet felverte a gaz. Az épületeknek lyukas volt a teteje, a sövényeket elhanyagolták, és az állatoknak nem adtak eleget enni. Megjött a június. Már-már kaszálni kellett volna a szénát. Szent Iván estéjén egy szombati napon Mr. Jones bement Willingdonba, és a vörös oroszlánban úgy berúgott, hogy csak vasárnap délben keveredett haza. A béresek korán reggel megfejték a teheneket, aztán elmentek nyulászni. Nem bajlódtak az állatokkal, nem adtak nekik enni. Amikor Mr. Jones hazajött, tüstént elnyúlt a tiszta szobában a díványon, arcára terített a News of the World-et, és elaludt. Így aztán, amikor eljött az este, az állatok még mindig nem tudtak enni. Végül aztán nem állták tovább. Az egyik tehén betörte szarvával a takarmányos szín ajtaját, és az állatok mind nekiestek a hombároknak. Mr. Jones ekkor ébredt fel. A következő pillanatban már ott termett négy béresével a takarmányos színben, és elkezdtek az ostorukkal szanaszét csapkodni. Ezt az éhes állatok már nem tudták elviselni. Mint egy vezényszóra rávetették magukat kínzóikra, pedig előzőleg semmi ilyesmit nem terveztek. Jones és emberei egyszer azon vették észre magukat, hogy minden felől döfködik és rugdalják őket. A dolgok teljesen kicsúsztak a kezükből, tehetetlenek voltak. Sohasem láttak még állatokat így viselkedni. Ezek a jószágok, melyeket eddig kényük kedvük szerint ütöttek-vertek, hirtelen fellázadtak, és ettől ők úgy megrémültek, hogy szinte eszüket vesztették. Néhány pillanat múlva már nem is próbáltak védekezni, és kereket oldottak. Egy perc múlva már mind az öten lélekszakadva rohantak a főút felé vezető szekérúton, az állatok pedig diadalittasan üldözték őket. Amikor Mrs. Jones kinézett a hálószoba ablakon és látta, mi történik, kapkodva bedobált néhány holmit egy vászontáskába, és az ellenkező irányban osont ki a farmról. Mózes leugrott az ülőkéjéről, és hangosan károgva utána repült. Az állatok közben kikergették Jones meg az embereit az országútra, aztán becsapták mögöttük az ötreteszes kaput. Maguk sem tudták, mi történik, mégis sikeresen végrehajtották a forradalmat, elűzték Jones-t, és övék lett a majom. Az állatok az első percekben alig tudtak hinni a szerencséjükben. Legelőször is testületileg körülvágtatták a majom határát, mintha meg akartak volna győződni róla, hogy a tanyán sehol sem rejtőzik ember, aztán visszavágtattak a tanyaházhoz, hogy Jones gyűlölt uralmának utolsó nyomait is eltöröljék. Feltörték az istállók mögött álló szerszámos kamrát, és bedobálták a kútba a zablákat, az orkarikákat, a láncokat, meg a szörnyű késeket, amelyekkel Mr. Jones a disznókat és a juhokat szokta kijelölni. A gyepülők, a kötőfékek, a szemellenzők, a megalázó, abrakos tarisznyák mind az udvaron égő tűzre kerültek, ahogy az ostorok is. Az állatok ugráltak örömükben, amikor meglátták a lángra lobbanó ostorokat. Hógolyó a tűzbe dobta a szalagokat is, amelyeket piacnapon a lovak sörényébe és farkába szoktak fogni. A szalagok is

0: ruhának tekintendőt, jelentette ki. A ruha pedig az ember ismertető jele. Minden állatnak mesztelenül kell járnia. Mikor ezt Bandi meghallotta, letépte fejéről a kis szalmakalapot, amelyet nyáron azért viselt, hogy a legyek ne szálljanak a fülébe, és a tűzre dobta a többihez. Az állatok hamarosan mindent elpusztítottak, ami Mr. Jones-ra emlékeztette őket. Utána Napóleon visszavezette őket a takarmányos színhez, és dupla adag zabot osztott ki mindenkinek, a kutyáknak pedig két-két darab kétszer sültet adott. Aztán hétszer egymás után elénekelték az angolban állatait elejétől a végéig, majd elvackolottak éjszakára, és úgy aludtak, ahogy még soha. Hajnalban azonban felébredtek, mint máskor. És amikor hirtelen eszükbe jutottak az előző nap dicsőséges eseményei, valamennyien kivágtattak a legelőre. A legelőn egy kis domb állt, amelyről a tanya legnagyobb részét be lehetett látni. Az állatok felrohantak a tetejére, és körülnéztek a tiszta hajnali fényben. Igen, most már az övék minden, amit csak látnak, az övék. El voltak ragadtatva a gondolattól, körbe-körbe ugráltak, izgalmukban felfelszökelve a levegőben. Meghemperegtek a harmadban, teli szájjal térdesték az édes nyári füvet, göröngyöket rugdaltak föl a fekete földből, és beszívták zsíros illatát. Aztán bejárták, és megszemlélték az egész tanyát. Szótlan csodálattal nézték a szántóföldeket, a dús szénájú rétet, a gyümölcsöst, tavat, cserjést. Mintha mindezt még sohasem látták volna. És még most is alig hinnék el, hogy ez mind az övék. Aztán visszaballagtak az épületekhez, és csendesen megálltak a tanyaház ajtaja előtt. Az is az övék lett, mégis féltek belépni. Egy pillanat múlva azonban Hógolyó és Napóleon benyomták vállukkal az ajtót, és az állatok libasorban bementek. Nagyon óvatosan jártak, féltek, hogy felborítanak valamit. Szobáról szobára tipegtek, csak suttogva mertek beszélni, lenyűgözve bámulták a hihetetlen fényűzést, az ágyakat, tollas derékaljakat, a tükröket, a lószőrdíványt, a brüsszeli szőnyeget és Viktória királynő litografált arcképét a tiszta szoba kandalló párkánya fölött. Éppen lefelé mentek a lépcsőn, amikor észrevették, hogy Molly eltűnt. Amikor visszamentek, a legszebb hálószobában találták. Elvett egy kék szalagot Mrs. Jones öltözőasztaláról, felrakta a vállára, és csodálta magát a tükörben. Alaposan összeszitták, aztán kimentek. A konyhában lógó sonkákat kivitték eltemetni, és a mosogató konyhában Bandi egyetlen rúgással bezúzta a sörös hordót, de különben semmihez sem nyúltak a házban. Egyhangúlag tüstént elhatározták, hogy a tanyaházat meg kell őrizni múzeumnak. Mindjárt egyetértettek abban, hogy állatnak sohasem szabad benne lakni. Az állatok megreggeliztek, és aztán Hógolyó és Napóleon megint összehívta őket. Eltársak! Mondta Hógolyó. Fél hét van, és hosszú nap áll előttünk. Ma hozzákezdünk a szénagyűjtéshez, de van még valami, amit el kell intéznünk. A disznók most árulták el, hogy az elmúlt 3 hónap alatt megtanultak olvasni és írni egy régi ABC-s könyvből, amely valamikor Mr. Jones gyermekeié volt, aztán kidobták a szemétdombra. Napóleon fekete és fehér festéket hozatott, és kivezette a társaságot a főútra nyíló 5 reteszes kapuhoz. Ott aztán Hógolyó, mert ő tudott a legjobban írni, ecsetet fogott a csülkébe, festékkel bemázolta a major felírást a kapu felső keresztfáján, és a helyére odafestette, állat. Attól fogva ez lett a tanya neve. Ezután visszamentek az épületekhez, majd Hógolyó és Napóleon létrát hozattak, és neki támasztották a nagypajta hátsó falának. Elmagyarázták, hogy a disznóknak az utóbbi 3 hónapban folytatott tanulmányai során sikerült az állatizmus alapelveit 7 parancsolatban összefoglalni. Ezt a 7 parancsolatot most fel fogják írni a falra, ezek változtathatatlan törvények lesznek, és az állatfarm valamennyi állatának mindörökké ezek szerint kell élni. Hógolyó némi nehézségek árán, mert a disznónak nem könnyű létrán egyensúlyoznia, felmászott a létrára, és munkához látott. Süvi pedig néhány fokkal lejjebb, festékes dobozt tartotta. A parancsolatokat akkora fehér betűkkel írták fel a kátrányos falra, hogy 30 méter távolságban sem lehetett őket olvasni. Így szóltak. 7 parancsolat. Első parancsolat. Aki két lábon jár, az ellenség. Második parancsolat. Aki négy lábon jár, vagy szárnyai vannak, az barát. Harmadik parancsolat. Állat nem visel ruhát. Negyedik parancsolat. Állat nem alszik ágyban. Ötödik parancsolat. Állat nem iszik alkohol. Hatodik parancsolat. Állat nem öl meg más állat. Hetedik parancsolat. Minden állat egyenlő. A felirat csinos lett. S bár hógolyó a barát szót báratnak írta, az egyik S betűt pedig fordítva görbítette, a helyesírás elejétől végéig hibátlan volt. Hógolyó felolvasta a többiek épülésére. Valamennyi állat teljes egyetértéssel bólogatott, az ügyesebbek pedig mindjárt el is kezdték megtanulni a parancsolatokat. Most pedig eltársak! Kiáltotta a hógolyó, ledobva az ecsetet. Előre a rétre! Becsületbeli ügyünk, hogy hamarabb behordjuk a szénát, mint Jones meg a béresei! Ebben a pillanatban azonban a három tehén, aki már egy ideje feszengett, elkezdett hangosan bőgni. 24 órája nem fejték meg őket, már majd kipukkadt a tűgyük. A disznók némi gondolkodás után sajtárokat hozottak, és sikeresen meg is fejték a teheneket. A csülkük igen alkalmasnak bizonyult erre a feladatra. Nem sokára 5 sajtár telt meg a habzós úri tejjel, és ez sok állat látható érdeklődéssel figyel. Mi lesz ezzel a sok tejjel? Kérdezte valamelyik.
1: Jones néha bele szokott keverni egy kicsit a tápba.
0: Kottyantotta ki az egyik tyúk.
2: Ne törődjetek most a tejjel, elvtársak!
0: Kiáltotta Napóleon, és odaállt a sajtárok elé.
2: Gondoskodni fogunk róla. Most az aratása fontos. Hógolyó elvtárs fog vezetni. Pár perc múlva én is követlek bennetek. Előre, elvtársak! Vár rátok a széna!
0: Az állatok elindultak a kaszálóra. Mikor este visszatértek, észrevették, hogy a tej eltűnt.

0: mennyit gürcölte, izzadtak, hogy belőtsék a szénát. Fáradozásuknak azonban meglett a gyümölcse, mert a betakarítás még jobban sikerült, mint ahogy remélték. Néha kemény volt a munka. A szerszámokat emberek és nem állatok számára tervezték, és nagyon hátrányos volt, hogy az állatok közül egyik sem tudott olyan szerszámot használni, amelyhez a hátsó lábára kellett volna állnia. De a disznó olyan okosak voltak, hogy minden nehézséget le tudtak győzni. Ami a lovakat illeti, ők a rét minden zsebkendőnyi darabkáját ismerték, sokkal jobban értettek a kaszáláshoz meg a gerebézéshez, mint Jones emberei. A disznók maguk nem dolgoztak, csak irányították és ellenőrizték a többieket. Felsőbbrendű tudásokból természetesen következett, hogy magukra vállalják a vezetést. Bandi és Rózsi befogták magukat a fűkasza vagy a fogatolt rendsodró elé, zablára meg gyeplőre persze már nem volt szükség, és fáradhatatlanul jártak körbe-körbe a mezőn, miközben egy disznó ott baktatott mögöttük, és oda-oda kiabált nekik, gyia, elvtárs, vagy hűha, elvtárs, ahogy a szükség kívánta. A széna forgatásából és begyűjtéséből pedig minden állat kivette a részét, a leggyengébbek is. Még a kacsák és a tyúkok is ide-oda szaladgáltak a napsütésben, apró kis szénacsokrokat cipelve a csőrükben. Végül 2 nappal hamarabb fejezték be a kaszálás, mint Jones meg a béresei szokták. Ráadásul ez volt a legdúsabb termés, melyet a tanya valaha látott. Semmi nem ment veszendőbe. Az éles szemű kacsák és tyúkok összeszedték az utolsó szálat is. És a tanya egyetlen állata sem lopott el, még egy harapásnyit sem. Egész nyáron ment a tanyán a munka, mint az óramű. Az állatok el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen boldogok lehetnek. Minden falat ételt valódi gyönyörűségnek éreztek most, amikor valóban az ő ételük volt, maguk termelték meg maguknak, és nem egy fukar gazda kegyéből kapták. Mióta a haszontalan, élősködő emberek eltűntek, mindenkinek több ennivaló jutott. Több lett a szabad idejük is, pedig tapasztalatlanok voltak. Sok nehézséggel küzdöttek meg, például később nyáron, amikor a gabonát aratták. A régi módszerrel kellett nyomtatniuk, a pejvát pedig a lélegzetükkel kellett kifújniuk belőle, mivel a tanyának nem volt cséplőgépe. De a disznók okossága és Bandi félelmetes izmai mindent megoldottak. Bandit mindenki csodálta. Keményen dolgozott már Jones idejében is, de most, mintha 3 lóhelyet hajtott volna. Voltak napok, amikor, mintha a tanya minden munkája az ő hatalmas vállaira nehezedett volna. Reggeltől estig húzta, vonta, mindig ott, ahol a legnehezebb volt a munka. Megbeszélt az egyik kakassal, hogy minden reggel 1/2 órával korábban ébresze fel, mint a többieket, és még a rendes napi munka előtt önként elvégzett valami munkát, ami éppen a legszükségesebbnek látszott. Minden problémára, minden kudarcra ez volt a válasza.
1: Majd még keményebben dolgozom.
0: Ez lett a személyes jelszó. De mindenki képességei szerint dolgozott. A tyúkok és kacsák például 5 véka gabonát mentettek meg az aratásnál, fölcsipegetve az elhullott magvakat. Senki sem lopott. Senki sem morgott a fejadagja miatt. Az a civakodás, marakodás és féltékenység, ami a régi időkben hozzátartozott életük mindennapjaihoz, szinte teljesen megszűnt. Senki nem lógott, azaz, hogy majdnem senki. Igazam, igaz. Molly nem szívesen kelt fel reggelente, és szerette korábban abbahagyni a munkát azzal az ürüggyel, hogy kő ment a patájába. A macska is elég furcsán viselkedett. Hamarosan észrevették, hogy amikor dolgozni kell, a macskát sose lehet megtalálni. Órákra eltűnt, aztán csak az étkezések idején került elő, vagy este, amikor már véget ért a munka. De mindig olyan remek kifogásokat talált, és olyan szeretetre méltóan dorombolt, hogy senki sem kételkedhetett jó szándékában. Öreg Benjamin, a szamár szinte semmit sem változott a forradalom óta. Ugyanazzal a csökönyös lassúsággal végezte munkáját, mint Jones idejében. Soha sem lógott, önkéntes munkára sem jelentkezett. A forradalomról és eredményeiről nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani. Ha megkérdezték, boldogabb-e, mióta Jones elment, csak annyit szokott mondani. A szamarak sokáig élnek. Egyik őtök sem látott még soha döglött szamarat. A többieknek be kellett élniük ezzel a talányos válasszal. Vasárnap nem dolgoztak. Egy órával később reggeliztek, mint máskor, reggeli után pedig ünnepélyes szertartásra került sor, amelyet kivétel nélkül minden héten megtartottak. Először jött a zászló felvonás. Húgolyó a szerszám kamrában rábukkant Mrs. Jones egyik ócska zöld abroszára, és fehér festékkel egy patát, meg egy szarvat pingált rá. Ezt a zászlót húzták fel a tanya kertjében minden vasárnap reggel a zászlórudra. A zászló azért zöld, magyarázta Húgolyó, mert Anglia zöld mezőit jelképezi, a pata és a szarv pedig az eljövendő állatok köztársaságát, amely akkor jön majd létre, ha az emberi fajt véglegesen megdöntötték. A zászlófelvonás után az állatok bevonultak a nagy bajtába, az úgynevezett nagy gyűlésre. Itt tervezték meg a következő hét munkáját, és határozati javaslatokat terjesztettek elő és vitattak meg. A határozatokat mindig a disznók terjesztették elő. Azt a többi állat is megértette, hogyan kell szavazni, de soha eszükbe se jutott volna a javaslatokat kigondolni. A vitákban mindig Húgolyó és Napóleon voltak a legaktívabbak. De észre lehetett venni, hogy sohasem értenek egyet. Bármilyen javaslattal állt elő az egyik, számítani lehetett rá, hogy a másik ellenezni fogja. Amikor elhatározták, a dolog ellen önmagában senkinek sem lehetett kifogása, hogy a gyümölcsös mögött egy kis karámot kell kihasítani pihenőhelyül azoknak az állatoknak, akik már nem tudnak dolgozni, még akkor is viharos vita tört ki köztük az egyes állatfajok igazságos nyugdíjkorhatára. A nagy gyűlés mindig az angolhon állatai éneklésével végződött, aztán a délután pihenésnek szentelt. A disznók kisajátították a szerszámos kamrát, ott rendezték be főhadiszállásukat. Esténként ott tanulmányozták a kovács mesterséget, az ácsmunkát és a többi szükséges mesterséget azokból a könyvekből, amelyeket a tanyaházból hoztak. Húgolyó ezen felül szorgosan szervezte a többi állatból az úgynevezett állatbizottságokat. Ebben a munkában fáradhatatlan. A tyúkok számára megalakította a tojástermelési bizottságot. A teheneket a tiszta farok ligába tömörítette, megszervezte a vadelvtársak átnevelési bizottságát, melynek célja a patkányok és a nyulak megszelidítése volt, a juhok fehérebb gyapjúért mozgalmát, és számos különféle más bizottságot alakított, azon felül írást és olvasást oktató tanfolyamokat indított. Nagyjában és egészében mindezek kudarcot vallottak. Az a kísérlet például, hogy megszelidítsék a vadállatokat, szinte mindjárt az elején befulladt, mert azok továbbra is úgy viselkedtek, mint addig, és csak kihasználták, ha bőkezően bántak velük. A macska az átnevelési bizottságba lépett be, és néhány napig buzgón tevékenykedett benne. Egy szép napon látták például, hogy a tetőn ül, és előadást tart néhány verébnek, amelyeket éppen nem tudott elkapni. Azt magyarázta nekik, hogy az állatok most már mind elvtársak, és ha valamelyik verébnek kedve van rá, nyugodtan rászállhat a mancsára. A verebek azonban tartották a távolságot. Az írás és olvasás tanfolyamok azonban nagy sikert arattak. Őszre a tanya majd minden állata bizonyos fokig írástudóvá vált. Ami a disznókat illeti, ők már tökéletesen tudtak írni, olvasni. Olvasni a kutyák is elég jól megtanultak, de nem érdekelte őket más olvasni való, csak a hét parancsolat. Malvin, a kecske, valamivel jobban olvasott, mint a kutyák. Esténként néha fel is olvasott a többieknek a szemétdombon talált újságpapírfoszlányokkal. Benjamin épp úgy tudott olvasni, mint akármelyik disznó, de sohasem használta tudományát. Kijelentette, hogy amennyire ő tudja, semmi sincs, amit érdemes volna elolvasni. Rózsi megtanulta az egész ABC-t, de nem tudta a betűket összeolvasni. Bandi nem tudott túljutni a D betűn. Hatalmas patájával kirajzolta a porba az A, B, C, D betűket, aztán csak állt, hátra csapott fülekkel, és bámulta őket. Néha megrázta az üstökét, és minden erejét összeszedve próbált visszaemlékezni, hogy mi következik utánuk, de ez sohasem sikerült neki. Többször megtanulta az E, F, G és H betűket is, de amikor már tudta őket, mindig rájött, hogy közben elfelejtette az A, B, C és D betűt. Végül elhatározta, hogy beírja az első négy betűvel, de ezeket aztán egyszer-kétszer minden nap leírta, hogy felfrissítse emlékezetét. Molly azokon a betűkön kívül, amelyekből a neve állt, semmit sem volt hajlandó megtanulni. Ezeket viszont csinosan kirakta gajdarabkákból, feldíszítette egy-két szál virággal, aztán elragadtatva körül sétálta a művét. A tanya többi állata közül egyik sem jutott tovább az O betűnél. Az is kiderült, hogy a butább állatok, például a tyúkok, kacsák és juhok, képtelenek megtanulni a hét parancsolatot. Hógolyó sok fejtörés után kijelentette, hogy a hét parancsolat lényegét gyakorlatilag egyetlen sarkigazságba lehet sűríteni. Négy láb jó, két láb rossz. Azt mondta, ez magában foglalja az állatizmus elvének lényegét. Aki ezt a maga teljességében felfogja, az mentes marad minden emberi befolyástól. A madarak eleinte tiltakoztak, mivel úgy érezték, hogy nekik is két lábuk van, de Hógolyó bebizonyította nekik, hogy tévednek. A madár szárnya, elvtársai, mozgásszerv, nem pedig manipulációs eszköz, jelentette ki. Ezért hát lábnak kell tekinteni. Az ember megkülönböztető jegye a kéz, az az eszköz, amellyel gazságait végrehajtja. A madarak nem értették Hógolyó magas röptű kifejezéseit, elfogadták a magyarázatot, és valamennyi egyszerű állat nekiveselkedett betéve megtanulni az új sarkigazságot. A pajta hátsó falán, a hét parancsolat fölé még nagyobb fehér betűkkel felírták, hogy négy láb jó, két láb rossz. Mikor már kívülről tudták, a juhok nagyon megszerették ezt a sarkigasságot, és a réten heverészve gyakran elkezdték kórusban bégetni. Négy láb jó, két láb rossz, négy láb jó, két láb rossz. Órákig bégették, soha nem mondták. Napóleont nem érdekelték Hógolyó bizottságai. Ő az ifjúság nevelését fontosabbnak tartotta, mint bármit, amit azokért lehet tenni, akik már felnőttek. Nem sokkal aratás után Zsuzsi és Kolomb történetesen egyszerre kölykeztek meg, és összesen 9 erős kutya kölyköt hoztak a világra. Mihelyt elválasztották őket, Napóleon elvette a kölyköket az anyuktól, és azt mondta, a nevelésükről ezután ő gondoskodik. Felvitte őket a padlásra, ahová csak létre lehetett a szerszámos kamrából feljutni, és annyira elzárta őket a többiektől, hogy hamarosan mindenki megfeledkezett a létezésükről. Nem sokára tisztázódott a tej eltűnésének rejtélye is. Minden nap belekeverték a disznók moslékába. Éppen érett a korai alma, a gyümölcsös pázsitja teli volt hullott gyümölccsel. Az állatok természetesnek tartották, hogy egyenlően osztozhatnak rajta. Egy szép napon azonban rendelkezést adtak ki, hogy a gyümölcsöt össze kell szedni, és be kell hordani a szerszámos kamrába a disznók számára. Egyes állatok morogtak emiatt, de hasztalan. Ebben a kérdésben valamennyi disznó egyetértett, még Hógolyó és Napóleon is. Kiküldték Süvit, hogy lássa el a többieket a szükséges magyarázat.
2: Társak!
0: Jártott a Süvi.
2: Remélem nem képzelitek, hogy mi disznók ezt önzésből csináljuk, vagy előjogokat akarunk biztosítani magunknak. Sokan közülünk egyenesen utálják a tejet meg az almát. Én se szeretem. Egyedüli célunk, hogy megóvjuk egészségünket. A tej és az alma, ezt bizonyítja a tudomány, értársak, olyan anyagot tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek a disznók egészséges táplálkozásához. Mi disznók szellemi munkások vagyunk. Ennek a tanyának az egész vezetése és szervezése a mi válunkon nyugszik. Éjjel-nappal a ti jóléteteken őrködünk, a ti kedvetekért isszuk a tejet és esszük meg az almát. Tudjátok, mi történne, ha mi disznók elhanyagolnánk kötelességünket? Visszajönne Jones! Igen, visszajönne Jones! Biztos vagyok benne, eltársak!
0: Kiáltott a Süvi, szinte könyörögve, ide-oda ugrálva és a farkát tekergetve.
2: Biztos vagyok benne, hogy nincs köztetek senki, aki Jones visszatérését kívánná! Biztos vagyok benne!
0: Már most, ha egyáltalán volt valami, amiben az állatok tökéletesen biztosak voltak, akkor az az volt, hogy nem kívánják vissza Jones-t. Amikor ebben a megvilágításban mutatták meg nekik a dolgot, nem volt több mondani valójuk. túlságosan is nyilvánvaló lett, mennyire fontos a disznók egészségének megoldása. Így aztán minden további vita nélkül beleegyeztek abba, hogy a tej és a hullottalma és az érettalma javarésze is kizárólag a disznókat illesse.

0: Nyár végére már a fél megyében elterjedt az állatfarmon történtek híre. Hógolyó és Napóleon minden nap galambrajokat küldtek ki azzal az utasítással, hogy elegyedjenek a szomszédos tanyák állatai közé, mondják el nekik a forradalom történetét, és tanítsák meg őket az angolhon állataira. Mr. Jones közben ideje legnagyobb részét a Willingdoni vörös oroszlán söntésében töltötte, és mindenkinek, aki csak hajlandó volt meghallgatni, elpanaszolta a szörnyű igazságtalanságot, amelyet el kellett szenvednie, amikor egy csomó, semmire kellő állat kiforgatta a birtokából. A többi gazda elvileg rokon szenvezett vele, de eleinte nem sokat segítettek rajta. Szívük mélyén titokban azon tűnődtek, hogy nem tudnák-e Jones bal sorsát valahogy a maguk hasznára fordítani. Szerencsére az állatfarmon szomszédos kis tanyák tulajdonosai régóta rossz viszonyban álltak egymással. Az egyik, a Rókaerdő nevezetű tanya nagy, elhanyagolt, régi divatú gazdaság volt, amelyet kezdett elborítani az erdő, a legelői kiöregedtek, a sövényei pedig rettenetes állapotban voltak. Tulajdonosa, Mr. Pilkington, hányaveti úri gazdálkodó volt, aki ideje legnagyobb részét az évszak szerint vagy horgászással, vagy vadászattal töltötte. A másik Kuporlak nevezetű kisebb és jobb karban tartott tanya tulajdonosa Mr. Frederick volt. Kemény, éles eszű ember, aki állandóan pereskedett, és közismerten nehéz volt vele alkut kötni. Ezek ketten annyira utálták egymást, hogy még tulajdon érdekeik védelmében is nehezen tudtak valamiben egyességre jutni. Mindennek ellenére mind a ketten igencsak megrémültek az állatfarm lázadásától, és nagyon szerették volna megakadályozni, hogy állataik túlságosan sokat megtudjanak az esetről. Először úgy tettek, mintha nevetségesnek találnák a gondolatot, hogy az állatok maguk is el tudnak vezetni a gazdaságot. Két hét alatt vége lesz az egésznek, mondogatták. Azt híresztelték, hogy az állatok a majorban, Makacsul majornak nevezték, nem tudták elviselni az állatfarm elnevezést, állandóan verekednek egymással, és hamarosan éhen fognak halni. Amikor aztán telt múlt az idő, és az állatok nyilvánvalóan nem haltak éhen, Frederick és Pilkington hangja megváltozott. Most már az állatfarmon uralkodó iszonyatos züllöttségről kezdtek beszélni. Azt rebesgették, hogy az állatok megeszik egymást, mint a kannibálok. Vörösen izzó patkókkal kínozzák egymást, és a nőstényeiket köztulajdonba vették. Ez lesz abból, amikor fellázadnak a természet törvényei ellen, mondta Frederick, meg Pilkington. Ezeket a történeteket azonban sohasem hitték el teljesen. Homályos és eltorzított formában tovább keringtek a rémhíreket csodálatos tanyáról, ahonnan elkergették az embereket, és az állatok maguk intézik az ügyeiket. És a vidéken egész évben átcsapott a lázadás hullám. Bikák, amelyek mindig kezesek voltak, hirtelen megvadultak. A juhok áttörték a sövényeket, és felfalták a lóherét. A tehenek felrúgták a sajtárt. A lovak nem voltak hajlandók átugrani a kerítésen, és ledobták hátukról a lovasokat. És legfőképpen mindenütt közismerté vált az angolhun állatai dallama, sőt, még a szövege is. Bámulatos gyorsasággal terjedt. Az emberek képtelenek voltak féken tartani dühüket, amikor meghallották, bár úgy tettek, mintha csak nevetségesnek tartanák. Azt mondták, nem értik, hogyan képesek akár állatok is ilyen megvetésre méltó zagyvaságot énekelni. Ha rajta kaptak egy állatot, amikor ezt énekelte, tüstént megkorbácsolták. A dalt mégsem lehetett elhallgattatni. Fütyülték a rigók a sövényeken, turbékolták a szilfákon a galambok, visszhangzott a kovácsműhelyek lármájában és a templomi harangok zúgásában. És amikor az emberek meghallották, titokban megremegtek, mert eljövendő végzetük proféciáját hallották ki belőle. Október elején, amikor már learadtak, asztagba rakták a gabonát, és egy részét már ki is csépelték, kavargó galambok érkeztek sietve a levegőből, aztán vad izgalomban leszálltak az állatfarm udvarán. Jones meg a bédesei fél tucat másik emberrel, Rókaerdőből és Kuporlakból behatoltak az ötreteszes kapun, és közelednek a tanyához vezető szekérúton. Mindnyájuknál ott van kivéve Jones, aki puskával jön. Nyilvánvalóan megpróbálják visszafoglalni a tanyát. Erre már régen számítottak, és minden előkészületet megtettek rá. A védekező hadműveletekkel Hógolyót bízták meg, aki áttanulmányozott egy Julius Cézár hadjáratairól szóló régi könyvet, amelyet a tanyaházban talált. Gyorsan ki is adta parancsait, és pár perc múlva minden állat az őrhelyén állt. Hógolyó akkor indította az első rohamot, amikor az emberek már a tanya épülethez közeledtek. A galambok szám szerint mintegy 35-en ide-oda röpködtek az emberek feje fölött, és rájuk piszkítottak. És míg az emberek ezzel voltak elfoglalva, a sövény mögött rejtőző libák előrohantak, és dühösen csipkedni kezdték a lábuk szárát. Persze, mindez még csak könnyed, zavarkeltő hadművelet volt, amelynek csak az volt a célja, hogy kissé felbomlassza a sorokat. És az emberek a botjukkal könnyen elzavarták a libákat. Hógolyó ekkor elindította a támadás második hullámát. Malvin, Benjamin és a juhok élükön hógolyóval erőrontottak, és minden oldalról böködni és taszigálni kezdték az embereket, miközben Benjamin hátat fordított nekik, és elkezdte rugdalni őket apró patáival. Amikor az emberek botjukkal és vasal csizmájukkal még ezt a támadást is ki tudták védeni, az állatok süvi visítására, amivel jelt adott a visszavonulásra, hirtelen mind megfordultak, és beszaladtak az udvarba. Az emberek diadalüvöltésben törtek. Amikor látták, hogy ellenségeik menekülnek, hogy eleve elképzelték, rendetlenül utánuk rohantak. Hógolyó épp ezt akarta. Mihelyt az emberek beértek az udvar közepére, hirtelen felbukkant a hátuk mögött a tehén istállóban lesben álló három ló, a három tehén meg a többi disznó, és elvágták előlük a visszavonulás útját. Hógolyó ekkor jelt adott a rohanra. Jó maga egyenesen Jonesnak rontott. Jones látta, hogy jön, felemelte puskáját és lőtt. A sörét véres csíkokat hasított hógolyó hátába. Egy birka holtan esett össze, de hógolyó egy pillanatra sem állt meg, és mázsás súlyával nekizúdult Jones lábszárának. Jones belehuppant egy halom trágyába, puskája pedig kirepült a kezébe. De a legrémisztőbb látomát Bandi jutotta, aki hátsó lábaira ágaskodva úgy rúgdosott nagy vaspatkós patáival, mint egy megvadult csődör. Mindjárt legelső rúgásával kupán talált a jókerdei istálló fiút, aki élettelenül terült el a sárba. Amikor ezt az emberek meglátták, eldobták botjukat és menekülni próbáltak. Páni rémület fogta el őket, és a következő pillanatban már valamennyi állat körbe-körbe kergette őket az udvaron. Döfködték, rúgdalták, harapták, taposták. Nem akadt állat a tanyán, aki a maga módján bosszút ne állt volna rajta. Még a macska is leugrott váratlanul a háztetőről, az egyik gulyás vállára, és a nyakába mélyeztette a karmát, mire az irtózatosan ordítani kezdett. Abban a pillanatban, amikor a bejárat felé szabad lett az út, az emberek boldogan rohantak az udvarból a főút felé. Így aztán betörésük után 5 perccel szégyenletes módon vissza kellett vonulniuk azon az úton, amelyiken jöttek. Nyomukban egy sereg, sziszegő, bokájuk a csipkedő libával. Emberek egy kivétellel mindeltűnnek. Az udvaron Bandi nagy patájával megdökte az istálló fiút, aki arccal a sárban feküdt, és megpróbálta megfordítani. A fiú azonban nem mozdult.
1: Meghalt,
0: állapította meg Bandi szomorúan.
1: Eszem ágában sem volt megölni. Elfelejtettem, hogy vasolt patkóim vannak, de ki hiszi el, hogy nem szándékosan tettem?
2: Csak semmi érzelgőséget fess!
0: Kiáltott a hógolyó, akinek még mindig csöpögött a vér a sebeibe.
2: A háború, az háború! Csak a halott ember jó ember!
1: Senkinek sem akartam kioltani az életét, még egy emberét sem.
0: Ismételgette Bandi könnyes szemben.
2: Hol van Molly?
0: Kiáltott fel valaki. Molly csak ugyan nem volt sehol. Egy pillanatra nagy riadalom támadt, attól féltek, hogy az emberek valahogy megsebesítették, vagy éppenséggel magukkal hurcolták. Végül azonban megtalálták az istállóját, ahol fejét a jászlába széna közé temetve elbújt. Amikor a puska elsült, tüstént elinalt, és mire a többi állat visszatért az udvarra Molly kereséséből, az istálló fiú már nem volt sehol. Csak elkábult, de magához tért és kereket oldott. Az állatok vadizgalomban gyűltek újra össze, és torkuk szakadtából ordítva számoltak be az ütközetben véghez vitt hőstetteikről. Felvonták a zászlót, jó néhányszor elénekelték az angolhon állatait, aztán ünnepélyesen eltemették.

Az állatok hőse érdemérmet tüstént ki is osztották Hógolyónak és Bandinak. Sárga rézmedália volt. Tulajdonképpen régi lószerszámdísz, amelyet a szerszámkamrában találtak. És vasár és ünnepnapokon lehetett viselni. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát az elesett lyuk kapta. Sokat vitáztak arról, hogy hogyan nevezzék el az ütközetet. Végül is a tehénistálló csatájának nevezték el, mivel innen indult el a nagy lestámadás. Amikor Mr. Jones puskáját megtalálták a sárban, tudván, hogy a tanyaházban van hozzá egy csomó töltény, elhatározták, hogy a zászlórúd lábánál helyezik el, mint valami ágyút, és kétszer egy évben el is fogják sütni. Egyszer október 12-én, a tehénistálló csatájának évfordulóján, egyszer pedig Szent Iván napján, a forradalom évfordulóján.

0: Amint közeledett a tél, Mollyval egyre több lett a baj. Minden reggel elkésett a munkából. Azzal mentegette magát, hogy elaludt, és rejtélyes fájdalmakról panaszkodott, jól lehet kitűnő étvágya volt. Mindenféle ürüggyel meglógott a munkából, aztán elment az itatóvájúhoz, ahol ostobán merengve bámulta a tükörképét. De komolyabb dolgokat is rebesgettek róla. Egy szép napon, amikor Molly hosszú farkát lobogtatva és egy marék szénát rágcsálva vidáman kiballagott az udvarra, Rózsi félrehívta. Nem, Molly, kezdte. Szeretnék nagyon komolyan beszélni veled. Ma reggel láttam, hogy kinéztél a sövényen, ami elválasztja az állatfarmot Róka erdőtől. Mr. Pilkington egyik embere ott állt a sövény másik oldalán, és nagyon messzi voltam, de majdnem bizonyosan ezt láttam, ez az ember beszélt hozzád, te pedig megengedted neki, hogy megsimogassa az orrodat. Mit jelentsen ez, Molly?
1: Nem is voltam ott, nem igaz, kiabálta Molly, és hol ágaskodott, hol a földet kapálta.
0: Molly, nézz a szemembe, becsület szavadat adod rá, hogy az az ember nem simogatta meg az orrodat,
1: nem igaz, nem,
0: ismételte meg Molly, de nem tudott Rózsi szemébe nézni. A következő pillanatban kereket oldott, és elvágtatott a mezőre. Rózsinak eszébe jutott. A többieknek nem szólt egy szót sem, csak bement Molly istálójába, és megforgatta patájával a szalmát. A szalma alatt egy kis halom kocka cukor, és több tekercs különböző színű szalaglapot. Molly 3 nap múlva eltűnt. Néhány hétig semmit sem tudtak a hollétéről, aztán a galambok egyszer csak jelentették, hogy Willingdon túlsó végén lát. Egy pirosra és feketére festett, csinos, kétkerekű kocsi rúdjai közt áldogált a kocsma előtt. Egy kövér, vörösképű, kocsmáros forma ember, kockás térnadrágban és kamásliban Molly orrát csimogatta és cukorral etette. Mollynak frissen volt nyírva szőre, és piros szalagot viselt az üstökében. Láthatólag remekül érezte magát, mondták a galambok. Az állatok soha többé nem ejtették ki Molly nevét. A január csikorgó ideget hozott. A föld kemény volt, mint a vas. A földeken semmit sem lehetett csinálni. Sok gyűlést tartottak a nagypajtában, a disznók pedig a következő évad munkájának tervezésével foglalkoztak. Elfogadottá vált, hogy a gazdaság vezetésének minden kérdésében a disznóknak kell határozniuk, hiszen nyilvánvalóan okosabbak a többi állatnál, de határozataikat azért szótöbbséggel jóvá kell hagyni. Ez az elrendezés elég jól működött volna, ha Hógolyó és Napóleon között nem dúlnak állandó viták. Mindenben különbözött a véleményük, amiben csak véleménykülönbség merülhetett fel. Ha az egyik azt javasolta, hogy vessenek be nagyobb területet árpával, a másik hold biztosan azt követelte, hogy vessenek több zabot. Ha az egyik azt állította, hogy ez meg az a tábla éppen káposztának való, a másik tüstént kijelentette, hogy az a tábla semmi másra nem használható, csak répatermesztésre. Mindkettőjüknek megvoltak a maguk követői, és néha heves vitákra került sor. A nagy gyűléseken Hógolyó gyakran megnyerte a többséget ragyogó szónoklataival, de Napóleon a köztes időben ügyesebben agitált, hogy őt támogassák. Különösen a birkák között aratott sikert. Az utóbbi időben a birkák, ha kellett, hanem elkezdték bégetni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, és ezzel gyakran megzavarták a nagygyűlést. Azt is észre lehetett venni, hogy különösen Hógolyó szónoklatainak döntő pillanataiban kezdték el harsogni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, 4 láb jó, 2 láb rossz. Hógolyó buzgón végig tanulmányozta a földműves és állattenyésztő néhány régebbi számát, amelyet a tanyaházban talált, s tele volt újítási és fejlesztési tervekkel. Szaktudós módjára beszélt az alakcsövezésről, a silózásról és a talajjavításról, és kidolgozott egy bonyolult rendszert, melynek keretében valamennyi állat rögtön a mezőn pottyantotta volna el a trágyáját, minden nap más helyen, hogy ezáltal megtakarítsák a trágyahordás munkáját. Napóleon nem állt elő saját tervekkel, csak csöndesen kijelentette, hogy hógolyó terveiből semmi sem lesz, és mintha a kivárás taktikáját választotta volna. De összes nézeteltérésük közt a szélmalom körül támadt vita volt a legelkeseredettebb. A hosszú legelőn, nem messze a tanya épülettől, egy kis domb emelkedett. Az volt a gazdaság legmagasabb pontja. Hógolyó felmért a terepet, aztán kijelentette, hogy az a hely éppen szélmalomnak való, amely egy dinamót működtetne, s elláthatná a gazdaságot villanyárammal. Azzal lehetne világítani, télen pedig az istállókat fűteni, továbbá hajtaná a körfűrészt, a szecskavágót, a répa szeletelőt, meg a villamos fejőgépet. Az állatok sohasem hallottak még ilyesmiről, mert a gazdaság régi módi volt, és csak a legkezdetlegesebb gépekkel rendelkezett, és elképedve hallgatták Hógolyót, amint előszedte a fényképeket a fantasztikus gépekről, amelyek majd elvégzik a munkát, míg ők maguk kedvükre legelnek a mezőn, vagy olvasással és beszélgetéssel nemesítik szellemüket. Hógolyó néhány hét alatt teljesen kidolgozta a szélmalom terveit. A technikai részleteket legnagyobb részt Mr. Jones 3 könyvéből merítette. Az 1000 hasznos házépítési tanács, Mindenki lehet kőműves, és Elektromosság kezdete című művekből. Azt a fészet választotta ki dolgozószobának, amelyet valamikor keltetőnek használtak, és sima fapadlója nagyon alkalmas volt rajzolásra. Órákra bezárkózott, kirakta könyveit, egy kővel lenyomta őket, hogy be ne csukodjanak, s a csülke ujjai közé szorított egy darab krétát. Aztán fürgén ide-oda mozogva rajzolt egyik vonalat a másik után, miközben izgatott kis fisításokat hallatott. A tervek fokozatosan hajtóludak és fogas kerekek bonyolult tömegévé nőttek, és a padlónak már több mint felét befették. A tervet a többi állat teljesen érthetetlennek, de nagyon impozánsnak találta. Legalább napjában egyszer mindegyik bejött megnézni Hógolyó rajzait. Még a tyúkok és kacsák is eljöttek, és kínos gonddal ügyeltek, hogy rá ne lépjenek a krétavonalakra. Csak Napóleon maradt távol, aki kezdettől fogva a szélmalom ellen foglalkozott. Egy szép napon azonban váratlanul megérkezett, hogy megvizsgálja a tervet. Nehéz léptekkel körbejárta a fészel, alaposan megnézte a tervek minden részletét, egyszer-kétszer farkantott rájuk, aztán megállt, és szeme sarkából még egyszer áttekintette az egészet, majd hirtelen felemelte a lábát, levizelte a terveket, és szó nélkül távozott. A szélmalom ügye megosztotta a gazdaság lakóit. Hógolyó nem tagadta, hogy a malmot nehéz lesz felépíteni. Követ kell bányászni, falakat kell húzni, aztán meg kell csinálni a lapátokat, és mindezek után még dinamókra és kábelekre is szükség lesz. Hogy ezeket honnan szerzik meg, arról Hógolyó nem beszélt, de azt állította, hogy egy év alatt mindezt meg lehet csinálni. Utána pedig, jelentette ki, annyi munkát fognak megtakarítani, hogy az állatoknak hetenként csak 3 napot kell majd dolgozniuk. Napóleon ezzel szemben azt bizonygatta, hogy pillanatnyilag az élelmiszertermelés növelésére van a legnagyobb szükség, és ha malomépítésre pocsékolják az időt, mindnyájan éhen fognak halni. Az állatok két pártra szakadtak. Az egyiknek az volt a jelszava, hogy szavazz Hógolyóra és a 3 napos munkahétre, a másiké szavazz Napóleonra és a teli jászorra. Benjamin volt az egyetlen állat, aki nem csatlakozott egyik párthoz sem. Sem abban nem volt hajlandó hinni, hogy több lesz az élelem, sem abban, hogy a szélmalom munkát fog megtakarítani. Szélmalom ide, szélmalom oda, jelentette ki. Az élet úgy folyik majd tovább, ahogy mindig is folyt, vagyis rosszul. A szélmalom fölött folytatott viták mellett ott volt még a farm védelmének kérdése is. Tökéletesen tisztában voltak vele, hogy bár a tehénistáló csatájában legyőzték az embereket, lehet, hogy újabb és még elszántabb kísérletet fognak tenni a tanya visszafoglalására és Mr. Jones uralmának visszaállítására. Annál is inkább, mivel vereségük hír az egész vidéken elterjedt, és a szomszédos birtokok állatai rakoncátlanabbak lettek, mint valaha. Mint rendesen, Hógolyó és Napóleon most sem értettek egyet. Napóleon szerint az állatoknak lőfegyvereket kell szerezniük, és meg kell tanulniuk használni őket.
1: Hógolyó szerint még több galambot kell kiküldeni, és forradalmat kell szítani a többi gazdaság állatai közt. Az egyik azt bizonygatta, hogy ha nem tudják megvédeni magukat, óhatatlanul le fogják igázni őket, a másik azt, hogy ha mindenfelé forradalmak törnek ki, nem lesz rá szükség, hogy megvédjék magukat. Az állatok hol Napóleonra hallgattak, hol Hógolyóra, és nem tudták eldönteni, melyiknek van igaza. Mindig azzal értettek egyet, amelyik éppen beszél. Végre eljött a nap, amikor elkészültek Hógolyó tervei. A következő vasárnap nagy gyűlésen került szavazásra a kérdés, hogy hozzáállássanak-e a szélmalom megépítéséhez, vagy sem. Mikor az állatok összegyűltek a nagy pajtában, Hógolyó felállt, s bár néha félbeszakította a juhok bégetése, előadta a szélmalom megépítését alátámasztó érvei. Aztán Napóleon állt fel, hogy válaszoljon. Csak annyit mondott, nagyon csöndesen, hogy a szélmalom terve padarság, és senkinek sem ajánlja, hogy rászavazzon. Aztán tüstént leült. Fél percig beszélt, és a jelek szerint nem csak a törődött szavai hatásával. Erre Hógolyó újra felugrott, és túlkiabálva a birkákat, akik ismét bégetni kezdtek, szenvedélyesen kiállt a szélmalom ügye mellett. Addig az állatok rokonszenve körülbelül egyenlő arányban oszlott meg, de Hógolyó ékes szólása egy pillanat alatt magával ragadta őket. Izzó mondatokkal ecsetelte, milyen lesz az állatfarm, ha piszkos munkát leveszik az állatok válláról. Képzelete messzi túlszárnyat a szecskavágókon és répaszeletelőkön. Az elektromossággal, mondotta, cséplőgépeket, ekéket, boronákat, hengereket, arató és kévekötő gépeket lehetne hajtani, amellett minden istállót ellátna villanyvilágítással, hideg és meleg vízzel, valamint elektromos fűtéssel. Mire befejezte beszédét, már nem volt kétséges, hogyan fog a szavazás alakulni. De ebben a pillanatban Napóleon felállt, kihívó oldalpillantást vetett Hógolyóra, aztán visított egyet, olyan élesen, ahogy még sohasem hallották visítani. Erre odakint irtózatos csaholást állt, és egyszerre 9 rézzel kivert nyakörvet viselő hatalmas kutya rontott be a pajtába. Egyenesen Hógolyóra rohantak, akinek éppen csak sikerült felugrani helyéről, mielőtt csattogó fogaikkal elérték volna. Egy pillanat alatt kint volt az ajtón a kutyákkal a nyomában. Az állatok zavarukban és ijedtükben meg sem tudtak szólalni, de mind az ajtóhoz csődültek, hogy lássák a hajszát. Hógolyó keresztül vágtatott az út felé vezető hosszú legelő. Rohant, ahogy egy disznó csak rohanni tud, de a kutyák a sarkában voltak. Hirtelen megbotlott, már-már úgy látszott, hogy elkapják, de felpattant, és még gyorsabban futott, mint az előbb. A kutyák kezdték befogni. Egyikük már majdnem elkapta összecsattanó állkapcsával a farkát, de Hógolyó még idejében félretekert. Aztán végső nekirugaszkodással néhány hüvelyknyi előnyt szerzett, és egy lyukon át kisurrant a sövény. Soha az állatok némán és rémülten kullogtak a pajtába. Egy pillanat múlva kutyák is visszacsörtöttek. Először senki sem tudta elképzelni, honnan kerültek elő ezek a fenevadak, de hamarosan megoldódott a probléma. Azok a kutyakölykök voltak, akiket Napóleon elvett az anyjuktól és maga nevelt fel. Bár még nem nőttek fel teljesen, hatalmas kutyák voltak. Vadnak látszottak, akár a farkas. Szorosan körülvették Napóleont, és meg lehetett figyelni, hogy pont úgy csóválják neki a farkukat, mint a többi kutya annak idején, Mr. Jones. Napóleon a kutyák kíséretében felhágott arra az emelmény félére, ahol az őrnagy annak idején elmondta beszédét. Bejelentette, hogy mostantól fogva véget érnek a vasárnap reggeli nagygyűlések. Nincs rájuk semmi szükség, jelentette. Csak az időt pocsékolják. A jövőben minden a gazdaság munkájával kapcsolatos kérdést a disznók különbizottsága fog eldönteni, amelynek ő lesz az elnök. A bizottság zárt üléseket fog tartani, és utána közli a többiekkel a döntéseit. Az állatok vasárnap reggelente továbbra is össze fognak gyűlni, hogy tisztelegjenek a zászló előtt, elénekeljék az angolon állatait, és meghallgassák a következő hétre szóló parancsokat, de a továbbiakban viták nem lesznek. Az
0: állatok a hógolyó elüldözése okozta rémületük ellenére is megdöbbentek ezen a bejelentésen. Néhányan tiltakoztak is volna, ha megfelelő érveket tudtak volna találni. Még Pandi is elbizonytalanodott és megzavarodott. Hátra csapta füleit, néhányszor megrázta üstökét, és megpróbálta rendbeszedni gondolatait, de semmi sem jutott eszébe, amit mondhatott volna. A disznók közül néhányan azonban nem hagyták szó nélkül a dolgot. Az első sorban négy fiatal hízó rossz hallása jeléül visítozni kezdett, mind a négyen egyszerre ugrottak fel, és egyszerre kezdtek beszélni. A Napóleon körül ülő kutyák azonban hirtelen mély, fenyegető morgást hallattak, mire a disznók elnémultak és visszaültek a helyükre. Erre a birkák harsány bégetésben törtek ki, majd negyed óra hosszát zúgott a négy láb jó, két láb rossz, ami elvágta minden további vita lehetőségét. Később kiküldték Sűrit, hogy járja körül a gazdaságot, és magyarázza meg az új intézkedéseket a többieknek.
1: Elvtársa! Kezdte. Hát bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon elvtárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek, eltársak, hogy a vezetés élvezet, ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárdan, mint Napóleon eltárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: 끝나고
1: 등등등등
2: 이 저거 뭐야 독립모
0: 어이게 어휴 뺏어 줘요
2: 어라 곤도스 애매냐게 조골보스 끄르르르 부르고 대충대충 아앗 어스타네 냄냄아
0: 이거 냄? Hát nem, akkor Isten veled! Mi mindent megtettünk, amit tehettünk. Gyertek!
2: Ez nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal?
0: Mondtuk, hogy csak a fogorvos segít.
2: Olyan mogorva vagy vele.
3: Mondhatjuk vidáman is, csak a fogorvos segít.
2: Szép tépem! Szép!

0: akkor állítólag már én is láttam Vilma most.
1: És én állítólag te is, ha van szemem. Na, de itt a ház.
0: Te, miféle ház?
1: A fogorvosi.
0: Ajajajajaj.
1: Ilyen, a hidegre.
0: Én aztán, te mit gondolsz? Fájni fog.
1: Ugyan, egy olyan nagy vitéznek, mint te. Na, gyerünk!
0: Na, jaj, otthon felejtettem a zsebkendőmet, otthon felejtettem, visszamegyek.
1: Hív a hős oroszlán. A bátrak, a rettenthetetlen. Hallod? Valamit fúrnak.
0: Jaj, szegény fogacskám, jaj, aranyos fogam. Ne, én már itt se vagyok.

volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg anyó, két kis unokája, Mása és Dása. Dása egyszer az erdőbe indult illatos bogyóért, friss gombáért. Azt mondja neki a nagyanyja, ne menj messzire, Dásenka, ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert még eltévedsz. Jól van, azt mondja Dása. Beért az erdőbe. Szedte, szedegette a bogyókat, dalolgatott magában, észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakuk, kakuk, bal felé menj, kis leány. Dásenka elindult bal felé. Honnan, honnan se, egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihail Ivanovics. Mancsa közé kapta Dását, és már futott vele, futott, futott, míg a házába nem ért. Nagy háza volt, igen nagy, gazdag háza. Nem volt üres a pincéje, tele répával, káposztával, szárított gombával, lépes mézecskével. Bevitte a medve Dását a házába, és így szólt hozzá. Jó, hogy találkoztam veled. Éppen gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam. Kesztyűt varsz nekem. Jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz, én meg vadászni megyek, élelmet hozok neked, amíg te dolgozol rám. Sírva fakadt Dásenka. A medve meg csak hordta neki a mézet, diót, finom bogyót, vigasztalta. Amikor Dásenka kisírta magát, lefeküdt aludni. Miska reggel így ébresztgette. No, én most elmegyek vadászni, te addig főzd nekem scsít. Szőj nekem takarót. Miska elment, és Dása munkához látott. Nem ment a munka sehogy. Mindenki esett a kezéből. Levest akart főzni, kiömlött a fele, tüzet akart rakni, könnyezett a szeme, olyan füst támadt a kemencében. Leült szőni, de a fonal összebogozódott, összebonyolódott. Este megjött Miska. Fekete a háza füsttől, nem látni ki az ablakon, sótalan a leves, keserű a kása. Aludni tért Miska, betakarózott az új takaróval, de fel is ugrott nyomban. Hát ez micsoda dolog? Nem takaró ez, durva daróc. Megszúrta a talpacskámat, fölkarcolt a vállacskámat. Hely, te haszontalan, lusta, rendetlen teremtés. Eredj a pincébe, legalább válogasd ki a répámat, számold meg a káposztámat. Ezzel bezárta Dását a pincébe. A nagyanyó meg Mása pedig keresték, keresték Dását, aztán belefáradtak a keresésbe. Telt múlt az idő. Egyszer Mása is elindult bogyót szedni az erdőbe. Azt mondja neki a nagyanyó, ne menj messzire, Másenka. Ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert eltévedsz. Jól van, mondja Mása. Beért Mása az erdőbe. Szedte a bogyókat, csipegette, dalolgatott magában. Észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakuk, kakuk, jobb felé menj, kis leány. Mása elindult jobb felé. Honnan, honnan se, egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihail Ivanovics. Mancsa közé kapta Mását, és már futott is vele. Szaladt vele, szaladt, még csak a házába nem ért. Jó, hogy találkoztam veled, mondta. Gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam, kesztyűt varsz nekem, jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz. Én meg vadászni megyek, te addig főzd nekem scsít, és szőj nekem takarót. Ezzel elment. Neki látott Mása a munkának, bekukkantott a ház minden zugába. Benézett a pincébe is. De sok minden volt ott. Répa, káposzta, szárított gomba, lépes mézecske, és ott volt Dásenka is. Ott volt a hugocska is.
Sírva fakadtak örömükben, amikor meglátták egymást. Hallod-e, hugocskám? Mondja Mása. Te maradj itt. Én majd kitalálom, hogyan szabadulhatnánk. Bement a házba, munkához látott. Levest főzött, aztán kását, kisöpörte Miska házát, aztán leült szőni. A fonalat húzogatta, kis kezével simogatta. Megjött a medve. Hát a háza fénylik, tiszta, zsíros a leves, forró a kása. Hely, azt mondja, de ügyes kislány vagy te. Hely, azt mondja, de nagyon derék kislány vagy te. Miska aludni tért, fejére húzta az új takarót, s azt dörmögte. Hű, de finom takaró, könnyű, mint a pihe, meleg, mint a kemence. Melegíti talpacskámat, ringatgatja a vállacskámat. Ezzel elaludt. Mása pedig enni adott Dásának, és lefektette a kemencére. Felkelt reggel Miska, és így szólt. Hogy hálálja meg a munkádat, kislány. Kérj, amit akarsz. Azt mondta neki Mása. Nem kérek én mást, Mihail Ivanovics, csak annyit, hogy vigyél ajándékot a nagyanyúnak. Jól van, mondja Miska. Süteményt sütök, zsákba teszem, te meg vidd el neki, és dobd a küszöbére. De a zsákban nehogy benézz, meg ne dézsmáld a süteményt. Felmászom a tetőre, onnan nézek majd utánad. Jól van, mondja a medve. Elment hát Mihail Ivanovics vadászni. Másenka megsütötte a süteményt, beledugta Dását a zsákba, aztán belebújt maga is a sütemény közé. Megjön a medve, és látja ott a zsák tele süteménnyel. Vállára kanyarította, és útnak indult. Megy, mendegél, tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajjat. Elfáradt, megéhezett. No, mondja, leülök a fatönkre, eszem egy kis süteményt. Más a vékony hangon kiáltja a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Tovább megy Miska. Tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajjat. Elfáradt, megéhezett. No, azt mondja, most már messze vagyok a házamtól. Másenka nem lát meg. Leülök erre a fatönkre. Eszem, eszegetek egy kis süteményt. Mása meg vékony hangon kikiált a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Nocsak, nocsak, ámul Miska. Milyen messzire ellát. Mit tehetek más? Gyorsan elviszem a zsákot, és hazasietek. Otthon majd vacsorázom. Gyorsabban szedegette a lábát. Elfutott a nagyanyó házáig, ledobta a nehéz zsákot, aztán szaladt vissza. Kilépett a nagyanyó a tornácra. Nézi, nézi, egy zsák hever a háza előtt. Kibontja, és mit talál benne? Süteményt. Kivett egy kis darabot, gyorsan beleharapott, keservesen zokogott. Éppen olyan, mint amilyet Másenka szokott sütni. Hol lehettek unokái? Hol lehettek leánykái? A két kislány ekkor előugrott a zsákból. Itt vagyunk, nagyanyó. Hely, de nagyon megörültek. Mindjárt táncra kerekedtek. Ott pörögtek mind a hárman, s daloltak nagy vidámat.

0: iszod, és rögtön meggyógyulsz.
1: Édes vagy keserű?
0: Keserű.
1: Akkor nem iszom meg.
0: Na, gyere csak, ülj ide az ölembe. Mesélek neked. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fabábú.
1: Rólam szól ez a mese.
0: Aki nagyon szerette a friss forrásvizet, mindig magával hordott egy kis ezüstbögrét. A forrásra talált, megmerítette, és a vizet nagy-nagy kortyokban lenyelte. Úgy, mint most te az orvosságot.
1: Lenyeltem, észre se vettem.
2: Hála a tündér végtelen és érthetetlen türelmének.
1: Már járni is tudok, nézzétek!
0: Akkor holnap már mehetsz iskolába.
1: Tündér, te is ezzel jössz, akár a tücsök.
2: Mert mi mindannyian azt szeretnénk, hogy okos, jól nevelt fabáb legyél.
1: De iskolába csak igazi gyerekek járhatnak. És te magad mondtad, hogy én csak fabáb vagyok.
0: Majd én megkérem a tanítónénit,
1: hogy... De én túl fiatal vagyok az iskolához.
2: És a csavargáshoz nem vagy fiatal?
1: Én nem szoktam csavarogni. Én

0: lábam.
1: Ne menj sehova, Gepetto ide jön, érted?
2: Akkor elébe megyek, jó?
1: Nem.
2: Na de tündér, kérlek, igazán ne légy ilyen szívtelen.
3: A tündér szívtelen, megáll az eszem.
2: Te hallgass, nézd, tündér, úgy szeretem Gepettót, hiszen ő faragott bábút belőlem. Úgy szeretném minél előbb megölelni.
3: Hogy ragaszkodik.
1: Menj, ha annyira akarsz. De ígérd meg, ha nem találkozol vele, estére visszajössz.
2: Megígérem. Viszlát, tündér.
1: Az erdőn át vezet az út. Mindig a kék jelzést kövess. Az egyenesen Gepetto házához visz.
3: Hogy engedhetted el?
1: Nem fog eltévedni.
3: Megy ez mindenhová, csak Gepetto elé nem.
1: Hogy tudsz így élni? Sajnálok az örökös gyanakvásodért. Mit akarsz, méhecske? Miért vagy ilyen izgatott?
4: Kedves néném, ne haragudj, de az ajtó mögött hallgatóztam, és úgy érzem kötelességem jelenteni, hogy a róka és a macska itt kóborolnak a környéken.
1: Szóval tücsök, és gyorsan hozd vissza!
3: Nem! Egyék meg! Akaszák felé, egy tapotat sem megyek!
1: Hát Gepetto, szomorú lesz, ha nem találja itt.
3: Ez a fabám csak majd hoz rá.
4: Nénikém, nénikém, valamit elfelejtettem megmondani, de most, hogy meghallottam a nevét, szörnyű dolog történt.
1: Mondd már!
4: Gepetto a déli tengernél behajózott.
1: Mi csinált?
4: Behajózott! Vízre szállt egy korhatvén csónakkal.
1: És te hagytad?
4: Mit tehettem volna? Amikor megpillantottam, már messze kint járt a nyílt tengeren. Közben kitört a vihar, és a szárnyaim átrendesedtek. Nem látod, hogy még most is csúron víz vagyok?
1: Fogják be a nyuszikat, azonnal indulunk.
4: Hová? Néni, hová?
1: Meg kell menteni Gepettót.

0: Róka! Ne menj olyan gyorsan, várj meg! Félek itt a sötét erdőben!
1: Ne nevettesd ki magad más! Hiszen ez a mi igazi otthonunk! De halló! Gánor!
2: Halló! Jövök már!
1: Na, könnyen ide találtam meg.
3: Igen. Igen, de nem volt egyszerű megszöknöm otthonról. Szerencsé, hogy az anyám átszaladt a szomszédba tojásért. Amíg veletek nem találkoztam, nem hittem, hogy valóban létezik játékország. Azt mondjátok, néhány óra múlva ott leszek?
1: Ó, jaj!
3: Én nagyon is megértelek.
1: Nézd csak, macska, mi drága lát a Pinokkió barátom.
4: A róka és a macska, alig ismerek rátok. Jó ruhában, jó egészségben mind a ketten. Már nem is sántítasz, és a te szemed is meggyógyul.
5: Meg.
4: Engem bezzeg elkerült a szerencse. Ott a csodák mezén, tudjátok, ahol elástam az aranyaimat, rablók támadtak rá.
1: Igen.
4: A kékhajú tündér mentette meg az életemet. Ki ez a fiú?
3: Kanúc vagyok. És az éjfélt várom, hogy útnak induljak játékország felé. Gyere te is!
4: Á, nem lehet, haza kell mennem.
3: Á, rosszul teszed, mert hiszen, ha jól értettem, te sem szeretnél iskolába járni.
4: Bro, nem.
3: Na hát akkor meg mire vársz? Játékországban nincs iskola, nem kell szót fogadnod senkinek, ott reggeltől estig játszhatsz, és azt csinálhatsz, amit akarsz!
4: Hát ez jól hangzik. És egyedül mi?
1: Egyedül ugyan? Jó, a környék összes gyereke
5: meg. Mind?
4: És ott csak ugyan nincs iskola?
1: Nincs, nem igaz, macska?
5: Nem, iskola az nincs.
4: Szép ország lehet.
3: Most mit tétovázol? Szánd el magad és gyere!
1: Megérkezett a Cintó. Ez kötjük fel benneteket játékországba.
3: Nézd! Ott pár csacsi húzza!
4: És hogy tele van?
6: Gyertek, fiúk, talán még felférnek.
3: Hoppjá! Hoppjá! Én már fenn is vagyok! Mire vársz, Pinokkió?
4: Nem is tudom, hova üljek?
6: Gyere ide mellém a batra. Innen a kilátást is élvezheted.
7: Igaz, kise feledékeny vagyok. Tessék itt.
6: Most srácok, indulunk. Már nagyon várnak rátok játékországban.
4: Kik várnak ránk?
6: A játékok.
4: És tessék mondani, játékországban biztos, hogy nincs iskola?
6: Nincs, fiacskám, ott csak szamarak vannak.
1: Jó utat, kedves Pinokkió!
3: Jó utat!
0: Nagyszerű üzlet ez, Róka! Ha minden gyerekért 5 aranyat kapunk, hamarosan meggazdagszunk!
5: Kérem a felepést!
1: Felhasználj és elégedj meg egy gyarankkal!
0: Uraim!
5: Nem látok eplét, egy fabám.
1: Csak nem Pinokkió.
0: De igen.
1: Jönni is láttok, meg elmenni is.
0: Hintón távozott, Hintón.
3: Ismerős ez a hang. Csak nem.
5: Már csak jobban látni a sötétben.
3: De igen, ők azok.
0: Meg tudnád mondani, hová ment azon a Hintón? Hintót mondatunk.
1: Egyenesen játékországba.
3: Játékországba? Nem hallottam ilyen nevű országba.
1: Pedig nagyon híres. Ott nőnek a legszebb szamarak a világon. Mit te jó táltas, Pröcsek úr. Remélem, hogy találkozunk.
3: Játékország? Még a neve is förtelmes. Játék. Oda megyek, és ha kell, erőszakkal a fülénél fogva ráncigálom haza Pinokkiót.
8: végre megérteletes ricsaj, ez a fűsértő zene, ezek a szörnyűséges, lengő, sikló szerkezetek. Ez csak játékország lehet. A gyerekek úgy rohangálnak, mint az őrültek. Végig még eltaposnak. Felmászom erre a fára, és onnan nézek körül, hát ha megpillantom Pinokkiót.
9: Fagylaltal töltött őszi barackú. Kimagozott szőlőszemek, pörkölcsös mogyorok, hámozott dió, nyukros mandula, sült geszte, finom.
8: Vajon a többi fán is ilyen csuda dolgok teremnek? A tündér mindig azzal vádolt, hogy ingyenc vagyok. Talán igaza van. Bekapok még egy szem tejszínes mazsolát, és aztán megkeresem Pinokkiót.
9: Mekkora hinta?
8: Ha csak nézem is elszédülök. Ott van! Megtaláltam! Pinokkió! Pinokkió!
4: Gyertek! Rázzunk magunknak egy kis édességet!
10: Esküszöm, megérztem, pedig most reggel is.
11: Rajta! Egy, kettő, három!
4: Gyertek!
9: Suhano!
8: Szerencsé, hogy nem tettem össze magam. És hova tűnt Pinokkió?
11: Elhúzd az elmarádolt kastélyot!
4: Ki bírja tovább a furgont?
11: Gyerünk! Gyerünk!
12: Igazán hálás lesz nekem, Pinokkió, hogy elhoztalak ide. Nagyszerű hely ez a játékország.
4: Napjában tízszer hallom ezt tőled, Tanó. Nem unod még?
12: Talán nem szeretsz itt lenni?
4: Szeretek, szeretek, de már 3 hete itt vagyunk. Mindent láttam, mindent kipróbáltam.
12: Hát az óriás kerék, az csak nem unod.
4: Annyit ültem rajta, hogy már álmomban is az égen himbálódzom.
12: Kérsz egy kis vattacukrot?
4: Már ragad a fejem a sok vattacukortól.
12: Akkor gyere, másszunk fel a palacsinta egy tetejére. Ott fenn van a medgyes mákos, nincs annál jobb.
4: Egy kiszáradt kifli csücsöknek jobban örülnék.
12: Akkor mivel szórakozzunk?
4: Legszívesebben aludnék egyet.
12: Hiszen most keltünk fel.
4: Ez a legjobb itt játékországban, hogy annyit aludhatsz, amennyit akarsz. Felkelsz, és utána azonnal lefekhetsz. Már alszom is.
12: Amíg otthon voltam hajnalban, kiráncigáltak az ágyból, hiába könyörögtem, csak egy percet nyújtottam. Egyszer egy vödör vizet öntöttek a nyakamba, úgy ugrasztotta ki a paplan alól. Pedig reggel a legjobb aludni.
13: Aludok én is csak. Sőt, elviszkedne annyira a fülem.
12: Hiába vakarom nem múlik el. Pinokkió! Pinokkió, ébredj!
4: Mi az? Mi az?
12: Vakard meg kérlek a fülem, nagyon viszket. Ne sajnáld, esd neki két kézzel. Jaj, de finom. Na, mi az? Miért hagytad abba?
4: Te kanóc. Nekem is viszket. Pedig fából van faragva.
12: Na, csak képzeled. Vakard kérlek, vakard még egy kicsit.
4: Kanóc, itt valami nincs rendben. Egyre nagyobb és egyre szőrösebb a fülem.
12: Csúlyan, hülye vicceid vannak.
4: Ez nem vicc. És az enyém is egyre jobban viszket.
12: Tudasd csak, a tiéd is megnőtt, és csupa szőr!
4: Kanóc! Véged van! Szamárfüled nőtt! És nézd, a kezed és a lábad! Batáid vannak!
12: Szamárod, batám!
4: És nekem is! Megkaptuk a szamárlázat!
12: Jaj!
4: Szamárrá változtunk! De hiszen megmondta a tálcas, csak megmondta, hogy előbb-utóbb szamárrá változol.
12: Megmondta! Farkad is van!
4: Neked így!

Kino i templum. Sent kert vulum tar zul sar. Hun lentag i jukik ar. Nij fim cheng sip ju hirong. Moid me chun leng min hult hang. A galagonya. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fátylat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. A tündér. Bóbita-bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita-bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita-bóbita épít, hajnali kötfala vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita-bóbita álmos, elpihen őszi levélen, két

Szent csengő, csinglingling, tél csengén, halkan ring. Höldobban két nagy ló, kop-kop-kop, nyolc patkó, kop-kop-kop, csöndzsákból hangot kop. Szétmálló hangerdő, csinglingling, szent csengő, csinglingling, télöblén, tábor ring. Robogó szekerek. Mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka. A tajai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova. Azúton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa, bársonya, cipra, szalagja. De virrad a kicsi öcsik és húgok álmai hajnali légcsigafonatain újra le földre pörögnek. Súlyos muraközi ló dobog, a kövön a patakopog, a paripa fölnyihog. A falon a ló feje hószínen a fekete tovasuhan, ablakon és puha keszekusza mennyei álmokon átmut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain, ezer üvegizmú, salátabokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Kancsónő, feleségemnek, még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem. Ó, hallgat még fel.

utat találnom. Csak azt tudom, hogy társra sose várt az én szívem, s lettél egyszerre társa, elvéve tőle életet s halált, hogy visszaadd másféle ragyogásra. Hol bennem erdő volt, dúvacs, madárhat, hazátlan csörtet villámtűz elől, és kunyhóm összedül, ha benne otthonod meg nem találtad. Csak azt tudom, hogy hajlós tested, de szinte öröktől ismerős a testem, fejemnek fészke ott a kebleden, s nem szégyen, ha előtted könyvbe estem. Semmit se titkolok, s ős ismerősen jársz vad töretlen Tibet tájamon, imbolygó szánalom, vagy éjjé égen csillagkérdező szem. A megtépett ideg, a rossz kuvik, szemed nyugodt kék mécsét megtalálja. Kicsinyke úrnő térdethez buvik, s elzúnyad az érzékiség kutyája. És benne a fénykirály az örök ember, még hallgattál, nem tudja szép neved, s nem mond ítéletet, így vár piros ruhában, szerelemben. Dob és tánc. Csönd, béke, csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény békéje, csönd, fényes, csönd, béke, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton, fény ingája, kútban, csönd ajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú, csönd, fűruhájú, fény, kőarcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

0: bóbita-bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek, bóbita-bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita-bóbita épít, hajnali kötfal a vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita-bóbita álmos, elpihen őszi levélen, kétsiga őrzi az álmát, szűnjed az ág sűrűjében.
1: Fürge vízi csikóval mentem csukabiró, sok hullámzó polip zászló ügyelte, figyelte, de jó nyálkás a lelke. Lila alga világ volt, rezgő mozgó világ volt, a hináron sejem álom ficánkolt, viháncolt, hengergette a fátyol. Nád szányult a légkörbe, s a szem ferdén megtörte, len odvas mély vízi kastély bizserget, didergett, buborékot szemergett. Ide csuka bíróval jöttünk, vízicsikóval, sugaras táj, csupa kristály, galóca a lóca, odaült a pióca. Embercsont a teríték, hordó számra veríték, átok áldás, jaj kiáltás. Suhogva, zuhogva süllyed fentről iszapba. Olyan szép a halélek, néma bárki fülének. Habok száll, hova száll? Talatta, talatta, kár aggódni miatta. Halkisasszony ikrája, csukabíró arája, lágy kocsányon gyöngyös álom átfonja, karolja, bőlegénye csókolja. Jó a pikkely, ha csúszós, jó a nyálka, ha nyúlós, akkor csinos, mikor sikos a szikla, az ikra hideg csillám borít. Némaságban egy hangot hallék, fentről harangot, táncsak lengő birka csengő. Szerelmem, szerelmem, úszni kezdtem ád ellen.
2: Kicsi patak, habjait halkan omlanak, fürtös vizet csillog, szalad, a kő között, a lombala.
3: Emberkém, jöjj hát, állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csipek, most ott csipek, meglásd, hogy milyen jó hideg.
2: Kicsi patak, habjaid gyorsan siklanak. Állj meg, ringas, mint hajdanán nagy térdeim. Anyám, anyám.
3: Emberkém, meg nem állhatok. Vár rám a tó, a kék titok. Vár rám a hegy mögött a tó, a ringató, a nyugtató.
2: Kicsi patak, szomja szörny zárja útadat. Vár rád a tó, megöl a tó, félek, légy jó, patakanyó.
3: Emberkém, nem halok meg ott. Nagy víz borít rám fénysikot. Nem vészel egy cseppem se, nem. Csak nem lát többé senki sem. A balholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes, borzas, kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra, csillog, villog a leányok csukjára, szállogál a halszagú szél, könnyű ködök szitálnak, kikötőben, szürke ködben színes csukják vibrálnak. A bálholmi leányok, leányok mind párosával, hármasával karonfogva sétálnak. Kéklő szemük mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, s ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra, a tengeren is túlra. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. A balholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek. Mindig mosolyognak, de sohasem eleknek.
1: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba. Ringalom, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal nagypapa bokáját, nézi a zöld hal nagypapa lábujját, nézi a zöld hal. Ringalom, nagypapát nézi a zöld hal, leszállt a tóba. Ringalom, nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé. Nagypapa leszállt a tóba. Ringalom.
4: Áruk mellett üszkös a fadereka, üszkös a fadereka, kikorhat. Felhő cápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem mász, mert üszkös a fadereka, üszkös a fadereka, kikorhat.
1: Ablak kereszt mögött zöld lomb imbolyog, ablak párkány előtt mosdó állvány. Kint sincs senki, benn sincs senki.
5: A megállt idő.
1: Nyári napfény szobába merül, cukorhab csipketerítő, király kisasszony mosdó kancsó, torta szelet borotva szappan, hal kocsonya fogkefenyél, buzatarló vésű tartó, holt sarló körömolló, cirkuszmenet árnyék, csip csep csap csepegés, csengő lépte siet, cuppok csendben nyárban, szoba ragadós forró iszapjában, egy helyben mérföldeket. Fali óra kötőtűj, kin sincs senki, benn sincs senki, falon foltok csendbetűj. Három éves volt a gyermek.
6: When you wake up in the morning, it's a quarter to one, and you want to have a little fun. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to two, and you want to find something to do. You brush your teeth, you brush your teeth. And when you wake up in the morning, it's a quarter to three, and your mind starts humming, twiddly-dee. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to four, and you think you hear a knock on your door. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to five, and you just can't wait to come alive. You brush your teeth, you brush your teeth, you brush your teeth, you brush your teeth.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Előjáték a Szaharában. Sába királynője az asztalnál ült és borotválkozott. De szokott káromkodni és pipázni is, ami királynőknél igazán ritkaság. Káromkodásra feltétlenül okot szolgáltatott a zsilettje. Ugyanis ez az egyetlen fegyver a világon, amely akkor veszélyes igazán, amikor elkopott az éle. Ilyenkor roncsolja, töri a bőrt, mindössze a szőr iránt nyilvánít némi kíméletet. A fentiek után bizonyára mindenki előtt kétségtelen, hogy Sába királynője férfi. Hogyan lehet egy királynő férfi? Mondjuk, ha úgy hívják, hogy Sába István, és a Sába név eszébe juttatja csúfolódó ismerőseinek a róla elnevezett királynőt. Erről az ókori hölgyről még La Grenelle erődjében is hallottak. Sábának nem kellett volna a csúfolódást tűrnie, mert mindenki tudta, hogy tavaly Marokkóban megverte a kantinost, akit előtte még soha senki nem tudott megverni. Csak az Úristen, mert a fél szemére hájogossá tette. Sába tehát alaposan rácáfolt a csúf nevére. Azonban került a kötekedést, és egy gúnynév miatt nem mászott bajtársai képére. Valaha Sába István a Kecskeméti színtársulattól érkezett egyenesen Brestbe, anélkül, hogy a Vízkereszt című előadást lemondta volna. Színész volt. Nagycsontú, mélyhangú, jó kiállású fiatalember. Valamikor nagy jövőt jósoltak neki a pályáján, és most itt ül az idegen légió egyik helyőrségében, a legénységi hálóterem hosszú asztala mellett, ahol néhányan borotválkoznak. Reggel bizottság érkezett Marokkóból, Kollidon kapitány vezetésével, hogy vizsgálatot tartson a tragikusan elhunyt Bradieu nevű közlegény ügyében. Ezért borotválkozott Sába. Ő is tanú, meg még hárman. Nem nagy öröm. Ezek is micsoda újmódi dolgok, mondja az egyik örvezető a másiknak, hogy egy ilyen Bradieu kölyök meghal ebben az istenverte garnizonban. Mindenkinek lesz annyi esze, felelte elég hangosan a másik altiszt, hogy nem mártja be az őrmesterét. Közlegény sose jártassa a száját felettesére. Aki bajba keveri az altisztet, annak nem kell egy évig várnia itt a légióban, hogy valami nehéz szolgálatot sózzanak rá. Ezt jó hangosan mondták, nehogy a borotválkozó tanúk figyelmét elkerülje. Sába csak húzogatta a régi pengét, és torsz képekkel igyekezett megfelelően feszült állapotba rögzíteni az arcbőrét. Ott ül a közelben Manuel is. Ő nem tanú, inkább áldozat. Öreg spanyol, az arca igen finom. Szinte régi festménynek tűnik az előkelő, hosszú, keskeny kecske szakállal, kétfelé hegyesedő bajusszal. A szenvedés a Szaharában, a légió nehéz szolgálata, mintha csak fokozták volna külsejének főúri finomságát. Elefántcsont színű magas homloka, beesett halántéka, de még az is, amikor verejték gyöngyözik az arcán, ha fáradtan lehunja. A lovakkorral kihalt öreg bárurakra emlékeztettek. Nagyon szerette ezt a kölyöknyi Bradieut, aki meghalt. Most ugráló léptek kopognak a folyosó kőkockáin. A pojác. És már is bedobban az illető, pontosan a lábhegyére, mint valami híres balettáncos nő, ha befejezi a szólóját. És azt mondja, hopp! A következő pillanatban fütyülve és dzsiggelve eldobja magáról a derékszíjat, a sapkát, és egy ugrással követi a holmikat. Már is az ágyán van, és zubbonyát gombolja. Közben csak úgy hasít a fütyülése. Örökké vidám, táncol és ugrál. Ez a pojác. Ő is díszruhába öltözik, mivel szintén tanú kihallgatásra megy. Elszakíthatatlan jókedvével ő tartja a lelket itt az emberekben, mert időnként akkorát nevet, hogy belerezdül valamennyi ablaküveg. Többen is vele nevetnek. Mintha kis szellő fújna a sivatag felől. Élénkség röppent a pojáccal a füllett helységbe. Másodpercek alatt öltözik, feldobja a sapkát, és elkapja fejjel. Magára szedi a díszruhát, és villámgyors, roppant ugrással már is Sába mellé ül. ezzel nem viccel. Voltaképpen Manuel egészítette ki hármassá Sába és a pojác barátságát. Különböző nemzetiségű, természetű és korú emberek barátkoztak itt össze, a távoli La Grenelle helyőrségben, a Szahara fészkes közepén. A pojác orosz volt, és Gorcsev Ivánnak hívták. Manuel spanyol, és Sába a királynő, magyar. Ide hallgass, súgta Manuelnek a pojác. Szedd össze magad egy kicsit. Lehet, hogy rövidesen szükséged lesz minden erődre, öreg Manuel. És az ilyen vén lovag mutassa meg a légiónak, hogy nem könnyű kibabrálni vele.
1: Nem érdekel. Mi közöm a légióhoz? Bradyőt nem adja vissza senki.
0: Sába a szemével az ajtó felé intett. Kezdődik. Egy őrvezető megáll az ajtóban, és nagyot rikkant.
2: Vigyázz! Kihallgatásra! Sába, Previente, Maturek, Gorcsev, utánam!
0: A négy tanú elindult az őrvezető mögött. A két másik altiszt egykedvűen ott állt az ajtóban.
1: Végre is, mondta az egyik káptár a másiknak. Semmi sem történt. Nem az első eset, hogy valaki Afrikába hőgutát kap.
2: Én csak azt mondom, válaszolta a másik, hogy akit Afrikában bemártja az őrmesterét, hát az megütheti a bokáját.
0: Csak most érkezett díszruhában a vizsgálat főszereplője, Borodin őrmester. A két altiszt némán tisztelgett, az őrmester visszaköszönt, és továbbment. Lassú vízhangzó gongásokkal elnyelte lépteit a hosszú folyosó.
2: Bizottság! A kapitány, aki időnként egy láncol függő aranyszeruzával játszik, és két-két alacsonyabb rangú tisztül mellette.
0: Előttük zöld asztal. Háttérben szuronyos őr. Az asztal előtt egy sorban feszesen állnak Previente, Maturek, Sába és Gorcsev. Jobb oldalt külön Borodin őrmester. A zöld asztal oldala mellett díszruhájában mereven sápadta. A vádlott. Szörnyű hőség. Mindenki siet. A kapitány egymásra dobál néhány iratot, egyikből olvasgat, végül száraz hangon odaszól a felsorakozott legényeknek.
3: Ti Bradyővel együtt voltatok az árkában, amikor meghalt. Kihallgatlak benneteket? Mert az a gyanú, hogy ez a közlegény szabálytalanság áldozata lett. Previente? Parancs? Lép ki!
0: Dobbanás!
3: Mondott neked valamit Bradyő a halála előtt, ami az ügy kivizsgálása szempontjából fontos lehet?
1: Nem nagyon társalgott az halódás közben,
0: felelte habozva Previente.
3: Hirtelen halt meg?
0: Vállat vont.
1: Panaszkodott, hogy görcse van. Azután hátra csapta a fejét, még hörgött, és így történt.
0: A kapitány rácsapott az asztalra.
2: Világosan beszélj! Tudod, hogy miért volt rosszul? Igen vagy nem?
1: Mit tudhassam én? Délután behozták, és este már meghalt.
2: Úgy. Na jó, gyerünk tovább. Maturek.
3: Gyere csak egészen ide elém. Hallottad, amit a bajtársad mondott?
1: Igen.
3: És te is ezt tapasztaltad?
2: Ne gondolkozz, ne bitang, mert kiköttetlek.
1: Hát, az is volt, hogy a Sába kopogott, és bejött Gorcsev az őrségről is.
3: Sába, hallottad az előző vallomásokat és megértetted?
2: Igenis.
3: Igazat vallottak eddig?
2: Nem, kapitány úr.
3: Amit ezek vallottak, az első szótól az utolsóig hazugság.
2: Szerinted mi történt Bradyővel?
0: Borodin őrmester eljárása okozta Bradyő halálát. A kapitány szeme lassan összevonódott, és a hangja kemény suttogással csapott le.
2: Previentes Maturek közlegényeket fegyelmi úton szigorúan megbüntetni! Erről jelentést kérek! Sába, szerinted miért lett rosszul Bradyő?
3: A büntetés miatt. Szerzsant Borodin parancsára 45-ször körülfutotta az erőd udvarát esős évszakszerű teljes menetfelszerelésben.
2: Maraj!
0: A kapitány ismét összehúzta egyik szemét. A többi tiszt is hüledezve nézte a festő díszruhában halott halványá vált Borodint.
2: Folytasd!
0: Bradyő a futás után hozzánk került az árkába, és nyomban látszott, hogy napszúrása van. Eleinte saját vízadagjainkkal mostuk, Maturek, Previente és én. Később az őrségnek zörgettem, meg Bradyő önkívületben énekelt, és lázas piros volt. Korcsev benézett, majd elment, és visszatért azzal, hogy Borodin örmester úr nem adott utasítást a beteg Bradyőre nézve.
2: Azt állítod? Kérdezte halkan a kapitány, hogy az örmester eljárása okozta Bradyő közlegény halálát?
0: Igen, mert ez az igazság.
2: Jól van, fiam.
0: Korcsev?
2: A pojác kilépett.
0: Parancs!
2: Szerinted is Borodin örmester idézte elő Bradyő halálát? Kérdezte a kapitány.
0: Na hát, csodálkozva körülnézett.
2: Hát dehogy kérem, szó sincs róla.
0: Nem tudsz arról, hogy Bradyő körbefutott az udvaron?
2: Dehogy nem. Azonban éppen Borodin örmester volt az, aki váltig intette, hogy tartózkodjék az ilyen gyerekes futkosástól a rekkenő hőségben.
0: Vigyázz arra, amit mondasz!
2: Kérem, kapitány úr, szólt mentegetőző mosolyjal, én így láttam. Az is igaz, hogy amikor kopogtattak értem, én is láttam, hogy Bradyőnek fényes a szeme. De azt hittem azért, mert állandóan lelkesen felhevül, ha szeretett örmesterünkre gondol.
0: Nálam is így van.
2: Hallod, ha itt egy szót elfertítesz,
0: hát nagyon megütöd a bokádat.
2: Hát a káplár meg ugyanezt mondja a bokámra, ha nem teszem.
0: Így az ember nem tudja, mi a helyes eljárás, ha félti a bokáját.
2: A kapitány megértette. Felugrott, és csapkodta az asztalt.
0: Zserolhat nagy! Ezt a káprárt 24 órán belül egy sivatagi büntető századhoz vezényelni. Hallgasson!
2: Rivalt most Borodin örmesterre, aki szólásra jelentkezve kilépett.
0: Majd idejében módja lesz rá, hogy védekezzék. Korcsev, beszélj komolyan, mert megjárod.
2: Szóval?
0: Sába vallomás a helytálló?
2: Hamisan vallott, kérem. Én elmondtam neki később a továbbiakat. Borodin, szeretett felettesünk, azt is megtiltotta, hogy vizet vigyek Bradyőnek, amikor meglátott a kulaccsal.
0: A kapitány felállt. Örmester, maga orámban, a haditörvényszék előtt előadhatja majd a védekezését. Most csak arra feleljen, gyűlöli-e valamelyik tanú magát?
2: Igen, mondta Borodin.
0: Sábát kurtavassal büntettem, mert kiállt a sorból és feleselt.
2: A kapitány feltette a sapkáját, és hóna alá csapva az írásait, odaállt Sába elé.
0: Keményen nézte. Miért kaptál büntetést?
2: Szerzsan Borodin azt mondta gyakorlatozás közben a szakasznak, hogy ostobák vagyunk. És még az apáink köz sem volt olyan katona, mint amilyen ő. Erre jelentettem az őrmester úrnak, hogy az én apámnál külön katona senki sem lehet.
0: A kapitány felkapta fejét.
2: Úgy,
0: és mit tett a te apád, ami szerinted felülmúlhatatlan katonai teljesítmény?
2: Elesett.
0: Hökkent kissé ünnepélyes csend lett.
2: Szava!
0: Bólintott tűnődve a kapitány.
2: Ez a teljesítmény nem ritka, de csak ugyan felülmúlhatatlan.
0: És kezet nyújtott Sábának. Ezzel befejeződött a vizsgálat.
2: Borodintól később a haditörvényszék megvont két rangfokozatot. A káplárt büntetőtáborba vitték, és a bizottság rendületlenül folytatta az útját, és amerre a bizottság útja vezetett, mindenfelé sokan elszöktek.
0: Donald, az angol veterán, aki tizedik évét szolgálja a légióban, és mindenféléről alaposan tájékozott, arról mesélt a kantinban, hogy mit akar ez a pipettin örmester, aki Borodin helyett jött Gorcsevvel, Sábával, sőt Manuellel is, azért, mert ez a barátjuk.
2: Na majd értitek ti ezt mindjárt,
0: szólt Donald, és előre könyökölt pipázva.
4: Na, az a kérdés, hogy van-e köztetek olyan,
0: aki már megverte a feleségét.
2: Sokan jelentkeztek.
4: Én már az özsén feleségét is megvertem,
0: mondta a kantinos szerényen, mert sohasem volt 72 természetű. Donald megszámolta őket.
2: 1, 2, 3, 4, 5, te meg 2 számítasz a sógornőddel. Az 7. Ti vörösbort fizettek, mert az okai vagytok mindennek, ami Gorcseppel, Manuellel meg a királynővel történik.
0: A felháborodás vihara zúdul Donádra.
2: Különösen a kantinos részéről. Nem szórakozásból verem én a nőket, hogy fizessek érte? Kiáltotta idegesen. Ha nem, hát nem, mondta Donald, és vállat vonva állta a vihart. Végül is a megbélyegzett egyének fizettek. Rajtuk nem maradjon ez a csúfság. Az ősz harcos előbb ivott, azután két felé törölte a bajuszát, végül lenyomkodta pipájában a lazán parázsolt dohány, aztán komótosan kezdte. Hát ez a folytonos vizsgálat, meg inspiciálás, ami itt van mostanában az altisztek miatt, amint hallottátok, még a siva tagiaknál is, nem egyéb, mint ama találmány, hogy te elvered olykor az asszonyt, pedig szereted.
5: De mennyire szeretem,
2: mondta a kantíros, és mégis elvered.
5: De mennyire elverem,
2: bólogatott őszinte részvédtel.
0: Na hát, ez az eset van most Afrikában, a tiszt meg az altiszt között. A ménk csapja ebbe a szódás üvegbe. Tehát, egy szóval, egészségetekre.
2: Itten arról van szó, hogy az altisztek az idegen légió fennállása óta a legfontosabb katonák Afrikában. Na te miért? Mert az volt szokásban még akkor is, amikor én ide kerültem, hogy tisztnek csak büntetésből vezényeltek katonát a sivatagba. Fiatal hadnagyokat, a női botrányuk volt, sok adósságuk, ittak, meg másefélét csináltak. Akkor áthelyezték őket Afrikába. Itten boldogan adták át minden szolgálatukat az altisztek. A légiós őrmester elsőrendű katona. Mindenhez ért, elszámolástól a beduinok elleni harcokig.
5: Na hát, így lett az egész világon a legionárius őrmester valóságos fogalom.
2: Vele kellett jóban lenni, ha Afrikában valamit akartál. Na, aztán jöttek ezek a modern idők, a rádióval, a repüléssel. Meg hogy nem lehet ütni a legionáriust, szóval. Edison megtette magáét. Itt is egyszer divatja lett, hogy mennél nehezebb a szolgálat, annál jobb tiszt kell hozzá. Ide a légióba nem fiatal párizsi hadnagyocskák jöttek, táska gramafonnal, meg alkoholizmussal, hanem olyan fajták, hogy túltettek mindenféle benszülött nyelvben, stratégiában és szervezésben az altiszten. Harcban meg is értik egymást a legionáris tiszt meg az altiszt. Csak ez a hagyomány van közöttük elmérgesedve. A régi időket fenntartó legionáris örmester, aki korlátlan úr a legénységen és az alárendelt légiós altiszteken, ez meg a mai tisztek nem tetszik. Itt elhallgatott, és elgondolkozva markába verte a pipáját.
5: Hát aztán?
2: Kérdezte a kantíros.
5: Hát aztán ez olyan, mint amikor te elmész bevásárolni,
2: de előzőleg odasózol a feleségednek, ő aztán mérgiben összetör egy tányért.
5: Igazat lehet, de ha egyszer meglátom,
2: tudom, Isten megemlegeti. Tisztára dettó esett, mert a tiszt elviszi Boronit, de helyette jön Pipettin. Megmarad a többi altiszt, és összetörik azt, aki bemártotta az őrmestert. Mehet a Szahara másik végébe, oda is követi a hír. Árulkodott a légió őrmesterére, és már az első napon 24 órás szolgálatot sóznak rá.
5: Hát de mi haszna van az egésznek, ha a bizottság elmegy, és folytatódik a kipaprálás?
2: Hát nézd! Te egyszer rajta kapod a feleségedet tányértölésen. És egyszer pofon ütöd. Nem használ. Ha másodszor is pofon ütöd, akkor tán elunja.
5: Érzed van. Megpróbálom.
2: Bólintott a kantinos. Hihetetlen, hogy mi fogy itt tányérba. Gorcsev és Sába bejöttek a kantinba. Nyakik sárosan. A teve is tálót tisztogatták. Nesztek, mondta Donald halkan a körötte üldögélőknek. Ehol a törött tányérok. A végzett Boronin ügyében indult el csodálatos útjára. Amikor elkezdődött a kipabrálás, Boroninról nem esett szó. Csak épp hogy jön Pipettin, és természetesen szemlét tart. Kötelessége. Na, most feltűnik neki ez meg az.
6: Milyen ez a gomb? 4 nap, Salle de Police.
2: Maga nem tudja, hogy munkaruhához is kell derékszíj? 3 heti kimenő és postaelvonás.
6: Hé, öreg spanyol!
2: Elejtette a gépfegyver állványt, ezért estig őrsége van a sivatagi kútnál.
5: És így tovább.
2: Ki szólhat ellen? Csupa szabálytalanság a légióban. De az Altis csak akkor látja, ha akarja. A híres kaland pontosan ama délutánnal kezdődött, amikor a királynő befejezte szolgálatát az istállók tisztogatásával, aztán Gorcsebben együtt bejöttek a kantinba. Piszkosan, elkeseredetten. Egy szóval komor hangulatban voltak. A legkegyetlenebb fájdalmat a sokféle nehéz szolgálat vagy lesújtó büntetéseken túl az állandó posta elvonás okozta. Levél érkezik Afrikába, a La Grenelle erődbe, és két hete hever az irodában. A címzet nem kapja kézhez. Mit gondolkozol? Förmett Gorcseva barátjára, és oda telepedett. Elszökünk, különben megölnek.
5: Sajnos nem tehetem,
2: felelt a királynő. Mit csinálja? Nem vagyok jó szökevénynek.
5: De te kísérelt meg? Végre is nekem nincs senki, és mindegy. Neked csak van valakit. Na, feleség, gyerek, meg ilyesmi, felelte könnyedén.
2: De ebbe a tréfába mégis belekomorodott az arca, és ott hagyta sáblát. Később lement a gyakorlótérre, megkeresse az ezredírnokot, szorosan mögé állt, és a fülébe súgta. Öngyilkosság készül az erődben.
5: Mi?
2: Hallja, ha bolondozik vele, hát megjárja.
5: Psszt! Láttam magát éjjel a kantin mögött. Csak is az ablakból vagy a holdból léphetett az útra. Ha szólok a kantinosnak, ebéd után megöli magát, mérget vehet rá. És ez jobb is. Aránylag gyorsabb és enyhébb halál. Mert a kantinos a sörös csappal öl. Kínos, leghelyesebb, a főbe lövi magát. Jobb üzlet, mert ez a sörös csap dolog. És búsan legyintett. Még akkor is rossz erre gondolni, ha maga az áldozat.
2: Megmondja, hebegte a kantinosnak, hogy én... Nem vitás. A posta elvonás nagyon dühít. Az is lehet, hogy a kantinos egy trancsírozó bárdal jön.
5: Menjen a mosoda mögé, maga csirkefogó, sziszegte a tizedes. Hozom a leveleit.
2: De maga titokban tartja, hogy kilesett.
5: Tudja mit? Hogy ne kelljen sokszor fáradnia, hozza mindjárt a királynő és Manuel leveleit is.
2: Ez esetben aludjon ebéd után a kantinos. Na, fel a fejjel, öregem! Képzelje, mennyivel rosszabb a levélhordónak.
5: 5 perc múlva nála volt mindhárm postája. Gorcsev 2 levelet kapott. Manuel és Sába egyet-egyet.
2: Először a magáét azt bontotta fel, amit a húga írt. Most senki sem nevezte volna pajácnak, amilyen komoly volt.
5: Drága Iván, beköltöztem a Boulevard Saint-Honoré szomorú házába. Ahogy már a múlt hónapban jeleztem, szó sem lehet arról, hogy visszatérjek a nénihez a Londonba. Csodálom, hogy gondnokod, ez a Vanek úr, érdeklődésedre nem írta meg a helyzetet, pedig tőle bérelem a szobát. Azt hiszem, te eltúlzod a nizzai esetet, de szót fogadok és kívánságodra, még ő előtte is titkolom, hogy a hugod vagyok. Nedda Harloff néven élek Párizsban, és Vanek úr nem sejti, hogy valaha hallottam a Gorcsev nevet. Nem értem türelmetlenségedet, amiért Vanek úrtól nem kapsz értesítést. Vanek úrnak elhinnéd, hogy jól vagyok, és semmiben sincs hiányom? Nekem is elhiheted. De te, Iván, komolyan írjál nyomban, ha nélkülözöl. Tudom, hogy nem rendelkezhetsz most a pénzed felett. Nagyuska tegnap átutalt Londonból pénzt, és mellékele 200 frankot. Vigyázz magadra, és kérlek nagyon, ne rohanj bele minden eszeveszettségbe, őrülten, ahogy szoktad. Csak ezért az egyért aggódom. Nagyon sokszor csókollak. Netta. Nagy gyakorlat a Szaharában. Mikor az első számú legvegyesebb brigád elérte a sós mocsarat, körülbelül 150-en voltak. Köztük egy különlegesen képzett síjelő járőr is. Volt golyószóró, gépfegyver, sőt egy 3 állványos távcső is 3 szögeléshez. És az összvértaliga. Ez az alantas állat a heveder körül szorogoskodó ideges feltalálót, mintha értette volna régebbi célzásait, és mostanáig tartogatta volna bosszúját, felrúgta.
2: Ezután megkezdődött a haditanács, amely végül is úgy döntött, hogy egy Gubob nevű hajdan lefokozott örmester, Klausner és Marion vegyék át az irányítást. Nyilvánvaló volt, hogy át kell vágniuk akárhogy is a sotton. Csúnya mulatság lesz. A sós mocsáron túl elérik a műutat, és ott kieszelnek valamit. Lesz, ami lesz. Megalkuttak az arab vezetővel, aki óva intette őket az úttól. Megbízható átjáró nincs, csak valószínű ösvények. Dietrich a szenegáli vadászok hadnagyának uniformisában és a csendőrjárőr korbácsát csóhogtatva közölte az arabbal, hogy az említett körülmény számukra közömbös. Előre. Kegyetlen út volt. Egy ló és az utászok tüskés drót szerelvénye, amit a büntetés csökkentése miatt hurcoltak magukkal, elmerült. Pullover próféta vitatkozott a vezetővel, hogy jobbra egy másik út alkalmasabb. Rálépett és mutatta, hogy milyen kemény a sóréteg. Aztán nyakig elmerült. Kötelekkel és hevenyészett gerenda szerkezettel sikerült a fulladás elől megmenteni. Rettenetes köhögésre ingerelte őket a szélvihartól kerekedő porttölcsér. Szitkozódva, jajgatva, botladozva és csörömpölve, de mentek, és hajnalra elérték a sivatagot. Sohasem hitték volna, hogy egyszer még valamennyien azt kiáltják: végre újra a sivatagban vagyunk. Egy homoktollaszon keresztül majd elérnek nyugat felé, és nincs semmi baj, magyarázta az arab vezető, és elindult visszafelé a borzalmas úton. Dietrich és Gubov indultak fel elsőnek az előttük meredező magas dombra. Előzőleg valaki már integetett fentről. Ezen jót röhögtek, mert bald kézzel telefonkagylót tartott a füléhez, jobb karját a magasba emelte, mintha hátrafelé intene. Jól van, öregem, elhisszük. Ezred írnok voltál, és elhoztad a telefonkagylót, hogy ne büntessenek szigorúan. Ez fog csodálkozni, ha vasra veretés helyett kiröhögtetése következik. Legalább négyen lehetnek az istenották, mert a harmadik dombról is feltűnik egy pasas valami póznával. Erre vízből rá irányítanak egy golyószórót. Dietrich és Gubov felérnek a dombra. Aztán kis híján leesnek róla. Messze, amíg a szem ellát, véges végig a Szaharának ebben a mély völgyszerű deflációjában egy egész hadsereg, ezer meg ezer katona táborozik. Tevék, sátrak, szekerek, nyüzsgés, és már nem lehet elkerülni. Néhány lépésnyire előttük egy tiszt és néhány altiszt közeledik. Mindenfelől trombitálnak. Megelevenedik a roppant tábor. Mindenki áll. Sehol egy szurony, és a tiszt most a domb alján meglengeti a fehér zsebkendőjét. Aztán felkiált. Megadjuk magunkat! Állnak. Gubov azt mondta Dietrichnek. A homokviharban eldugult az egyik fülem, és esetlenül vigyorog. Úgy hallottam, mintha azt kiabálták volna, hogy megadják magukat. Azt mondja, remegi döbbenten Dietrich. Most ér oda Pullover próféta, és Delvett a sítalpakkal. Mi van? Kérdezi Delvett. Azt mondja, feledi kissé pislogva, hogy megadják magukat. Pullover végignéz a völgyön, elismeréssel és csodálattal, aztán ezt súgja maga elé bólogatva. Ez igen. Ennyi szökevény. Közben a tiszt visszament, mindenfelől trombitálnak, a katonák fehér zászlókat tűznek ki, és magasba emelik a kezüket egyszer, kétszer, háromszor. Trovacsek megcsípte a karját, lidérc nyomásszerű érzés szorítja a mellét. Nem értem, kérdezi idegesen, ezek azt akarják, hogy bekísérjük őket valahová? Közben többen is odaértek, míg végül azt mondja az egyik. Hülyék! Nagy gyakorlat van! Velük aztán már nem törődnek. Közben a marsal lefújatta a gyakorlatot, leszerelték a tábort, és elvonulnak. Percival őrnagy a sátorban ült, és adjutánsával beszélgetett.
3: rossz kedvű volt. A hat gyakorlat sem jelentett több szerencsét számára, mint ami eddig akadályozta a pályafutását. Nem bírta úgy kitüntetni magát soha, mint a kevésbé tehetséges, de régi rutiniék. Neki igazi harc kellett volna, ahol tűzzel, lánggal, jól kiválasztott vakmerő kis csapattal, merész, modern ötletekkel bizonyíthatja rátermettségét. Kérte, hogy adjanak egy hadosztályt, bízzák meg a szenegáli lázadók ellen indítandó hadjárattal. Majd ha ezredes lesz, és akkor is előbb a vezérkarhoz kell kerülnie. De hát semmiféle pereputja nem tud a táborszerdagy lányaival teniszezni, és a kormányzói teákon feltűnni holmi vidám pletykákkal. Igaz, hogy írt két könyvet a modern harcászatról, amit Európa, sőt Dél-Amerika katonai körei is nagyszerűnek találtak, és átvették a módszereit. De Franciaországban csak legyintettek. Mit irkál ez az őrnagy? Tudjátok melyik? Az a hosszú sovány, aki mindig olyan ünnepélyesen és drámaian járkál. Az írni szokott. Te hitted volna? Ki volt már próféta a saját hazájában? Mohamed. De az Törökország. Európa és Dél-Amerika Percival elgondolásait meghonosította. Franciaország nem. A prófétának lehet mindenfelé hazája, de ő a saját hazájában kíván az lenni. A próféta már ilyen. Mehet Brazíliába vagy Spanyolországba, ha megértő bajtársakat keres tragédiájához.
4: Az ördög tudja, hogy van az ember vele.
3: Mégis mindig itt döngeti az előítélet ércfalát puszta kopogyájával, mivel őt nem érdekli csak ez a konok és gunyoros nép. A kedvetlen őrnagy búsan ült. Maga sem tudta, hol csinálta a hibát. Korrekt viszonyban volt feletteseivel, klubtársaival, és mégis. Miféle láthatatlan akadály áll előtte? Miért halkulnak el a nevetve beszélgetők a közeledik? Miért fogadják kissé keftelenül, és már eleve kevés jó indulattal az ötleteit? Egy spáhi tiszt érkezett és jelentette. Gerson alezredes úr váratlanul rosszul lett, összvért aligán hozták idáig, tisztelettel kérünk egy gépkocsit, hogy beszállítsuk Kolombezsárba. Az őrnagy nyomban kisietett. A vidám, csinos spáhi kapitány nevetett. Kint végig hallgattam szegény Percival keserveit. Nem akartam megzavarni közben. Akarsz konyakot? Nagyon. Először látták egymást életükben, és már is megbarátkoztak. Percival puszta jelenléte ezt lehetetlenné tette volna. A cigarettám is elfogyott a mindenit, mondta a spáhi tiszt, és a másik készséggel ment a sátor hátterébe egy dobozért. Megbocsás, de egyedül hagytam a sebesültet, mondta Sába. És visszasietett Gorcsevhez. Levette a zubbonyát, és odaadta egy legénynek. Ez kiakasztotta a sátor elé tisztítani a szép, vérfoltos, alezredesi zubbonyt. Nos, Sába a pojáctól egy lezárt, ötpecsétes borítékot vesz át, amelyen ceruzával ez áll. Sába? Halálom esetén felbontani. De már nincs ideje. Belép az őrnagy. Milyen minőségben jártak erre az alezredessel, mielőtt megsebesült?
4: Egy igen fontos...
3: Sába nagyon elpirul. Nem tud szemtől szembe hazudni. Eszébe jut, hogy az aktatáskájában Hagebeck Ervin művét őrzi. Egy lényeges egészségügyi reform bevezetéséről van szó. Azt tanulmányoztuk. A háborús profilaxis terén a vörös kereszt...
5: Letartóztatom, mondta az őrnagy.
3: A kardját. Sába egy pillanatig döbbenten áll.
5: Nem hallotta? Azt mondtam, hogy adja ide a kardját.
3: Szó nélkül átadta a kardját. Az őrnagy kinéz. Mivel Sába főhadnagyi uniformisban volt, intézkedett, hogy a tábori csendőrség századosa jöjjön ide egy tiszti járőrrel. Mi van az aktatáskában? Hagebeck Ervin doktor katonai műve, amelynek tanulmányozását említettem. Lefoglalom. Az őrnagy elvette a táskát.
5: Kicsoda a sebesült, és kicsoda maga?
3: Szökött legionárisok vagyunk. Külön váltunk attól a nagy csoporttól, amelyet már régen köröznek.
5: Miért jöttek maguk ketten erre?
3: Hát annak ellenére, hogy szökevények vagyunk, lázadó arabokat tettünk ártalmatlanná, és átadtuk őket Bubalemben. Ott az orvos közölte, hogy a cimborám meghal, ha nem részesül megfelelő kezelésben. Ezért külön váltunk, míg a többiek más menetirányt választottak.
0: Az őrnagy nézte.
3: Maga csak azért jött erre, hogy belefusson a hatóságok sűrű hálójába? Mert ez a cimborája megsebesült, és ápolásra van szüksége? Ezért jöttem, de ez természetes, őrnagy úr.
0: Igen.
3: Bólogatott, és előhúzta a cigarettatárcáját. Miért szöktek meg az ilyen látszólag egyenes és derék fickók, mint maga? Mivel a tiszti bizottságok eltávozása után más eljárásra nincs lehetősége azoknak, akik igazat vallottak, mint megszökni az altiszti szigor elől, vagy belehalni a 24 órás szolgálatba, sivatagi felderítésbe, istáló és börtöntisztításba. Szóval?
0: Igen, erről hallottam.
3: Tehát maguk?
0: Nem fejezte be, gondolkozott.
3: Aztán kinyitotta a tárcáját, és adott egy marék cigarettát Sábának.
0: Köszönöm, őrnagy úr.
3: Szeretném, ha a hadbíróság betudná ítéletébe ezt a feltétlenül figyelembe vendő enyhítő körülményt, amely inkább igazi katonához, mint szökevényhez méltó. A bajtársiasságát. Gondom lesz rá, hogy ez a tette ne maradjon titokban az illetékesek előtt.
0: Köszönöm, őrnagy úr.
3: Mit tett ön Lármántyé ezredes úrral?
0: Ha valamit tettünk neki, az csak tisztelgés lehetett, őrnagy úr. A nevét most hallom először.
3: Oktatóira jellemző. Lármántyé ezredes az egyetlen katona, aki a világháború alatt Gallipolinál francia tiszt létére egy haditénye miatt első osztályú török érdemrendet kapott. Ez van a zubbonyon itt a sátor előtt. Ez a zubbony tehát Lármántyé ezredesé?
0: Valami hasonló kitüntetés ezt is megilleti.
3: Annyira beteg szegény, hogy szerintem nyugodtan rátűzhetik az első osztályú félholt kitüntetést.
0: Az őrnagy kinézett a sátor elé, hogy jön-e már a csendőrszázados. Helyette futva érkezett a telefonos tiszt.
7: Őrnagy úr, gratulálok! A nagy gyakorlatot lefújták. Ruffmarsal személyesen érkezik, hogy kezet szorítson önnel. Boldog vagyok, hogy elsőre gratulálhatok.
0: Mi van?
3: Az őrnagy szédelgett, de már is jött, félig borotváltan és lihegve egy ezredes.
7: Ember, hogy történt? Gratulálok! Nem kétséges, hogy karriert csinálsz. Vezényleted alatt, őrnagy úr, bennünket indítanak a szenegáliak ellen.
0: Odakint zaj, trombita, zörgés. Az őrnagy áll, és nem érti, és szédül. És egyszer csak egy különösen recsegő, ilyetten felharsanó trombita fegyverbe szólít mindenkit. Három jéghideg vezényszó harsog, és termett csend. Törzskarával megjelenik az ősz marsal személyesen.
7: Gratulálok! Önt eddig érthetetlen módon mellőzték. A könyveit még ma elolvasom. Érthetetlen, hogy eddig nem olvastam.
3: És ünnepélyesen folytatja, jól megnyomva ezt a szót.
7: A lezredes úr, az ön áthelyezése a velékához befejezett tény, és megbízatása a szenegáli hadjárat vezetésére nem kétséges.
3: Csodálatos elgondolás és páratlan teljesítmény. Tódítja az egyik tábornok, hogy a jobb szárny látszólagos támadása közben előre dobott egy csapatot a sós mocsáron keresztül, és így három hadosztálynak a hátába került.
7: Lefolyattuk a gyakorlatot.
3: Háború esetén nem kétséges, ahogy ezt remek művében különben is írta, hogy az aránylag kis egységekkel akár egy teljes hadsereg utánpótlását megbéníthatja, ha a hátunkba kerül. Ha most háborúban, ugyan három hadosztályt megsemmisített, és a visszavonulásra kényszerítette az ellenfél csonkaszárnyát. Ez a megállapításunk hadműveletéről. Én is gratulálok.
0: Elvonultak. Az őrnagy kettesbe maradt Sábával.
7: Érthetetlen.
0: Érthetetlen. Hebegte.
3: Őrnagy úr, engedelmével rosszul emlékszik, ha nem tudja, miről van szó.
0: Egy álcázott különítmény átvágott a sós mocsáron, hogy tartsa a sat túlsó oldalán az állást, amíg nagyobb kötelékek követik.
3: Az őrnagy úr könyvében ez előfordul.
2: Én ezt nem írtam, ebegte az őrnagy.
5: Az a fő, hogy én olvastam, felelte Sába. Minden esetre jó lesz megírni. És mivel 150 emberem remélem megszabadult időközben, az én helyzetem pedig reménytelen, kérem elvezetésemet.
2: Az őrnagy töprengett. Ez ugyan homályos ezzel a sós mocsáron átvágó alakulattal, tüzérségi fedezet, légvédelem és minden egyebek nélkül, kitéve az ellenfél megsemmisítő fölényének,
5: hogy ne egy tehetséges ember,
2: szóhoz jut most, és nem hullik annyi vér Szenegáliában, ha rábízzák.
5: Beszéljen világosan, kiáltott Sábára.
2: Szökevények vagyunk, vagy 200-an. Én a sebesült bajtársamat kórházba akartam juttatni, és a többi átvágott a sós mocsáron. A Monsieur le Maréchal ezeket regulális csapatnak vélte, és lefújatta a gyakorlatot. Ha őrnagy úr intézkedik, ezt a bűnt még levehetni a nyakunkról, és a gyakorlatot folytathatják. Álltak. Az őrnagy nézte az aktatáskát, a sebesült halkan nyögött, és belépett a csendőrszázados.
5: Parancsolsz, kérlek?
2: Az őrnagy egyikről a másikra nézett, és csendesen ezt mondta. Szeretném, ha intézkednél, hogy a főhadnagy úr a sebesülttel kórházi autón nyomban elinduljon Kolombesár felé. És elsietett. Sába délután elolvasta Pajác rendelkezéseit, írásait, hogy teljesítse, amit lehet. Nyomban tevét szerzett, és eszeveszett galopban nekivágott, hogy elérje társait. Este érkezett meg. Fiúk, kezdte, most valamennyien megadjátok magatokat. Óriási zaj támadt.
5: Megőrültél, ezért jöttünk idáig.
2: Igen, igen, hallgassatok meg. A Pajác nem volt közlegény. A titkos szolgálat embere. Most tudtam meg csak a kórházban, hogy főhadnagy.
5: Csendet kérek!
2: Az volt a megbízása, hogy összeterelje a szökevényeket egy csapatba. Bebizonyítsa, hogy jó katonák, és együtt legyenek azok, akiknek közös vallomása letörheti az altisztek önkényét. Most valamennyien megadjuk magunkat. Hadi törvényszék elé kerülünk, és úgy tudom, a szökésért, mivel feletteseink ezt előre látták, nem kapunk szigorú büntetést. De ennek a csapatnak a vallomása világosságot fog deríteni arra, hogy a tiszti küldöttségek előtt őszintén beszélő katonák ellen az altisztek hatalmaskodnak. És este a győztes csapat, amely foglyul ejtette a gyarmadi hadsereget, mégiscsak megadta magát. Büntetésük enyhe volt, és azt is felfüggesztették. Mondják, hogy Gorcsev akciója a kaszba ellen szintén nem volt egyéni. És valahogy úgy történt, hogy Sábát kiszuperálta a légió. Az őrnagy, aki időközben áttanulmányozta a jegyzőkönyveket, a vezérkara élén érdeklődéssel vizsgálta az első számú legvegyesebb brigádot, amint az hadirendben, elől a vasutasok és levélhordók, hátrában vöröskeresztesek, sebesültek tűzoltók, valamint a műszakiak a síjárőrrel felsorakozott. Az őrnagy az alakulat elé lépett. Kérem, meggyőződtem róla, hogy maguk egytől egyik derék katonák. És a maguk magatartása meg fogja akadályozni, hogy éppen az ilyen katonák a jövőben szökevények legyenek. Néhány gazember szabályzat ellenes magatartása csak az önök szökése és bukása alapján volt leleplezhető. Nem lehet tudni, hogy most még mi következett volna, mert megjelent a kaszbában vizsgálatot folyosító ezredorvos, két ujjával megigazította csíptetőjét, és így szólt.
5: Gebek Ervin, lépjen ki!
2: Az ezredorvos kis híján hagyat esett, midőn igen feszesen és előírásszerűen kivépett eléje egy levélhordó.
5: Ön, kérem szépen,
2: mondta végül, és egész közelről nézte, mint valami csodabogarat.
5: Ön, kérem, levélhordó?
2: Nem vagyok levél.

0: művét felolvasni. Pullover próféta még a sós mocsaraknál lelépett és áthajozott Európába. A pojác még sokáig feküdt élethalál között, és amikor magához tért, megtalálta Sába levelét. Iván, Párizsba megyek. Manuel vallomását a vörös füzet végén a jegyzeteim közé írtam, megőrzöm a számodra. Sába. Gurcsevet előléptették és kitüntették, majd felgyógyulása után saját kérelmére szabadságolták, és ő a legrövidebb úton sietett Párizsba. Párizsban. Már csak egy ajánlólevél maradt a zsebemben, és tovább róttam eredménytelenül a párizsi utcákat. Megtanultam azt, hogy az ajánlólevelek tartalma fordított arányban áll azok hasznosságával. Mint ágyra járó, albérlő vagy mint megtűrt vendég igyekeztem eddig helyet szerezni ebben a minden fiatal művész titkolt vagy bevallott vágyálmait megtestesítő városban. De hát tulajdonképpen miért is utaztam én Párizsba? Talán ha tudom, hogy miféle őrületbe visz ez a vonat, leugrom róla valahol a külső pályán. Budapesten én még azt hittem, hogy azért utazom Párizsba, mert 23 éves vagyok. Író, vőlegény és megszállott. Hogy miért kell ehhez Párizsba menni? Ez, remélem, végtelenül egyszerű. Szakított a menyasszonyommal, Pataki Máriával. Illetve menyasszonyommal, Pataki Máriával és velem szakított az élet. Valami tagadhatatlanul elárusító nőszerű állásba lépett. Természetes, hogy a hosszú esti beszélgetéseinek befellegzett, mert Mária naponta korán kelt. Korán kelni, fél árulás. Aki korán kell, az aranyat akar lelni. Nem? Aki aranyat lelne, az gyanús, mert szívesen válna tőkepénzessé. De kire lehet az ilyesmit rábizonyítani? Ne vádaskodjunk vaktával. Annyi bizonyos, hogy egy napon Mária így szólt hozzám. Mondd, Péter, te hogy képzeled a mi dolgunkat? Azt hiszem, te jól fényképezel. Én talán egy lapnál. Ő fotóriporter, mert te nem vagy hírlapíró. Értelek, Mária, feleltem nyers, kacagás helyett, melodrámai egyszerűséggel. Mit értesz? Hát élni csak kell valamiből, lakni is kell, és enni is. Azért még lehet írni. Mit feleljek erre? Lakni is, enni is, írni is. A hölgy nem tájékozatlan annyira, hogy ezt az állítását jóhiszemű tévedésnek tekinthessem. Párizsban időző barátaim egyike, Kárpát René, megírta nekem közben, hogy itt most valami van a levegőben. A csendes Mikádó hotelben lakom, írta, és komponálok. A te helyed itt van. Most itt vagyok Párizsban, és Kárpát szerint valami van a levegőben. De őt nem sikerült megtalálni. A Mikádó szálló portársakisé idegesen közölte, hogy Monsieur Kárpát már nem lakik itt. Hát hol lakik? Kérdem. Azt nem tudom feleli, de őt is érdekelni. Mivel ez még a 20-as évek Párizsa volt, amikor a bohémok és a szállodaportások feszült viszonya természetes kapcsolatot jelentett, kissé fejbe ütött az ügy. Hová menjek? Most, amikor tevékenységemre nézve, utolsó ruhadarabjaim eladásával foglalkoztam, megláttam Bükk Ivánt, a műtörténészt. Kollégám. Ugyanabban az ifjúsági csapatban jobb szélsőt játszott, ahol én balhalf voltam. Halló! Kiáltom vidoran.
1: Szervusz!
0: Feleli részvéttel.
1: Van lakásod?
0: Mai nappal lezárólag, feleltem.
1: Hát, te mit csinálsz?
0: Beszélgetek veled, feleli örökké egyforma vontatott hangján. Hülyeskedsz?
1: Vele jár néha a beszélgetésre. Különben egy művészettörténeti munkán dolgozom fél éve.
0: Elkészültél?
1: Teljesen. Egy vasam sincs.
0: Szép fiú a Bükk. Csak nem illik a mi lelkes társaságunkba.
1: Sajna kissé cinikus.

valami fanyar tréfálkozás váltakozik benne a hallgatag természettel. 20 éves, de még csak kínnal borotválkozik más taponként. Inkább presztízs parancsolja ezt, mint szükség. Mégis, mintha egy vén árkádiai szatír volna. Nekem, mutatom az áramot, már csak ez a régi zöld kabátom van eladó. Jó lesz, majd eszünk belőle, felel bólogatva. Én a molyok szövetségéhez tartozom, akik hosszú ideig képesek ruhából élni. Tehát ebédelünk? Kérdezem. Tudod jól, hogy a jobb körök délben nem ebédelnek, és én jobb szélső voltam. Mindez egyforma blazírt orrhangján mondta, és közben mentünk. És neked van lakásod? Kérdezem. Egy 8. rész főbérleti róváhagyást még nélkülöző albérletem van, válaszolta. Sír Lajossal, Kárpáttal, Zamborival és társaikkal lakom, a Rue Royale Sicily 54 alatt. Megdobbant a szívem régi pesti bohém barátaim neve hallatára. Hát rájuk találtam. És be tudtok még fogadni engem néhány éjszakára, míg lakást találok? Kérdeztem. Közel harc kérdés az egész. De azt a bizonyos néhány napot elhagyhatod. Mi is így kezdtük egy évvel ezelőtt, és azóta egyre szaporodunk. Sába Pista is közöttetek van? Kérdeztem reménykedve, mert Sába a legjobb barátom volt, és eszembe jutott Balázs Anna, a menyasszonya, aki utána jött ide Párizsba, és akivel néhány napja futottam össze. Épp alig álltam a lábamon, és egy taxinak intettem, mikor valaki zokogva a nyakamba borult. Beszálltunk a kocsiba. Nyomban Sába felől kérdezősködött, nem hitte, hogy semmit nem tudok róla. Írt meg neki, hogy jöjjön haza. És bőgött. Nincs okod rá, bőgésre, mondtam, amennyire berúgott állapotomtól tellett. Egészen biztos, hogy Sába szeret. Tudtam, hogy hülyeségeket mondok, de ilyen helyzetben még az is szép tőlem. Mert ez az őrült sofőr nem látja, hogy két ház jön szembe. Micsoda karambol! Valahogy féloldalt, a 4. emeletig siklunk, és lehet, hogy abba a nagy csillagba megkapaszkodom. De most egy helyben forog a kocsi, és szerencsére az invalidusok komor épülete szabálytalanul ugyan, de előz bennünket, és így valahogy visszazökkenünk az úttestre, ahol a fékcsikorgás újra eszembe juttatja Anna hangját. Mert Anna állandóan beszélt, az sem zavarta ebben, hogy ott vagyok. Az sem, hogy hozzám beszél. De most hallom véletlenül. Az az igazság, zokogta, hogy Sába mellől mindenkit felfedeznek. Ez rémes. Jó barátja, egy kezdő kritikus, hogy kiemelje őt a többi közül, a legszebb jelzőit, a legkitűnőbb sorait ontotta Sába vizsga előadásáról, valahol egy kis heti lap legvégén. Másnap az ország legelső újságkonszernye leszerződtette, mint hírlapírót. Olyan szépet írt Sábáról. Sábát viszont a Kecskeméti Társulat szerződtette velem együtt. Engem Sába erőszakolt a direktorra, hogy nem szerződik nélkülem. És bőgve rám hullott. Te tudod, hogy én milyen tehetségtelen voltam. Ezt még részegen is tudtam, tehát bólintottam. A zseniális, az eljövendő nagy színész, Sába szerelmesét, Balázs Annát, mint szürke kis verebet hozta közénk. Balázs Anna színész növendék volt, de valami hetedrangú mesternél tanult. Olykor igen tehetségtelenül előadott valamit ott, ahol Sába kedvéért egy-egy alkalmi előadáson felléphetett. Sába ilyenkor rémülten súgott neki a függöny mögül, mert ő, és ez volt életének legnagyobb teljesítménye, amit valaha nőért megtett, megtanulta a Hoplá-hó című kislágert. Sába. Csak azért, hogy Annának súghassa. Megtanulta aznap, amikor a János király vagy a Faust egy részét is meg kellett tanulnia, és egyben meggyalázni a legszentebb klasszikusait ezen slágerrel való kapcsolata révén. Sába azonban szerelmes volt. És Anna is. Az ilyesmi nem tehetség kérdése. Sába nem szerződött le Anna nélkül, viszont olyan elsőrangú drámai hőst látott benne a direktor, hogy kedvéért leszerződtette Balázs Annát. Társaságunk, amely Égen Futók néven sose alakult meg, sose működött, de állandóan együtt volt,
kizárólag azon az alapon fogadta be Balázs Annát, mint a kecskeméti direktor. Sába kedvéért. Sábával, Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival, sőt a csúfondároskodó Bükk Ivánnal és Ribárival, aki akkor még filmrendezőnek készült, Pataki Máriával és velem. Szenvedélyes viták folytak a művészetről és egyes művekről, a művészet maradiságáról és haladásáról, és annak közben aludt Sába vállán. Ez most lassanként felrémlett józanodó fejemben, miközben Balázs Anna a szerelmes nők nemzetközi bőgésével mesélte a kecskeméti titkot. Tehetek én róla, hogy közben híres újságíró lett a röppentyű? Ő volt az első, akit Sába miatt felfedeztek. A kritika tette. És röppentyűnek, mert így csúfoltuk, mióta kidobták a kávéházból, sürgős volt a hála, és ráncigált vidékre egy híres budapesti igazgatót. Az igazgató megnézte Sábát, és azt mondta az a szörnyeteg, hogy még fornia kell. Másnap játszottuk a Mimi Lobagja című operettet, ahol én, a második szublett a fináléban botrányt csinálok. Összevesztem az öltözőben Sábával, aki elrohant a kávéházba, én pedig fejembe csaptam a kalapot, és véletlenül elmázoltam a számon a rúst. De erről nem tudtam, és dühömben olyan botrányt csináltam Harlovic főhercegnek az anatóliai udvari bálon, hogy kettétölt kezemben az esernyő, és leesett a félre csapott kalap. Ezt még dühösebben újra a fejembe csaptam, és csak az Úristen tudja, mi történt. Én csodálkoztam a legjobban a kimenetelnél, mikor olyan dübörgő taps kísért, hogy a rezgett belé a színház. És véletlenül ott volt a pesti direktor, lekéste a vonatját, és bejött 10 perc múlva az öltözőmbe, hogy hajlandó vagyok-e leszerződni első rangú szerepkörre. Én zakogtam. Gombolkodási időt kértem, és rohantam a kávéházba Sábához. Nem is hallgatott meg? Hát te tudod, hogy ő milyen? Ragaszkodott ahhoz, hogy nyomban aláírja a szerződést. Sába erős. Sába akarta, hát elszerződtem világhírűnek. Sába pedig másnap búcsú nélkül a Vízkereszt előadása előtt elutazott Párizsba. Pedig nekem a Sába köl! És Anna kivette felső zsebemből a zsebkendőmet. A sajátját már telesírta. Itt meg neki. Jöjjön haza. Neki kellett volna lebeszélni, de ő nagy képüsködött. Jöjjön haza. Írd meg neki. És úgy bőgött, mint a zápor eső. Ez a jelenet elevenedett fel emlékezetemben, mikor Sábáról kérdeztem Bükk Ivánt. Sába is közöttünk volt, de már van egy fél éve, hogy hirtelen beállt az idegen légióba. De miért? Kérdeztem megdöbbenve. Egyik nap kint statisztáltunk a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Balázs Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette Sábát, a statisztát, ő a sztár, és mosolyogva megállt előtte. És Sába eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból, 2 napig étlen szobjan bolyongott Párizs kültelkein. Aztán beállt a légióba. És csak azért maradt élve, mert még meg akarja mutatni, lassan odaértünk a Rue Roi Sicily 54-hez. Felmentünk a 3. emeletre. Bükk nyitott be az ajtón, hogy aztán diadalmasan rám mutatva elordítsa magát. Nézzétek, megjött Almási! A kis szoba a csekély számú bútortól és rengeteg albérlőtől igen zsúfoltnak tűnt fel. Habár később megnyugtattak, hogy a lakók közül még néhányan hiányoznak. A szobában egy gázláng világított és sziszegett, mint valami dühös vipera, mert az egyik úgynevezett harisnya hiányzott róla. Kárpát zeneszerző megölelt, sírt és hisztérikusan tördelt a kezét. Kárpát sovány volt és buzgó, és vérszegénység ellen állandóan pirulákat szedett. Nyomban lesújtotta vagy lelkesítette, amit hallott. E 2 intenzív megnyilvánulás jellemezte. Kárpát? Szóltam bárnom. De azt írtad, hogy itt valami van a levegőben. Kárpát lesütötte a szemét. Igazat írt, sajnos, szólt az ágyból Ribári, akinek saját hálóinge volt.
Amióta Bük ellopta az egyik Wolfram harisnyát, állandó gázömlés van. Mert nem vagy hazárdő, felelt a jobb szélső műtörténész diadalmasan. Nem mertél a székről a lámpatartóra függeszkedni, és átmentél a szomszédhoz egy lexikon kölcsön kérni, hogy a székre helyezd. Addig én feltornáztam magamat. Mi lett a harisnyából? Tudakolta Saroltai Rezső, a szobrász. Nyakkendő, felelte Bükk. Abból vettem a kék-sárgát. Ez az ifjúsági csapatom színe. Na mindegy, legyintett Ribári. 4 frankot a lexikonokért is adtak. Ribári volt a legelőkelőbb lakótársaim között. Ribári István az emigráns. Különös tisztelet járt neki, mert mint a 20-as évek korszerű regényhősét csodáltatta magát Párizsban. Nem bolygatta senki a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhős szomorúsággal, amely az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerül emigrálni egy rovancsolás alkalmával. Ribári egyetlen ruháját, általában minden holmiát úgy tudta óvni, nyakkendőit vasalni, egy cipőit fényesíteni, sőt talpaltatni is, hogy gazdag gárdrób tulajdonosának látszott a kávéházban. Különösen aktatáskája miatt, amellyel szerinte diplomáciai ügyekben járt el. Főleg ez a táska tette olyan előkelővé. Foglalkozására nézve elsősorban minden kártyajátékot kitűnően játszik. Biliárdozik, magyaráz, vitákat dönt el, és tapasztalatlan külföldieket üzleti lehetőségekről tájékoztat, és ezek később hosszú ideig mindenfelé tudakozódnak utána. De ami egészen egyéni csúcs teljesítmény volt nála, az az ugratás. Újonnan érkezőket például, akik szállást keresnek, vagy a temetőbe, vagy a vágóhídra irányítja szemrebben és nélkül. És itt volt Sír Lajos barátom, az alanyi költő, aki Virág Benedek papköltő összes költeményének legutolsó kiadásával a zsebében, egy hosszú kampósbottal, roppant kevés pénzzel és fehér neművel érkezett Párizsba, azzal a kimondott céllal, hogy az eddigi világirodalom lírai költészetének felfogását alaposan megreformálja. Zombori Salk Rudolf festőművész volt, de ez egyelőre csak legszűkebb környezete és szívességből modellt álló barátnői ismerték el. Művészetének irányvonalát nemes egyszerűséggel neoromantikus expresszionizmusnak nevezte, és szintén rengeteg reformáló törekvéssel és igen szerény anyagi fedezettel érkezett Párizsba. És itt van Saroltai Rezső, a szobrász, aki egy gyárban egy Mike nevű ásványból Mária üveget vág kilóra. Ki hitte volna? Hát mi van itt a levegőben más, ami jellemző, mint az, hogy úgy nézegetik a karomra vetett zöld kabátomat, mint egy nyomban trancsírozásra kerülő libacombot. Saroltai olyat nyel, hogy szinte csörög. Kárpát? Szóltam vádlón. Kárpát ismét lesütötte a szemét. Igaza volt, vitte Ribári az özvegy gázlángot nézve. Még nem forr, csak sziszeg és sistereg valami a levegőben állandóan. Sajnos lehet, hogy egyszer csak forrni kezd, és akkor szétesik a harisnya. Mondd, Kárpát, kiáltja dühösen Saroltai. Miért van az, hogy állandóan megírod mindenhova ennek a nyomorult gázcsapnak a pillanatnyi állapotát? Azt mondom neked, Almási, biztatott az áldott Bükk, hogy itt sem rosszabb, mint máshol. Az esetben a máshol nagyon rossz. Egy orvos növendék bizonyos Tulai, aki a földön aludt, de néhány letakart kötettel feje alját készített a mosdó lábánál, most kifakadt. Hát lesz itt csend, vagy nem? Én végre is kora hajnalban kosarat hordok a csarnoknál. Ha nem tetszik itt ennek az almási szürkének, menjen a Ritzbe, vagy a Claridge-be, passz! Nem magától fogom kérdezni, felelem harciasan, hogy hová menjek. Na, jobb is. Dünnyögte, és átkarolva a köteteket, mint valami kapricot, elaludt. Mindenki röhögött az almási szürkén. Bükk Iván cigarettát pödör. És már nem érzem olyan idegnek a szobát. Kárpátnak igaza volt.
Én ide tartozom. Sír Lajos tintával feketére változtatja cipőjében a spárgát, hogy távolról valóságos fűző benyomását keltse a piktúrai hatással. Zombori tanácstalanul forgatja jobb és bal felére a gallériát, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a kevésbé piszkos rész. Arról van szó, hogy filmfelvétel van, és már előző délután a Bulvár Strasbourgon egy művész kávéházban átvettük azt a piros papírdarabkát, amely a statisztálhatunk, és így közel 80 frankot keresünk személyenként, ami elképesztő mennyiség. Ki tudja az elmondottak alapján, hogy miért írtunk Sábának? Talán mert a statisztálás jövedelme következtében vacsorázhatunk, és ez a szokatlan esemény izgatottá tett valamennyiünket. Meg kell írni Sábának a légióba, hogy itt mozog valami. Úgy van, szükségünk van rá. Nem volt egészen világos, hogy mi szükség van rá, ha már így is vagy 9-en haldoklunk az éjségtől lépten nyomon egy kis szobában. Azonban valamennyien átéreztük, hogy Sábára igenis szükségünk van. Megírtuk tehát neki is, hogy itt forr valami. Érdekes dolgokat beszélnek az újkor művészei a Dómban és a Rotondban, és ha csak teheti, jöjjön ide, mi várjuk, és ami nekünk van, az az övé is lesz. Hát, az az övé lehetett. Hogy ez milyen keveset jelentett akkoriban, azt nem kell, hogy külön elmondjam. De ez mámoros este volt. És mert pénzem is volt, örültem is ezen a napon, tehát ittam. Sorra jártam az előkelő éttermeket és mulatókat. Benéztem, kik vannak ott, és már imbolyogtam is tovább. Kissé kóvályogva indultam el, töprengve, hogy merre. És hajnalban, amikor ismét találkoztam önmagammal, a Bois de Boulogne felett valami márvány erkélyen ültem, nagy társalgásban elmerülve egy úrral. Az illető éppen mondja. Igazán örülök, hogy meghívott magához, uram, mert hajléktalanságom már csak egy borzasztóbb, a rossz társaság. Nem lesz sok baja velem, és ha örülök is, hogy inasai vannak, perzsaszőnyegei, részvényei és csempefalú fürdőszobája, nem kívánom igénybe venni mindezt. Én meghívtam volna ezt az illetőt. Lehetséges, hogy csempefalú fürdőszobám van, csak annyira berúgtam, hogy nem tudok róla. Elhatároztam, hogy megnézem ismerősömet. Úgy, ahogy sikerült is. Előre ugró fekete bajusza volt, krokodilszerű orra, szemüvege. Hajléktalanságához mérten feltűnően jól öltözött. Alsó karján esernyőcsüng. Szinte temetője makulátlan fekete nemes kalapja úgy helyezkedik el a feje közepén, hogy karimája mélyen lehajlik az arca felé, vízszínű, kimeredő, sárgás szemeire. Éppen mondja, hogy mélabúsan kiálló tekintete pajzsmirigyeivel függ össze, de 2 év előtt sérve volt, és napon sem szabad időznie. Sárga kesztyűjét időnként elsimítja ujjai felett, a ráncot vett. Gyerekkoromban, tisztelt uram, mondja sóhajtva, mindenki azt jósolta, hogy fogtechnikus leszek, mivel nagy szónok voltam. De a sors útjai kifürkészhetetlenek. Egyszer fenn, egyszer lenn. Így mégsem lettem fogtechnikus.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: lesz ezután.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul.

Tilos Rádió. Kárt a karót halljátok, és a holnap közelgő költészet napja alkalmából a nap másik szülötteire, az elsősorban író, de verseket is írt Márai Sándorral, és aznap van édesanyám születésnapja is. Neki is készül ez a műsor. Jó hallgatást!

0: A mikrofonnál Márai Sándor. Kedves hallgatóink, a Szabad Európa Rádió New Yorki szerkesztőségének meglepetését közvetítjük. Beszélgetés Márai Sándorral.
1: A jelenleg New Yorkban élő magyar írót, Márai Sándort nehéz rávenni arra, hogy mikrofon interjút adjon. Az ünnepekre való tekintettel azonban ő is kivételtett.
2: A regényben szó esik Kafka Margit Színek és évek című regényéről. Ezt így fordította, Szénen und Jahren, tehát nem Farben, ami a színes szín, hanem Szénen, ami játékszín jelenet. Ilyen hiba akadt bőségesen. Mégis a könyvből egyedül megtanult magyarul, és lefordította a regényt németre. Megnyíltak kapuid, apokalipszis.
3: Apokalipszis.
2: Mi is az a katarzis? Talán a katarzis. Ez a katarzis. Ez a jó írás. Ez nagyon ritka. Miért kancsi rím, szociális értelemben is a cseléd és a család? Miféle dialektikus pesszimizmus, ami a magyart arra készteti, hogy a világot üresnek lássa, világ űrnek nevezze azt, amit az indogermán nyelvek a Raum, a Space, az Espace fogalmával jelölnek, tehát mint térfogatot említik. De a világ a magyar nyelv számára nem elhatárolható, fogalmilag megjelölhető térfogat, hanem üresség.
1: Hogyan látja a magyar irodalom fordítási lehetőségeit külföldön?
2: A magyar nyelv szelleme, filozófiája más, mint az indogermán nyelvek szelleme. És ez a hihetetlenül tömör magyar nyelv telítve van meglepetéssel, játékkal, ötlettel. Hihetetlenül tömör nyelv a magyar. Az indogermán nyelvekhez viszonyítva egy a háromhoz ez a tömörség a magyar nyelv javára. Én személy szerint magyarul vagyok, ez egy szó. Indogermán nyelven ez már két szó. Múlt időben, mint a jövőben, még mindig csak egy szó vagyok, magyarul, ellenben angolul, stb. Már három szó voltam, vagy leszek. Ez így megy végtelenül.
1: Melyik nyugati nyelv tudja legtalálóbban tolmácsolni a magyar irodalmat?
2: Talán a leglágyabb, a legzeneibb az olasz. Nem tudom miért. Nem tudom. Olyan mélyen, titokzatosan francia. Zsidó, keresztény, európai. Egy jó író, nem csak egy francia család magánéletéről mesél, amikor regényt ír, hanem a francia nemzet magánéletéről is. Igaz, hogy mindig csak Monsieur Durand, Mr. Brun, vagy Senor Ordaz beszél, vagy ír. De ugyanakkor mindig a francia, az angol, vagy a spanyol is ír, vagy beszél.
1: Mi a nagyíró kritériuma?
2: Azt hiszem, úgynevezett nagyírók nincsenek.
4: Vettem neki egy költőt, pardon, jámborfajta szerény, de költő a javából. 20 aranyért vettem egy fríz kalóztól. Megérte, mert ritka manap egy jótól. Tud szépen írni latinul, görögül. Egy költőt? Reméltem ennek megörül. Költője még nem volt. Hogyan fogadta az ajándékot? Vállát vonogatta, de lásd, egy költő mindig jó a háznál. Egy Petrarkát vagy egy Dantét találtál? Szerényebb vagyok, ez a fajta ritka, de volt ki Franciskát írni tanítsa. Franciska ír ritkán, de a betűket ismeri már, ne várjunk. Remek művet egy kezdőtől, igen, ír. Megtanulta a költőtől a titkot, finom újabb betűket rajzol a hártyapapírra, akarod látni?
5: Szállsz a felhőkbe halkan, öröktől örökön, mint fiatal, vidám, test nélküli örök.
2: A magyar irodalom elsőrendűen lírai. Talán ez egyik oka, hogy keveset tud a magyarról a világ. A példáknak nincs elejük, sem végük. A példáknak nincs elejük, sem végük. Az irodalom más vonatkozásban is tért és időt vesztett a valósággal szemben, de a feladatát, értelmét nem veszítette el. A feladatát, értelmét nem veszítette el.

11. fejezet. Szával fűtött, láda alakú kávé daráló döcögött végig szabályos időközökben a főutcán, a város egyik nyaralótelepe a Csermely felé. Évtizeddel a villamos vasút előtt ez a különös, idomtalan közlekedési eszköz bonyolította le a városi forgalmat, de ezt is inkább csak nyáron használták a kirándulók. Az első hó betemette az utakat, a kisvasút hónapokra lomtárba került, és csak tavasszal víjogott fel újra a széles utcán ismerős füttye, égtelen, túlzott csöngetése. A hosszú főutca, tájékozott emberek pontosan 1 kilométerre becsülték hosszát, egyik oldalán sétáltak az urak, másik oldalán a cselédek, bakák és a társadalom szerényebb tagjai. Az úri korzó közönsége gondosan vigyázott, hogy csak végszükségben haladjon végig az utca proletár felén. Évtizedes kialakult gyakorlat választotta így ketté a sétáló közönséget, a cselédek maguk is ügyeltek, hogy át ne tévedjenek a túlsó úri oldalra, és csak ugyan, miért is vegyültek volna éppen az utcán, mikor az élet más területein egyéb alkalmakkor oly egyezhetetlenül váltak szét, mint a víz és olaj. A korzó délben 12-kor kezdődött az utca úri oldalán, és aztán este 6 óra felé verődött újra össze. A dóm sarkán az Orbán torony előtti Majom-szigeten ácsorogtak a jogászok és katonatisztek, a lengyelbundás, fehérkamásnis megyei uracsok, mert a város aranyi fiúságának öltözködésén érezni lehetett a közeli sáros divatját. A színház előtt, a dóm és az egyik főutcai grófi palota előtt vonult fel a korzó népe. Elegáns, városias tömeg sétált itt az esti órában, és a civil ruhák sötétjéből felvillant néha egy világos folt, a korzózó fehér papok krémszínű reverendája. Ezek a kitűnő nevelők mozgalmas, világias társadalmi életet éltek. Esténként feltűntek a színházban is, fekete szalonkabátban, fehér pikémellényben, és oly előkelően álltak a földszint első sorában, a zenekart a nézőtértől elválasztó párkánynak dőlve, összefont karokkal vagy fehér glaszékesztyűs kezükkel a színházi látcsövet emelgetve szemükhöz, s világfias természetességgel bólogatva a páholyok ismerősei felé, mint a Versailles színházban állonghattak a Lajosok elegáns udvari abbéi. A korzó állandóan népes volt-e kedves papoktól, a rendházi élet szigorából mit sem árult el világi viselkedésük. S társadalmi és tudományos munkásságukat éppen úgy áthatotta ez a liberális szemlélet, ez a világias, emberséges magatartás, mint nevelési elveiket. A püspök úr is a főutcán lakott, finom emeletes barokk palotában. De őt már ritkában látta a nép, zárkózottan élt. Társaságban nem járt soha, csak a külváros utcáin tűnt fel alkonyatkor törékeny, finom alakja, valamelyik kedves kanonokja vagy udvari papja kíséretében. Ez a püspök nagy úr volt. Főhercegeket nevelt, és az udvar nem feledkezett meg róla később sem, mikor elvonult a kisvárosba. Róma és Bécs meghallgatták véleményét, és respektálták tanácsait. Nagy úr volt, és lelkes, szigorú aszkéta pap. Hosszú élete végéig elrejtőzött a tömeg elől, nagy ünnepeken látták csak hívei, és akkor rendkívüli egyházi pompával jelent meg. Máskülönben láthatatlanul élt, katonai vasárban aludt, mint a császár, vagy mint a szegény, szigorú rendtartásra nevelt szerzetesek. Különös szabású főpásztori fövekben indult délutáni sétáira, valamilyen nagyon fényes, bársonyszerű kemény filcből készített, alacsony kemény kalapban, melynek karimájáról hátul kis aranybojt lógott le a püspök tarkójára. Télen-nyáron kesztyűt viselt, s a gyermekekkel találkozott, megállt és kesztyűs kezével megsimogatta arcukat. A szegények negyedeiben sétált, elhagyott utcákon, és egyszer sokáig követtem. Vonzott a törékeny, előkelő jelenség, különösen kalapja is az aranybojt csábította követésére, mert senki más nem viselt ilyen föveget a városban. Az egyik utcasarkon észrevett, megállt, magához intett, megkérdezte nevemet,
kézen fogott és hazakísért, mint egy elkalandozott bárányt. Ez a kitüntetés elmondhatatlan büszkeséggel töltött el. Sokáig lázasan meséltem mindenkinek, aki hallani akarta, hogy a püspök, egy igazi püspök kísért kézen fogva haza. Rajongásomban el is határoztam, hogy hálából, szíves viszonzásul pap leszek. És egyik pajtásommal, egy katonabáró véznacsontú fiával, ingekből és öreg szoknyákból egyházi ruhákat szaptunk. Miseruhát, palástot és tólát, és titokban sokáig játszottunk. Misét, bérmálást és keresztelőt. Én voltam a pap, és ő a minisztráns. És megtanultam jó részt a latin mise szöveget is. Különös játék volt ez. Az elhagyott fatartóban rendeztük be kápolnánkat, oltárt építettünk. Az egyik nagyapai boros poharat szenteltük fel mise serlegnek. Ambrózi bábostól ostját vásároltunk, és mikor minisztránsom késhegyjel csengetett egy pohár peremén, magasra emeltem a borral töltött serleget, és borzongva éreztem szájamban az ostját, mely az úr testévé változott abban a pillanatban. Nem volt éppen egészséges játék, és a püspök úrnak, ha a hírét veszi, kevés örömet telt volna csak benne. A püspöki palota udvarában az udvari traktus egyik hátsó szobájában szerkesztették a klerikális újságot. 4 napilap jelent meg a városban. A püspök újságját még 2 munkapárti sajtóterméket magyar nyelven nyomtatták, a negyediket egy Cipszerföldön is elterjedt régi napilapot németül. A lapok pártpénzekből tengették életüket, és a szerkesztők sűrűn változtak. A legtöbb vidéki szerkesztő romantikus lézengő ritter volt abban az időben, vándorbérmunkások, akik sűrűn változtatták a városokat, lapokat, és távozásukat a helyi kávéházak főpincére is iratták meg. A vidéki szerkesztő hivatásosan rajongott az irodalomért, és a kávéházban, amikor éppen nem kártyázott, a legmodernebb szerzők művei borították előtte a márványasztalt. Vándoroltak az országban, mint a primadonnák, munkájukat gyalázatos rosszul fizették, és a mellékjövedelemből tengették életüket, amit a kártyaasztal vagy a helyi klikkek sajtókampányai vetettek nekik. A sajtó tekintély volt még akkor, és hatalom. A betűje portyázó szegény legényei között hatalmasságnak számított a helyi szerkesztő, ez a félelmetes, benfentes, pufók és kövér ember, aki asztmatikus dohogással járta naphosszat a várost, nyakkendőcsokra lazán lobogott szalonnás tokája alatt, minden közügy volt számára, időnként Pestre utazott, ahol a legmagasabb körökkel tárgyalt országos ügyekben, mint ezt bizalmasan megsúgta később. A polgárok féltek a sajtótól. A kereskedő, a bankigazgató, a városi hivatalnok kényszeredett, tüntető meghittséggel fitogtatta a nyilvánosság előtt, hogy jó viszonyban él a sajtóval. Ezek a sima, polgári életek átkozottul féltették sablonos titkaikat a nyilvánosság ellenőreitől. A szerkesztő úr mindig fennkölt lelkű ember volt, rajongott Adiért és a modern költőkért, de ugyanakkor gyakran látogatta a vidéki takarékok és szövetkezetek igazgatói szobáit, ahol valószínűleg más egyébről is vitatkoztak, mint irodalomról és költészetről. Ezért aztán féltek a sajtó embereitől, és általában megvetették őket. Mikor családom neszét vette később, hogy újságok körül forgolódom Pesten, sokáig elveszett embernek tartottak, mint a gyepmesternek vagy hóhérnak állottam volna be. Az újságíró ebben a korszakban még nem tartozott vidéken a polgári társadalomhoz. Előre köszöntek neki, de nem hívták meg ebédre. A társadalmi ranglétrán valamivel a helyi színtársulat hőszerelmese előtt következett. Társadalmi és gazdasági helyzete csak a legutóbbi időkben változott meg érdemesen és előnyösen. A szerkesztőség legtöbbször homályos szobácska volt a nyomda szomszédságában, és egyidejűleg itt rendezték be a raktárt, kiadóhivatalt és az elmaradhatatlan papírkereskedést is. A makulatúra savanyú, állott szaga elkeveredett a nyomdafesték és az ólompor nehéz, folytogató páráival, a főszerkesztő szivarozva ült a kiadóhivatali íróasztal mellett, és kormánypárti pausálékon vagy előnyös állami nyomdamunkák megszerzésén törte a fejét.
A szerkesztő a pesti telefont ragasztotta le a szomszéd asztalnál, és az üvegajtón áthallatszott a nyomtatógép zúgása és a hajtogató lányok éneke. Varázsos helyiség volt ez. Csak légkörét megismerte egyszer, elveszett. A szomszéd teremben magas a fedőlapon apró rekeszekre osztott szedőszekrényekben porosodott a betű. Diákkoromban elfogódottan lopakodtam be az ismerős helyi nyomdák szedőszobájába, néztem a kézi szedők munkáját, míg az öreg Banekovics, a helyi szedők doaenje és a legnagyobb helyi lap mettőrje egy napon reám szólt. Nincs vezércikkünk, fiatalú, írjon valamit. Átmentem a szerkesztőségi szobába, amely éppen üres volt, a szerkesztő kártyázott valahol, leültem az egyik asztalhoz, találtam néhány kutyanyelvet, rágni kezdtem a Tolszár hegyét, és írtam egy vezércikket a kártékony és önkényes városi gazdálkodás ellen. Banekovics elolvasta a cikket, megdicsért, rögtön kiszedte, saját kezűleg betördelte, és estére meg is jelent. Izgatottan jártam a városban egész nap. Úgy éreztem, valami jóvá tehetetlen történt velem. 14 éves voltam. A nyári hónapokban küntanyáztak a patrícius családok a bankon vagy a Csermely nyári lakjaiban. A fával fűtött kávédaráló június 1-től kidöcögött minden nap a Csermely patak partján a Báránykához címzett kocsmáig. Ott kezdődött a meredek szerpentin út, mely gombaszagú, alig írtott erdőségen vezetett fel a hegy tetejére, a bankó kezdetleges fürdőtelepére. Őserdő volt ez. Városi birtok, dús, félelmes szűz terület. Az Ottiliáról, az erdő egyik halványzöld tisztásáról napos időben el lehetett látni az országhatár havas hegycsúcsáig. Az erdő tele volt málnával, hidegvízű forrásokkal, nemes gombafajtákkal, borókával, áfonyával. Olyan igazi erdő volt ez, amelynek később nem találtam mását sehol. Fanyalogva szemléltem francia és angol erdőket, de mind szegényesnek látszottak. Nyomába sem léphettek az ős erdőnek, ahol gyermekkorom nyarait töltöttem. Ez az erdő végtelenül terjengett. Sok százezer holdon át terült el, s a Hradova tisztásairól látni lehetett a völgyet, sárosi, szepesi falvakat. Tiszta, színes, nyugodt tájkép volt ez. Más volt az éghajlata, íze, illata, mint mindennek, amit az országban később megismertem. A környék kisvárosainak életén, a házak homlokzatán és a boltíves apró szobák berendezésén évszázados, igazi városiasság nyomait lehetett felismerni. Igazi haza volt ez a néhány megye, melyet be lehetett látni az Ottiliáról és a Hradováról, talán igazibb, bensőségesebb, mint a másik, az ismeretlen, az akkor még óriás és hatalmas, melynek része volt. Fönn a hegycsúcson kezdődött a fenyves, végtelenül. Ezt a fenyvest, melynek zúgását és csendjét úgy idegzette be fülem, mint hogy tengerparton született ember örökre hallja nagyvárosban is a hullámcsapás zörejét, a háború első napján földig tarulta a szélvihar. A gyermekkor nagy erdejét úgy fújta el ez az őrült lehelet, mint minden egyebet, ami hozzátartozott s becses volt. Még dús, ősi díszében állott a Bankó és Hradova erdeje, mikor a városi családok egy csoportja nyári lakot épített itt, vagy szobát bérelt az egérszagú, nyiroggombával vastagon benőtt falu fogadóban. Az első díszes vadászlakszerű villa, melyet az erdei úton közeledő városi látogató a telepházai között megpillantott, egyik öreg nagynénim tulajdona volt. A néni, aki 30 éven át betegeskedett, nem kelt fel az ágyból, de nagy gonddal intézte a dunyhák közül is a házi ügyeket s vagyona kezelését. Ide vitette ki magát, minden nyár elején jó levegőt szívni. A nyárilag dolgozó szobáiból persze nem mozdult ki soha. Az ablakot organtinnal ragasztotta be, s ott fulladozott a levegőtlen szobában, rékliben s főkötőben hevert a párnákkal és dunyhákkal magasra tömött ágyban, kanáriai, ibrikiai, kulcsos kosarai és horgolásai között. És dicsérte a látogatóknak a jó levegő előnyeit. A vendég fulladozott a szobában a dótól, betegszaktól és levegőtlenségtől. Danéni ezt sosem vette észre,
és az évente megismételt levegőváltoztatás csak ugyan jót is tett neki, mert sokáig élt. Fönn a telepen nyájas, békés fürdő élet zajlott, mert a polgárság akkor még nem utazott messzi fürdőkbe, csak ha beteg volt. Este Fiaker hozta a városból a férjeket s a másnapi élelmiszert. A fogadó éttermének asztalain szélvédő óvta a gyertyalángot, este cigány játszott, s valószínűtlen béke áradte polgári idillen. Patricius nemzedékek egymásra utaltsága, életmódjuk bensősége szabta meg a családok érintkezésének hangnemét. Kivágyott el innen idegen fürdőkbe, bizonytalan világba. Szüleimmel egyszer mégis külföldi fürdőre utaztunk a keleti tenger mellé, és magunkkal vittük újszülött, pár hónapos öcsémet is. Anyám féltette a gyermeket az utazás rázásától, és ezért függőágyat feszített ki számára a vasúti fülkében az ajtó és az ablak között. Ennek a találmánynak kellemes következménye volt, hogy az utasok elkerülték fülkénket, de kellemetlenebb, hogy öcsém a hintázó függőágyban városunktól Berlinig agyrázkódást kapott, és Berlinből aztán nem is láttunk egyebet, csak orvosokat és egy szállodaszobát. Ezért, vagy talán másokból is, nem utaztunk később külföldre nyaralni. Beértük mi is a bankóval, villát béreltünk az erdő aljában, és az élet talán legnyugalmasabb, felhőtlen szakaszait töltöttük itt. A napeseménye volt az esti órákban a helybeli vasgyáros érkezése, aki gépkocsit vásárolt abban az időben. A városban, s talán az egész ország részben ez volt az első, egyetlen gépkocsi. És a hupikékre lakkozott, lassan haladó, tüntetően sokat dudáló autó a nyaraló családok serdületlen gyermekeinek segítségével csiga lépésben érkezett fel a bankó meredekére, ahol a nyaralók izgatott csoportja várta. A vasgyáros gépkocsija, amely állandóan ott állt a telepfogadójának bejárata előtt, valamilyen nagyvilági színt kölcsönzött a nyaralóhelynek. S mi, gyermekek, izzadva és meghatottan toltuk fel minden nap a hegyre ezt az újkori vívmányt. A hegy aljában vártuk, este hat felé. A vasgyáros elterpeszkedett az ülésen, rágyújtott, kegyesen intett, tülkölt néhány vidámat és diadalmasat, és a várakozó gyermekhadnak oda kiáltotta: toljátok hát a haladás szekerét! Félúton az ördögároknál találkoztunk aztán az öreg ügyvéddel, a város egyik legöregebb emberével, aki gyűlölte az ügyvédi mesterséget. Irodájában íróasztala felett vörös pamuttal hímzett tábla lógott ezzel a szöveggel: váltót nem zsirálok. S naphosszat az erdőt járta és lepkéket fogott. Az öreg úr, maga is gyermek már, segített tolni a haladás szekerét. Így értünk be napszálltakor a telepre, halálos fáradtan, de nagyon elégedetten. A magunk módján, ha kissé sajátságosan is, haladtunk a korral.

Márai Sándor, a szegények iskolája. Bevezetés. Kis művem hézagot óhajt pótolni. Mint gyakorló szegény, régen kutatok már olyan kézikönyv után, mely használati utasítást nyújtana a szegénységhez. Megmagyarázná, hogyan lehet ezt az állapotot méltósággal és idegösszeroppanás nélkül elviselni. S az élet válságos és kínos pillanataiban tanácsokkal látná el a mérsékelt jövedelmű embereket. Aféle fordított tánc és illemtal lebegett lelki szemeim előtt, mely egyszerű és gyakorlati módon megtanítja a szegényt, mint kell viselkednie a felsőbb rétegekkel szemben, ha meg akarja engesztelni a világot. Mint kell mosolyogni, felállni, leülni, hölgyet táncra kérni fel, krumplit hámozni, bemutatkozni vagy pöcegödröt tisztítani anélkül, hogy formahibát követne el, s kiingerelné a finomabb világi ítélőszékek bírálatát. Ha jól odanézünk, azt kell látnunk, hogy a szegények nem csak ügyetlenül élnek, hanem rosszul is viselkednek. Modoruk gyakran tűrhetetlen, életformáik alantasok, élvezeteikből hiányzik minden magasabb rendű mértéktartás, stb. Ebből a szempontból például Knigge, Umgang mit Menschenje kitűnő kézikönyv lehetne ma is, ha a népszerű szerző nem feledkezett volna meg műve alkotása közben arról a mellékes és másodrangú, de tagadhatatlanul figyelemre érdemes társadalmi jelenségről, hogy az embereknek általában nincsen pénzük. Ugyanezt a feltűnő hibát mutatják a hazai irodalomnak azok a kitűnő hasonnemű művei, melyek az emberekkel való érintkezésre tanítanak. Művem egyik mellékes célját abban látom, hogy olyan embereket, akiknek havi jövedelme nem üti meg a 340 pengőt, más szóval az emberiség 9/10 részét, gyöngéden, de határozottan figyelmeztessen a magasabb rangú társas élet elemi szabályaira és következményeire, mert elbírhatatlan látvány, mennyire elkanászodik a világ a szegénység következtében. Ez lenne kis művem egyik célja. Olyan együgyű és meddő elméletekkel, hogy ez a civilizáció dögrováson van-e. E kipróbált termelési rend beadja a kulcsot. Művem keretén belül nincs módon foglalkozni, mert művem csak nem olyan rövid, mint az élet, melyre figyelmünket szegezni óhajtjuk, s az elméleti kételyeket készséggel reábízhatjuk azokra a szomorú emberekre, akik az ilyesmit mesterségszerűen űzik, más szóval a közgazdászokra és kultúrfilozófusokra. Abból indulva ki, hogy a szegénység, mint valamilyen járvány, vagy mint egy középkori rögeszme elképzelhetetlenül elterjedt korunkban, s az általános, iparszerű és hatóságilag engedélyezett koldusság mellett újabb és újabb osztályokat is bűv körébe vonz, sürgős szükségét látom egy kézikönyvnek, amely a meglepett, orvul megtámadott, s a szegénység kazamatáiba hurcolt új szegényeket, akik változott helyzetükben, első elképedésükben éppen oly kevéssé tudnak értelmesen és ízlésesen viselkedni, mint például az új gazdagok, kitanítsa állapotuk igazi mivoltára, s az életöröm lehetőségeire, melyek, mondjuk, egy kazamatán belül rendelkezésükre állnak. Ez nem lesz könnyű. Az egyházatyák és az érzékenyebb szentek tanításait olvasgatva nem találtam tökéletes vigaszt és kielégülést, mert az egyház legkitűnőbb szerzői dicsérik és hirdetik a szegénységet, ellentétben velem, aki utálom a szegénységet, legalábbis a magam szegénységét, s legfőbb kifogásom ez állapottal szemben, hogy elmondhatatlanul unalmasnak találom. Az unalmat különben is minden formájában gyűlölöm, mert a halálra emlékeztet, amelyet megvetek, s leginkább akkor gyűlölöm, mikor a szegénység gyászos köntösében közelít meg, s reán fújtatja pállott leheletét. Nem tagadom, hogy a vallás rendkívüli vigasz és gyógyszer a szegénységgel szemben, különösen, ha állandóan a túlvilági kárpótlást tartjuk szem előtt, s nem törődünk mindazzal, ami itt a földön történik velünk. Magam is mélyen vallásos lélek vagyok, s ezért lep meg, hogy mégis unatkozom, születésem pillanata óta unatkozom itt a földön, mert születésem pillanata óta szegény vagyok. Ezt az állapotot, melynek változhatatlanságáról meg vagyok győződve,
időnként elviselhetetlennek találtam, s mint valamilyen szorongatott Zrínyi Miklós, 100 aranyat rejtettem zsebembe, s kirohantam a szegénység ostromlott várából, aminek természetes következménye volt, hogy mindig elestem. Ilyen kirohanások alkalmával, ha csak pillanatokra is, iparkodtam részt venni a gazdagok életmódjában, majmoltam szokásaikat, utaztam tájaikon és étkeztem vendéglőikben, feküdtem ágyaikban és szívtam cigarettáikat, oly szánalmas és ostoba erőködéssel, ahogy például egy rákbeteg viselkedhet, aki bárba megy táncolni vagy felsétál az Eiffel-toronyba, és azt hiszi, akkor jobban lesz. Bizonyos időbe tellett, amíg megtanultam, hogy a szegénység nem körülöttem van, hanem bennem van, s nincs menekvés előle. Időbe tellett, amíg megtanultam, hogy a szegénység légköre olyasféle, mint a tordai büdös barlang, és a kénes levegőnek párájától, amelyet áraszt, elhalványodnak a környezet flórájának színei, s a növényzetből kifakul a klorofil, ha a szegény ránéz. A legdúsabb táj is szürke és unalmas hegy szegény nézi. Ezt már sokszor kipróbálták. Mikor ezt megtudtam, nem estem kétségbe, nem háborodtam fel, s főként nem léptem be semmilyen politikai pártba, mert ez méltatlan és együgyű lépés lett volna részemről. Mint olyan ember, akinek lényétől a módszeres filozófiai tűnődés nem egészen idegen, inkább gondolkozni kezdtem, mert ez volt a legolcsóbb, s gyönyörűségem is tellette műveletben. E tűnődések eredménye ez a mű. Jól tudom, kis művemnek számos hibája van. Fő célját sokan talán frivolnak is fogják majd tartani. Mit tegyek? Tűnődéseim alapvető kiindulási pontja az volt, hogy egy civilizációban, ahol a megélhetéstől senki nem ér már reá élni, szükséges lenne nyilvános, állami tanfolyamokon oktatni a szegénység technikáját, mielőtt még teljesen elhűl az emberiség a szegénységben, ami természetes folyamat ugyan, de elszomorító. Annál elszomorítóbb, mert emelkedettebb szempontból vizsgálva mindent meg lehet tanulni, így a szegénységet is. Szorgalommal, tehetséggel, iparkodással és odaadó figyelemmel enyhíteni lehet a szegénység gyötrelmeit, s ha nagyjából elviselhetetlen állapot marad is, van valamilyen módszere, melynek segítségével néha nem olyan bárgyúan unalmas. Olyan szamárságokat, hogy a föld terített asztal, persze eszemágában sincsen mondani, de feltételezve, hogy a szegény végre is a gazdagéval azonos érzékekkel rendelkezik, csak nem tud élni velük, iparkodtam kidolgozni egy ponyadalmasságában is használható módszert a szegények részére, valami hasonlót, mint a Mind System, apró életgyakorlatokat, amelyeket naponta felkeléskor vagy lefekvéskor végez fél órán át a beteg, s hamarosan észreveszi, hogy tagjainak bénultsága enyhül, már kezd mozogni, ha lassan is. E tűnődések eredménye a szerény módszer, melynek latin címe így is hangozhatna. Ars vivendi pro pauperibus. Az eredeti címnél sokkal bájosabban hatna ez, mert általában minden szebben hat, ami latinul van, de kevesebben értenék meg, és ezért mellőzöm. De nem is fontos a cím. Művem célja fontos, melynek elérésére a legegyszerűbb eszközökkel törekedtem. Végül megragadom az alkalmat, hogy bevezetőmben köszönetet mondjak ezen a helyen mindazoknak, akik művem megírása közben tapasztalataikkal és tanácsaikkal segítségemre voltak. Az ilyen értekező művek bevezetésében illik ez, s a szerzők legtöbbször múzeum igazgatóknak mondanak ilyenkor köszönetet, akik végre is nem annyira a szegényekhez értenek, mint inkább a kitömött állatokhoz. Mennyivel kellemesebb helyzetben vagyok én, aki ezen a helyen olyan előkelő és nemes szerzőnek mondhatok szívem mélyéből köszönetet, mint Assisi Szent Ferencnek, aki Házasság szegénység úrnővel című művében felbecsülhetetlen útba igazításokat nyújtott nekem, s reál vezetett a szegénység igazi mi voltának megértésére. Hálával gondolok dr. S.T. barátomra, aki mint gyakorló szegény, e pillanatban előadó koldus a Philadelphiai Egyetemet övező mellékutcákban, s Z.L. szemináriumtársamra, aki most szegény,
Rotterdamban. Az ő tanácsaiknak és útbaigazításaiknak is sokat köszönhetek. Bizonyosan tudom, hogy az elvont értelemben vett tudományos munkát kedvelő, szigorú szegények szemében művemet gyanússá teszi talán az a tagadhatatlan időszerűség, melyet a választott tárgy korunkbeli köznapisága ad neki. Iparkodtam is művemet az idő és kor divatos áramlataitól független, értékálló alapeszmékre felépíteni. Hogy ez mennyire sikerült, ám ítéljék meg bírálóim. Kis művemet a világ szegényeinek ajánlom. Márai Sándor.

Első fejezet. A szegénységről általában. A gazdagságról. A pénzről. Az állatok szegénységéről. Érintkezés a szegényekkel. A szegénységgel általában legcélszerűbb bizonyos távolságból, magas filozófiai szempontok szerint foglalkozni, annál is inkább, mert ha valaki gyakorlati hangnemben és nézőpontból foglalkozik a szegénységgel, nemzetközi megegyezés szerint a legtöbb civilizált államban előbb-utóbb becsukják. Előjáróban állapítsuk meg hát, hogy magasabb filozófiai szempontból nézve a szegénység az ember természetes állapota. Valóban, csak egészen jámbor vagy hivatásszerűen rosszhiszemű fecsegők állíthatnak olyasmit, mintha új gazdasági elmélet, politikai jelszó, márul holnapra, de akár valaha is kiemelhetné az emberiség nagy tömegét a szegénység állapotából. Egészen jámbor álmodozók vagy mindenre elszánt fanatikusok hirdethetnek csak olyan ostobaságot, hogy a földet benépesítő, nagy átlagában jóindulatú, teherbírásában végtelen türelmű, s tömegben egyáltalán nem tehetséges emberi fajta rögtön boldog lesz, és megszűnik szegénynek lenni, mihelyt valamilyen gyakorlati tan vagy jelszó, például az üdv hadseregének karénekei vagy Marx tanításai megfelelő eréllyel elterjednek a világon. Ezt igazán csak szociológusok vagy olyan emberek hihetik, akiket ezért külön megfizetnek. Értelmes ember, s főként olyan, aki rendelkezik még erkölcsi bátorsággal, ami magyarul egyértelmű azzal, hogy nem kap pénzt Moszkvából, se pedig a Ku Klux Klántól, nem hallgathat arcpirulás nélkül elméleteket, melyek a valóságra úgy illenek csak, mint a teve a tűfokába. Hogy a termelt javakat s a világ kincseit az emberek milyen kulcs szerint osztják el egymás között, s hogy az elosztási arányszám feljavítása érdekében milyen békés vagy erőszakos eszközökhöz folyamodnak, ennek a kétségtelenül időszerű problémának a szegénységhez, mint az ember természetes világi állapotához semmi köze nincsen. Az emberiség megszokta a szegénységet, s nem is tud másként. Erőteljes egyéniségek aztán időnként megmagyarázzák neki, hogy időszerűen milyen célból szegény, és ezt legtöbbször hálásan el is hiszi, de ez aztán minden. Bölcselmi szempontból teljesen közönös, hogy az emberek egy új termelési rend kialakításának reményében viselik-e a szegénység szenvedéseit, vagy egyszerűen azért, hogy egy bank vagy iparvállalat nagyobb osztalékot fizessen, vagy vallási parancsra, vagy valamilyen romantikus és ködös jelszó szolgálatában, mint szabadság, vagy gyarmatosítás, vagy gyufatröszt. Akárhogy forgatjuk is a jelszavakat, nehéz megkerülni a valóságot, mely röviden úgy szól, hogy az emberek szegények. A világ embermilliárdjainak igen kis töredéke gazdag csak, s ha a birtokos szerepét át is vállalja időnként a gazdagoktól az állam, az emberek tömegei változatlanul szegények maradnak, Kínában csak úgy, mint a Lapföldön, vagy a Nizsnyi-Novgorodi Szovjetben. Az indoklás, hogy miért, micsoda cél érdekében szegények itt vagy ott, lehet bármi tetszetős, nem változtat a szegénység intézményes, titokzatos állandóságán. Nincs hálásabb publikum a Majom Színházban sem, mint amilyenek az emberek egy népgyűlésen, hol megmagyarázzák nekik, miért voltak eddig szegények, s megcsillogtatják előttük azt a távoli célt, melynek elérése érdekében újabb nyomorúságot és szenvedést kell majd lelkesen elviselniük. Ilyenkor tombolnak, mert ürügyet látnak arra, hogy változatlanul, esetleg fokozottabban szegények maradjanak, s ezt az állapotot nyilván annyira megszokták már, hogy időnként valóságos forradalmakat és mészárlásokat csapnak a szegénység mentől általánosabb, intézményesebb, egyenlőbb és titkosabb biztosítására. Hogy az emberek tömegei éppen olyan szegények lesznek a 100 év múlva is, mint voltak 100 év előtt, erről vitatkozhatnak egy agitátor iskolában vagy egy irodalmi szalomban, de értelmes embert, aki szembe mer nézni a valósággal,
éppen olyan kevéssé érdekel, mintha a geológusok vitáját hallgatná arról, hogy 1000 esztendő múlva 5 cm-t apadni vagy dagadni fogja a csendes óceán. Az emberek óceánja mindenféle termelési renden belül kétségtelenül és örökké a szegénység vízszintjén marad. Erkölcsi szempontból bírálva nincs is ennél természetesen. Engem már 1928 májusában figyelmeztetett egy élénk szellemű, kitűnő megfigyelő képességgel rendelkező idősebb úr egyik budai kávéházban, hogy az állatok is szegények. Ez meglepett. Mint a nagy igazságok mindig, ez az egyszerű megállapítás is figyelmeztet rá, hogy a szegénység titkát ne a beszajkolt elméletek szótárában, hanem a valóságban kezdjük keresni. És egyszeriben el is képedünk, mennyire más igazi természete, mint ahogy mi szeretnők, hogy legyen. Ha meggondoljuk, hogy a hangyák, méhek és termeszek kivételével nem akad egyetlen élőlény sem az élők világában, amely a vagyonszerzést életfeladatának tekintené, vagy éppen ragaszkodna az akár munkával és szorgalommal, akár nyers erővel és csalárd fondorlattal megszerzett javakhoz, egyszerre félre nem érthetően látjuk, hogy a szegénység természetes állapota a teremtményeknek, és még a fent említett rovarok is inkább csak valamilyen unalmas és kényszerű társadalmi szerződés parancsszavára végzik el a vagyongyűjtés egyhangú munkáját. Nehéz elképzelni is, hogy például egy oroszlán, melynek föltétlenül van annyi ereje és energiája, vagy egy hiéna, mely tud olyan kétely nélküli lenni, vagy egy farkas, mely tud olyan vérszomjas lenni, mint mondjuk egy középtehetségű, 50 éves, cukorbajos, és a szakmában a fent említett tulajdonságok összességéért elismeréssel emlegetett bőrgyáros ne tudna vagyont gyűjteni, ha akarna. De éppen az, hogy nem akar, még a hiéna sem, mely a legrondább állat, és köztudomásúan dögöt eszik ugyan, de például álmában sem jut eszébe, hogy a dög zsíradékából szappant is lehet főzni, és a szappanból vagyont lehet szerezni. Éppen az a teljes közöny, melyet az állatvilág kimagasló egyéniségei és kuliai egyaránt kimutatnak a vagyonszerzéssel szemben, meggyőzhet minden gondolkodó embert arról, hogy a szegénység olyan természetes légköre minden élőlénynek, mint a levegő, amelyet beszív. Ki hallott már valaha is olyan király tigrisről, amely öngyilkosságot követett el, mert papírjai zuhanni kezdtek a frankfurti tőzsdén? Vagy olyan sakárról, amely bánatában felakasztotta magát, mert egy napon észrevette, hogy az általa gondos előrelátással elkapart antilop tetemet éjszaka kiásta és elsikkasztotta valaki? Az elefánt gyűjti ugyan a krajcárt, de rögtön aztán, hogy megszerezte, megvető mozdulattal oda is trombitálja az őr vagy az ápoló lábai elé. Az állatok, melyeknek éppen úgy megadatott a vagyonszerzés képessége, mint az embereknek, megvetik a tartalékolt javakat, és ez a tagadhatatlan és feltűnő jelenség óvatosságra int, mikor az emberi szegénység és gazdagság természetét elemezzük. Amikor felismerjük, hogy a szegénység az élőlények természetes, igazi és örök állapota, nem bizonygatunk persze egyidejűleg olyan csacsiságot, mintha a szegénység jó dolog, kellemes és boldogító állapot lenne. Már maga az élet sem jó dolog. A boldogság meg egyáltalán nem is tartozik a létezés céljai közé, mint ezt már Rilke is megírta egy levelében. Es ist wirklich nicht wichtig, glücklich zu sein. Valóban nem fontos, hogy boldogok legyünk. Rilkének Bodmanhoz írott leveléből. Annál kevésbé tartozhat a boldogság a létezés céljai közé, mert a létezésnek semmiféle célja nincsen. A szegénység is céltalan, önmagáért való állapot, mint az élet, melynek terméke. Egyszerű észjárású vagy vakbuzgóságtól elvakult emberek hirdethetik csak, hogy a szegénység egyszerű következménye annak a néha mohó, erőszakos és kétely nélküli viselkedésnek, amilyet a gazdagok általában a szegényekkel szemben tanúsítanak. A politikai rögeszmék felelőtlenül engedélyezett terjesztésének káros következménye,
hogy elterjedhettek olyan tévhitek, mintha az általános és örök szegénység valamilyen ádáz érdekszövetség, vérszomjas érdekcsoport rabló hadjáratának következménye lenne. Ennek a tévtan terjesztő aknamunkának köszönhetjük, hogy a szegény csak ugyan hajlandó néha úgy fogni fel a szegénység állapotát, melyben születése pillanatától haláláig leledzik, mintha valamilyen föld alatti szövetkezés kényszerítené erre, frakkos, szőrös és fogcsikorgató részvényesek alakulása, akik holding vagy trust formájában kizárólag abból a célból álltak össze, hogy a szegényt kifosszák. Egy pillanatig sem vonjuk kétségbe a gazdagoknak azt a természetes és egészséges jogát és hajlamát, mely ellenállhatatlanul és jókedvűen készteti őket, hogy gazdagságukat minden eszközzel növeljék, s a szegényekkel mindig csak akkor és annyira törődjenek, amennyire ez céljaik eléréséhez szükséges. A gazdagok szerencsére egészségesek és erősek. Különben nem maradhatnának gazdagok, ellentétben a szegényekkel, akik mérhetetlen tömegükben is gyámoltalanok és erőtlenek. A szegények oly sokan vannak, s a gazdagok oly kevesen, hogy már természetes számbeli fölényük erejével is számtalanszor elvehették volna a gazdagoktól mind az előnyöket és javakat, melyekhez ezek oly egészséges makacsággal ragaszkodtak, de ha tudomásul vesszük, hogy 2 milliárd ember közül, akik a földet benépesítik, legfeljebb 100 millió gazdag csak, s a többi szegény, kételj fog el, alkalmas-e bármilyen tetszetős elmélet és erőszakos gyakorlat ennek a tehetetlenségi állapotnak megváltoztatására. Az arányszámok kísérteties végleteinek vizsgálata közben valóságos kísértést érzünk, hogy szakítsunk a tévhittel, mintha a gazdagok csak különös fondorlatok és megegyezések jóvoltából forgathatták volna ki a szegényeket a világ javaiból. Meg kell vizsgálnunk a gazdagság és a szegénység természetét, oly elfogulatlanul, ahogy egy ausztráliai benszülött tanulmányozhatná mondjuk a francia társas élet elemeit, hogy felismerjük azokat a természet fölötti erőket és politikamentes összefüggéseket, melyeknek következménye a gazdagság és a szegénység. Elterjedt tévhit az is, hogy a szegényeket és a gazdagokat a pénz birtoklása választja el egymástól. Ezt az ostobaságot főként az angol és amerikai társadalom filozófusok hirdették és hirdetik. A franciák és általában a latin gondolkozók már csak föltételes tartózkodással nyilatkoztak a pénznek a társadalom kialakulására gyakorolt szerepéről és jelentőségéről. A tévhit oka, mintha a szegényeket és a gazdagokat a pénz birtoklása választaná el egymástól, az a felületesség, mellyel az emberek a pénzt minden időben egyszerű értékmérőnek tekintenék, s legtöbbször elfelejtették megvizsgálni, milyenek is hát azok az értékek, melyeket a pénzzel mérni lehet. Ha élesen odafigyelünk, azt látjuk, hogy pénzzel valóban meg lehet vásárolni a lyukenőcstől a maradék nélküli kéjérzeten át a föld alatti villamos vasút részvény többségéig mindent a világon, s lelkesen ismerjük el, hogy a pénz nyújtotta birtoklás és kielégülés lehetőségei nem kicsinyek. De nem lehet megvásárolni például azt, hogy egy buta ember akár pénz birtokában is rendelkezzék a gondolkodás képességével. És ismerjük el, hogy gondolkozni mégiscsak mulatságosabb dolog, mint valamely fényűző marseilli nyilvános házban nőkkel pesgőzni. Pénzzel nem lehet semlegesíteni a halálfélelmet, sőt, pénzzel amolyan egyszerű képességekre sem lehet szertenni, mint az énektehetség vagy a humorérzék. Az ember nem hinné, de így van. Nem becsüljük le a pénz értéktermelő lehetőségeit, sem értékszerző képességét, mikor ható erejének határt szabunk. A pénz alkalmas arra, hogy gyűlöletet szerelemmé, közönyt barátsággá változtasson. Én magam például gyakran észrevettem, hogy pénzért, s hozzá viszonylag kevés pénzért a legnemesebb érzésekre is képes vagyok. A szemforgató és tájékozatlan kontinentális szép irodalom bűne, hogy a pénzt mágikus varázserőnek tekintik sokan ma is, s a szellemi bőrzén, ahol a fogalmak változó értékeit jelzik, ma sem függesztették még ki teljes listáját az értékeknek, melyek megvásárolhatatlanok. A nagy közönség ma is abban a téves meggyőződésben él, hogy pénzért
méghozzá olyan silány és kevéssé értékálló jelképért, mint amilyen napjainkban a pénz, meg lehet vásárolni magát a világot, minden anyagával és erőforrásával. Igaz, pénzről nem is lehet elég óvatosan beszélni. A pénz varázsos erejének rosszhiszemű tagadása lenne, ha kétségbe vonná valaki, hogy pénzért lehet megvásárolni embereket is, tehát nem csak a sánta koldust a Lánchíd főnél, hanem megfelelő helyzetben és megfelelő összegért egy maharadzsát is. Az egyiket mankójával, a másikat minden birtokával és háremével, és mindkettőt szőröstül bőröstül, mert semmit nem lehet olyan olcsón venni, mint egy embert. És elismerjük azt is, hogy pénzért valóban meg lehet vásárolni a részleges egészséget, szépséget, és nagyrészt mindent, amit egy nő nyújtani tud. De pénzért nem lehet például módját ejteni annak, hogy egy orrszarvú, önkéntelen nyájassággal pillancson az emberre, és már ez a körülmény elég ahhoz, hogy a pénz mindent megejtő és mindent varázs körébe kényszerítő mágnes erejének balhitét gyanakvással és fenntartással vizsgáljuk. A baj ott lesz, hogy az átlag gazdag számára a valóság legtöbbször elviselhetetlen, és így kénytelen a dolgok helyett általában beírni a dolgok jelképeivel, melyeket a pénz sejempapírba csomagolva szüntelenül szállít neki. A gazdagság végre is jelképes és korlátolt valami, és a szó bonyolultabb értelmében a gazdagok ugyancsak szerény emberek, mikor a valóság helyett, melytől úgy félnek, mint a kutya a pecértől, beérik a valóság kivonatával és jelképeivel, melyeket az

az angol puritánokkal, akik erkölcs helyében valamilyen szomorú és savótlan maszlaggal szeretnék megetetni a világot, meggyőződésünk, hogy az igazi erkölcsiség szenvedélyes, érzéki és jókedvű állapot. A gazdag, aki kényszerűen mindig csak a pénz óvszerével közelít az élet örömeihez, mindent megvásárolhat, csak éppen az erkölcs érzéki öröméhez nem juthat el soha. Ezért olyan szomorúak általában a gazdagok. A gazdag ember elsőrendű ismertetőjele, mint tudjuk, az őszinte, egészséges és csillapíthatatlan szerzői ösztön. Az olyan gazdag, aki a szerzésben egy bizonyos határvonalon megtorpan, s nem csak nem tud, hanem már nem is akar tovább szerezni, nem számít igazi gazdagnak, s legtöbbször ki is közösítik a gazdagok világából, megbüntetik a jóra való rességéért, mert a gazdagok egymással szemben még sokkal kevésbé ismerik a kíméletet, mint a szegényekkel szemben. Rendes gazdag addig szerez, amíg él. Ha a szemre úgy tetszik is, hogy egy-egy gazdag már visszavonult, s rózsafák oltásával és az észak-német gótika szemléletével tölti napjait, titokban nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, amikor szerezhet valamit, ha egyebet nem, potyajegyet valamelyik színházba. Ha közelről figyeljük a gazdagok tulajdonságait, elképedünk az elemi szerzői ösztönnek azon a kényszerén, amely a gazdagok cselekedeteit áthatja. Mint a szenvedélyes gyűjtők, akik nem elégednek meg például azzal a 340 burnót szelencével, melyeket már sajátjuknak nevezhetnek, hanem az összes, e világon feltalálható burnót szelencét is szeretnék mellékesen megszerezni, úgy az igazi gazdag sem valamilyen korlátolt összegű pénzre vágyik, és nem is valamilyen meghatározott pénznemből való összegre, hanem minden pénzre vágyik, amely a földön feltalálható. S az összes pénznemekre, a legrégibb koroktól az újkorig, s a legtávolabbi vidékekről is gyűjti a pénzt mindenféle címletben és kivitelben. Erre több példa is van. Az egészséges, becsületes és derűs szerzői ösztön mellett másik legfeltűnőbb tulajdonsága a gazdagnak bizonyos halmozási kényszer. Ismertem olyan gazdagot, aki mikor moziba ment, nem csak nőt, újságokat, cukorkát és különféle cigarettákat vitt magával, hanem kölni vizet és egy szarvasbőr zacskóban csiszolatlan drága köveket, melyeket időnként megcsörgetett. Ez a szerencsétlen ember, áthatva attól a jellegzetes halmozási kényszertől, mely a legtöbb gazdag életét kitölti, páholyában fél szemmel figyelte csak a moziképet, közben zseblámpa segítségével amerikai és francia magazinokat is olvasott a páholy pereme mögött, cukorkát szopogatott és rágyújtott, félkezével a társaságát élvező hölgy kezeit szorongatta, majd kölni vizet szagolt, és közben arra gondolt, hogy drága köveket rejteget a zsebében. Ez a lelki állapot jellegzetes, azért említem. Vagy meg lehet-e másként érteni, hogy egy ember, aki tulajdonának nevezhet már egy szénbányát a belga szénvidéken, ugyanakkor fogcsikorgatva vágyakozzék egy dél-amerikai gumiültetvény után oly múhúsággal és oly erőteljesen, mintha becsülete, egészsége és túlvilági boldogsága múlna ez ötletszerű vágykép megvalósításán. Meg lehet-e érteni, hogy valaki, aki dollárban milliókat mondhat sajátjának, mindenét felteszi egyetlen lapra, csak hogy még egyszer annyi svéd koronát szerezhessen? Az a szorongás, mely különös és veszedelmes vállalkozásokra készteti a gazdagot, aki mintha állandóan tartana tőle, hogy elmulaszt valamit, az az óvatos és mégis szertelen szerzői dű, melynek tragikus következményeit állandóan megfigyelhetjük a gazdagok világában, arra tanít, hogy a gazdag mindig az egészre tör. Szemléletének tárgya a világ birtoklása az összes folyókkal, hegyekkel, bányákkal, ipartelepekkel és pénznemekkel, nem pedig holmi piszlicsár részletre, melyet a bankban 4%-kal lehet kamatoztatni. A szerzői rögeszme gyakran termékeny is. Persze mindig csak a halmozás reményében az. Igazi, vérbeli gazdag, amilyen alapjában kevés van, mert a gazdagok között sajátos módon sokkal kevesebb az alkotó tehetség, mint ahogy tevékenységük eredményei után hinni lehetne, egyidejűleg tör a francia Kongó, a Sèvres porcelángyár,
és a norvégiai heringhalászat kizárólagossági

joga után, s mellesleg szívesen alkuszik, ha egy skatulya gyufát vesz. A szegények éppen olyan téves és zavaros, csak nem gyermekes elképzeléseket dédelgetnek a gazdagok felől, mint a primitív népek a szellemvilágról. Szegényes képzeletükben különös, baljós képességekkel ruházzák fel a gazdagság fantomjait, s azt hiszik, e természet fölötti lények szándékai és szenvedélyei hatnak ki életükre, nyomorítják meg cselekvési szabadságukat, és akadályozzák őket az élet zavartalan élvezetében. És mert a szegény állandóan oly keveset lát csak a világból, mint egy ló, amely ellenzőt visel szemei mellett, kénytelen, gyatra képzelő erejével alkotni meg a gazdagság mítoszát, s a gazdagok világa helyén valamilyen hivatalosan elismert és pártfogolt Olimposzt képzel el, ahol félistenek járnak és kelnek gépkocsikon, s nektárt isznak az öt órai teákon. Valóban, a szegények számára a gazdagság aféle pogány isteni állapotnak tűnik, malasztnak és kegynek, mely kiválasztottakra száll csak le. A szegény nem tudja megérteni, hogy miért gazdag például egy korlátolt, kellemetlen külsejű és unalmas beszédű ember, nem érti és azt képzeli, hogy Isten kegyelméből gazdag, és ebbe a tévhitbe aztán bele is csökönyösödik. Érintkezni nem tud vele, s ha szavát hallja, legszívesebben szótár után nyúlna, hogy lefordítsa beszédét a szegények nyelvére. Bevallom, a ritka alkalommal, amikor egy-egy valódi gazdag megszólításával tüntetett ki, magam is éreztem hasonló zavart és elfogódottságot. Legszívesebben letérdeltem, vagy kezét csókolgattam volna, vagy valamilyen más módon, szapora főhajtással, vagy középkori ájtatos dalok éneklésével adtam volna kifejezést megrendülésemnek, melyet a kiválasztottság ténye váltott ki belőlem. Az az egyszerű, de tagadhatatlan tény, hogy ő gazdag, míg én szegény vagyok. Ilyen túlzásoktól csak önfegyelmem és filozófiai nevelésem tartottak vissza. Az az esetlegesség, hogy a történetesen utamba vetődött gazdag szellemi képességeit illetően talán egy kecske vagy összvér színvonalán mozog, soha nem enyhítette az áhítatos megrendülést, melyet a gazdagság mítoszával szemben éreztem. Igazi gazdagok és igazi szegények tudják csak, milyen mafla kertelés és hazudozás osztályokról beszélni és rendi vagy kaszt elméleteket állítani fel, mikor a világon már ősidőktől csak kétféle emberiség él, a legtökéletesebb nemzetköziségben, szervesen egymás mellett, mint egy isteni törvény parancsára összekötözve, a szegények és a gazdagok. Ezen a két óriási tömbön épül fel az emberek társadalma, s osztályokról már csak a népgyűléseken mernek szónokolni, ott is csak kevés eredménnyel. Mint a föld és az ég, úgy érintkezik e két világ láthatára, természetes összetartozással és egyidejűleg külön térfogatokkal, s ha azonos nap világítja is be két világot, a fény és az árny játéka nem ugyanaz a bakonyi barlangban, mint a stratoszférában. Ami a szegényeknek a gazdagokkal való érintkezését illeti, ezt a nehéz kérdést, mint a fentiekből is kitűnik, a szegények a gyakorlatban régen megoldották már, mégpedig nagyon egyszerűen. Bármilyen különösnek tűnik is, a szegények nem érintkeznek a gazdagokkal. Nehéz lenne elemezni azt a makacs gőgöt és dacot, mely visszatartja őket, hogy elfogadjanak meghívásokat a követségek estéjeire, részt vegyenek jótékonysági teákon vagy 200 terítékes rózsadombi házszettelőkön. A gazdagok oly kínosan tudják ezt, hogy már nem is hívják őket. Ugyan kiolvasta közülünk az újságok személyi hírei között, hogy a távozó svéd követ tiszteletére adott estebéden megjelent Büdösi István bélmosó is nejével, vagy azt, hogy valamelyik élemedett korú és az írás kényszeridegességével sújtott külföldi írónő megérkezése alkalmából részt vettek a kultuszkormány teáján Krumpli Imre vagonfékező és bájos leányai is. A szegények sajnos nem érintkeznek a gazdagokkal, s nehéz elképzelni, hogy ezt az épp oly makacs, mint
oktalan vadultságukat belátható időn belül le tudják majd küzdeni. Ami a gazdagoknak a szegényekkel való érintkezését illeti, az már sokkal bonyolultabb feladat, mert a gazdagok elkerülhetetlenül kénytelenek időnként érintkezni a szegényekkel, abból az egyszerű okból, mert szükségük van rájuk, ellentétben a szegényekkel, akiknek nincsen közvetlen és sürgető, mindennapos szükségük a gazdagokra. A gazdagok szerencsés tapintattal s nagy társadalmi műveltségük jóvoltából mindig meg is találják a megfelelő hangot, s tapintatosan érintkeznek a szegényekkel. De kis művünk nem a gazdagokat, akik már amúgy is értik ezt, hanem a szegényeket óhajtja az érintkezés fogásaira tanítani. Ezért az alapvető fogalmak tisztázása után talán nyomban át is térhetünk e mű közvetlen célkitűzéseinek tárgyalására.

Az emberrel elragasztanak két vényekkel. Az egyik az, hogy polgár, és a másik az, hogy európai. Ezt úgy ráteszik, mint az emlékműre a táblát. De az emlékműveknek az a sportsuk, hogy először úgy megnézik az iskolák és a gyerekek is, és aztán jönnek a kutyák és lepisilik. Én azt hiszem, hogy le kell perni a purgatóriumi időnek, a tisztítótű időnek minden író halálát követően, amíg meg lehet mondani, hogy mi az, ami megvallott belőle. Mit akart tulajdonképpen? Én azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy mit akartam mondani, de megkíséreltem néha mondani, hogy van egy réteg, amit elkereszteltek polgárnak, de ami egy alkotó réteg volt, és néhány száz év alatt felépített egy műveltséget, amelynek a légköre neves volt, és jó volt. Hasa volt a burzsulynak, de a légköre az jó volt az egésznek, és ez a légkör elpusztult. És ezt az elpusztult légkört kitartottam rögzíteni abban, amit itt-ott néha megírtam. Mindenre, hogy hol mire felelt ez a légkör. Ez valóban elpusztult, és ez nem csak a kommunizmusban pusztult el. De van valami nosztalgia irántra, ha is. Határozottan van nosztalgia, nem a kuponvágó polgár után, hanem egy emberi magatartás iránt, amely nem örökli és nem is szerz, hanem csinálja azt a levegőt, amit elé alkot. Volt egy alkotó polgárság. Nálunk, különösen a felvidéken és Erdélyben, Budapesten is volt, hogy Budapesten a jó zsidó rétegnek igen nagy rétegek. Mert ebben az értelemben elismerem, hogy polgári jó vagyok. Aztán volt a grotesz része a polgári légkör meg, amit hangoltak a szemesek. A polgár vallomásában indorkodtam hátulról bevezetni az olvasót a polgári légkörnek a hátsó szobájával, ahol a valóság van. Ibarkodtam meg ilyen. Ha szabad azt mondanom, egy hosszú élet után csak egyet mondtam le magatartást illetőleg. Megsértődni nem szabad. Káromkodni szabad. Vihasztatlani szabad. Ha megüttek és muszáj visszavitni szabad. De megsértődni nem szabad. Mindenkinek ajánlom, hogy a megsértődik, akkor megbukik.

halotti beszéd. Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk, por és hamu vagyunk, emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib, darab, szilánk, avít, kacat, a halottnak szakella nőtt, a neved, szám, adat, nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a száj padlat alatt, a pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasott, és azt tereli, oké, a pap már spanyolul morogja, koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engemet. Az ohájói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tirreni tenger zúgni kezd, hallod Babics szavát, krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők mély szellem hangokon. A tested is emlékez, mint távoli rokon, még felkiálsz, az nem lehet, hogy oly szent akarat, de már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rá, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja sok okmát és pecsét. Hadi ezret kap és kocsit. A Missis s a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene, arany szava, ripple színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív, maradj nyugodt, lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj, tudjad, már él a kis sakel, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál, már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz valahol, és ha máshol nem is, testvéreid szívében élsz, nem rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvér, testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakad. Egy másik nyög, nehogy ki távol síre nemzetem. Még egy hörög, megútelni is kénytelen legyen. Hát így, keep smiling. És ne kérdjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál ezért, és észt voltál, litván, román, most hallgass és fizes. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, a rádióaktív hamu mindent betemet, tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség, mosolyog, mikor a tribék kitépi nyelvedet, köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet, őriz eszelősen néhány jelződet, álmodat, ne mukkanj, amikor a bassz megszámolja fogad, szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtöt, fényképet, költeményt,
mert ez marad. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk, látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk, íme, par és hamu vagyunk.

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tép rekordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemét, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janika, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászomba és a többi, és őrizd meg! Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni. De hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz-e ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországról elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb, kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letétbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánok vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet ilyen Ithaka alapon, ahogy ezt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni, ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen, 2-3 kötetbe, úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem. Az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát, Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira, küldjél néha pénzt a nagymamádnak, öreg asszony, megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Tehát szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, de úgyis tudod a többit.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.

que de Tobruk. Nagy messziről ködölt a bükk, gőzölt a sík, áradt az ér, s fáradt testemben hirtelen ott a záporverte mezőn. Piros dalra gyújtott a vér, piros dalra gyújtott a vér. Szinte sercent, úgy nőtt a fű, zengett a fény, tüzelt a nap, szökkent a lomb, virult a föld, táncolt a föld, táncolt az ég, és csókolt minden az ég alatt, és csókolt minden az ég alatt. Káprázó városi szemem behúnyom ennyi csókele, rebegőn és nyugtalanul és halkan kérem az urat. Áld meg ezt a csókos mezőt. Áld meg ezt a csókos mezőt. Itt is, ott is asszonycsapat kapál, hol majd életterem. Ó, mégis, mégis élni jó. Erősek és fiatalok. A lábuk térdig mesztelen, és a lábuk térdig mesztelen.

újra bejárom kedvenceim lakóhelyét. Ma is ugyanott, kései utódok, ugyanolyanok, kiket tágra nyílt szemmel bámultam. Csodálkozó kisgyerek. Úgy hiszem, tőlük tanultam játszani. Halkan bevallom, az állatkert csodaszínház. Boldogság színház, amelyre azóta is vágyom. A zóban ketrecbe zárt álmok necessitál. Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről, földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás fákról. Az állatok szomorúak, úgy emlékszem. Csak a madarak boldogok, talán mert röpülni tudnak. Az igazi színház is tud röpülni, és embernek röpülni boldogság. Elindulok az állatkerti nagykörön, és megértenek. A szarvasok bánatos titkukat őrző tiszta felnőttek. Meg nem értett naíva primadonnak. Az őzek szomorú ifjú hősök. A bölények ősi keleti fajta, bölcs és égető fájdalmú mozdulatlanságban emlékeznek megszaggatott ruháikban. A zsiráf Dalibon viván. Soha nem tudtam emberszámba venni, elnézést, angol kóros gyerek jutott eszembe, vagy hirtelen nőtt nyakigláb, mint a csokornyakkendőt hordana ott fent. A zsiráf nem állat, állapot. A vízilovak öreg néger jazz énekesek. Lelkük pódiumán hallgatják az eldalolt slágereket. A kenguruk igazi naívából lett anyaszínésznők. Háziasszonyok otthon főznek. Az elefántok deklasszált portások. A gnú 19. századi hős. A zebra gátlásos táncos komikus. Vitája volt a jelmeztervezőnek. A tevék perverz öreg vagányok nikotinus fogaikat mutogatják. A lovak mindig gyanúsak voltak. Szép testű amerikai férfi sztárok. A pónik amolyan cirkuszi segédszemélyzet, egykedvűen tök magot rákcsálnak. Nyáron nyaralok, télen telelek, a trotechnikus az mindig elek. Mackók, drága bölcs tanítóbácsik elemi iskolai fokon. A juhok telekitéri árusok. Az oroszlán kiöregedett hős szerep. Csak nagy egyéniség játszhatja. Csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, mediciek. Karakterszerep nehéz kiosztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök, harmadik rián, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalanul szemérmetlen naturalista. A drága pulik, lihegő, kedves, ifjú Rómeó kalitka. Agárok, szigorú, lojális lakár. A kuvasz igazi nem felejthetem ember. A fókák ügyelők, jeges medvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A pingvinek szabadnapos régi pincérek csoportokban, lóversenyen két fogadás között. Virágház, paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők napoznak nyugágyaikban. Öreg imperialista. Keresem a régi hangversenypódiumot, nincs. A hajdani híres áriákat benőtte a gaz. Egyszerre szaladnak felém és belőlem képzett és képzelett, összefogódzó, kacagó gyerekek. Állok szomorúan, nézem őket, hogy szállnak egyre távolodón közelebb. Emlékek, kis fehér csónakok a ligeti tavon, ezüst korcsolyák a tükörré fagyott mosolyon. Beülök egy konflisba, átszállok a rakétába. Harkályként kopogtatok. Az igazi színházat keresem magamban.

Milyen is volt a debreceni színház, ez a furcsa és rejtélyes sziget, annyi rágalom, pletyka, szitok és csillogás helye, Csokonai és Móric városában. Furcsa nagy család, céh, kisiparosok öntörvényű közösség, műhely, szentély. Lassan ismerkedem a kollégákkal, a mesterekkel és a műszakkal, a különböző tárakkal, irodákkal, zegzugokkal, avval a bizonytalan öntudattal, ami az emberekből árad. Furcsa, különös, különféle, bohócféle, művészféle, gyerekféle, aki bemegy a színpadra és más lesz. Valóban más lesz ottan benn a fények recsegő tüzében. Díszlettervező, díszletműhely, asztalos műhely, festők műhelye, fodrász boszorkány konyhája, Zakar István tanítómester, varroga. Nézőtér délután, tátongó széksorok, üres ruhatárak, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakátok, régi pillanatok, régi előadásokból, régi szobrok, régi színészekről. Milyenek is lehettek, kövült üres kőszemekkel mereztik szemük. Milyenek lehettek, mikor szerettek, mozdultak, öleltek, öltek a színpadon. Hogyan énekelték át életüket valamely régi operetben, amelyet túlhaladt ma már az idő. Nem halljuk a régi dalokat, nem látjuk, hogyan gyulladtak ki a vágyak a szívisek páholyában, hogyan fonódtak egymásba a kezek, testek, szemek valahol fent a kakasüllőn, a régi kollégiumi diákok között. Száz éves színház és falaiban, mint a szúrágnak elröppent dalok, elsüllyedt szavak, híres tirádák, régen kihúnytak, a gyertyafények és a reflektorok. Száz éve hányan hevültek még régebbi szavaktól, vagy dühöngtek paradicsomot dobálva, mert nem tetszett. Nem tetszett a Bon Vivant vagy a Primadonna, komikusan dübörgött a szó nagy melkasából a tragikus színésznek, hangosan súgott a régen volt rossz színésznő a súgójukból, hamis volt a hegedű a zenekari árokban, mert nem volt humora a buta buffónak, a szubret nem táncolt elég frissen, a C nem jött ki Don Joséból, bennmaradt egy B, mellé fogott a szerző, aki bizonyára bikában ücsörgött az előadás alatt, álmosan kortyolgatva kávéját. Nem jött be a közönség, régi lányok és nagymamák, kövér kupecek, nagykereskedők a piac utcából, nem jöttek el a régi diákok hónapos kosztkvártéjukból, masamódok és suhanztanoncok a műhelyekből, máskor boldogok és boldogtalanak együtt harsogtak, könnyeztek, élték együtt és külön-külön bomlott húrokon a történeteket újra-újra, minden nap, minden este, minden áldott és átkozott este, minden este. Poros babérkoszorúk, fonnyadozó szalagok, régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márványintarzia, ledörzsölt falak, szaggatott tapétamaradványok, festett arcok, rölífek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok, falakba rakva, öreg dévavára, ahol már az új vakulat is meséket tud mondani a múltból. Pályaudvaroknak, strandoknak, fürdővárosok szállodáinak, vagy akár a lóversenytérnek és katonai gyakorlótereknek soha nincsen egy életük. Nincs olyan lelkük, mint a színháznak, írja Louis Jouvet. Ez a lélek lassanként alakul ki az előadások folyamán, valami drámai fekete por ivódik be a színház falaiba, és valamely furcsa íz, furcsa illat árad belőle. Minden színháznak megvan a maga akusztikája, és bátran mondhatjuk, hogy az mindig olyan, amint azt a színház megérdemli. Közre játszik itt minden, a színészek, az igazgató, a szerző, a közönség, a siker, a munkás. Ízlelem az ízeket, az emlékek ereje átfog, tátong a nézőtér, hűvös van az előcsarnokban. Emlékek nesze motoszkál a fejem. Jó világ. Emberi világ, fájdalmasan boldog világ. Félénk mennyasszony, próbálom magamra húzni, milyen is az a nászi ruha, milyen is a nász, amitől annyira óvott anya. És milyen utána a reggel? És hogy esik utána az étel? Milyen lesz, Istenem, milyen is? Csodálkozó őszi gyerek, matadálkozó. Ez a vár, amit be kell venni. Itt nem használ semmi.
nem segít senki. Egyedül állok majd annyi fölényes bíráló Mennyire féltem a vizsgáktól, mennyire féltem a versenyektől. Itt minden este vizsgázni kell, emberségből, őszinteségből. Minden este le kell vetkőzni, nem segít a hazugság, a rutin, a ravaszkodás. Mesztelen lélekkel játszunk. Hölgyeim, uraim, csak tessék, tessék, elvtársak! Ilyen vagyok, ilyen, ilyenek vagyunk. Ilyenek voltak a színész, a nemzet napszámosai.

0: Tízre befut az első látogató, égtelen jókedve van.
1: Na öreg, kitaláltál valamit, hogy lustálkodhass? Nagyra vagy azzal a kis fejfájással. Tudod, mind mentem én keresztül? Délre egész kis társaság verődik össze, mindenki hozott valamit, virágot, ennivalót, italt, déli gyümölcs, ananászkonzerv, pezsgő. Fél négy felé három újságíró kolléga a lapoktól zsivaj kiabálás. Nagyon is jókedvűek vagytok, gyerek, gyerek! Ez már túlzás. Kicsit feltűnő, hogy mindannyian egyformán ragyogtok a derűtől. Nagy csöndben voltatok ti, mielőtt bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, mikor kimentek.

7 órakor ugyanabban a kávéházban, ugyanott percnyi pontossággal, mint tegnap, megindulnak a vonatok. Most már nem fordulok az ablak felé, tudom, hogy belül zakatol valami a dobhártyámon. Ahogy azt a délutánt felidézem, csodálkozva kérdem magamtól, hogy lehet az, hogy a délutáni mozi emléke nem társult bennem a furcsa új tünettel, aminek oka ma már tudom a Karotis nevű ütőér izgalma volt. Eszembe se jutott párhuzamra gyanakodni. Kicsit bosszankodtam, és rögtön elhatároztam, hogy a fülemmel van valami baj. Így hát másnap beállítottam a klinikára a jó nevű fülspecialista tanárhoz. Orromba kedélyes csevegés közben hosszú drótot dugott vattával, ami az Eustach csövön át fülembe szaladt. Fogamat csinálni.

Ténynek állítom, amit csak szeretnék, hogy én például, ha figyelem magam, körülbelül meg tudom határozni, hogy az aktuális gondolat agyamnak melyik részén keletkezik. Mikor számolok, szójátékokat csinálok, szétbontok, analizálok valamit, elől, a homlokom alatt történik valami. Érzelmek, muzsika, indulatok a koponya hátsó részében keletkeznek. Évek óta áltatom magam, hogy kitartó gyakorlattal irányítani lehetne a gondolatokat belülről, mint az atléta az izmait, vagy zongoraművész az ujjait. Ezt az álmatlanság ellen eszeltem ki évekkel ezelőtt, hogy el lehetne aludni minden külső szer nélkül, ha rátalálnék valahol a nyúlt agy felé arra a pontra, ahonnan GPS-en el lehet zsibbasztani az egész központot. Futóan eszembe jutnak a délutáni vonatok, de rögtön elfelejtem. Másnap délután egy amatőr filmegyesület előadására ígérkeztem, ahol pompás keskeny filmet mutatnak be zárt körben. Rajongok ezért a műfajért, a jövő filmjét látom benne, igazi egyéni művészet lehetőségét, a jövő zenéjét. Néhány pályadíjnyertes keskeny film kerül a vászonra, gyönyörű felvétel. Nini, ez nagyon érdekes lesz. Orvosi film, amerikai amatőr vette föl. Cushing professzor bostoni műtőjében koponya műtétet végez. Az asztalra szíjazott betegnek csak a fejét látni, a tanár neki megy, elegáns mozdulatokkal előbb megskalpolja, a fejbőrt hátrahajtja, aztán egy perforáló nagy fúróval körbejukasztja a koponyát, majd leemeli a fejről, mint valami sapkát. Az agyhártyát olyan, mint egy hajlekötő háló, tisztán, gusztusosan szétvágja, az agyvelő pocsonyáját látni, ahogy remeg és lökök a csontja.

0: Őróla álmodtak szegény kopott költők, midőn a budai leányt ábrázolták munkájukban. Ő könyökölt ki a magas ablakon, midőn az őszi bortól boldoggá és boldogtalanná lett fiatal emberek éjszaka énekeltek a mély utcában. És ő jutott eszükbe a köszvényes öreg uraknak, a császárfürdő aranyárnyékos platányai alatt.
1: Már régtől, nagyon régtől fogva ismerem.
2: A nagyanyját? Az anyját?
3: Tessék, parancsolni, rendezőr úr! Sört vagy piros bort
1: tesz? Őt kereste a határszéli algimnázium kisdiákja, a Kárpát alatt a híd kőpárkányára könyökölve a kőszent mellett, alul a barna híd ódon ívei alatt színes kavicsok felett láttató paprát folyó. Őt látta a podolini kolostor fölött a messziségben alvó kék erdőkben.
2: Anyját? Nagyanyját?
1: Őt kerestem a vidéki udvarház őszi bolthajtásai alatt. Aki délutáni ábrándozása után alkonyattal megállapítja magában, hogy mégiscsak egyedül kell tovább élni, s a nappali sugár lopva elhúzódik a messzi jegenye fasor mögött, mint egy jó kedves, aki még a távolból is visszatekintget.
4: Nagyságos uram!
1: Hozzáindultam egykor, 25 éve Budapestről.
2: Antóniához.
1: És a régi Pest, ami mind messzebb tűnt az utcákról, és amiért mindig úgy éreztem, hogy megcsaltak.
5: Itt van! Itt megtalált!
6: Vajon van-e még nagyobb bacska is, de csontos okvetákból, amelyeket legutoljára itt. Fagyos káposztát ennék, olajjal...
4: Hozhatom a velős csontot.
1: Csak arra akarom figyelmeztetni, barátom, hogy a velős konchoz kenyérszeleteket pirítsanak, mert ilyesmihez a zsemje nem egészen alkal. És forró legyen, mint a babám szíve.
4: Nagyságos úr, tessék a sör.
1: Ezt nem sörnek híják, barát.
4: Van nem?
1: Ser. Mintha a komló virágozna ki benne. Van valami rejtély a ser körül, amely rejtélyre sohasem jő rá ember. A teremtési csak nem elfelejtettem. Mondja, volna odakünn a konyhán egy kis darab csontos vagy csont nélküli marha hús. Nem bánom, ha bordás is, de a gerincet jobban szeretem. Tudja, ezt tenném én paradicsom mártással, fiatal hagymával, melyet minden jobb vendéglőben termesztenek a pincébe. Ha a vendéglős ád magára valamit, van fiatal hagymája, különben várjon. Maradjunk inkább a jó, könnyű rántott csirkénél, de olyan ízes legyen, mintha nem is korcsmában készült volna, hanem... Olyan ez, mint azoknak az asszonyságoknak az elemózsiás kosarából lenne, akik egykor háznépükkel kirándultak a budai hegyek közé. És a frissen csapolt sárga serhagja úgy megy fel és alá a füles poharakban, mint a harmonikát húzzák boldog népies mulatságokban.
7: De Rezeva úr, nem szabad, ne tessék harapni.
1: Retkek vöröslenek, mint falusi kisasszony.
7: Ó, Kázmér, maga itt?
1: Fagylaltok illatoznak, mint ifjú delnők.
8: Nem kell sietni, kérem. Egyszer úgy is meghalunk.
1: A sajt, mint elővigyázatos öregember cúgos cipőben, meggondoltam ballag mindenféle ennivaló.
7: Rezeda úr bonviván hangulatokban rinnatózott.
0: egyedül maradván a tornácon egy sajt héjjal és egy kiürített seres kriglivel. Egyszerre csak ibolya illat jött egy nagy nyitott ablakon át az erdő mélyéről. Valaki hátulról befogta Rezeda úr szemét, és gyorsan megcsókolta bal oldalról az arcát. Édes kis csók volt, melegebb, mint a fülemüle fészek, és mohó, amint a kis hal ugrik fel a folyóból a napsugár után.
5: Antónia!

te lo szedł. A keltakarót hallgatjátok. És ha meglepő, ha nem, ismét évfordulók. A napokban ünnepli valamiféle évfordulóját az eddig hallott Latinovics Zoltán, aztán jön még Béres Ilona, egy kis Kafka, Helen Ginsberg, a zenészek közül pedig Hamis. És programajánló egészen jövő hét péntektől az utána következő szombatig Tilos Rádió Maraton. A vasárnapi műsoraink éppen a stúdióból lesznek, de a Mainstream Show-k két hétig átadják helyüket a maratonnak majd. Szóval gyertek a Dürer kertbe. Én jövő hét pénteken játszom. Zocskával, Adam Salmonnal és Zalánnal. Gyertek enni, inni, adakozni, bulizni, összeismerkedni. Na, tovább utazunk Béres Ilonára. Jó hallgatást!

A hóba fagyba dermedt ország 4 éve nem látott napot, a korom sötét éjszakában fáznak az árva csillagok. Didergő tájak csontkeményen derengenek a holdsütésben, s az éjszakai ég alatt sötéten világít a fagy. Ember csak néha-néha mozdul, gyereknép csúszkál a havon, kóborkutyák árnyéka surran, kering, megáll, továbboson. Meggyújtják oda benne a gyertyát, remeg a gyenge világosság, nagyokat pislogat a láng, sehogy se látja a szobát. Öreg király a palotában, 1000-nyi ránc a homloka, mécse mellett ül egymagában, hideg verem a trónszoba. Csak rá se érez illatára, belefagy kanala a tálba, befagy a zsíros, fűszeres, aranyszegélyű tyúkleves. Pedig valaha dőlt a napfény, rég volt, igaz se volt talán, hogy itthon élt a palotában, a szalotában a szépséges királyleány. A várfalat szapora

Ajt hallanak. Beront a kertkaput kitárván, bezúg egy óriási sárkány, s kérői közt a zöld gyepen a királylány előtt terem. Vasveretű markába kapja, és már is száguld el vele. Sokáig zúg villámló szárnya, mint távozó viharszem. Éjfél borult akkor a földre. Veszve a királylány örökre, elszállt vele, eltűnt a nap, hó fedi az országodat. Stán még ma is éjszaka volna örökös tél, hó és sötét, ha erre nem veti a sorsa Áront, a vándorló legényt. Ez mikor hallja a királynak búbánatát, okát bajának, percig se búsuljon tovább, visszaszerzi ő a leányt. Azzal megy is a tengerpartra, nézi Áron a nagy vizet, holmi kis palló azt mutatja, hajlik-e át a mély felett. S íme nem messze a homokban egy alvó óriásra bukkan, mint mozdulatlan kőhalom hever a puha homokon. E fiú éppen arra termet, hogy átvigyen a tengeren, s már rázza is, nógatja Áron, hogy kellene, hogy támadna fel. Akár a városháza tornya oly árnyékot dob a habokra, midőn haraggal homlokán az álmos óriás talpra áll. És odaüt, azaz csak ütne, ahol a legény állt elébb. Akkorra már elkapja Áron, a földre is teremti rég. Majd szolgálatába fogadja, vinni által a túlsó partra a mérhetetlen vizen át, mint paritája a huszár. Fölzúg a víz, fölcsap a tenger az óriás térdeit veri, mély álmából, hogy fölzavarják a roppant szolgálatot. Álmában sok furcsaságon, így ér a túlsó partra Áron. Álmodja csak, nincs is talán olyan különös az a táj. Feneketlen gödörrel elnek. Von az óriás egy kosarat, sodor hozzá embernyi nádból, kötöz rá erős fonalat. Beül nyakig a kosárba, indul Áron az alvilágba. S hogy épp kifogyna a fonál, földet ér íme a kosár. Ballaghat most már egymagában. Mérföldes itt a némaság. Magányosan suhog a lépte a szótalan mezőkön át. Majd meg egy aranyerdőn által. Részszínű lombok árnyékában vezet az útja, amikor feltűnik egy aranytorony. Aranytornya az aranyvárnak, hol a királylány fogva van. Mindenik szeglete a várnak, minden téglája színarany. Arany a pincéje, padlása, ablakain az ablakráma. Arany a rács az ablakon, hol a királylány fogva. Belül is csupa aranytermek, aranyfolyósók és szobák. Siet Áron a folyosókon, a lángarany szobákon át. Arancsiga lépcsőn kopogva szaladt föltele a toronyba. 4 éve ide zárva már rabként a szép királyán. Rányik Áron a bús fogolyra, ágyán ül az és sírdogál. Megáll a legény szeme rajta. Percre a szava is eláll. Aztán előadja sietre, miért is jött, vetődött erre, s már szöktetné is a leányt, mikor zajt hall a kerten át. Féltékenyen a szárnyas sárkány sétáját vágtat a torony tetejébe, remeg belé a palota, de föl se érkezett lihegve, föl se az első emeletre, állván a lépcső tetején, derékon kapja a legény, megdönti, mint hatalmas sziklát, mintha fatörzset döntene. Inog a roppant sárkány törzse, a torony is inog vele. Reszketnek a picinke hangok toronyhegyében a harangok, midőn a sárkány súlyosan a lenti mélységbe zuhan. Szabad az út, szabad hazáig. A dermet alvilágon át sietve menti hozza Áron karján a szép királyleányt. S már szállnának is a kosárba, de szűkös nagyon a kosárka, annyi annak a belseje, elébb a lány fér csak bele. Vigyázva húzza föl az óriás a kis kosárban, és midőn megpillantja a szép királylányt,
Áron

dehogy segíti föl. Akár a nap, haja a lánynak gondolja, megtartja magának. Pusztuljon oda a legény Gödörországnak legfenekén. S bizony hiába topog áron, szabadulást hiába vár, tüzesegével rásötétül lassan az alvilágitáj. Haragos felhők magasából meredeken csap le a zápor, mérkőzik a nehéz vihar zúgó erdő lombjaival. Lombok között fedetlen fészek, hányódva rínak, inganak, áznak benne a kis fiókák, a pejhedző griffmadarak. Áron, hogy szél, eső ne érje, köpenyét borítja fölébe, fészek fölébe köpenyét, ne ázzanak a csempők. De nem is marad el a hála, hogy megjön a nagy griffmadár. Készséggel tüstént fölajánlja, segít ő a fiú baján. Csak üljön hátára nyugodtan, hazaviszi ő akárhonnan, s már indul is, röpül vele a sárkány gödrön fölfele. Villámként szeli át a tengert, a mélység fölött biztosan röpül a kékszínű magasban a szárnyas griff a fiúval. S már látni is a túlsó partot, karéban a hazai halmok, föltűnik az otthoni táj. Földre lép akkor a madár. Mindenfelé jó szagú nyár van. Itthon a szép királyleány meghozta a napot magával, megérkezett vele a nyár. Könnyeit mégis egyre ontja, ma is fogoly, az óriás fogja. Ma is csak szótlan rabmadár a nappali királyleány. De mikor híre fut, hogy Áron a város felé közeleg, szökik az óriás, szepegve pucol akár egy kisgyerek, szalad mezitláb, szívszakadva. Tolvaj zsiványmidőn a gazda hazatalál, fut így a házból, fut az óriás a palotából. Király leánya akkor sírva a legény vállára omol. Szól a madár, azt mondja, nyár van. Nyár a fákon, a pázsiton, hogy süt a nap, süt földön égen, minden és mindenki szívében, s nem is válnak el soha már Áron s a szép királynő.

Élt egyszer egy indiai faluban három kereskedő. Ősszakálú, szakáltalan és kopasz. Áruikat egy raktárba rejtették. Szőnyegeket, sejmet és drága ruhákat. A tolvajoktól nagyon féltek. Ezért felfogadtak egy embert, Annit, hogy őrizze a raktárt. De nem tolvajok jöttek, hanem egerek szaporodtak el a raktárban, és rágcsálni kezdték az árut. Ekkor a kereskedők megparancsolták az őrnek, hogy vegyen egy macskát. Otthon van nekem egy jó macskám, eladom nektek. Mennyit kérsz érte? Kérdezték a kereskedők. Nem sokat. A macska négy lábáért, egy-egy krajcárt. Erre a legfösvényebb, ősszakállú azt mondta. Nekünk elég három is. Jó macska három lábon is kergetheti az egereket. Itt van neked három krajcára három lábért. A negyedik lába az enyém marad? Kérdezte Anni. Legyen úgy! Helyeseltek a kapzsi kereskedők. Első éjszaka, ahogy a macska kergette az egereket a raktárban, ráesett egy magas polc, és eltörte a jobb első lábát. Amikor a kereskedők ezt megtudták, egyhangúan kiáltották. Gyorsan hívd az orvost! Teljesítem a parancsotokat, mondta Anni, de kiáld nekem pénzt, hogy megfizessem az orvos fáradozását. Én nem, jelentette ki sietve ősszakállú. Én tőled csak a bal hátsó lábát vettem meg. Én meg a jobb hátsóért fizettem, mondta szakáltalan. Én meg a bal elsőért, kiáltotta a kopasz. Tehát az eltört láb Annié, jelentette ki ősszakállú. Aninak kell megfizetni az orvost. Ani egy zsákba rakta a macskát, és elment a városba. Az orvos bekötözte a macska lábát. Egy hét múlva a macska jól lesz, mondta. Addig három lábon is ugrálhat. Ani kifizette a három krajcárt az orvosnak. Azt a három krajcárt, amit a macskáért kapott a fösvénykereskedőktől, és hazament. A raktárban ismét elengedte a macskát. Ezen az éjszakán különösen sok egér volt. Észrevették, hogy a macska eltörte a lábát, és nem féltek tőle. Szegény macska, kergetve az egereket, folytonosan egyik polcról a másikra ugrált, és lám, amikor a legarcátlanabb egeret kergette, véletlenül hozzáírt farkával az égő mécseshez is felborította. Tűz keletkezett, és rövidesen nem maradt más raktárból, árukból, mint hamu. Amint a kereskedők értesültek erről, kijelentették. A bűnös a macska. A macska négyünké. Ez annyit jelent, hogy Ani fizessen nekünk 250 rupiát, a veszteség negyed részét. Tőlem semmit sem kaphattok, tiszteletre méltó uraságok, mondta Ani. Egész vagyonom ez, a foltozott nadrág. Ha nem fizetsz, kiabált az ősszakállú. A bíró rabságba vett téged, és életed végéig ingyen dolgozhatsz nekünk. És a kereskedők elhurcolták Annit a bíróhoz. A bíró előtt ősszakállú felmutatta az átkötözött lábú macskát, és azt mondta. Ó, igazságos bíró! Ez a macska tüzet okozott. Minden árunk oda veszett. Mondd, ó bölcs! Vajon a macska tulajdonosa nem kötelese bennünket kártalanítani? De köteles, mondta a bíró. Hallott, te ostoba, mit mond a tiszteletre méltó bíró? Kiáltották a kereskedők. Fizess 250 rupiát! Ekkor a bíró megkérdezte. Miért van bekötve az állat jobb első lába? Eltörte, amikor az egereket kergette, magyarázták a kereskedők. És az orvos bekötözte a lábát. Mondd, ősszakálú, mennyit fizettél az orvosnak a macska gyógyításáért? Kérdezte ismét a bíró. Ó, a macska nem azt a lábát törte el, amelyik az én tulajdonom volt, így én semmit sem fizettem. Mennyit fizetett a kopasz? Kérdezte tovább a bíró. Ó, jó uram, a macska azt a lábát törte el, amelyet én nem vettem meg. Te fizetted az orvost? Szakáltalan. Ó, nem! A macska azt a lábát tört el, amelyik Annié volt. Anni fizette meg az orvost. Tehát a macska eltört lába
Az ő tulajdona, kérdezte ismét a bíró. Az övé, kiáltották a fösvények. És a megmaradt három láb? A miénk, kiáltották egyetértésben a kereskedők. A bíró elgondolkodott, majd ismét így szólt. Vagyis a macska akkor borította fel a mécsest, amikor a három egészséges lábán ugrált. Igen, úgy volt, helyeseltek buzgón a vádlók. Akkor nektek az őr semmivel sem tartozik, jelentette ki a bíró. A baleset azért történt, mert a macska kergette az egereket. És azokon a lábakon kergette, amelyek a tiétek. A negyedik lába be volt kötve, és nem vett részt az egérvadászatban. Menjetek el békében, és többé ne háborgassatok. Meghallva ezt a beszédet, ősszakálú lehajította a macskát a földre, dühében a szakállát tépdest, és elrohant. Utána baktatott a kopasz és a szakálltalan. Ani pedig fogta a macskáját, és az igazságos beszéd miatt elégedetten hazatért a kunyhójába.

0: A brémai muzsikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara, mely régóta hordta már a malomból a zsákokat. De a szegény jószág ereje egyre fogyott, mind kevesebb hasznát lehetett venni, a gazda elhatározta, hogy lebunkózza. Azonban a szamár megneszelte, hogy készül ellene valami, és egy óvatlan pillanatban megszökött. Úgy tervezte, hogy eljut Brémába, és ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és úgy lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
1: Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy?
2: Hagyd le, öreg vagyok. Napról napra gyengülök. Vadászni sem tudok már. A gazdám nagyon akar ütni. Alig tudta megér utat nyerni. Az irhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel. Mihez kezdjek? Miből éljek?
1: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem. Majd beszegülsz te is a zenekarba. Én majd a landot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Hanem egyszer csak.
2: De, szűrni komár. Macska illatot hord felém a szél.
3: Én rátelek. Biztosan kirázom a bundájából.
2: Erre szürke komar! Itt van ez a bajszos firmas!
4: Ne bántsatok, van én, nekem elég bajom!
1: Mit keseregsz, bajszos?
4: Oké, megvan jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél. Megvénültem, a körmeim már megkoptak, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek én már a kájha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De az emberek hálátlanok. A gazdaasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen tudtam csak eliszkolni, hanem ezután mihez kezdjek, miből éljek?
1: Gyere velünk Brémába! Felcsap a városi muzsikusnak!
2: Szegődjél te is a zenekarunkba!
3: Úgyis jól ért ez az éjjeli zenét.
0: A macskának megtetszett a tanács, és velük tartott. Így most már hármasban mentek céljuk felé. Útjuk közben egy major mellett haladtak el. Az udvarkerítésén egy kakas ült, és rikoltozott.
1: Hát téged meg, Filev! Mit rikoltozom, olyan érvalmat vadul?
5: Hiába jósoltam jó időt holnapra. A gazdaasszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, hogy levest főzzön belőlem. Estére elvágják a nyakamat. Hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Úgysem tehetem már sokáig.
1: Ne jajkos, Marajoskova! Inkább gyere velünk! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lelhetsz magadnak.
2: Brémába megyünk, városi muzsikusnak, szegődjbe te is a zenekarba.
4: Tartsd, neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
0: A kakasnak bíz nem kellett kétszer mondani a dolgot, így hát négyesben igyekeztek most már tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig lemenőben már. Estére egy erdőhöz érkeztek. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig a fára telepedett. A kakas egészen fölröpült a tetejéig, onnan szemlélgette a környéket. Meg hát biztonságosabb is volt ott a magasban. Ahogy így körülnézett elalvás előtt, egyszer csak világosságot látott, nem messzire tőlük.
6: Fénycsillog a marra.
2: Hol!
6: Házanak kell ott lennie.
2: Hol!
1: Szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez bizony nem valami kényelmes szállás.
2: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont.
4: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
6: Akkor induljunk hát! Mit látsz, szürke?
1: Mikor mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval. Körülötte ülnek és kalatoznak a fegyár.
6: Terített asztalt, ez kellene nekünk.
4: Mozám, én is szívesebben ülnék a helyükben, de hát mit tegyünk?
3: Gyertek csak közelebb. Elmondom én nektek, azt kell tennünk, hogy...
0: A betyárok a szobában először nagyon megijedtek ettől a váratlan koncerttől, azt hitték kísértet ront közébük, ijedtükben hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz, és magukba tömték a maradékot. Azután elpihentek, kiki szokása szerint. A nagy úttól elfáradva hamarosan el is aludtak, és a gyertya is csonkigén. Éjfél táján a betyárok, látván, hogy minden csendes a ház körül, egyiküket a banda vezér tanácsára elküldték, hogy kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan lopóckodott a konyhajtóig, de mivel semmi gyanúsat nem talált, bemerészkedett a konyhába. Ott a macska szeme parázslott csak a sötétben, a betyár pedig azt hitte, hogy igazi parázs, és világosságot akarván gyújtani, oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot. Fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A Marton a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, de a küszöbön a kutyába botlott. Az fölugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Betyár most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Kivergődött a házból, elloholt a szemétdomb mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábába. A jajgatása fölriadt a kakas, és lekiáltott. A betyár lélekszakadva szaladt vissza a sűrűbe, és halára váltan jelentette a banda vezérnek.
2: A házban egy borzalmas boszorkány ült. Rám fújt és összekarmolta az arcomat, az ajtónál az ördög áll, kés van a kezében, azzal szúrt a lábamba, az udvaron pedig egy fekete szörnyeteg, majd agyon vert a furkosával, fönt a tetőn pedig egy vitéz virraszt.
0: A betyárok ettől úgy megijedtek, hogy még a környék tájékára sem merészkedtek többé, jó messzire költöztek. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették a házat, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem

0: Aprók lettünk, mint a sakfigurák.
1: Talán mert megérintettük a virágokat.
0: Majd csak megnövünk, mire hazaérünk.
1: Remélem.
2: Kislány, hogy kerültél az országunkba?
1: Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirályt?
2: Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal.
1: Igen. A nővérem is mindig ezt mondja.
2: A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide?
1: Hát,
2: az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
1: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem ebédre.
2: Ne dadogj, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
1: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
2: A kertünk valójában óriási sakktábla.
1: Felmehetünk a domboldalra?
2: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
0: A domboldal tulajdonképpen völgy?
2: Hozzátartozik ez a neveletlen macska.
1: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
2: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
1: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
2: Elég, maradj csendben! Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakjáték szabályait?
1: Igen, a gyalog az egyenesen lép, a futár...
2: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
1: A nővérem is ezt mondja.
2: Indulás! Utánam!
1: Ne olyan sebesen! Álljunk már meg!
2: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges! 1, 2, 3! Utánam!

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Amikor befutott a kis kikötőbe, fent a kert vendéglőben sehol sem égtek a lámpák, és tudta, hogy mindenki alszik már. A szél szakadatlanul erősödött, de a kikötőben mégis nyugodt volt a víz, és Santiago felhajózott egészen a kis kavicsos partig a sziklák alatt. Nem volt, aki segítsen neki, felfutott hát a partra a csónakkal, amennyire csak tudott. Aztán kiszállt belőle, és kikötötte az egyik sziklához. Kiemelt az árbócot, rágöngyölte a vitorlát, megkötötte. Aztán vállára vette az árbócot, és baktatni kezdett fölfelé. Csak ekkor jött rá, hogy milyen mérhetetlenül fáradt. Megállt egy pillanatra, hátrafordult, s az utcalámpák visszatükröződő fényében megpillantotta a hal nagy farkát, amint kiemelkedett a csónak fara fölött. Látta a hal hátgerincének pucér fehér vonalát, a feje sötétlő tömegét az előreálló ormányával, s a nagy csupaszságot a feje és a farka között. Megindult, tovább kapaszkodott fölfelé, s a sziklák tetején elesett, és úgy maradt fekve az árbóccal a vállán. Megpróbált feltápászkodni. Nehéz volt, nem ment. Ülve maradt hát az árbóccal a vállán, és nézte az országutat. Egy macska haladt át az úton, messzebb, ment a dolga után, és az öreg halász figyelte egy darabig. Aztán megint csak az utat nézte. Végül letette a válláról az árbócot, és felállt. Felemelte az árbócot, vállára vette, nekivágott az országútnak. Még ötször kellett leülnie, mielőtt odaért volna a kunyhójához. Bement a kunyhóba, neki támasztotta a falnak az árbócot. Talált egy üveg vizet a sötétben, és ivott

Aztán meglátta az öreg két kezét, és sírva fakadt. Csöndesen, óvatosan kilépdelt, hogy lemenjen kávét hozni neki, és végig sírta az egész utat. A kis csónak körül sok halász ácsorgott. Nézték, hogy mi van hozzá kötve az oldalához, és az egyikük feltűrt nadrág szárral lépegetett a vízben, és egy darab zsinórral méricskélte a csontvázat. Hogy van az öreg? Kiáltott felé az egyik halász. Alszik! Kiabálta vissza a fiú, nem törődött vele, ha meg is látják rajta, hogy sírt. Ne háborgassátok most! Bement a kert vendéglőbe, és egy adag kávét kért. Felvitte a kávét a forró bádogedényben az öreg halász kunyhójába, és ott üldögélt mellette, amíg föl nem ébredt. Egyszer már azt hitte, fel fog ébredni. De az öreg visszamerült mély álmába, és a fiú átment a szemközti házba, hogy kérjen egy kis gyújtóst, amivel meg tudja melegíteni a kávét. Végül felébredt az öreg. Maradj fekve, Santiago, idd meg ezt! Töltött egy kis kávét a poharába. Az öreg halász elvette a poharat és kiinta. Legyőztek, Manolin. Alaposan legyőztek. Ő nem győzött le, a hal nem. Az igaz, a hal nem, csak később. Pedrico elintézi a csónakot meg a szerszámokat. Mi legyen a hal fejével? Hadd vagdossa fel Pedrico, ha kell neki a hal csapdákhoz. És a hal ormányával mi legyen? Tiéd lehet, ha akarod. Akarom. Na, most további terveket kell csinálnunk. Kerestettek? Hát persze, a parti őrmotorosokkal is, meg repülőgépekkel is. A tenger nagy, a csónakom meg kicsi, alig lehet látni a vizen. Kellettél volna. Mit fogtál? Egyet az első nap, egyet a második nap, és kettőt a harmadik nap. Jó van. Most már ezentúl megint együtt halászunk. Nem. Nekem nincs szerencsém. Már elhagyott a szerencse örökre. Egye meg a fene a szerencsét, majd hozok én szerencsét. De mit szólnak hozzá a szüleid? Bánom is én, tegnap két halat fogtam. Ezentúl veled halászok megint, Santiago, mert még nagyon sokat kell tanulnom. Szereznünk kell egy jó szúrós láncsát, és magunkkal kell vinnünk mindig. A pengéjét megcsinálhatjuk egy ócska fordrugójából. Éles legyen is. Úgy kell megedzeni, hogy el ne törjön. A késem eltört. Mindent elintézek. Csak gyógyíts meg a kezed, öreg. Értek az ápolásához. Éjjel valami furcsát köptem, és úgy éreztem, hogy eltört a mellemben valami. Azt is gyógyíts meg. Feküdj vissza, Santiago, majd idehozom a tiszta ingedet. Meg valami ennivalót is hozok. Hozzál egy újságot. Akármilyet, amit még nem láttam, amióta elmentem. Igyekezned kell meggyógyulni, mert még nagyon sokat akarok tanulni, és te mindenre meg tudsz tanítani. Sokat szenvedtél? Eleget. Hozom az ennivalót meg az újságokat. Pihent ki magad, jó öreg. Hozok majd valami gyógyszert a kezedre a patikából. Ne felejts el szólni Pedricónak, hogy a fej az övé. Nem, nem felejtem el. A fiú kiment a kunyhóból, s ahogy ballagott lefelé az országút kitaposott korálszikla kövein, megint sírt. Aznap délután egy kiránduló társaság érkezett a kert vendéglőbe, s ahogy nézelődtek, nézték a tengert, az egyik nő meglátott odalent a vizenúszó ócska söröskannák és döglött barakudák között egy nagy, hosszú, fehér csontvázat, hatalmas farokkal a végén, amint az ár himbálgatta és emelgette, míg a keleti szél álhatatosan korbácsolta a tengert a kikötőből bejáratán túl. Mi az ott? Tiburon, hadarta a pincér. Cápa, azt akarta megmagyarázni, hogy mi történt. Nem is tudtam, hogy a cápáknak ilyen szép mutatós formájú farkuk van, mondta a nő. Én sem tudtam, mondta a férfi, aki vele volt. Fent, az út mentén a

korábban az öreg halász ekkor már újra aludt. Még mindig arcra borulva aludt, s a fiú megint ott ült mellette és virrasztotta. Oroszlánokról álmodott az öreg.

0: Szörvény? Pillanat, mi történt?
1: Némelyik szónak van értelme, de általában, amit mondtál, halandzsa.
2: Ugyan, rögtön megmagyarázom. Pényezett az fényezett. A fűszál az csúszál.
1: Elég. Mindezt már elmondtad. Különben is mennem kell.
2: Én pedig még sok-sok mondani valóm lenne. Szeretek új szavakat képezni. Ez műveltségre van.
1: A nővérem azt mondaná, ez a nyelvészek dolga.
2: Igaza van a nővérednek. És most még hallgasd meg új szavaimat, vagyis szómagyarázatomat. Suhan az azt is jelenthetné, hogy sukkan. Mokkan az nyekkent is jelenthet.
1: Ebből elegem volt. A nővérem azt mondta, hogy minden szónak megvan a maga jelentése, és így tanultam az iskolában is.
2: Hallod, kislány? Jönnek!
1: Lovasok jönnek.
2: A király lovasai!

0: sajnálom, hogy nem jól látsz.
1: Én jól látok, te azonban igen gyanúsan viselkedsz.
2: Rágalmazza a kecskét?
1: Nem hozzád szóltam, és nem rágalmaztam a kecskét. Azt hiszem, titokban ő a fekete sakkirálynő.
0: Titok? Nagy titok? Hallottam mindent, amit mondtál. Igen jók a hátsó füleim.
1: Ostobaság! Nincs is hátsó füle.
0: Mi?
1: Mindenkinek csupán két füle van.
0: Mi?
3: Hát itt vagy gyalog. Már mindenfelé kerestünk.
1: Újból látva.

0: Çiçeğim çiçek, hol az affey. Niçin? Nini, nini ott meg egy gyönyörű szép hölgyül. De hol lehet óz?
1: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szépséges hölgyem! Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
2: Én vagyok Óz, a félelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
0: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
2: Miért tegyem meg ezt neked?
0: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej,

0: Meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segíthet.
1: Soha nem teszek szívességet, viszont szívesség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkányt, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű észt, hogy te leszel a legbölcsebb madárijesztő.
0: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka ölje meg a gonosz boszorkányt.
1: Nekem édes mindegy, ki öli meg, de amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most eredj, és addig ne kerülj a szemem elé, míg ki nem érdemelted az eszedet.
2: Miért lógatod az orrod?
0: Ja, ne is kérdezd. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az úz.
3: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
0: Én nem láttam semmiféle fejet. Csak egy nagyon szép hölgy. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádogfa vágónak.
4: Akkor bemegyek én.
0: Jaj.
4: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Ott ül egy hatalmas hétfejű sárkány.
5: Én vagyok. A hatalma félelem. Ki vagy? És miért járulsz előtt?
4: Favágó vagyok, és pedig talpig bádokból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
5: Ha szívet kérsz, ki kell érdemelned.
4: Hogyan?
5: Segíts Dorkának megölni a gonosz boszorkányt. Aztán, ha meghalt, gyere vissza, és akkor neked adom a legszerelőbb szíved, amely csak a birodalomban található.
0: Neked is ez unta, bádog ember.
3: És milyen alakban?
4: Egy hatalmas hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell ölnem a gonosz megszokkáit.
2: Mai szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kiférni torkom. És ezzel úgy ráéreztek, hogy minden kívánságunk a teljesíti.
6: No, hol vagy te? Szörnyi!
7: Jézusom! Kigyulladt a trózék! Segítség! Anyukám!
8: Én a tűzmag, az hatalmas, ki vagy, miért jár
6: összelesz? Én gyáva oroszlán vagyok. Mindentől és mindenkitől félek.
8: Azért jöttem, hogy megkérlek.
6: Adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek.
8: Ha már egyszer ki nem lesztek. Hozzál bizonyság, hogy a gonosz baszorkány és abban a minutában bátorra beszélhetünk, de ameddig éltek a boszorkához, addig gyáva maradsz.
6: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most meg támadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy veszkete, mint a nyárfa levél.
3: Ne is mondj semmit. Na menjünk. Üljünk le a mezőn.
4: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljünk, hogy mi most
3: beszéljünk. Hé, várjatok meg! Hová mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Elmentek. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen! tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a vádor is. Mindenki megérti egymást. Csak a szegény kutyákat sújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
2: Mi az a rettenetes
3: éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
2: Dobj hát a kézt a csaló kutyára.
3: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutyaugatás sem ért meg, ne cibáljanak már! Ne cibáljanak! Kidobtak. Pont a fejemre. Micsoda szégyen.
9: Mit évők legyünk, barátai?
2: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresni, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
3: Mi is, ha nem sikerül?
2: Akkor én sohasem leszek bátor.
10: Én se jó szívű.
3: De én akkor sem tudok megölni senkit. Ha sohasem látom Emmy-nél itt Harry bácsit és a farmot.
2: Én is veled megyek.
11: De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
12: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem sok hasznomat látod, amilyen esztelen.
10: Én nekem pedig még ahhoz sincs szívem, hogy egy boszorkányt bántsak. De ha mind mentek, természetesen én is beletek tartok.
3: Várjatok, megkérdezem a kulcsárt, hogy merre menjünk. Kulcsár bácsi, tessék mondani, melyik út vezet a gonosz nyugati boszorkányhoz?
11: Oda nem vezet. Oda soha nem megy senki.
3: De hát akkor hogyan találjuk meg a boszorkányt?
11: Mi se tudom. Menjetek mindig nyugat felé, arra, amerre a nap lenyugszik. És ha odaértek a nyugorok országába, az a boszorkány birodalma. Ha átlépitek a határt, rögtön oda siet és rabságba egy benneteket.
12: No, azt talán mégse teszi. Tudnillik, mi akarjuk őt elpusztítani.
11: Ó, ez egészen más. De azért vigyázzatok, mert nagyon gonosz és nagyon mérges. És a végén még képes lesz és nem hagyja magát elpusztítani. De hát csak induljatok bátran, mindig nyugat felé, és előbb-utóbb rátaláltok. Sok szerencsét! Sok szerencsét!
3: Köszönjük szépen! Viszontlátás!
10: Viszontlátás!
13: Megáll az eszem! Hallottak még ilyet? Még hogy engem elpusztítani? És kik merészelik ezt mondani? Micsoda népség! Egy pisis kislány, egy csomó koszos szalma, egy rakás vasdarab, meg egy reszketek bárgyú oroszlán. Hát ez kifejezetten sértés. Ilyeneket küldenek rá. Megállj csak, óz, adok én neked. Minden gonoszságomat bevetem. Elő a farkas sípot. De? Hol a síp? Hát ide tettem. A fene egye meg ezt a rendetlenséget. Na, megvan. A cipőmbe dugtam. Új, de koszos. Meg kéne mosni, mielőtt a számba dugom. Megmosni? Vízzel? Szó se lehet róla, inkább belefújok így. Ide hívom a farkas elájt.
14: Mit parancsolsz, édes gazdám?
13: Megparancsolom, hogy hívd össze a farkas csorgát, és támadjátok meg ezt a társaságot, amely egyre közeledik a birodalmamhoz. Halljátok fel őket, egytől egyig!
14: Igen, egytől egyig! Igen, egytől egyig! Igen, egytől egyig!

0: Nem is gondolná az ember, hogy boszorkányokat.
1: Semmi félelmetes nem találok benne.
2: Olyan az egész, mint egy kirándulás.
3: Jesszusom!
0: Mi volt ez?
2: Farkasok. Farkas csorda?
1: Na és?
3: Te nem tudod, kik a farkasok? Te nem tudod, megesznek bennünket? Jaj,
1: most mit tegyünk?
2: Gondolkodj inkább, ne kérdezősködj.
1: Jaj, mivel gondolkodjak, ha egyszer nincs eszem.
0: Gondolkodj, és gyorsan találj ki valamit.
3: Találj már ki valamit.
1: Semmi jut az eszembe.
2: Ha csak
1: esetleg talán a bádog ember kiáll ellenük. Őt nem tudják megharapni, mert vasból van. Ő pedig a baltájával jól elveri őket.
2: Igazam.
3: Mi pedig szépen elbújjuk. Bújjunk már el.
0: Vigyázz,
1: mint papá! Csapatáj! Összes farkasok nevében felszólítalak, idegen, hogy add meg magad és add elő társaidat, hogy fölfajjunk benneteket rettenetes fogainkkal.
2: Én szólítalak fel benneteket, hogy adjátok meg magatokat és tűnjetek el, mert a fejszérvel gyűlik meg a bajotok.
1: Nevettes, mert kiesik az oldalam. Egy szál magában fenyeget 1000 farkas. Farkasok, támadás!
2: Nesztek! Nesztek!
3: Csak én tudnék ilyen bátor lenni egyszer.
2: Semmi sem.
0: Szabad az út! Indulhatunk a boszorkányra!

Yeah.

0: 感じです
1: よ。
2: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
3: Igen, igen, és igen, itt vagyunk újra, és megint ez a harmadik utas,
4: Szabi. Bizony, bizony, Káosz, Csabi van a pultnál.
3: És vendégünk pedig
4: Tiború.
5: Szevasztok.
3: Akit általában azok az emberek ismerhetnek, akik már legalább egyszer elgondolkodtak azon, hogy ez most tényleg úgy van, ahogyan tudom, vagy lehet, hogy egy kicsit máshogyan. Összeesküvés elméletekről beszélünk, és talán először egy kicsit fejtsük fel azt, hogy ez kinek mit jelent, mert az összeesküvés elmélet elsősorban akárhogy is, de valaki ellen való összeesküvés, ha más nem ellenem.
4: Elhoztam a köztézis elméletet. Azt mondja, hogy egyenlőségjelet teszünk az igazság és saját kényelmünk közé. Azt hiszük el, ami leginkább magában hordozza a terhes feladat vagy a kizökkent élet elkerülésének ígéretét. Azt is mód felett elfogadhatónak ítéljük, ami nagymértékben hozzájárul önbecsülésünkhöz, vagyis a kényelmünknek megfelelő elképzelésekbe úgy kapaszkodunk, mint egy tutajba.
3: Te vagy az, akit mindenki ismer itt a magyarok közül, hogy magyar nyelven az összeesküvés konteó elméletekről gyűjtő oldalt vezetsz, mert tulajdonképpen nem te gyártad őket.
5: Nem, ha megvádoltak már nem egyszer azzal, hogy írói munkásságom részét képezik a konteók, de azt kell mondanom most itt a nyilvánosság előtt, hogy én az összeesküvés elméletek napszámosának tartom magam, vagyis én csak összegyűjtöm az elméleteket, és nagyon finom, hogy is mondjam, rendszerezési elképzelések mentén megpróbálom ezt leírni és összefoglalni az olvasóknak.
3: Ezzel kapcsolatban van rögtön nyereményjátékunk is, ugyanis Tiború elhozta a Conteo 30 válogatott összeesküvés elmélet című könyvét nekünk. Hát ez egy hatalmas öröm, mert ezt megnyerhetik a kedves hallgatók.
4: 215-37-73. És akkor halljunk egy kérdést.
5: Hát kezdjünk egy keménnyel. Biztosan sokan hallottatok már a hasfelmetsző Jackkel kapcsolatos összeesküvés elméletekről.
3: És, hogy a királyi család sarja volt?
5: Hát igen, körülbelül 17-20 potenciális elkövető került szóba az elmúlt 100 akárhány, 140 évben. Azt szeretném itt a nemzeti büszkeségünket is kidomborítandó megkérdezni a kedves hallgatóktól, hogy ki volt az a magyar, aki annak idén az 1880-as években szintén szóba került elkövetőként, és egy olyan jó hónapig a Scotland Yard foglalkozott is vele.
4: Tehát nem hallgatom szépen az adást kívülről, és betelefonáltnék, és megnyerhetném ezt a könyvet.
3: Mert már te is tudod?
4: Hát persze, hát ez egyértelmű.
3: Szóval 2017-73-ra várjuk azokat a jelentkezőket, akik szeretnének egy Conteo 1-es könyvet Tiborútól, még az is lehet, hogy dedikálja nekünk. Menjünk tovább, mert az olvasók azt írják, bocsánat, csak hogy te hat történeti munkaidról már ismertebb voltál, amikor belekezdtél a Conteo dolgokba.
5: Hát rendvédelem és hat történeti blogot is vezettem, illetve vezetek annak idején.
3: Na nézzünk egy hallgatót.
5: Erről majd akkor egy kicsit később.
3: Tessék hallgató, vajon ki a megfejtés?
6: Halló, Kossuth Lajos.
5: Hello, szia! Hát az, az igazság, hogy nem rá gondoltam. De nagyon jó, beveszem majd a májusban.
4: De azt hittem pedig, hogy elmondja, hogy miért, mert tovább lehet, hogy meg tudta volna magyarázni. Igen. Ez lenne a dolog.
3: Kossuth Lajosról amúgy is rengeteg konteónk van, de most nem is róla van szó.
4: Igen, először vegyük sorra Tiború konteókat.
3: Tehát a történeti munkák?
5: Igen, tehát tonnai különleges alakulatokkal, illetve hírszerzés történettel, történelemmel foglalkoztam, és foglalkozom ilyen hobbiból a mai napig. És annak idején volt, és ma is van egy Lemil nevű blog, amit barátaimmal együtt írtunk, és aztán én egy olyan 2 évvel ezelőtt függetlenítettem magam, tehát ugye Krímhez hasonlóan én is az autonómia mellett döntöttem, és most a Tiború blog néven fut ugyanez a tematika.
4: Közben érkezik egy megfejtés, azt írja valaki, hogy Szemerédi Alajos.
5: Tökéletes, tökéletes.
3: Kedves 025-ös hallgató, megfejtetted, de valahogyan egy e-mail címet legalább küldje, hogy eljutassuk, vagy letesszük neked ide a Tilos Rádió irodájába, hallgató 025
4: néven. És így kell bejönni, hogy hallgató 025-re.
3: Egy fotót küldj magadról, hogy valami.
5: És akkor természetesen nagy örömmel dedikálom.
4: Illetve azt kérdezi, hogy te írtad-e azt a pazar sztorit, amikor söröztél a kertedben, és találtál egy galambot.
5: Igen. Ez a Facebookon azt hiszem egy jó évvel ezelőtt meglehetősen nagy nyilvánosságot kapott. Röviden a sztori azoknak a keveseknek, akik nem ismerik. Söröztem a teraszon, jött egy nagyon elfáradt postagalamb, és hát megpróbáltam kideríteni. Megfogtam, és hát láttam a lábán egy gyűrűt, és megpróbáltam kideríteni, hogy kié. Viszonylag gyorsan sikerült is kiderítenem, eljött a tulajdonos, elvitte, de ettől függetlenül még heteken, hónapokon keresztül özönlöttek a megfejtések. Roppant lelkes.
3: Hát ahogy olvastam, egyszerre akarták megvenni, eladni neked még egy párat, lépjél be ebbe a postagalam szövetségbe.
4: Azt mondd meg, hogy a szárnyán nem volt valami jelzés, ilyen birodalmi kereszt.
5: Nem, ilyen Reichsadler jellegű dolog nem volt, ez egy becsületes postagalam volt, és valóban kaptam utána mindenféle ajánlatot, hogy nekik is van galambjuk, ha én azt hallották, hogy én vásárolni szeretnék. Meg hogy évek érdekel nekem, meg hasonló, szóval mókás volt.
3: És akkor ezek szerint téged amúgy is megtalálnak ezek az összeesküvés elméletek, vagy legalábbis egy kicsit valahogy fokozottabban.
4: Én például azt olvastam rólad, hogy hírszerzői tapasztalatod van valószínűleg.
5: Ezek rossz indulatú pletykák, ennek
4: bár egy hírszerzőként elmondanád, hogy hírszerző.
5: Arról nem beszélve, hogyha mondjuk hírszerző lettem volna, vagy lennék, akkor ezt torkom szakadtából tagadnám.
3: Ez így jó, hiszen ugye, úgy szól a mondás, hogy meg kéne, hogy jöjjél.
5: Igen, és kár lenne ezért a rádióért.
4: De tényleg a rádió mondtad, hogy mikor beírtad azt, hogy jössz a Tilosba vendégnek, akkor kaptál hideget, meleget. Ez azért izgat engem, mert hogy nagyon sok különös elmélet van arról, hogy milyen hatalmak és milyen erők állnak a Tilos Rádió mögött.
3: Irányítják.
5: Hát ugye. Ez gondolom mindenki számára nyilvánvaló, de hát ugye a teljesen nyilvánvaló dolgokról sem árt néha beszélni, tehát az teljesen egyértelmű, hogy ti a hát eddig a New York-Tel Aviv tengely mentén sorakoztattátok fel az érveiteket, most már azért az utóbbi időben néha még Brüsszel is bekúszik a képbe, amit én szívből kívánok nektek, mert egy brüsszeli napi díj az azért nem lenne rossz itt, hogy elnézem a körülményeket. Máskülönben pedig az is teljesen egyértelmű, hogy a nemzeti radikális irányultságú olvasóim nem kifejezetten a ti képetekkel kelnek és fekszenek. Tehát ez...
4: Érdekes módon egyébként, amikor elindult a Tilos Rádió, akkor egyértelműen a Fideszhez kötötték a Tilos Rádiót. Később azonban,
3: de 92, mondanék
4: 97-ből egy másik pletykát, az MSZP 50 millió forintot ajánlott fel a Tilos Rádiónak, cserébe, hogy a párt székházába költözünk. Aztán utána mi is volt?
5: Lelki szemeimmel látom itt Mesterházi Attilát, ahogy ül, és valami
4: és nagyon dögös zenét.
5: Igen, ami hip-hop jellegű cuccoktól.
3: Vagy SMS-en beüzen, hogy szar a zene.
5: Ott is, aláírás.
4: És az egészben az a vicces, ugye most már egyértelmű, hogy liberális, homoszexuális, droghasználó zsidó vagyok, és míg elindultam valahol egy ilyen, nem tudom, szabad elvű módon, utána átmentem kommunistába, és aztán folyamatosan változtattam a világnézetemet, miközben én mondjuk ugyanazt az indiai klasszikus zenei műsort csináltam.
5: Ehhez én csak annyit tudok hozzászólni, hogy én szívből remélem, hogy a konteósok között vannak liberális, homoszexuális, zsidó, nemzeti érzelmű, baloldali konzervatívok is, és nem csak merem remélni, hanem ebben biztos is vagyok. Tehát mi vagyunk a közös nevező.
3: És sikerült azért már platformot találni a konteósoknak itthon, mert a konteós az magányos harcos, én legalábbis a Mel Gibsonos filmből például így jöttem rá, hogy nagyon magányosnak kell lenni, ha túl akarsz élni.
5: Paradigmaváltás szemtanúi és fültanúi voltunk az elmúlt években, amióta a Konteoblog létezik, hogy úgy mondjam, tehát önhítség nélkül azt kell mondanom, hogy sikerült egy nagyon jó csapatot össze kovácsolnunk, mert ez közös munka volt, és nem hiszem, hogy a partizán jelenség az kifizetődő lenne semmilyen szempontból.
3: Hát túlélés.
5: Hát igen, de ha összezárunk, akkor ugye még nagyobb esélyeink vannak a túlélésre.
3: Hát ha összezártuk, akkor egyszerűbb egy gombnyomással mindannyiótokat ugye eltöröl.
5: Hát ha tudják, hogy hol is mikor vagyunk, de hát ez a legnagyobb titkok egyike.
4: De például a blogot át kellett egyszer költöztetni. Azért ez gyanús.
5: Igen, hát ez egy nagyon mókás történet volt, ha röviden megemlékezhetek róla, én blog.hu-nál kezdtem 2008. decemberében, és 2010. februárjában írtam egy posztot a templomosokról, és hát abban állítólag dehonestáló megjegyzéseket is tettem a templomosokra, a lovagrendre, és egy önmagát a templomosok szellemi és erkölcsi örökösének tekintő kiadó vezetője jelentkezett, és követelte, hogy vagy vegyem le a posztot, vagy az általa felsorakoztatott módosításokat tegyem meg. És hát sajnos azt kell mondanom, hogy hát a blog.hu belepiszkált a blogomba, mert feljelentéssel fenyegetőzött az úriember, akinek a helyesírása is némi kívánnivalót hagyott maga után, hogy megjegyzem. És hát én az ember ágtam, én egy ilyen érzéken lélek vagyok, és azt mondtam, hogy egy olyan szolgáltatónál nem maradok, ahol a bloggazda megkérdezése nélkül törölnek kommenteket és belenyúlnak a blog tartalmába, tehát akkor egy picit...
3: Hát ez így nagyon izgis, mert ugye rögtön egy egészen komoly Conteo elmélet, ami folyamatos felfejtés alatt áll. A különböző keresőmotorok, elsősorban a Google, és Google család, ha már itten a internet örömeiről beszélünk, csapjunk is bele a közepére. Nekem ugye most idénre már az a legjobb, hogy a Google saját dróncsapatot fejleszt, ami hetekig képes fennmaradni a levegőben, hiszen napenergiával van hajtva, és egyszerre sugározza a wifi-t lentre, illetve föntről kamerával, illetve érzékeny kamerákkal veszi, ami ott zajlik, és továbbítja haza. Ugye hova is megy a Google információ, NSA, és a többiek, nem is tudom, hogy is hívják azt, Prism, ugye? Prism.
5: Igen.
3: Prism rendszer az, amiről már forgattak egy-két nagy testvér figyelt téged, előre fogja tudni, hogy most barnát szarsz-e, vagy fekete.
4: Ha valaki nem tudná, az NSA ugye azt jelenti, hogy No Such Agency.
5: Igen, a közkeletű feloldás szerint. Hát az az igazság, hogy aki internetezik, már pedig a hallgatók jelentős része internetezik, tudja, hogy a Google és a Google család gyakorlatilag megkerülhetetlen. Ha az ember érdemi szörfözést és keresést akar a neten végezni, és nem hiszem, hogy ez beteges kategória lenne elgondolkozni azon, hogy ha az ember megnézi, hogy az elmúlt 5-10 évben honnan fejlődött a Google, hogy itt nagyon komoly kérdőjelek merülnek fel. Arról nem beszélve, hogy Snowden is és Assange is ugye említést tettek arról, hogy a Google-nak nagyon komoly kapcsolatai vannak az amerikai kormánnyal. Azt hiszem Assange vagy Snowden, most már nem tudom pontosan, beszélgetett valami Google nagyfőnökkel.
3: Egon?
5: Egon Schmidt.
3: Kár Schmidt.
5: Mindjárt lecsekkoljuk. No, a lényeg az, hogy fél óra múlva a State Department, tehát az amerikai külügyminisztérium pontosan értesült arról, hogy miről szólt ez a beszélgetés. Tehát ennek igen, utána lehet nézni. Ez speciál nem Conteo, az tény.
3: Na de akkor így egy kicsit próbáljuk meg felgöngyölíteni. Tehát a srácok 2006-ban, vagy mikor is csinálták ezt a Google keresőt? Mert olvastam 96, a cikket, nem? Tehát a Conteo blogon van egy nagyon jó leírás erre, hogy egyszer csak megcsinálták, és egyre több olyan információra tettek szert, amire kíváncsi volt az állam, és akkor már mint az Amerikai Egyesült Állam, vagy azon belül az a rendőr, vagy megfigyelő állam, aki azt mondja, hogy ő garantálja a biztonságunkat azzal, hogy tudja, hogy mi mit csinálunk, és mit fogunk csinálni. Tehát a kérdés az, hogy akkor ő azt mondta, hogy kedves Google és srácok, tök jó, mit csináltok, csináljátok tovább, akkor szeretnénk kérni a kiskapukat mindenhova, meg hogyha már úgy alakult, hogy mi már az összes nyomtatóba, meg az összes számítógéppel összekötött device-ba bele tudunk tenni egy kiskaput, akkor mi azt oda kötjük nektek, nekünk csak az info kell, sőt, tudjátok, mint az se. Csak, hogyha mi azt mondjuk, hogy akkor arról szeretnénk valamit kérni, akkor azt viszont toljátok át nekünk, légy szíves.
5: Ez teljesen
3: életszerűnek
5: tűnik, igen. Amúgy pedig nem kell Amerikáig menni, tehát a világ valamennyi államában a távközlési szolgáltatók számára kötelezettség, hogy az állami szervek számára kiskapukat hagyjanak a különféle rendszerekben, tehát ilyen backdoor-szerű megoldásokat, anélkül, hogy konkrét dolgokkal kapcsolatosan nyilatkoznék, szerintem ez Magyarországon sincs másként.
3: Hát én azért, amin kiakadtam, az tényleg egy fél éve szembesültem azzal, amit itt írnak a hallgatók is a tilos.hu chatfalán, hogy a kínaiak minden kütyűbe raknak backdoort, és egyrészt a kínai kormány tud mindenről, másrészt viszont ugye, mivel ez is csak egyfajta vásárolható adat, jó esetben azt mondják, hogy hát uraim, a Norvégiába kimenő nyomtatókról bármilyen információt de megadunk.
4: Válasszuk ketté a dolgot. Az egyik az, hogy létezik-e vagy nem létezik ez a kis backdoor elmélet, vagy nem a backdoor gyakorlat, a másik pedig, hogy van-e ezzel probléma.
5: most elemi szabadságokkal foglalkozó hallgatónk van, akkor most a szívéhez kapott ettől a kérdéstől, tehát mi az, hogy ezzel van a probléma? Természetesen van.
4: De mi van akkor, hogyha csak szeretnék jobbá tenni a mi életünket?
5: Hogy... Igen, hát az egész New World Order, ugye az egész új világrend, amely felé haladunk egyesek szerint, kizárólag az egyén és a társadalom jobbításának és körülményének javítása érdekében működik. Ugye azt hiszem Benjamin Franklin tette fel annak idején a kérdést, illetve mondta azt, hogy az a nemzet, amely választani akar a biztonság és a szabadság között, az egyiket sem érdemli meg. Tehát most nagyon úgy tűnik, főleg 2001. szeptember 11 óta, hogy az Egyesült Államok a biztonságot választotta, bármit is mondanak a hivatalos korifeusok, és egyre több szabadsági jogot kell feláldozniuk az amerikaiaknak, és ezen keresztül valamennyiünknek, hiszen egy globális nagyhatalomról van szó, egyre több szabadságot kell feláldoznunk a vélt vagy valós biztonság érdekében. Erről szól a Patriot Act, tehát a hazafias törvény, ami soha addig nem látott mértékben korlátozta az emberi alapszabadsági jogokat.
3: De én úgy tudom, hogy ennek a Patriot Act-nek a hatására tulajdonképpen már bárkivel bármit meg lehet tenni, sőt, most olvasom, hogy maga Vlagyimir Putyin is már rég egy ilyesmi hatására cselekszik úgy, hogy aki Oroszország ellen véd, a világ egyik sarkában sem bújhat el, és meg lesz büntetve a nagy maci lecsap rá. Nem tudom, hogy orosz patrióteknek hívják ezt a törvényt, de...
5: Igen, hát az állami duma az elég érdekes jogszabályokat hozott az elmúlt években, és hát Vlagyimirovics nem az emberi szabadságok élharcosának.
3: Hát ő volt a KGB igazgatója, ugye? És akkor onnan mondták, hogy hagyjad, mert ez olyan csúnyán hangzik. Legyél te a miniszterelnök.
5: Igen, hát ő KGB tisztként aztán Drezdában, tehát Kelet-Németországban kezdett, és ha most megnézzük ugye azt, ami a Krímben történt, és ami most Kelet-Ukrajnában történik, nem kell ahhoz túl szakértőnek lenni ahhoz, hogy tipikus titkosszolgálati dezinformációs és bomlasztási tevékenységekre utaló jeleket találjunk, hogy úgy finoman fogalmazzak. Nagyon jó tanítványa volt Beria elvtársnak és a többieknek Putyin, tehát innen is üdvözlöm az elnök urat.
4: Most egy kicsit vissza a Google-hoz, mert egy hallgatónk beírta a Bongót, ami egy magyar megfigyelő rendszer. Erről hallottál már?
5: Hát erről csak ilyen konteó, vagy ilyen híresztelés szinten hallottam. A magyar szakszolgálatok természetesen ezerrel tagadnak. Én hiszek nekik, mint mindig, és gondolom ti is így, hogy elnézlek benneteket. Tehát olyan állami szervet még nem láttunk, amelyik hazudott volna a magyar állampolgároknak, úgyhogy ez egy rossz indulatú híresztelés szerintem.
3: Nagy eséllyel nem létezik egy olyan rendszer, aminek itt most a PDF-be a modelljét láthatjuk, hogy minden, amivel mi össze vagyunk kapcsolva, vagy be vagyunk loggolva, az bizony rólunk készít könyvtározást, és bizony azt hozzánk köthetik.
5: De csak a ti érdeketekben történik minden.
3: De az sajnálom egy kicsit, hogy én magam nem tudom ezt hol kikérni, mert mondjuk valahol elhagytam a kulcsom, és szeretném megnézni a cella információk alapján, hogy merre jártam. És nem adják ki nekem ezt.
5: Sajnos. Fel kell szerelned.
3: Igen, igen. Hát vagy ugye a klasszikus, amikor a öreg bácsi üzen a fiának, hogy gyere John, mert fel kéne kapálni a kertet. Nem megyek, apám, én bombát tettem a kertetbe. Egy nap múlva ott van az egész CIA, felkapálják a kertjét, és hát kész is az ügy, ugye, mert hát ők nagyszerűen mindent lát, és nagyon segítőkészek. Tehát ha arról van szó, akkor mindenkit megvédenek mindenkitől. A legtöbb ilyen film az arról szól azért, hogy néha még ők is belekeverednek, hogy kinek az érdekét védik, kivel szemben, és végül is kinek a zsebébe megy a végén a pénz. Ezek nagyon izgalmasak, főleg amikor egy ilyen Putyin kaliberű emberről próbálunk meg beszélni, aki már ugye 20 éve vesz részt egy valamiben, aminek elvileg most ő az arca, de hát ugye...
5: És milyen arca?
4: Milyen arca? Arra gondolsz, hogy medvéket ölelget?
5: Igen, és ilyen
4: félmeztelenül lovagol.
5: Felsőteste meglovagol, de nem utolsó sorban arra is gondolok, amit különben nem nagyon tudok összeegyeztetni a Putyin macsó imidzsével, hogy rossz hírek szerint ugye botoxolt adta, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szakszerűen, tehát ilyen ránszkisimítő, hát te például vagy én.
3: Én abban az esetben például, amikor ugye Orbán volt a Putyinnál aláírni, vagy nem aláírni, ott egy olyan Putyin arc van, amire én tökre azt mondtam, hogy várjál, nem a Titánia Titániában volt az, hogy a fő titán keresett hasonmásokat, mert már annyira beteg szegény, hogy el kéne menni a diátadóra, meg a versmondó versenyre is, és akkor mindenhova küld egy nagyon Putyin-szerű, ja, vagyis fő titán-szerű arcot, Aminek ugye a vége az az, de ez, hogy megpróbáljuk szélnek kereszteni, vagy kivégezni ezeket az arcokat.
4: Illetve van egy kedves kortárs orosz írónak egy másik megfejtése, mi szerint a nagy vezetők azok régóta már csak háromdimenziós rajzolók.
5: Hát Putyint elnézve azért ott elég komoly kihívás lehet hasonmásokat találni, de nem megoldhatatlan, az biztos.
3: Szóval, hogy tudjuk-e első körben például azt, hogy ahogyan mondtad azt, a nagy világhatalom, a jó öreg New World Order lehet-e minden mögött, és Putyin is már New World Orderes, ott van a háta közepén, a nagy NWO.
4: A világkormány. Világkormányra szeretné rákérdezni, mert amúgy a Facebookon is kérdezte egy hallgató, hogy...
3: Csak úgy az összefüggéseket egyengessük, mert azért ez fontos tudni. Oké, okay.
4: Tehát világkormány, egy kicsit még rakjuk bele a Google-t, okay. Meg a Facebookot, mert ezek még fontos tényleg.
5: Ugye hát van a konteózásnak és a konteósoknak egy-két alap tézise, amiből aztán az összes többi kisugárzik. Hát az egyik ilyen az új világrend, az a New World Order. Ugye azt mondják, hogy minden ennek van alárendelve, tehát hogy létezik egy szűk csoport, most hogy ezt a szűk csoportot Bilderberg csoportnak, vagy illuminátusoknak, vagy mit tudom, hogy szabadkőműveseknek nevezzük teljesen mindegy, tehát létezik egy viszonylag szűk csoport, amely teljesen nyilvánvalóan globális hatalomra tör, az embereket el akarja butítani, alattvalókat akar faragni a polgárokból, anyagi és más érdekek mentén. Hát most, hogy ezt a New World Order-t személyekhez kötjük-e, és főleg látható személyekhez-e, az egy más kérdés. Nagyon sokak szerint azok az állami vezetők és azok a nagyhatalmi vezetők, akikkel minap-minap szembesülünk a képernyőkön, Obamától, Putyinon át, mit tudom én kiig, ezek csak ilyen szalma, vagy ilyen zoknibábok, vagy minek hívják ezt.
3: Kesztyűbábok.
5: Kesztyűbábok, köszönöm szépen. A valódi diktálók, tehát a valódi nagy spílerek, azok mindig a háttérben maradnak, és soha nem fogjuk megtudni, hogy kik ők valójában.
4: Hát azért mégis kijutnak hírek gyíkemberekről.
5: Igen. Hát a gyíkemberek az egy másik nagy kedvenc, ugye David Icke, vagy Icke, nem is tudom, hogy ejtik. Hát ez az ő munkássága. Ugye szerint a teljes Windsor-ház, tehát a teljes brit uralkodói ház gyíkemberekből áll, és testes 3-4-500 oldalas könyveket.
4: Na, de ne sem csak hallottam olyat is, hogy próbálták ezt a magyar mindennapokra is lefordítani, mert hogy találtak olyan magyar vezetőt, aki nagyon gyakran nyalogatja a száját például.
3: Igen, hát valahonnan el kell indítani az elméleteinket. Még a New World Order-hez visszatérnék, ez a EU, hogy is hívják azt, amikor 500 millió főre le kell csökkenteni a világ népességét?
5: Az a georgiai kő, vagy emlékmű, vagy nem tudom minek nevezzem, igen, arról még nem írtam, de a lényeg az, hogy valamikor egy 20 évvel ezelőtt azóta is ismeretlen személy Georgiában, tehát az Egyesült Államokban egy 8 nyelvű,
3: igen.
5: Hát nem tudom, minek nevezem, egy ilyen
3: furcsa
5: emlékműszerűséget.
3: Hát nem emlékmű, hanem egy ilyen figyelmeztető ez is, hogy nem tudom én, mi lehet az.
5: Igen, és élő és holt nyelveken ugyanazt a szöveget tartalmazza, és többek között az első, vagy a második ilyen alaptézis, az, hogy az emberiség létszámát talán 500 millió főben kell korlátozni, mert ez az a létszám, amelyet ez a bolygó minden különösebb probléma nélkül képes ellátni, és a teljes komfortérzetünk ugye e szám körül valósulhat meg, és akkor ide kapcsolódnak ugye a járulékos konteók, hogy ez a bizonyos új világrend mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyen-olyan kórokkal, járványokkal, betegségekkel, hát egyrészt a természetes szaporulatot megfékezze, másodszorban pedig hát a már élőket.
3: Hát ez az, amire próbáltam egy vendégünknél rákérdezni, aki a génmanipulált vetőmagokról beszélgettünk egy picit, és akkor ott merült ez fel, hogy vajon lehetséges-e az, hogy ugye, mivel a génmanipulált vetőmagok eleve termékenység csökkentése mennek át, tehát hogyha megtörtént ez a dolog, akkor már több magot nem hoz, ez hatással van az emberekre, és akkor a konteósok egyik fel azt mondja, hogy persze, hiszen Afrikában direkt azért nyomnak ilyen magokat.
5: Igen, hadd beszéljek, haza a Konteó blogon van egy ilyen poszt a génmanipulációval kapcsolatosan, ami most a második kötetben kibővített 20-akárhány százalékkal bővebben is meg fog jelenni. Ugye olyan nevek vannak, mint a Monsanto, biztos sokaknak mond valamit, egy amerikai cég, amelyik a génmanipulált, génmódosított, mondják ők, élelmiszerek
3: és amit mondanak még ugye a Microsoft alapító édesapja, aki egy ilyen típusú szervezetben tevékenykedik már régóta, sőt, hát ugye az egész Gates alapítvány egy kicsit emögé állt azzal a világ legnagyobb tőkéjével, ami van neki.
4: Nekem egyébként egy amerikai barátom, egy leánybarátom mesélte azt, amikor kijöttek ezek a csípőnadrágok, tudjátok, aminél a fenék vájat egy kicsit még kilóg lányoknál, hogy ennek csak az a célja, fiúknál is, csak az a célja, hogy a lányok versemedence gyulladást kapjanak, és
5: ez
4: hogy,
5: jó.
4: Hogy
5: ú,
4: egyre,
5: esküszöm,
4: és ezzel csökkentsék.
5: Nem szeretem bevallani, de ezt még nem hallottam. Jegyzetelek, Szabi, jegyzetelek, mint az állat.
4: Nem fog sokba kerülni neked. Okay.
3: Ne felejtsétek egy a 2153073-ra lehet be telefonálni, illetve a hallgató 023-as barátunk már nyert egy könyvet, de neki valahogyan identifikálni.
4: Szerintem a 025-ös nyert.
3: 025-ös nyert, na látod?
4: Értem, rögtön prim számot csináltál belőle, azért ez gyanús.
3: Csináljunk egy könnyű dalt, és utána menjünk tovább, a hallgatók értesítsék egymást, mert itt összeesküvést szövünk. Ugye? Valamit csinálunk az összeesküvésekkel.
5: Vendégünk
3: Tiború és a harmadik utast hallgatjátok.

0: És a Tilos Rádióban a harmadik utas című műsor, benne elképesztő lehetőség mindenkinek, hogy a 2.15.37.73-on könyvet nyeljen, nem, könyvet nyerjen. Conteo és összeesküvés elmélet.
1: Egy könyv már elment, de nem tudjuk, hogy kinek, úgyhogy még azt valahogy meg kell majd fejtenünk, de következik először egy jótékonysági felhívás. Tudjátok, a Tilos Rádiót mint egy 314 önkéntes üzemelteti, és minden évben azért fordulunk hozzátok, hogy ajánljátok fel, adotok 1%-át tulajdonképpen bármilyen rászoruló szervezetnek, hiszen ha már dönthetek 1%-ról, miért ne döntenétek okosan? Bár dönthetek úgy is, hogy az állam használja, az úgyis jó célra fordítja, de ha esetleg mégis más gondoltok, akkor adjátok oda valamilyen rászoruló alapítványnak. Ilyen például a Tilos Kulturális Alapítvány, amelyik a hátterünket szolgáltatja, tehát azért vannak ilyen szép gépeink, szép kábeleink, és azért lehet hallani minket napról napra, óráról órára és percről percre, mert az adótok 1%-át mi ilyen célokra fordítjuk. Ha úgy döntötök, hogy a Tilos Rádiót támogatjátok, akkor írjátok fel ezt az adószámot, 18 00 24 54 kötőjel 2, kötőjel 43, ellenőrzésképpen visszafelé 34, kötőjel 2, kötőjel 45, 42, 00, 81 jótékonysági felhívást hallottatok.
0: Szóval itt vagyunk a könyvnyerős, illetve összeesküvős műsorkában.
2: És egéralátétnyerős is, ja, bocsánat, mert azt is lehet.
0: És akkor a hűtőmágnesre felejtsük el. Mindenki, aki Conteóval szeretné felszerelni közvetlen közelségét, itt van velünk Tiború, aki majd felteszi a következőket, és még nem, majd legyen az 11-kor, hanem menjünk egy kicsit tovább még, mert senkit nem nyugtatott az meg, hogy figyel bennünket a Google, és a nagy háttérhatalomnak odaadja az összes adatunkat. Na,
1: itt meg a Facebook figyel bennünket, igen, parancsolj hallgató.
0: Ezt nem is tudtam.
3: Hello, sziasztok, én Csaba vagyok.
0: Szia,
3: és ha már ilyen összeesküvés elméletekről van szó, és hallottam, itt egyszer felmerült a szabad könyvesség is. Nekem ez egy picit ilyen homályos, nem tudom, hogy esetleg tudnátok erről bármit mondani, meg van egy élő dolog, ami mostani élményem. Nemrég jártam Sopronban, és nagyon feltűnő, hogy mikor bemész a városba, akkor vannak ilyen körforgalmak a elkerülő úton, és ahogy mész a körforgalmon, az első szimbólum a körforgalom közepén egy piramis, a másodiknál egy körző, és szerintem a harmadik az üres, ott még nem sikerült befejezni, de
2: ott azért, szem lesz.
3: Mintha szabadkönyves szimbólum lenne. Hogy erről tudtok-e valamit
0: hát
3: mondani, hogy
0: ez híres,
3: létező dolog, tehát van ennek valami olyan, tehát a legendáriumon túl van-e valami kézzelfogható bizonyíték, vagy bármi, hogy ez egy ilyen világhatalomra törés, vagy bármi hasonló.
1: Nem arról volt szó, hogy a szabadkönyvesekről nem beszélünk egyébként.
3: Na,
2: vagy akkor viszont fizessük a lóvét. Hát szabadkönyvesekről csak annyit, hogy ugye bizonyos összeesküvés elméletek róluk szólnak, az azért ne felejtsük el, hogy a szabadkőművesek, ahogy ők mondják, ők nem egy titkos társaság, hanem ők egy társaság, amelynek titkai vannak. Ilyen szép nyelvi leleménnyel oldották meg ezt a problémát. Tehát egy teljesen legálisan működő, szerintem bejegyzett egyesület, és abszolút karitatív dolgokkal, tehát legalábbis a felszínen teszik hozzá a Conteósok, nem szeretnék pereket, úgyhogy gyorsan hozzáteszem, tehát a Conteósok szerint ez csak a felszín, mert valójában a szabadkőművesek jelentik az új világrend megvalósításának egyik élcsapatát, bármit is jelentsen ez. Ettől függetlenül a szabadkőműves szimbólumok közé valóban oda sorolható a körző, a piramis, általában a befejezetlen piramis, a derékszögű vonalzó, tehát
0: meg a mindent látó szem.
2: Meg a mindent látó szem, igen, ugye, és ha már Amerikáról beszéltünk, ha valaki elővesz egy dollárost, azon egy csomó nagyon érdekes szimbólumot. Az Egyesült Államok nagy pecsétjén, tehát a Great Seal of the USA, azon bizony ott van minden, aminek ott kell lennie, ami nem véletlen, hiszen ez történelmi tény, hogy az USA-t szabadkőművesek alapították.
1: De nem lehet, hogy fordítva volt? Tehát, hogy először megtervezték az egydollárost, és aztán utólag azt mondták, hogy ezek a szimbólumok, amik szerepelnek az egydollároson, ezek szabadkőműves szimbólumok.
2: Nem lenne egy rossz ötlet, ha a szabadkőműves szimbólumok egy 800 évvel nem előzték volna meg az első egydolláros képét, de végül is, ha időutalásról beszélünk, akkor már is összeáll a kép.
0: Még mindig egy kicsit erről a megfigyelésről, mert nagyon sok fiatalember és lány hallgat bennünket, és ugye egy hónapja se kijött az, hogy ajaj, frissíteni kell a jelszavainkat, mert elromlott a Gmail, a Facebook rendszer. Én azt olvastam még évekkel ezelőtt, hogyha valaki azt mondja, hogy frissítsed a jelszavaidat, az rögtön már rátette azt a kémprogramot, amivel már a frissítettet fogja megkapni. Ez még csak egy lépés, tehát azon túl, hogy bárki beléphet így a rendszerünkbe. A nagyobb probléma az tényleg azok a metaadatok, amik az én böngészésemmel és egyéb tevékenységemmel, amióta nagyon okos telefonjaink vannak, még távolabbra látnak. Sőt, hát ugye a távolról bekapcsolható kamerák és mikrofonok sem egy mai ötlet erre. Lehet-e ez ellen védekezni, vagy kell-e?
1: Hogy ne lehetne, Csabi, mindjárt elmondjuk, de parancsolj, hallgató!
4: Hello, szervusztok, Laci vagyok.
2: Szia.
4: Van egy-két kérdésem, illetve egy-két érdekes hozzáfűzni való, majd észrevételem. Nagyon tetszett, hogy nagyon ügyesen idézte Dan Brown-tól, ugye ő használta ezt a kifejezést, hogy nem egy titkos társaság, hanem egy társaság titkokkal.
2: Ezt ők mondják, tehát Dan Brown is tőlük vette, én is.
4: Akkor megnyugodtam, jó, akkor egy forrásból táplálkoztam.
2: Igen, csak tiszta forrásból.
4: Egyértelmű, világos. Az volna a kérdésem, hogy egy ilyen összeesküvés elmélet mennyire, hát ezt nem tudom jobban kifejezni, tehát mennyire divat, hóbor specifikus. Tehát vannak vagy mindig az éppen aktuális felszínre kerülő, vagy közszájon forgó médiában fejét felütő hírek, illetve azok nyomán, azok kapcsán megjelenő hírek, azok, amikhez társítanak esetleg összeesküvés elméleteket. Hát ilyeneket azért láttunk az elmúlt években is, ugye, nem kisebb volumenű dolgot, ugye, mint 9-11, tehát ott is azért dokumentumfilmek, ezek azok szóltak arról, hogy úgy és olyan módon azokat az épületeket lerombolni két repülő nem tudja, tehát és azért az már...
0: 11 után azon. Konkrétumokat fogunk felsorolni 9-11-gel kapcsolatban, addig ezt ne érintsük. Úgyhogy figyeld az adásunkat, viszont a Tiborúhoz szóló kérdésedet.
2: Igen, tehát utálom ezt, de ez egy nagyon jó kérdés. Tehát amikor ezt hallom, hogy nagyon jó kérdés, akkor feláll a szőre hátamon, de ez tényleg egy nagyon jó kérdés. Tehát vannak klasszikus, hagyományos konteók, amelyekhez vissza-vissza nyúlnak a napjaink összeesküvés elmélet tekkel foglalkozó emberei is, ugye. Hát most akkor itt mondhatnám, ugye a Titanic-tól kezdve, a vérvált konteón át, a klasszikus nagy konteókig, de ez mindig aktualizálódik, tehát a konteók újra termelődnek, és minden egyes olyan alkalommal újra fognak termelődni, amikor az átlag ember nem rendelkezik elég információval egy-egy esemény vagy történés kapcsán. Tehát amikor eltitkolnak valamit előlünk, és akkor most használjak ilyen király többest. Tehát amikor előlünk el akarnak titkolni valamit, akár gazdasági vállalkozások, akár politikusok, akár kormányok, akkor az ember egyszerűen kitölti ezt az űrt, és azt mondja, hogy hát akkor ki fogom én találni, hogy mi történt itt valójában, ha már ilyen hülyének nézel, hogy átlátszó dolgokkal etetsz. Tehát mindig fognak újabb és újabb konteók keletkezni, ugye ha a legfrissebb ukrajnai eseményekre gondolunk, ott már egy nagyon csinos kis csokorra való összegyűlt, hogy valójában ki kezdeményezte Kijevben a kormány ellenes tüntetéseket, hogy Krimben kik is voltak azok a katonák, stb. De az igazi nagy régi konteók azok kimeríthetetlenek. Tehát a mai napig olvasni újabb és újabb találgatásokat a holdraszállás konteóval, a World Trade Center-es terrortámadásokkal, vagy akár a Titanic-kal kapcsolatban, de a hercegnő haláláról nem is beszélve. Tehát és a módszer ugyanaz, illetve az okok is ugyanazok, még egyszer mondom, tehát ha nincs információnk, és ha rejtegetnek valamit, akkor az ember nem hülye, és vadabbnál vadabb elméletekkel fogja kitölteni a tátongó űrt.
4: Én ezt értem is, ebben igazat is adok teljes mértékben, csak tudod, van az a mondás, hogy nem zörög a haraszt, ha éppen nem talik a paraszt, de igazából én arra gondolok, hogy itt az alapprobléma az, hogy hülyének néznek nagyon sok mindenkit, amikor annyira egyértelmű, és annyira mindenki más, csak az övék számára nem nyilvánvalóak a dolgok, hogy mik miért is történhetnek, illetve mik lehetnek azok a háttérben mozgató rugói. Annál gyanúsabb, minél, és maradjunk akkor Dan Brown-nál, ugye amikor megírta a Da Vinci kódot, hát nem győzött kézzel-lábbal tiltakozni, és a könyv betiltása mellett mindent elkövetni a katolikus egyház, hogy ez így nem igaz, ezerben a formában nem. Erre szokták mondani, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, mert pontosan avval hívta föl, és ezzel nagyon jó tévedt Dan Brown-nak és az ő kiadójának, hogy hát na, nézzük már meg, hogy mi is ellen ágál ennyire ez a katolikus egyház, hát csak nem tán akkora, vagy annyira érzékeny pontját tapintott Dan Brown, és hát ugye a eladási listákon ez tükröződött is, hogy annyira hadakoztak ellene, de hát hogyha úgy lettek volna vele, hogy ugyan, hát nem érdekes.
2: De ezt nem enged, bocsáss meg, hogy közbeszólok, ezt nem engedhette volna meg egyáltalán a katolikus egyház magának, hát gondol, de milyen következményekkel járt volna.
1: Ti ezt teljesen félértitek egyébként, ugyanis szerintem az van, hogy a katolikus egyház 100%-ot kapott a könyvekeadása után.
4: Ja, bocsánat,
0: a Vatikáni bank.
2: Igen. Arról nem beszélve, hogy Dan Brown megvádolták és be is perelték, ha jól tudom, akik azt mondták, hogy ezt a teóriát már ők előtte, tehát kidolgozták, ez a Jézus felesége és a Mária Magdolna összefüggés, ugye, meg a Sinclair család, stb. No, de a lényeg az, hogy egyszerűen a katolikus egyház nem engedhette volna. Most őszintén, te megengedted, vagy szó nélkül hagytad volna ezt az egészet? Amikor az alapját kérdőjelezi meg valaki, egy kvázi ötment kis amerikai firkász megkérdőjelezi a 2000 éves egyház alapjának. Megkérdőjelezi. Ki akarja a hitelit rúgni?
4: Bocsánat, a 2000 éves egyház alapjairól maguk az egyház is vitatkozik.
0: Igen.
4: Tehát ott még a mai napig nincs konszenzus abba, hogy ki volt Krisztus, milyen célból, miért jött ide a földre, hol töltötte azt a bizonyos kimaradt évtizedeket. Tehát addig, amíg maga az egyház nem stabilan tud ebben nyilatkozni, és addig, amíg az egyházat képviselik különböző ágazatok és különböző szakadárok, egyházak meg.
2: Értem én, de bocsáss meg, tehát nem hiszem, hogy bármelyik jelentősebb mértékadó egyház fő megkérdőjelezte volna azt, hogy Krisztus értünk halt meg, és harmadnapon feltámadt. Tehát ez olyan
4: nem
2: alap,
4: ami...
1: Megvoltak ezek a viták az egyházon belül, nagyon hosszú időn keresztül, és viszonylag kialakítottak egy egységes álláspontot, hogy mihez ragaszkodnak a nagy kérdésekben.
2: Ugye nem kanonizáltak egy csomó írást, nem foglaltak bele a Bibliába, a mai napig vannak a apokrif iratok, amelyek...
4: Nem egy gyanús... Hogy mondjam?
2: Hát dehogy nem, hát azért vagyunk konteósok. Hogy ezt gyanústak tartsuk, persze.
4: Oké, rendben, köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Gondoljátok el, hogy hányan vannak a katolikus egyházban, és azért pszichológiailag lehet tudni, hogy 7 ember, hogyha összejönnek, akkor kialakulnak az alaparhetipusok, a morgó, habci, tudor, vidor, és
0: meg a konteós.
2: A konteós, mint 7 plusz.
0: Az vicces volt, pont talán nálatok olvastam azt, hogy mi az olaszokkal hasonlóan népművészeti elemekre, népművészeti szintre hozzuk a konteót, és nálunk a beszélgetés része, hogy éppen az aktuális, a heti vagy aznapi konteónk, hogy áll, milyen szinten áll, és azt hiszem, hogy ez egy tanulmány erről, hogy az olaszokkal hasonlóan nálunk a közbeszéd része.
2: Igen, ilyen szempontból tényleg inkább az olaszokra hasonlítunk, mint a sógorokra, vagy mit tudom én, a skandinávokra. Imádjuk a politikai konteókat, mi magyarok. Mis Tamás, nem vagyok én szociálpszichológus, tehát nem akarok ebbe belemenni tudományos alapon, egyszerűen csak tágra nyílt fülekkel járok kelek, és hát hallom, ugye beszélgettünk itt az imént.
0: Igen, az e-heti konteó, a Habony Árpád zsebből fizette Mesterházi Attilát, hogy elveszik a választást című konteó, ami csak egy konteó, de az az e-heti friss, hát valamiről beszélgetni kell.
2: Igen, és akkor itt ugye már jönnek az alkonteók, hogy ez kihíreszteli, ugye az MSZP öregjei,
1: mindig ugyanoda fogunk kiukadni. Szerintem úgy van, a Whitehead mondta azt, hogy az európai filozófia története az valójában Platón írásaihoz írt lábjegyzetek sorozata. És hogy szerintem ezek a konteók is ilyenek, hogy vannak az alapkonteók, és azoknak vannak a turbó változatai, vagy az alváltozatai.
0: Persze. Az a baj, hogy ez mindig aktuális tényekkel finomodik, inkább talán a konteó összerakásának, vagy megértésének a típusaiban lehetnek arhetípusok, és hát a szereplők, az éppen aktuális akciók, vagy a célok azok, amik cserélődnek, és ettől lehet egy nagy, hagyományos, ami népművészetünk, vagy hogy is mondják ezt, népköltészet, mert végül is
2: igen, az, hogy
0: igen, tehát a 9-11-ről szól mondjuk a Zeitgeistből való idézgetés, ja tudom, ja láttam, és mit lát? Meg mit tudsz? És közben ez már nekünk tény, vagy hát legalábbis mint egy vers. Nem tudom, mennyire tény egy vers, de...
1: Sophie egyébként azt kérdezi, hogy van-e igazi konteó zsidó nélkül?
2: Hát ritka. Ritka. Nem, azt kell mondanom, hogy nagyon ritkák azok a konteók, ahol

0: többséghez képest, hogy furcsa rituáléik voltak. Tehát mindez önmagában megalapozta azt, hogy összetartók voltak, ugye a zsidók között mindig is sokkal nagyobb volt az értelmiségiek aránya, mint a nem zsidók között, legalábbis Közép-Európában, hiszen pont azért, mert el voltak tiltva bizonyos szakmáktól, tehát földműveléssel nem foglalkoztak, és akkor mit csinált a zsidó? Hát orvos lett belőle, vagy jogász, vagy mit tudom én még, micsoda. Tehát, de ugyanilyen öröknek tűnő bűnbak volt nagyon sokáig a Nagy-Britannia, tehát Anglia, egyszerűsítsük le.
1: Ja, mert hogy világhatalom
0: volt. Most nézzük meg, ugye Anglia visszaszorulóban van, sőt már ugye másodlagos viselségű nagyhatalommá vált, viszont ott van jó, mit tudom én, 70 éve azért az Egyesült Államok, hát nem véletlen, hogy ők váltak, ugye mindenhol az Egyesült Államok piszkos mancsát vérik felfedezni.
1: Világrendőrség, ugye volt ez a csodás dokumentumfilm bábokkal, biztos láttad.
0: Igen.
1: Amerika Kommandó Világrendőrség.
0: Igen, ugyanakkor meg nagyon érdekes, mert az amerikaiak meg az EU-tól félnek, tehát az amerikai konteósok között egy nagyon elterjedt toposz, hogy Obama, meg mit tudom én, a Fehérház előbb-utóbb be fogja hívni az európai csapatokat, olvastam amerikai konteós oldalakon ilyeneket.
1: Mármint Amerikában.
0: Mármint Amerikában, igen. Hogy
1: a dél nem fogja csík, hagyni.
2: A dél nem fogja hagyni.
0: Texasban mindig bízni lehet, tehát. Szóval nagyon érdekes, és ugye a FEMA, ez az amerikai szövetségi katasztrófa elhárítási ügynökség, mondják az amerikai konteósok, már tehát külön koncentrációs táborokat épített, ahova majd azokat a rebellis amerikaiakat fogják bezárni az európai csapatok, és a velük, tehát az ő zsoldjukban álló amerikai árulók, akik hát a klasszikus hagyományos amerikai szabadságjogok mellett állnak ki. És hogy mit tudom, hogy felröppennek ilyen hírek időről időre, hogy megrendeltek 10 millió koporsót, meg hullazsákot. És
1: hát meg ugye az a denveri repülőgép, ami Horogkereszt alakú, és
0: repülőtér. Igen.
1: És ott is nagyon furcsa minták vannak a falon, amiket utána le is szedtek egy részüket.
0: Apropó szabadkőművesek, tehát nagyon komoly szimbólumrendszere van. Erről is van egy poszt a Konteó blogon, nem azért mondom. Sőt, az egyik olvasóm ott járt, és nagyon friss fényképeket is készített a Facebook oldalunkon, a Konteó konspirációs teóriák Facebook oldalon, ezt annó meg is osztotta. Nagyon izgalmas.
1: És válaszok nincsenek,
0: van,
1: ugye?
0: Válaszok valóban nincsenek.
1: Mert hogy itt egyrészt mondják azt, hogy Hollywoodot ugyanígy ennek a nagy össznépi mítosz keltésnek már egy fizetett, vagy legalábbis irányított része, és nagyon sok olyan filmet kell csinálni, ami valamilyen módon a köztudatot befolyásolja. Így például most már jönnek ki azok a filmek, hogy lerohanják a Fehérházat, vagy most ebben az esetben észak-koreaiak elfoglalják az Egyesült Államokat, de a bátor déli fiatalok.
0: Igen.
1: Nem akarom előni, hogy mit csinálnak, de...
0: Elbírjuk képzelni. Nem véletlenül mondják a konteósok, Hollywood évtizedek óta bombázza az embereket olyan szituációkkal, hogy mi történik akkor, ha majd UFO-k földre szállnak, és mit tudom én, gonosz szándékkal érkeznek, ugye a függetlenség napja, stb. Bizonyos elméletek szerint mindez megkoreografált beetetése és hozzászoktatása a lakosságnak a nagy bejelentéshez, amikor majd Obama, vagy majd az épp aktuális Egyesült Államok elnöke ki fog állni a nagy nyilvánosság elé, és el fogja vinni a balhét, tehát ő 47 óta, igenis, amikor Roswellben ugye lezuhant az ominózus azonosítatlan repülő tárgy, hát azóta állandó kapcsolatban állnak a földön kívüliekkel, és bizonyos technológiai fejlődés annak tulajdonképpen.
1: Bár azért mi ennél egy kicsit korábbi képet raktunk ki, mert nekünk eredeti felvételünk van arról, hogy egy földönkívül lény és Adolf Hitler kezet fog. Itt volt nálunk, ugye, kiposztoltuk a képet.
0: Igen, az egy szuper, azt nagyon szeretem azt a képet.
2: Illetve én ugye tudom igazolni ezt az elméletet, amit mondtál, hogyha megnézitek, hogy mondjuk a 30-as, 40-es években, és onnantól kezdve a filmművészetben, képzőművészetben hányféleképpen írták le, meg természetesen az irodalomban az idegen lényeket és az idegen lények technológiáját, egy nagyon sokrétű fajleírás található, magas, alacsony, köpcös, zöld, hosszúkás, szürke, nagyszemű, és egyre inkább egységesedett ez a leírás, és most már viszonylag tudjuk mindnyájan pontosan, hogy milyen, és szerintem ez a PR része, tehát hogy először az volt, hogy elhintették, hogy van ilyen, akkor az emberek képzeletére hagyták a leírást, és utána egyre inkább közelítették, terelgették,

0: hogy amikor majd megjelennek, akkor már barátként köszöntsük őket, hiszen akkor már számos filmben megtanultuk, hogy hogyan kommunikáljunk velük, mi az ő hiedelemviláguk, és így tovább.
1: Igen, csak majd azt kell eldönteni, hogy ugye jó szándékkal érkeznek-e, vagy nagy Isten ellenségesek lesznek. Hát azért vannak ilyen filmek is, és olyan filmek is, mert még ugye nem lehet pontosan tudni, hogy a hadüzenet az.
0: Hát én inkább olyan filmeket láttam, amiben gonoszként érkeztek meg, hiszen az ugye az elmélet, hogy mindenképpen ragadozó fajnak kell lenni, amelyik az intelligenciáját fejleszti. És hogyha ragadozó faj, és egy ilyen interplanetáris szinten akar közlekedni, akkor az egy nagyon erős ragadozó faj lesz.
1: Biztos ilyen is van. Mondjuk olyan elmélet is van, hogy ők a megtestesült jóság és kedvesség, tehát itt vannak valamennyiünk körül, környezetében, csak hát nem látható módon, és telegetnek bennünket ugye a helyes irányba.
2: Hát mondjuk, meg ott van az, hogy 7 faj van a Földön már, 7 különböző féle faj, és direkt ugye az úgy van kitalálva a világunk egészen, hogy ők tudjanak békében maradni, sőt, ugye azt is hallottam, hogy az E.T.-ből készült egy rendezői változat is, ahol nem volt olyan barátságos az E.T. csapat. Tehát, hogy kiderül.
1: Lehet, hogy fröccsent ott a vér és a gerinc velő.
2: Azt kérdezik, hogy van-e magyar UFO elmélet, illetve Déri Jánoson kívül.
0: UFO elmélet? Hát a Sirius-ra jött az egész magyar nemzet.
2: Na, hogy egynek nem rossz, de egy kicsivel a Conteo blog, vagyis hát ti, mint Conteósok.
1: Az a helyzet, hogy én szándékosan távol tartom magam az észlelések feldolgozásától, mert pont ebben különbözik a Conteo blog a paranormális jelenségekkel foglalkozó számtalan más kiadványtól és online médiumtól. Annak idején én kaptam, ugye, amikor az UFO poszt megjelent, akkor kaptam egy csomó levelet, hogy és akkor ezt is tett be, meg lefényképeztem, meg nem tudom micsoda. Én ezeknek nagyon örülök, meg örülök tényleg, hogy aktívak az olvasók, akik különben szuperek, tehát valami elképesztő kreativitású társasággal van dolgunk. De nem szeretnék a Conteo blogból, és innen is szeretném a hallgatók megértését kérni, tehát nem szeretnék én a Conteo blogból egy paranormális jelenségeket.
2: Na de akkor innen jön a tényleg most, akkor legyen az, hogy ennek a beszélgetés blokkunknak a vége, a hitelesítés kérdése. Mitől mondjuk azt, hogy egy UFO észlelés, vagy egy gyíkember fotó, vagy ne adj Isten, egy kiolvashatatlan kézirat megfejtése hiteles? Mivel lehet ezt bizonyítani, vagy elég a szívünkre tenni a kezünket? Hát nem érzed ott
0: szerintem
2: belül.
0: Az a bizonyíték, hogy melyik hány szavazatot kapott. Tehát amelyik több szavazatot igen. Kapott, az hiteles.
1: Nem, én most tényleg megragadnám itt az alkalmat, és kifejteném a véleményem, hogy mi a különbség a Conteók és az összeesküvés elméletek között, ha szabad.
2: Van ilyen?
1: Meggyőződésem szerint van. Ugye az összeesküvés elmélet ezekben hívők azok a filmből ismert alufólia sapkát, magának alufólia sapkát hajtogató pali, akinek meggyőződése, hogy ha még nem ültettek mikrocsipet az agyába, akkor az 24 órán belül bekövetkezik, ha nem vigyáz. Most ezzel szemben a Conteósokban pontosan az a különleges, hogy ők több verziót próbálnak, és nem csak próbálnak, több verziót vesznek figyelembe, kritikusan viszonyulnak a többiek verziójához, de nyitott aggyal és megbeszélik, meghallgatják a másik érvelését. Tehát a Conteósok azok nem elvakult összeesküvés hívők, hanem játékos, kreatív, inventív, nagyon-nagyon jó fejtársaság, akik intellektuális játéknak fogják fel ezt az egészet, ergo, és akkor visszautalok a kérdésedre, nem igazán van szükség egy Conteósnak megdönthetetlen vélelemre vagy bizonyítékra egyik vagy másik verzió mellett, hanem ennek pont az adja a savát borsát, hogy meghallgatom a te véleményed, elgondolkozom azon, rávilágítok esetleg a logikai vagy természettudományos tévedésekre vagy bakugrásokra, amelyeket elkövettél az érvelésed során, elővök a sajátommal, te is beleszólsz, jól érezzük magunkat jó társaságban, és nem utolsó sorban tágul a látókörünk, kommunikálunk, toleránsak leszünk, megtanuljuk elfogadni a másiknak a véleményét, és na, nem akarok ilyen könyvtári szövegekkel jönni, de remélem sikerült
0: világos,
1: nagyjából.
0: Világos, Conteósok azok, akik elbeszélgetnek arról, hogy a kockának több mint 6 oldala
1: igen,
0: van.
1: Igen, így van, D20, hogy ne, természetesen.
2: Nem, de most akkor még mielőtt zenélünk a Zeitgeistről, mint az egyik legismertebb Conteós gyűjteményről, ívhatom gyűjteménynek, Zeitgeist 1, 2, 3, vagy nem is tudom, hogy hogy vannak. Na, majd folytatjuk. Tehát annak az igazságértékéről, vagy kedvéről. Hallgató. Hello.
3: Yes. Nem, hogy a mondtátok, hogy az összeesküvés elmélet hívők és a konteósok közt az a különbség, hol?
2: Igen, ez amúgy ugyanazt jelenti,
0: zavarják az adásodat.
1: Igen, valami chip ellenőrzés nem ártana szerintem a telefonodban.
3: Az angol megnevezésbe beleláttok valami pluszt, vagy mi a franc vagy? Tehát nem mindegy, hogy milyen nyelven mondjuk ezt a hülyességet?
2: Igen, mert ugyanazt jelenti, igazad van.
1: Nézd, én azt szoktam mondani, hogy egy összeesküvés elméletes és egy konteós között az a különbség, mint egy alkoholista és egy borszakértő között. Tehát mind a kettő megissza a bort.
3: Nem az a gond, csak ez körülbelül, mint a hegyi kerékpár és a mountain bike. Tehát
2: igen.
3: Tényleg szó szerint egy az egybe pont ugyanazt jelenti.
2: Igen.
1: Igen, de a használata, tehát a szó használata szerint az én értelmezésemben, és természetesen én elfogadom a te értelmezésed, és arra kérlek téged, hogy fogadd el az enyémet is. Tehát az én értelmezésemben a konteózás az magát a játékot, magát az intellektuális kihívásnak való megfelelési kényszert jelenti, nem ezt a megrögzött chemtrailtől való rettegéssel megspékelt életmódot és hozzáállást. Mindössze csak ezt akartam mondani.
3: Hát jó, de szerintem ez egy olyan konnotáció, ami csak neked van meg, vagy keveseknek, és ezért nem nehéz azt elvárni, hogy ezt mindenki belelássa, amit te belelátsz, és akkor nem fogjuk érteni egymást.
1: Világos, én köszönöm a megértésed, és pont ezért köszönöm a rádiónak, a Tilos Rádiónak is, hogy alkalmat adott arra például, hogy én ezt elmondjam.
2: Van különbség.
1: Elképzelhető, sőt, biztos, hogy igazad van, mert nagyon sok embernek ugyanazt jelenti, tehát szinonima a két fogalom. Annak a pár száz vagy pár ezer Conteo blog olvasónak és mit tudom én Facebook lájkolónak pedig már azt jelenti, amiről én most itt beszéltem, és ennek megfelelően is tárgyalunk egymással, és így használjuk ezt a szót. Ez egy úgymond nem zárt, de egy viszonylag kis csoport által elfogadott norma. Ami hát nem kötelező.
2: Belső elnevezés. Én nekem belső. Ez úgy tűnik, ez egy belső elnevezés.
1: Igen.
3: Ja, bocsánat, de én izé vagyok, én kívülálló vagyok. Tehát...
0: Igen, telefonban ez nehéz, mert hogyha a titkos készfogást mutattad volna, akkor tudjuk, hogy közénk tartozol.
1: Igen.
3: Ti is egyfajta ilyen rejtélyes, furcsa csoport vagytok ez szerint, akik nekiálltatok a szavakat átértelmezni.
1: Csak ezt az egy szót.
3: Nem tudom, hogy mit akartok ezzel elérni. Az
1: csak jól érezzük magunkat egymás társaságában, semmiféle világra törő vagy azon
0: ezt
1: túl.
0: Mondjátok.
1: Legalábbis ezt mondjuk. Tehát,
3: mindenki ezt mondja.
2: A Bilderbergék is. Igen, csak udzizás közben.
1: Igen.
0: Köszi, szevasz.
3: Így van.
1: Köszönjük, hogy hívtál, szia.
0: Csabi, figyelj, térjünk vissza majd a témádra, mert meg kell igazítanom az alufólia sapkámat, úgyhogy kicsit zenéljünk, jó?
2: Jó.
4: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Fityú! Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, a vendégünk Tiború és Sziasztok. A Conteókról van szó, és a következő nyereményjáték, amivel meg lehet nyerni a Conteó 1 könyvet és a hozzávaló egér alátétet,
2: és hűtőmágnest,
3: amiben már el vannak helyezve a jeladók.
1: Hűtőt nem adunk hozzá.
4: Igen. No, beszélgettünk itt az elmúlt órában többször is a szabad könyvesekről. Azt szeretném tőletek, kedves hallgatók, kérdezni, hogy mi a legfontosabb különbség a reguláris, tehát az angol típusú, és az irreguláris, tehát a francia, vagy más szóhasználattal a skót ritusú szabadkőműves páholyok között. Tehát több különbség is van. Van egy nagyon lényeges, és erre lennénk kíváncsiak.
1: Azt nem fogadjuk el, hogy a megnevezésében az egyik írrel kezdődik.
2: De ez azért nagyon izgalmas, mert a hallgatóink jelentős többsége bennfentesnek vallja magát szabadkőművességbe, és rendszeresen szcientológus rádióz bennünket. Ó, akkor az beszéljünk is. Egy kicsit a szcientológusokról.
1: Ne beszéljünk a szcientológusokról. Szeretném veletek megosztani egy nagyon fiatalkori elméletemet. A Margit körúton sétáltam egy éjszaka, és a kezemben lévő marvolós dobozt forgatva, sosem mondhatom el. Parancsolj, hallgató.
5: Sziasztok, válaszolni szeretnék a kérdésre.
4: Szia, hallgatjuk.
5: Én úgy olvastam, hogy az Istennek a tagadása, illetve ennek a fogalomnak a beillesztése az elméletükbe.
4: Ahogy az öreg anyuka mondja a mesében, határeset elfogadjuk. Tehát gratulálok. A szabatos megfogalmazása a különbségnek az, hogy az angol ritusú páholyokban kötelező az Isten hit. Teljesen mindegy az, hogy milyen Istenben hisz az ember, de egy legfelsőbb teremtő lényben hinnie kell, míg a francia skót ritusú páholyok azok liberálisnak minősülnek, tehát ateistákat is befogadnak tagjaik közé. De elfogadom, jó helyen tapogatóztál, úgyhogy szerintem...
2: És hogy veszed át az ajándékodat?
1: Addig pedig én elmondom ezt az összeesküvés elméletemet. Az történt, hogy forgattam ezt a kis cigarettás dobozt, és észrevettem rajta a vonalkódot, és a vonalkódban észrevettem egy különös ismétlődést. A vonalkód elején, közepén meg végén van egy ellenőrző kód, egy-egy szám, pontosabban ugyanannak a számjegynek az ismétlése háromszor. Ez mutatja, hogy elkezdődött a vonalkód, a közepénél vagyunk, és befejeződött a vonalkód, és közte szintén számok vannak. Na most az érdekes, amit észrevettem abban a pillanatban, az, hogy az ellenőrző vonalkód, ami tehát az összes vonalkóddal rendelkező termékünk rajta van, az 3 darab 6-ost tartalmaz. Hoppá. 3 darab 6-ost tartalmaz, és akkor idézném a jelenések könyvét, és odahat kényszerít, hogy mindenkit, jelentékteleneket, kisembereket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel megjelölhessen, és hogy senki se vehessen, vagy adhasson, csak az, akin bélyekként rajta van a bestia, fenevad neve, vagy nevének száma. Itt bölcsesség szükségeltetik, akinek értelme van, számolja ki a bestia számát, mert ez egy embernek a száma, és az ő száma 666.
4: Hát igen, ez eddig hátborzongató. Valóban ez a fenevad száma és a számmisztikában hívők, vagy az ezzel foglalkozók most bőszen bólogatnak. A Krisztus ellen ütködő fenevad, az antikrisztus száma.
1: Igen, valaki ezt a kis tréfát eszelte ki, vagy éppen nagyon hitt a Bibliában, és ezért fölrakta.
2: Vagy a számok úgyis így rendeződnek mindig, hogy a végén a fenevadnak mennek. Mármint én nem is tudom, hogy ez elmegy a fenevadnak, de egy kicsit menjünk már vissza, mert egyrészt a Google-ról, a keresőkről és a rólunk való tudásról beszéltünk. Másrészt beszéltünk egy kicsit azokról a szervezetekről, aminek, hogyha tagjai vagyunk, egy új ismeret birtokába kerülhetünk, ne adj Isten, az egész világot irányíthatjuk. Illetve olyan egy harmadik típus, ami mondjuk ebben az esetben legyen mondjuk a szcientológia, ha az egy létező dolog, de ott aztán tömegek megvezetése és az életet teljes feladása a párt, ja nem, az egyház javára, benne a munkád, és amikor csörög a kispiros telefon, akkor bizony úgy kell döntened, ahogyan neked leszólnak a pártirodából, vagyis a fő szcientológusoktól. Úgy tudom, sok ilyen szervezet van, és ennek egy része általában öngyilkos lesz, amikor már elfáradnak. Nem tudom, hogy jól tudom-e.
4: Hát a szcientológiával is foglalkoztam a Conteó blogon, természetesen. Nagyon kényes terület ez, mert ugye a bennem mélyen lapuló liberális azt mondja, hogy mindenki abban hisz, amiben akar. Tehát ők hát egy óriási...
2: Hát Xenuról van szó, tehát olyan dolgokról beszélünk.
4: De most azért gondoljuk csak el, és akkor tényleg nem akarok én itt a
2: zombi istenről beszélünk.
4: Torogusok szekértolójaként fellépni, de ha valakit azt tesz boldoggá, hogy egy galaktikus méretű ipari porszívóban hisz, amelyik ugye a lelkeket összeszippantja, majd mélyfagyasztja, és ezután a mirelit lelkeket egy tűzhányóba beleköpi, hát akkor higgyen ebben. Nem is ezzel van a gondom. Nekem azzal van a gondom, hogy a szcientológiai egyház nagyon úgy tűnik, hogy egy elképesztő méretű gazdasági vállalkozás, és
1: de azért ez más egyházakról is elmondta.
2: Tulajdonképpen az összesről.
4: Igen, csak hát ugye mint tudjuk, tehát az első áldozáshoz azért nem kell 10 000 dollárt letenni az asztalra, hogy megkapd, vagy gyónáskor nem kell 5 000 forintos vagy 10 000 dolláros csekket kiállítani ahhoz, hogy feloldozzanak. Tehát én azt hiszem, hogy a szcientológiai egyházzal kapcsolatosan ez a legnagyobb probléma, hogy ott olyan anyagi függőséget idéznek elő a hívek és az egyház között, és olyan elképesztő méretű pénzpumpálás folyik egyházi tanítás ürügyén, hogy
2: hát be kell nem véletlenül fizetni a különböző tudásszintekre.
4: Igen, hogy nem tudom hányos szintet a clear állapot felé való törekvés során tetán 1, tetán 2, nem tudom, vannak ilyen 8 vagy 9 ilyen fokozat, és ahhoz, hogy a teljes szellemi és testi és intellektuális megtisztulást elérd, 100-150 000 dollárnyi pénzzel kell hozzájárulnod, hogy ezeket a bizonyos tanfolyamokat elvégezd.
2: Hát a másik fele meg ugye azok a tanfolyamok, amikről beszélnek, hogy ugye nemzetközi vizeken törvényi ellenőrzés alól kivonva nemzetközi vizeken mennek a nagy tanítóhajók, ahonnan se szökni nem lehet, se nyelni, ugye?
4: Hát erről nem is beszélve, tehát nagyon komoly aggályok merültek fel, nem csak bennem, hanem másokban is a szcientológusok kapcsolatban. Még egyszer hangsúlyozom, mindenki abban hisz, amiben akar, de amikor több száz vagy több ezer olyan eset van, ezek közül filmet is készítettek, ugye volt egy német film, amikor már semmit sem marad, most nem tudom németül idézni, egy megtörtént esetre alapul ez a film, és hát arról szól, hogy teljesen bedirizik valaki. Tehát túl azon, hogy anyagilag tönkre teszik, a lelkét is, hogy úgy mondjam, elrabolják és fogülejtik, és családját felrúgja, emberi kapcsolatait megszakítja, és kizárólag csak az egyháznak él. Tehát az ilyen radikális, szélsőséges megnyilvánulások számomra nem.
2: De ezek a valláskárosultak már évszázadok óta megvannak velünk. Én közös kedvenceinkről, az indiai tanítókról és az ő Rolls-Royce és Bentley gyűjteményükről is hasonló dolgokat feltételezek, mert nem feltétlenül a tanahibás, hanem a tanátadás módszere, vagy annak az intézményesítése, amiben, amikor a gazdasági érdek megjelenik, ott bizony a Rolls-Royce-ok is előkerülnek.
4: Hát, hogy mondani szokás az egyházzal. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy nem a vallással van nekik problémájuk, hanem az intézményes egyházzal, és nem a hittel főleg, mindannyian hiszünk valamiben. Most, hogy ez ugye a nagy galaktikus porszívó, vagy a zsíros kenyér molekulák, vagy a Xenu, vagy Krisztus, vagy Mohamed, vagy Áldasék az ő neve. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hadd higgyen mindenki abban, amiben akar, de amikor az intézményes egyház az ember lelkét tönkreteszi, és tönkreteszi az adott illető személyes kapcsolatait, lásd, szcientológiai egyház nagyon sok esetben, dokumentáltan, tehát akkor az emberben azért felhorgad a kuruc.
2: Na de most innen akkor már csak egy lépés, hogy megnézzük a magyar tankönyv és oktatási helyzetet, ahol az ostobaság tort és diadalt ül, és ostobább gyermekeink és hát hogy is mondjam, barátaink lesznek. Elképesztő, ami zajlik abban a mesterséges butításban, amiben most veszünk részt, és nem támogatjuk, hanem csak leszegett fejjel fingunk egy kurvanagyot.
4: Most én nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, mert mint említettem, tehát az én olvasóim és barátaim, ismerőseim között mindenféle politikai és ideológiai háttérrel rendelkező ember van. Én az aktuálpolitikát amennyiben lehet, mindig igyekszem távol tartani a blogtól. meggyőződésem nekem is van természetesen. Azt vallom különben, hogy jobb 10 tankönyv közül választani, mint 2 közül, tehát ez teljesen nyilvánvaló.
2: De még a tanárokkal is, tehát hogy ki taníthat, mit taníthat és hogyan taníthatja, ugye erről nyilatkoznia kell, plusz nem használhat akármit oktatási segédanyagnak, mostani oktatási rendszer erről szól, plusz körülbelül annyit keres, mint egy utcaseprő, de lehet, hogy nem.
4: Hát erre most mit tudnék én mondani ahhoz, hogy politikailag is korrekt maradjak, és a megfelelő távolságtartást.
2: Hát konteók vannak.
4: Konteók vannak, igen, hogy miért alakul ez így, és miért.
2: És hogy ez tényleg összefüggésben van azzal a bizonyos 500 millió fő felé való menetelésünkkel, amit kitűzött a nagy világkormány. Vagy...
1: Szerintem egyszerűen a hangyak társadalma a példakép. Tehát az, hogy legyen nagyon sok dolgozó, akik nem nagyon gondolkoznak, és legyen királynő, aki hosszú ideig él, és ott vannak körülötte a herék, akik valamilyen módon kiszolgálják, és egy kicsit jobb helyzetben vannak, mint általában a dolgozók.
4: Hát végül is most nagyon plasztikusan megfogalmaztad azt az alapelvet, ami az új világrenddel kapcsolatos fenntartásokat jellemzi. A konteusok szerint az új világrendre törekvők pontosan ezt szeretnék. Tehát minél több, minél butább, minél egyszerűbb és minél manipulálhatóbb dolgozót, vagy hangyát, vagy katonát, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni. Herék mindig lesznek, ugye, hogy akkor most ne a hangyabolyt, hanem a mélykaptárat vegyük modellként. És hát léteznie kell egy vagy két királynőnek is, ugye, akik diktálnak és
2: megosztják a nézőméreket.
1: De mi van akkor egyébként, hogy azok a jelenségek, amikre az elméletek hivatkoznak, azok olyan alapvető pszichológiai triggerek, amik ott vannak mindnyájunkban valamilyen biológiai determináltság által, és azt mondjuk, hogy az, hogy ennyire szeretünk televíziót nézni, az, hogy ennyire szeretünk hírfüggők lenni, az, hogy ennyire neofilek vagyunk, az egyszerűen a biológiai rendszerből következik, és a többi pedig már csak egy ilyen cifra, pitke és cukorszirup, amivel leöntjük azért,
2: tehát az,
1: hogy könnyebben
2: elérhető. Eleve a news ugye újdonságot is jelent, tehát az a neofilizmus, ez valami ilyesmi, hogy a régi már rég nem jó. Nem az, hogy micsoda, csak az új, az érték, és minél újabb, annál jobb, minél jobbat beszereztem.
4: Hát bizonyos, hogy mondjam, ideológiák.
2: És nekem
4: bizonyos...
2: az egész konteó rendszerben ez az egyik probléma, amikor van egy régi, jól bevált összeesküvés elmélet, zárójelben konteó, és jön egy új, megdönthetetlen bizonyíték, hogy a kanadai hadügyminiszter nem csak hogy kezet fogott az UFO vezetővel, hanem kapott még egy kulcstartót is tőlük, vagy nem tudom. Na és akkor ilyenkor mi van? Most áthúzzuk az egész eddigieket, amit kérdeztem, hogyan verifikáljuk ezt a dolgot?
4: Szerintem intellektuálisan az ember ugyanúgy viselkedik, mint fiziológiailag. Tehát ha húzamosabb ideig kapsz egy állandó ingert, akkor a szervezetet hozzá fog szokni ehhez a bizonyos ingerhez. Ugye mindenki ismeri azt az érzést, hogy már nem tud, megnézem, hogy rajtam van-e a karóra, mert annyira hozzászoktam már, hogy nyomja a csuklómat. Természetes, ez egy emberi alap dolog. Nem akarok belemenni itt ilyen filozófiai dolgokba, csak a magam egyszerű kis két kezi konteós módjára megpróbálom megfogalmazni, amit gondolok. Tehát, ha hozzászoksz egy adott szintű és erősségű intellektuális ingerhez, előbb-utóbb eltompulsz, belefásulsz. És az ember olyan, hála Istennek teszem hozzá, hogy mindig törekszik valami újra, és mindig tovább gondolja a dolgokat, és mindig szeretne valami új ingereket kapni. Most, hogy ezek az ingerek fiziológiaiak, vagy intellektuálisak, vagy érzelmiek, szinte tök mindegy ilyen szempontból. Tehát ugye a szexualitással szokták még az intellektust párhuzamba állítani, tehát mit tudom én, ha valaki 20 éven keresztül kizárólag misszionárius posztban szeretkezik a kedvesével, hát bárki bármit mond, az előbb-utóbb unalmassá vagy unalmasabbá válik, mint és akkor újabb élmények és újabb ingerek után néz. Tehát ez kódolva van belünk, és akkor Szabival értek egyet, tehát hogy lehet, hogy ez, sőt, meggyőződésem, hogy ez genetikai szinten kódolva van belénk, mert ha nem így lenne, akkor még mindig ott patingatnánk.
2: Mármint az újdonságkeresés?
4: Igen. Tehát az új ingerek, az újdonsága, most biztos, hogy eltérő mértékben benned, meg bennem, meg új, vagy más mértékben van jelen ez az újdonság iránti igény, de hát az egész emberiséget azok vitték előre szerintem,
2: igen,
4: akik az újat akartak.
2: Izgalmas középhez eljutni, mert most arról beszélünk, hogy mivel mondjuk a sejtünk 7 évente teljesen kicserélődik a sejtállományunk, ugye, mi magunk is új emberek leszünk, és akkor azt mondjuk, hogy az elméleteinket is szeretnénk megújítani, sőt inkább a világképünket.
3: leginkább a világképünket akarjuk, de nyugatosként, ezt még hozzátenném zárójelbe, tehát nyugati emberként, aki a tömegmédiával már eleve fertőzött világnézetet hoz létre. Tehát ő neki az igazság már csak az az igazság, aminek legalább három blog megadta a pró vagy a kontra értékét, és ettől egy kicsit új szemléletet kapunk, míg a természeti népeknél azért akárhogy is a csillagjárást nem nagyon befolyásolta évszázadokig sok minden, és csak a nyugati ember megjelenése, meg a színes üveggolyók, meg az összes többi, amikor ő elkezdett új értéket adni, hogy ott van az az afrikai törzs, aki azért épít helikopter, vagy azért épít egy repülőt, igen, hogy, igen. Mert egy repülőről szokták ledobni a csomagokat, és az a nagy isten, hiszen ő küldi neki
4: a csomagokat. Másra gondoltam, a dogonokra gondoltam. Igen, megvan. Hát igen, ezek már filozófiai mélységek vagy magasságok, úgyhogy... Hát
3: most ez egy kicsit ezt azért kapargásszuk, mert arról van szó, hogy emberek vagyunk, emberként tudunk csak ezekről gondolkodni, és akkor mi egyrészt feltételezzük egy külső, nagyobb hatalom, vagy egy velünk szemben álló nagyobb erő meglétét, legyen az Isten, vagy a új világrend, vagy a új világrendet irányítók, vagy a spagetti szörny, ugye, ami szintén legalább annyira bizonyítható és cáfolható, mint az előzőek, és... hogyan lehet mégis megőrizni a normalitásunkat, vagy menjünk be Joker mellé a elmegyógyintézetbe, és akkor...
4: Hát akkor most én egy nagyon frappáns választ fogok én erre adni, tehát úgy tudjuk megőrizni a normalitásunkat, ha úgy viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, mint ahogy a konteósok viszonyulnak az összeesküvés elméletekhez. Tehát felvesszük a kesztyűt, demonstráljuk azt, hogy nem lehet bennünket beleültetni a hintába, demonstráljuk azt, hogy egy-egy jelenség többféle verzióját, vagy magyarázatának többféle verzióját is elfogadjuk, nem nyugszunk bele, nem hagyjuk magunkat az orrunknál fogva vezetni, és mindezt ráadásul, ha játékosan és kreatívan csináljuk, és ráadásul még jól is érezzük magunkat, akkor egyrészt bebiztosítjuk magunkat az ellen, hogy bekerüljünk ebbe a bizonyos centrifugába, hogy mármint bebiztosítjuk magunkat, hogy ne kerüljünk bele ebbe a bizonyos centrifugába, és nem utolsó szempont az, hogy érezzük, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Na de ennek a drámája az az, amire próbálom felhívni a figyelmet, hogy ez pusztán szellemi onánia, úgyhogy igazándiból a valóság értékét sem tudjuk ezeknek a dolgoknak.
1: A valóság értéke nem érdekes, hát gondold el.
3: Nem érdekes?
1: Gondold el, ez egy bodybuilding. Az edzőteremből nem hozott ki a súlyokat, hanem bemész, és erősebben jössz ki.
4: Ez jó hasonlat.
1: És a Conteo az ugyanilyen szellemi bodybuilding. Tehát így kipróbálod a lehetőséget.
4: Ezt a hasonlatot.
1: Jó. Hozzácsapjuk a többi össze.
4: Fel is írtam itt magamnak.
3: Hát ezzel nem nyugtattatok meg, mert akkor még mindig nem tudom pontosan, hogy egy Conteo azon túl, hogy súlyemelésre alkalmas, most meg kéne, hogy nyugtasson azt, hogy tudom, hogy lehallgatnak és megfigyelnek és tudnak róla minden adatot, vagy elkezdhetem kialakítani az alternatív személyiségemet, mindezeket megpróbálni kikerülve, ami természetesen szinte lehetetlen, mert már ez a megfigyelő rendszer eleve úgy van kitalálva.
1: A végső megnyugváshoz nem a konteók fogják adni a megfejtést, hanem nem tudom, mondjuk a buddhizmus, vagy egy csomó más egyéb módszer is lehet erre.
3: Az elengedés, a jó öreg elengedés.
1: Szerintem a konteó nem erre való, az én olvasatomban.
3: A konteó az ilyen bodybuildingnek amúgy nem rossz.
1: A világ sokrétűségét például nagyon szépen meg tudja mutatni, hogy amikor már azt hiszed, hogy az éremnek csak 17 oldala van, akkor kiderül, hogy van valaki, aki összegyűjtötte még a többi négyet.
3: Igen.
4: Így van. Hát ugye Diana hercegnő halála. Tizenvalahány olyan elmélet van ezzel kapcsolatban, ami, ha csak azt az egyet olvasod el, teljesen logikusnak és teljesen elfogadhatónak tűnik. De ha csak azzal az egyel foglalkozol, akkor beszűkülsz. Egy, kettő, elfogadtad azt, amit mások mondtak neked. Igen. Ha elolvasol 17-ből 5-öt, már feltűnik az, hogy hoppá, de hát elképzelhető, hogy hiszen nem lehet igaz ez is, igen, meg az is, igen, meg amaz, igen, is.
3: Hát akkor itt a kritikai szemléletünket bodybuildingezzük. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit inkább lehet erre mondani, mert hogy kritikával, hát gyakoroljuk a kritikát. Tehát önmagunkban elfogadjuk, elvetjük.
4: És feltérképezzük a lehetséges csapdákat, amiket, igen, állítanak nekünk.
1: Igen, itt van a köztézis elmélet, amit először olvastam föl. Mód felett elfogadhatónak ítéljük, ami nagy mértékben hozzájárul önbecsülésünkhöz. Tehát, hogy van egy elmélet, és utána elkezdjük azt az egy elméletet igazolni mindenfajta módon, hogy nehogy véletlenül egy kognitív diszonancia, igen, kialakuljon. Hát ez...
3: De ugyanez, amikor úgy olvassunk dolgokat, hogy azt olvassuk bele, amit bele szeretnénk látni, vagy egy képbe bele látjuk azt a dolgot, ami nincs is benne, mert egyszerűen az agyunk
1: mindenhol ott egészítjük. Lesznek az UFO-k, Diana hercegnő.
3: Hát vagy legalábbis úgy egészítjük ki a látottakat, ahogyan számunkra értelmes. Ez hát, a cselben.
4: Hát, ha betegesen viszonyulsz a dolgokhoz, és nem könnyeden, ahogy ugye bátorkodtam megemlíteni, tehát ha nem játékosan, könnyeden viszonyulsz az összeesküvés elméletekhez, akkor igen. Tehát ha véresen komolyan veszed önmagad és az elméleteket, akkor előbb-utóbb ott fog kopogtatni a paranoia a halántékodon. De megint csak önmagam vagyok kénytelen ismételni, tehát ha ehhez úgy viszonyulsz, hogy játék elsősorban és intellektuális megmérettetés, akkor szerintem ez a veszély nem fenyeget.
3: De a drámánk az az, hogy ez a bőrünkre megy. Hát nem érted?
1: Hát, ugye épp ezért majd szeretném, hogyha mindenképpen beszélnénk egy kicsit 9-11-ről, mert az nekem az életemet nagyon sokféleképpen befolyásolta. Az utazási szokásaimat, a költségeimet, és így tovább.
3: Meg a felhőkarcoló lebontásáról kialakult képedet, hogy ahogy ott berombantják azokat
1: arra gondolsz, hogy szabad eséssel zuhant le az egész felhőkarcoló?
3: Igen.
4: Igen, hát ezek, ugye a 9-11 az 13 éve történt, ugye, de már örök klasszikussá nem esedett, hogy úgy mondjam. Biztos mindannyian láttatok és láttunk felvételeket és többé-kevésbé tudományos levezetéseket, hogy miért nem történhetett az úgy, ahogy a hát hivatalos
3: verzió. Hát én megint
4: a
3: Zeitgeistet hoznám elő, igen. Ami szerintem azért ebben a Conte ügyben egy megkerülhetetlen elem, és nem tudom, hogy ez pozitív vagy negatív értelemben, de egy mértékadó, tehát ahhoz képes lehet már a Conteokat hozni, főleg, hogy már több része van, és egészen komolyan felfejtette a vallásokat, a vallásokra épült gazdasági rendszereket, de egész érdekes dolgok vannak benne, így, ahogy mondod, ilyen szellemi örömszerzésnek elég.
4: Csak Isten ments, nem úgy nézze senki a Zeitgeistet, mint egy dogmát, tehát mint egy kőbevésett igazságsorozatot, te vagy mindegy dokument, vett tiszta dokumentumfilmet, mert becsapósám, tehát azt az érzetet kelti egy nézőben, hogy most egy tisztára
3: a jó tényeken alakuló. Igazság.
4: Igen, ez mindig gyanús, tehát nekem világéletemben gyanúsak voltak azok az emberek és azok a tanok, amelyek úgy kezdődtek és úgy végződtek, hogy ez a végső igazság, a kizárólagos igazság. Én ezekben nem nagyon hiszek.
1: Azért tetszett nekem jobban a Loose Change című dokumentumfilm, amit anyukám kedvéért le is fordítottam leginkább neki, mert hogy ott azt mondja, hogy mi kérdéseket vetünk föl, és nagyon szeretnénk, hogyha ezekre a kérdésekre születne valamilyen válasz, és akkor ilyen kérdések voltak például az, hogy lehet, hogy a történelem során összesen két repülőgép porlatt el a saját kerozin tűzében, mind a kettő ugyanaznap, ráadásul ugye miközben elporlattak ezek a repülőgépek, és megsemmisült még a fekete dobozuk is, de például az egyik gépeltérítőnek az útleveit megtalálták sértetlenül, mert valahogy kiesett a zsebéből az ütközéskor.
4: Speciális titán útlevél lehetett.
1: Hogy ezek azért elég viccesek, tehát ezt azért mondjuk a CIA sem, vagy az amerikai hírszerzés sem gondolta komolyan, hogy ezeket tényleg bizonyítékként fel lehet használni, de aztán meg kiderült, hogy mégis.
3: Bármi, mindent. Hát ugye mennyi kis történet szól erről. Most mondjuk be is dobták, ugye eltűnt a malájgép. Hogy lehetséges ez 2014-ben, hogy egy nagy méretekkel rendelkező elektromossággal telített. És akkor mi a Conteo? El kellett tűnnie, mert ráültettek 20 darab elektromos autómérnököt, és egyszerűen hát ez már túl sok volt, és nem véletlenül ültek rá, nekik el kellett tűnni.
1: Én most úgy hallottam, hogy az Arvis úr eredeti példányát hozták volna.
4: Igen, de hát van itt is egy csomó alternatív magyarázat. Arra viszont valóban nem született megnyugtató megfejtés, hogy a szözbe képzelhető el, hogy egy ekkora gép olyan műszaki paraméterekkel felruházott radarok és mindenféle más nyomkövető eszközök világában egyszerűen csak úgy eltűnik. Tehát itt ez az, hogy lezuhant, hogy kifogyott az üzemanyag és lezuhant, tehát ez az okken borotvája, ugye biztos ismeritek a kifejezést, hogy mindig a legnyilvánvalóbb és a legkevesebb hipotézissel
1: a létezők dolgozó számát feleslegesen ne szaporítsuk,
4: így van. Tehát itt okken borotvája nem igazán működik, mert szerintem műszakilag és természettudományos szempontból vizsgálva ez lehetetlen.
3: Csak közben átküldték a megfejtést. Hát ugye MH370-es a gépünk, amit most keresünk, és itt írják, hogy ismeretlen katonai személyek túszként tartanak fogva, a repülőgépemet eltérítették, az IBM-nek dolgozok, és sikerült elrejtenem a telefonomat.
4: Igen. Igen, ezt a tegnap megbeszéltük a Facebook oldalunkon, ezt a hírt, tehát
3: ott van a titkos sziget, és ott van
4: azt a Diego Garcia.
3: Az,
4: Diego természetesen. Az amerikaiak, ugye a bűnbakoknál tartottunk, tehát az amerikaiak ismét beúztak a képbe. Ők tartják fogva ezt a gépet, és a teljes személyzetét és az utasokat. Hát a fene se tudja, elképzelhető. Ugye kontorsok vagyunk, fogadjuk el, hogy ez is egy verzió.
1: Na de egyébként nekem, amikor az első ilyen furcsa elméletekkel találkoztam, és még nem is az elhíresült South Park című dokumentumfilm sorozat kapcsán, ahol Eric Cartman mondta, hogy minden negyedik amerikai hisz abban, hogy ez egy belső ügylet volt, ott nekem az volt nagyon érdekes, hogy hányszor történt meg ez a valamennyire elfogadható történelem leírások során, a bostoni tea délután, a Lusitania elsüllyesztése, a második világháború kezdete, amikor lengyelek megtámadták.
4: Gleiwitz, a gleiwitzi rádióadó. Azt hiszem arra gondolsz, hogy a 39. április, augusztus 30-án, vagy 31-én. Hát ezek azok az esetek, amelyek ugye kontónak indultak, de aztán bebizonyosodott róluk, hogy valóság. Tehát, hogy a hivatalos magyarázat nem fett a valóságot.
1: De azért sok évnek kellett eltelni, amíg bebizonyosodott.
4: Hát,
3: és nem történt változás a világkerekének forgásában. Ezt még hozzátenném, hogy a kontraelméletekben az egyik nagy problémám, hogy azért senkire nem borul rá a Billy a végén, amikor kiderül róla, hogy már rég ráborult.
4: Tehát, például... Hát Oliver North eredes neve biztos mond nektek valamit. Irán Gate, az Irán kontra ügy. Mindegy, röviden arról van szó, hogy annak idején az Egyesült Államok üzletelt Iránnal mindenféle tiltások ellenére, és az onnan származó pénzeket a nikaraguai kontrák finanszírozására fordította. Ugye ez nagyjából a TUSZ dráma környékén volt, és hát torkuk szakadtából tagadtak meg minden. Ugye a kontósok már akkor mondták, hogy kérem szépen, itt van egy ilyen összefüggés, még nem 4 vagy 5 évnek kellett eltelni addig, amíg végül is jogerős bírói határozat, vagy döntés, vagy ítélet nem született az ügyben, a kontósoknak adott igazat. Oliver North szót elítélték, és hát nagyon komoly következményei voltak azért amerikai belpolitikai szinten, vagy a Watergate ügy. Hát Nixon lemondása. Hát nem mondjuk azt, hogy nem volt következménye a... De annak, ez, hogy kiderült, hogy kérem szépen a kontósoknak volt igaza.
3: Akárhogy is kis szelet kell ahhoz képest, hogy a mai napig nyilvánvaló mondjuk az amerikaiak afgán heroin kereskedelme, vagy a Dél-Amerikából zajló kábítószer kereskedelem támogatása. Tehát az, hogy azokból pénzt csinál az amerikai állam.
1: Én sokkal egyértelműbb dolgot szeretnék idehozni, az, hogy itt ülsz, és életben vagy.
4: Igen, igen.
1: Ez azért több, mint gyanús.
4: Engem egyrészt azzal szoktam hitegetni a barátaimat, hogy engem már a nyilvánosság véd. De igen, különben vannak olyan elképzelések, amelyek szerint én is az új világrend egyik katonája vagyok, és egy ilyen biztonsági szerepet vagyok hivatott megnyitni. Szegény Hofira mondták azt nagyon sokszor, hogy őt az MSZNPKB irányítja, mert ő az a biztonsági szerep, ahol az emberek kiengedhetik a feszültségüket, és aki elhiteti az emberekkel, hogy lám azért itt mégiscsak van a demokráciának és de a szólásszabadságnak bizonyos csírája.
3: Ezzel vigasztalta magát Kádár János, és ezért hallgatta Hofit, mert végre egy biztonsági szelep, és nem kell a dogmatikus...
4: Isten ments, hogy önmagam Hofihoz hasonlítsam bármilyen szinten, csak mint jelenség, tehát megkaptam én ezt is, hogy tudják ám, hogy én kivel, hogyan...
3: Na, csináljunk egy perc levegővételt így a zárás előtt még, és ugye mivel megfigyelnek bennünket számítógépen, jöjjön Boba Fettnek a Nagy Árpi című száma, ami erről szól.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemlélet magazinját hallgatja.
1: Conteo Ergo Sum, a vendégünk Tibor Ú, és 9-11-ről volt szó. Arra nem lesz idő, hogy mindent végig tárgyaljunk, de legalább így címszavakban említsük meg, hogy mik azok a kérdések, amiket feltettek, és amikre különös választ adtak a conteósok.
2: Hát ugye volt egy olyan kérdés, hogy hogyan éghetett le, tehát hogyan lobbanhatott lángra, hogy a VTC északi, illetve déli tornya. Kiszámították ott mindenféle pirotechnikusok és mérnökök, hogy az a kerozin mennyiség egyszerűen nem lett volna elég ahhoz, hogy megolvassa az acél traverzeket, ezt fehéren fekete. Én nem vagyok szakember, de olyanok mondták, akiknek hiszek. Tehát, hogy egyszerűen nem termelődhetett elég hő ahhoz, hogy mint egy kártyavár függőlegesen összeomoljon
1: a szabad eséssel, a szabad, hihetünk ezeknek, igen. A felvételeknek.
2: Sőt, aztán bizonyos felvételek, most hogy ezek mennyire manipuláltak, vagy nem tudom, apró kis irányított robbanásokra utaló pamacsokat, füstpamacsokat véltek felfedezni közvetlenül az összeomlás előtt. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ott pirotechnikai töltetek robbantak a kritikus, statikailag kritikus pontokon. Akkor a másik probléma ugye a Pentagonba becsapódott gép, amelyik állítólag egyharmad akkora lyukat csinált, mint amekkorát kellett volna csinálnia.
1: Illetve ő maga is eltűnt.
2: Illetve, hát darabok azért
1: maradtak. Darabok maradtak, de a darabokról azt állítják, hogy nem lehettek annak a gépnek a darabjai.
2: Illetve így van.
1: Azt hiszem 157 utas volt, akik mind elégtek ebben a hatalmas, a becsapódás tűzben, és ezért 123-at tudtak csak azonosítani belőle.
2: Igen. Akkor ott volt a harmadik gép, ugye, amelyik Pennsylvániában lezuhant, hát az megint meglehetősen fut. Tehát azt hiszem, ott se találtak holttestet.
3: A
2: 93-as járat, igen, amikről aztán film is készült. Talán valami hollywoodi produkció. Igen.
3: Szóval meg hát ott volt a harmadik számtalan épület, ugye a két torony mellett,
2: a
3: két
2: utcányira
3: ott
2: igen
3: volt még egy épület, amin kívül nem is romlott össze sem.
1: És akkor van az elmélet, hogy milyen iratokat tároltak abban az épületben, ami még összeomlott.
2: És hogy akkor visszakanyarodjunk zsidó barátainkhoz, ugye állítólag őket előre értesítették, tehát aznap nem ment be, szeptember 11-én, igen, mit tudom én, 2000 izraeli állampolgár vagy zsidó vallású amerikai nem ment be dolgozni a World Trade Centerbe, mintha valaki előre értesítette volna őket, hogy jobb lesz, ha otthon maradtok. Tehát
1: Pentagonnál miért oda csapódott be pont a repülőgép, amilyen falat megerősítettek ilyen becsapódás ellen, holott a Pentagonnak ugye volt még ezen kívül legalább 7 oldala.
2: Ha jól számolunk. Igen, és hogy gyakorlatilag az egy meglehetősen nem üzemen kívüli szárny volt ugyan, de ahhoz képest, hogy az összes többi szárnyban hát milyen potentátok voltak, és hány ember, ahhoz képest ez tényleg egy ilyen himi-humi szárny volt. De nem kell még messze menni, ugye felteszi az ember a kérdést, Isten ments, hogy én bárkit is arra biztatnék, hogy gondolkozzon egy terrorista fejével, de ha én egy terrorista lennék, és elhatározom, hogy véget vetek az életemnek minél nagyobb kárt okozva az ős ellenségnek, a gonosznak, hát akkor lehet, hogy ám a Fehérházat, vagy a Wall Streetet, vagy a Kapitóliumot fogom kiválasztani. Nem egy a világ legerősebb, vagy a legnagyobb és legstabilabb épületét, ugye a Pentagont. Most, hogy a World Trade Center fene se tudja.
1: Az meg egy külön kérdés, hogy vajon hogyan tudták ezt végrehajtani a repülőgépek, és miért nem lőtték le őket már az eltérítés után, miért nem lőtték le őket, mikor már az első repülőgép becsapódott, és így
2: hát
1: tovább.
2: Ugye a 93-as járattal kapcsolatban van ám egy olyan alkonteót, hogy azt bizony az Egyesült Államok légiereje lőtte le, csak hát ezt ugye soha nem vallanák be, hogy amerikai gépek amerikai légtérben lelőnek egy amerikaiakkal tömött amerikai repülőgépet. Tehát ezt azért elég nehezen lehetett volna elfogadtatni.
1: De hogyha igaz, hogy már ki van fizetve a szabadságtéri német megszállás emlékműnek a szoboröntője, akkor könnyen lehet, hogy ott már ugye sorban álltak azok az emberek, akik hasznot húztak a Patriot Act-ből, és egyáltalán abból a politikai változásból, ami az Egyesült Államokban bekövetkezett 9-11 után.
2: Hát nem véletlenül mondják azt a hardcore konteósok, vagy egy csoportjuk legalábbis, hogy erről a CIA és Bush minimum előre tudott, ha ugyan nem ők szervezték meg az egészet. Hát nagyon érdekes összefonódás.
3: Van ugye a 24 óra című dokumentumfilm sorozat, ami ott ugye egy napba sűríti Jack Bauer kalandjait, és ott rengeteg ilyen szemüvegesek fejmikrofonnal osztják az észt az elnöknek, és megmondják, hogy éppen kivel írjon alá mit. És akkor ide visszakanyarodunk rögtön, a kik irányítanak bennünket. Itt vannak-e a Földön, vagy csak a helytartóik vannak itt?
2: Vagy az üreges föld elmélete.
1: Ugye? Ó, az üreges föld elmélet, mindenképpen menjünk egy kicsit náci irányba. A náci UFO-k amúgy is izgatnak gyerekkor óta.
2: Igen, igen, volt az egy
1: és ez
2: téma.
1: Az üreges föld, tehát az, hogy olvastam azt, hogy voltak olyan rakétakísérletek, amikor az üreges föld elmélet röppájának megfelelően próbáltak kilőni rakétákat, hogy úgy támadják meg a szövetséges hatalmakat, de sajnos nem oda estek vissza a rakéták, ahova ők szerették volna. Tehát, bocsánat, hogyha valaki nem ismerte volna ezt, akkor röviden leírod az üreges föld elméletet.
2: Hát az üreges föld elmélet az azt jelenti, amit a neve is mutat, tehát bizonyos elméletek, bizonyos teóriák szerint földünk nem egy kompakt, tömör gömb, vagy geoid egész pontosan, hanem belül egy bizonyos vastagságú réteg alatt egy teljesen új, vagy nem is teljesen új, hanem egy teljesen más mikrouniverzum civilizáció létezik. Itt mindenféle alkonteok vannak, hogy kik élnek ott, ugye gyíkemberek, földön kívüliek, nácik
1: vagy
2: leköltöztek, vagy mi magunk, és innen rajzanak ki ezek a bizonyos idegenek, vagy kevésbé idegenek, és időről időre megjelennek, és hát megpróbálják a föld felszínén tengődő embereket úgy befolyásolni, ahogy az ő távlati céljaik diktálják.
1: A gyíkemberek esetében ez ugye a félelem, mert hogy ők a félelemből táplálkoznak.
2: Igen, például a félelemből is táplálkoznak, vagy más teóriák szerint az emberi test tartalmaz olyan mikroanyagokat és mit tudom én miket, amit az ő szervezetük nem képes előállítani. De azt hiszem, hallgató van a vonalban?
3: Igen. Halló.
4: Haló, szervusokat vagyok ismét. Golenya Ágnestől, hogyha olvastok esetleg valami ehhez hasonlót a üreges föld kapcsán. Ő ugyan nem gyík és nem mit tudom én, kicsi zöld embertékről beszél, ő teljesen másról beszél, és a valamikori mestere volt az első, és ez talán az egyetlen olyan ember, akit oda beengedtek. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat.
2: Még egyszer a nevét pont kérlek, Ágnest hallottam csak.
4: Golenya
2: Ágnes. Köszönöm szépen, Golenya, felírom, bevallom őszintén, nem hallottam még a szerzőről, de feltétlenül utána fogok. Azt mondta, hogy üreges föld elmélet?
4: Nem teljesen ebben a kontextusban, de igen, tehát mivel a föld magját nem egy izzó valaminek kell elképzelni, amit már tudósok be is bizonyítottak,
2: igen.
4: Alakzatokat, nem ütettem be a megfelelő szó.
2: Üregrendszer, barlangrendszer?
4: Barlangrendszer, de mivel a föld magját, nem ütettem be ez a
2: magma.
4: Hát nem a magma, mert pontosan, hogy nem a magma.
2: Én azt mondom, hogy tehát nem a magma foglalja el, hanem ez a bizonyos valami.
4: Igen. Nem ütettem be a szó, ne haragudj meg. De a Golenya Ágnes, ha beírod a YouTube-ra, akkor nagyon-nagyon sok érdekes dolgot, illetve úgy, hogy tájolt barlang.
2: Tájolt. Oké, köszi szépen.
4: Köszi szépen.
2: Hello, szia.
1: Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy ezek a lények, ezek olyan

0: Igen.
1: Vagy Új-Zélandon, vagy...
0: Igen, így van, igazad van, csak annyi az egész különbség, mondjuk, hogy ma mennyire egy visszaemlékszem, noha nagyon rég olvastam, tehát ő azért ott lenti civilizációt nem említ, ugye?
1: Nem.
0: Tehát
1: nem.
0: Csak magát a jelenséget, tehát hogy a Föld persze, üreges. Csak, igen.
1: Azért vannak ilyen archetipusok, mint írók, tehát akikre nagyon sokszor vissza lehet utalni.
0: Verne Gyula nagyon jó fej volt különben.
2: Verne Gyula, vagy Wells például Angliában, aki szintén...
0: Igen, igen. Így és van. Most nem Wells Tamásra. Köszi szépen.
3: Szia.
2: Hello.
3: 2:15:30, szóval, tehát szóval, az utolsó 10 percünk itt a Tiloson.
2: Igen, üreges föld, egyébként az üreges föld elmélet része volt az örök jég elméletnek, miszerint ilyen jéggolyók alkotják a világegyetemet, és a föld maga egy jéggolyó által körülvett alakzat.
0: Tehát,
2: és
0: mi ezért, magunk egy üregben vagyunk és mi, most
2: és
0: gyakorlatilag.
2: Ez szerint az elmélet szerint mi magunk élünk bent az üregben, aha, tehát mi magunk élünk a föld belsejében, és erre vonatkozott az, amire utaltam, hogy voltak olyan rakétakísérletek Németországban, amikor ennek megfelelődtek ki rakétát, mert megpróbálták bizonyítani, hogy az üreges föld elmélet igaz, és aha, mi belül élünk aha, a föld külső szilárd réteg belsejében. És így próbálták meg egyébként Angliát lőni.
0: Hát az ezotériával Hitlerék nagyon közeli kapcsolatot alakítottak ki. Ugye említettük itt az imént a náci csepülő csészhajakat, vagy a náci UFO-kat, ami egy közkedvelt toposz, szintén a konteósok között, ugye benne vannak a nácik is, és az UFO-k is, tehát ez rossz téma nem lehet. Ez a Haunebau, vagy Haunebu dolog, állítólag a németek három generációt is kifejlesztettek a 30-as évektől a 40-es évek közepéig ezekből a repülőcsészhajakból, nevezzük őket repülőcsészhajaknak, ami bizonyos vélemények szerint felhasznált egy antigravitációs hajtóművet, amit, és akkor itt jön az üreges föld és egyik emberek, tehát amit állítólag földön kívüliekkel történő kapcsolatfelvétel során sikerült megszerezniük ezt a bizonyos antigravitációs hajtóművet.
2: De a földön kívülekkel való kapcsolatból erednek azok a gépezetek is, amikkel megpróbálták megszakítani a téridő kontinuumot, és hogy vannak ilyen elméletek, hogy a nácik egy része kilépett a földről, és valahol tovább folytatja.
3: A hold mögött. Hát ott volt a dokumentumfilm.
0: Igen, igen, igen, a film dokumentumfilm, az nagyon király. Az nagyon király.
3: Aztán
0: volt.
3: A második részére is kalapozzák a pénzt.
2: Én is adtam pénzt.
0: Ezt akartam mondani, 10 dollárt én is adtam.
2: Annyira tetszett az ötlet, hogy mindenképpen volt. Támogattam.
3: Hát legyen folytatás, és akkor ajánlatnak egy-két filmet, weboldalt, hogyha még így az utolsó 10 percben.
2: Éppen oda akartam kerülni a Philadelphia kísérlethez, mert a Philadelphia kísérlet ugye az pont egy olyan eszközt használt, amit a náciktól loptak el, amit ők valószínűleg az UFO-któl kaptak, ha jól emlékszem.
0: Hát van egy ilyen vetülete is a dolognak, ugye a Philadelphia kísérlet, biztos emlékeznek rá sokan, ugye ha nem máshonnan, akkor a Nimitz repülőgép hordozóról szóló film.
3: Dokumentumfilm
0: kapcsán. Tehát a lényeg az, hogy állítólag egy láthatatlanná tévő technológiát próbáltak kifejleszteni a haditengerészet kutató tudományos kutatóintézete, és ez egy picit másként sült el, mint ahogy szerették volna, mert ők simán csak láthatatlanná szerették volna tenni az adott cirkálót, Eldridge, ha nem csalódom. Csak sajnos az egy időugrást is végrehajtott, ez egy ilyen nem várt következmény volt, és hát ebből aztán számos dokumentumfilm született, és valóban azt is állítják sokan, hogy miután a világháború követően kimentettek ugye az amerikaiak számtalan német tudóst, rakétatudósokat és más
3: kimentettek, tudósokat. Igen, ez jól hangzik.
0: Igen, megpróbáltam így fogalmazni. Ugye ez volt a paperclip hadművelet, azt hiszem. Tehát több száz náci rakétatudóst és más tudóst is elvittek az Egyesült Államokba, többek között Werner von Braun kollégát, aki az egész amerikai űrprogram atya volt. Tehát akkor ők magukkal vitték ezeket a technológiákat, amelyek közül nagyon sok csak még gyerekcipőben járt.
2: Ő az, aki ott... a Doctor Strangelove című filmben is szerepel.
0: Igen. Különben akiről Oriana Fallaci, ha meghalan, abban egy nagyon lírai és nagyon szép jelenetet írt, amikor találkozik Werner von Braunnal, és a citrom illatú szappan szaga. Nem ismeritek?
2: Nem.
0: Tehát Oriana Fallaci ugye annak idején meglehetősen sokat szívott Olaszországban gyerekkorában a náciktól, amikor ugye a második világháború, és háború után, mint tudom, a 60-as években meglátogatja Amerikában

0: Werner von Braunt. És hát készít vele egy interjút a készülőkötetébe, és írja a könyvében, hogy végig, amíg a társaságában voltam, citromillatot éreztem, és nem tudom, hogy miért. És akkor beugrik neki, hogy annak idején az SS katonák citromillatú szappannal mosakodtak, amikor ő gyerek kislány volt. És szóval kemény, tényleg kemény jelenet lehetett. No, tehát Werner von Braun az amerikai űrprogram atya, hát ő nem tudom, Standartenführer, vagy nem tudom, milyen Führer volt.
1: Itt leírták, Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, 1912-es születés, és 77-ben halt meg Virginiában. Hát igen, én is úgy tudom, hogy ott ő volt a
0: központ. Megbecsült amerikai tudósként.
1: Hát ott már nem volt hova súgnia, úgyhogy amerikai lett belőle.
0: Igen, az oroszok is elvittek egy pár német tudóst. Rossz nyelvek azt mondják, hogy utána az orosz űrprogram is, tehát a szovjet űrprogram is a németek alapjaira építkezett.
2: Igen, hogy jól sejtem, ők a kelet-német tudósokat tudták elvinni, mert az ő űrprogramjuk azért nem volt olyan tökéletes, vagy a PR-jük volt nagyon rossz. Én a Venyere a űrszondákra emlékszem, hogy abból azt hiszem a nyolcadiknak sikerült elérni a Vénuszt, ellenben az amerikaiak űrszondájából az első, az keresztül repült a Vénusz légkörén, egy kis szondát leküldött a bolygóra, és a szonda maga az tovább szállt a nap felé.
0: Igen.
1: Hát legalábbis a 3D animációkban, amiket most látunk.
2: Ugye? Hát legalábbis mondom, hogy a PR szerint, tehát az, hogy ők hogy mit mondanak el, azt sosem, igen, gondolom akkoriban, amikor elkezdődött az űrprogram, akkor annyira nem foglalt el a hírek nyitó oldalát az, hogy hány űrhajós égett el a különböző rakétakísérletekben.
0: Hát ugye a Gagarin Konteók, erről megint lehetne egy teljes órát beszélgetni.
1: Hát a Pellevin is írta, hogy az orosz metróban volt maga az űrutazás megtartva. És...
2: az gyönyörű az a könyv. Tudod, melyik könyvre utal,
1: nem,
2: Csabi?
1: Omon Ré az a címe a könyvnek. Viktor Pellevinnek az írás, aki nem ismeri Pellevint, annak csak ajánlani. Tudom, ő az, aki azt az elméletet is hozta, hogy már csak 3D-s politikusaink vannak, teljesen virtuálisan, és hogy ráadásul marketing gyárak nyomják a fejünkbe azt, hogy éppen mit kell gondolnunk.
2: Hát, és az orosz űrutazásról meg azt írta, hogy valójában ott nagyon sok ember dolgozott az űrutazásban, de volt egy ember, aki a második fokozat, tehát ő az, aki bennült a gépben, és lekapcsolta, begyújtotta a lángot, Isten, és ott el is égett. És a regény főszereplője pedig maga az ember, aki tekeri a biciklit a holdjárműben, és tudja azt, hogy összesen, nem tudom, 3 napja van.
1: És már nincs visszalevegője.
2: Tehát, hogy semmiképpen nem tud visszaérni, de hogy emberek alkották a kis részecséget, amiket nem tudtak automatizálni, mert még nem állt olyan magas szinten a számítás technika.
1: Nem áruljuk el a legvégét a történetnek, érdemes Pellevint olvasni, aki ebbe a kicsit konteós, kicsit szürreális, kicsit pszichedelikus világban akar valamit, főleg, hogyha az orosz-szovjet részére kíváncsi ennek a dolog. Tényleg így a műsorunk legeslegvégén egy pár oldalt, hogyha ajánlanál nekünk egy-két kedvenc filmet, verset,
2: illetve
1: mesét,
2: én azt szeretném kérni, hogy gyere majd ide-vissza hozzánk, mert mondjuk Maria Orszek, őről mindenképpen, meg a Vril társaságról szerettem volna beszélni.
0: Ó, rengeteg téma van még,
2: amiről. És hát rengeteg téma van, hát mi 155 konteód van fönt.
0: Hát 150 fölött van, ugye most a rövid posztokat nem számolva, tehát 30-asával most majd szép csendesen megjelennek május 24-én a második kötet, aztán ha ez is szépen megy, akkor majd lesz a harmadik, és örömmel jövök.
2: Szuper, ami azt jelenti, hogy ha most mai adásban vettünk olyan 5 témát, akkor még egy olyan 30 adásban lehet vendég.
1: De nem izgulunk, mert ugye a szientológus barátaink szeretik a tényirodalmat, és szeretik azt, hogyha egy kicsit megcáfolják őket ott, mert ugye ők azt szeretik igazán. Nagyon köszönjük, akkor nem tudtunk meg Konteós oldalakról, kivéve a te Konteó oldaladról. Oda. Nem is kell reklám.
2: Konteó.blogrepublic.eu.
0: Így van. És igen, szeretettel várunk mindenkit. És köszönöm nektek a meghívást.
2: Olvassatok Konteót, visszatérünk még erre a témára mindenképpen.
1: És akkor 2 hét múlva, illetve tilos.hu-n megtaláltuk a műsorok között.
2: 2 hét múlva tudod, mi lesz a téma egyébként, Csabi?
1: A Facebook csoportunkban majd jól leírjuk, igen, meg ennek, igen, a műsornak az
2: Facebook
1: archívját is.
2: Facebook per harmadik utas, ez is fölkerül majd a Mixcloud csatornára, és 2 hét múlva pedig dr. Hajnal Zoltán fizikussal fogunk beszélgetni a világ teremtéséről, illetve hát valószínűleg elkezdjük a nulláról való beszélgetést, egy adás, ami a
0: végre
2: semmiről fog szólni.
0: Az nagyon jó, ezt meg fogom hallgatni.
2: Hát az, hogy mit jelent a semmi matematikailag, fizikailag, filozófiailag, és abból pedig hogyan jutottunk el a valamibe, ami most van. Szevasztok, hallgassatok a Tilos Rádiót!
3: Ön a Tilos Rádió 3. utas című szemléletmagazinját hallgatja.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kell takarni. Jó.
6: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
6: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
6: Hallgass, hallgass, hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió.
6: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
6: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Thank you.

Nem gondolok. Fújdogál a szél az öreg Duna felől. Elszakadtam régen a szeretőm mellől. Anyám, édesanyám, engedjen elmennem, mert az édes rózsám sírva keres engem. Sikátorból sikátorba kanyarodok, irányt vesztve. Ki a városból, a hídon át. Fújdogál a szél. Anyám nem enged el. Futok a folyó fölött. Nem enged el engem, nem a rózsámhoz, de sehova. Nem tiltással, csak néz. Néz, mint a Mária kép, fel az egekbe, a fecskepresszóban a falon. Ez lógott nagyanyám ágya fölött is. Rám se néz, és nem ereszt. Gyökeret verek. Termőföldön állok. Folyik az öreg Duna. Nem siet, de meg nem áll. Folyik, folydogál. És jön a szél. Belefújom taknyos orromat. Szél vagyok, folyó vagyok. Nem jártam máshol, nem különböztem sosem. Nem akarok én mást, csak anyám lánya lenni.

0: csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell.
1: Amíg a dolgok nem rendeződnek. Valamit, ami megvédhet. De nem páncélt, páncélt nem szabad mondani, csak azt nem, ami elzár, betemet, mert ez így nem visszairány, ez a csupasz köldököd megint. Anyám jóképű gyereket akart csinálni, biztos apám is, lányt. Nem így lett, de ettől még nem lettem férfias. Szerelmekkel a gyalogos átkelőig érek. Az egyik túl hamar lép le, a másik kéreti magát, a harmadik semmire sem indul. Ő az enyém, a többi azóta halottnak tettet, hogy kuporodjak belülre, pedig most már alig cipelheti mindezt. A monogramjait belevésem valamelyik új versbe, hát ő nem lesz jobb vers, csak túl magamon. Megbeszéltük a találkozót, végül nem jött el. Néztem a harmadik emeletet, a nyitott ablakból valakik nyögése. A magány mennyire önző és erkölcstelen, gondoltam, akkor lementem a lépcsőkön, kértem sört, sokat. Azután, hogy erkölcs, már nem értettem, de még hiányzott nekem belőled. Nem ő az a lány, a napbarna, a strandon fekvő, a szerelem? Vagy csak miután visszajöttél, éreztelek így tovább? Magyarázatok, mondogattam, magyarázatok, mert a húst csupán fölzabálni vagy magamévá tenni lehet. Miért pont a harmadikra? Lehetett volna a földszint, hogy oda sosem téved a szem, talán nem az én hibám. Egyszer egy mesét szeretnék olyan királylányról, akit pincébe zárnak és nem várkastély tornyába, akinek szabadítása valódi, hogy feszengés, mászási technikák, kötél és karabiner nélkül, és csak akkor pontosan. Mégis kinek kéne másképp megfeleljek, a tőled tanult arccal? Anyám és apám repülőn szerettek egymásba, valahol a felső troposzféra és az alsó stratoszféra között. Ez földfelszíntől 10 kilométert jelent. Apám anyám karját ott fogta át először, azután Leningrádban végig. A néva fölött anyám hónalja apám nyakához tapadt. Mikor hazajöttek, egy férfi állt a váróban, hatalmas virágcsokrot szorongatott, érzelmeit, amíg a dolgok nem rendeződnek, apámnak rejtenie kellett. Most arra a férfira gondolok, aki azóta is zokog, akinek a pusztulása miatt én létezem. Meg hogy még a boldogság is megalázható, és így vajon milyen.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Fél deci. Nem tudhatom, ki lett volna apám, ha nem tömök pálinkába áztatott rongyot szájába, valahányszor valami fontosról beszél. Egy visszaöklendezett múltban függeszkedik, mélység és magasság között. Bazilikákra épít tornyokat, onnan látja meg anyámat az én apám. Közel van az ég. Apám szakállából nő ki az Isten. Pufók kupidók mellette nem férhetnek el. Érzi a gömbölyded angyalkák gyolcsaiban a pálinka szagot, a némító, bénító mámort, saját leheletét.

Meddőhálók. Feszített víztükörről nézünk messzi tófenékre. Kivetjük, amink van. Lesben állunk. Egymáshoz igazítjuk a késztetéseket. Testvérré leszünk ebben a dermesztő hidegben. És már felfoghatatlan, ami előbb volt. Mielőtt a kör végleg bezárul, elindulunk mesélni róla. Jégpáncél terül a síkra, s belőlünk valami meddő nőni kezd.

Látogatók. Apám másoknak tervez otthonokat. Nővérem otthonokat közvetít. Anyám otthont teremt. Itt idegenek. Aranyvirágszálam. Öregapámra gondolok, így nevezett, mikor utoljára hozzám beszélt. Szirmaimból szellőztetem az elfekvő szagát. Vendég voltam akkor a rothadásban. Most bennem vannak vendégek. Vándorszövetek. Túl a rendeltetés helyén.

függések. A te szereteted használhatatlan, mert nem tudod, honnan kaptad és mire jó. Az én szeretetem folytonos válasz, de mint burjánzó sejtek, kimetszhető. Végtére kettősünk nem ismer mást, csak a meddőséget. De addig még sokszor hazudjuk, mintha virágba is borulhatnának fák az utolsó testek, mozdulatok fásultságába veszve.

Beső. A kaszálatlan rétre néző házban éreztem vágyat először a fűszálak túlságosan erős érintése után. Kicserélődtek azóta sejtjeim, és elvesztettem egy páros szerv felét, ám ugyanaz a remegés, ami térdre késztet. A sonfáról egy szarkavizslat. Kémleli titkaim. Combomat szilánkkal karistolom. Jeleket rajzolnék, de nem tudom, mit véssek. Mit áruljak el ma reggel magamból? Magamat adjam? Vagy adjalak fel téged?

Azt hiszem, hogy zárni kell. Azt hiszem, akár egy úszómedencében keresni a szabadsávot, és ha nincs olyan, odahúzódni az elválasztó kötél mellé szorosan, fegyelemmel. Istenem, hányszor leírja az életében az ember ezt a szép szót, és aztán hogy elkurvul a fegyelemmel folytatott viszonyában? Mert annyi szebb és izgalmasabb dolog van a fegyelemnél, hát nem igaz? Ott van például ott van, és mondanál erre vagy 100 példát, a huncut szemedből látom. De mi van, ha nem jut most eszünkbe egyetlen példa sem, ami minden tekintetben jobb a fegyelemnél? Azt gondolod, hazudok, vagy legalábbis az ügy érdekében hoztam fel ezt. Azt gondolom, hazudunk mind a ketten. Viszont téged ilyen-olyan okból szerettelek. És azt hiszem, hogy zárni kellett volna. Nem ám az eredeti súly 10-szeresével zárni, csak zárni, csak zárni. Ezek már egy éjszakai medence fénytelen visszhangjai. Visszatértünk a kezdetekhez.

0: Menekülj! Játszom veled fejben. Jobb, ha nem tudod. Éjszakánként a tarkomba lihegsz. Kitöltöd szétszakított tereim. Nem erre szerződtünk, de hogy tartsam szavam, mikor nincs más, csak nyögés meg sikítás, és nem merem ígérni, hogy nem fogok harapni, karmolni, tépni, igényt formálni. Mit formálni? Árasztani. Kiterjeszteni szükségleteim bőrödre, húsodra. Érj hozzám, bújj belém, és a legrosszabb, maradj. Hogy kipróbáljuk, milyen változatos módokon bánthatják egymást emberek. Maradj, hogy végül semmi ne maradjon.
1: Egy romszakértő feljegyzései BB-nek. Te, aki viszonyunkat is futó kalandként élted, vajon mit gondolnál erről a falkép töredékről? Milyen sokáig időznél a vesztibulumnál, vagy hirtelen lépnéd át a kor mozaik küszöbét? Ami egykor hozzád kötött, már minden csak bizonytalansági faktor, belső udvar átjárható térrel, díszkertek burjánzása, komor hallgatás, heverésző közöny a hálótermek egyikében. Elálmodom magam, eleven árnyékod, kísérhetsz akárhová, kopognak lépteink. A hűvös épületben botladozunk, a lapidárium köveinek titkát mégis már együtt fejtegetjük. Lehetett volna ilyen a közös jövő. Vigasztaló, neheztelő, meghúzod, eleresztem. Évezredekkel a bővízű kutak eredése fölött most tükörbe nézünk, ásítozunk művészi unalommal. Aztán végre egyedül maradsz, mikor a síroltárt, a női csontváz már örökké viselt karperecét kutatod. Árvasági bizonyítvány, mormolod, szép arcod, gyönyörű szép képzeleted, míg a Kálváriához vezető út elnyeli. A tó hullámai által szállított hordalék a parttal párhuzamosan lerakódik. A lassan fölhalmozódó hordalék fokozatosan egyre magasabbá válik, s egy idő múlva a tó sekély víz öbleit teljesen elzárja a Balaton zárt vizétől.

0: Sorminta. Eső áztatt a teraszokon. Meddig érhetnek otthonos hajnalok? Sziget köz, Rába köz. Egyre megy. Szürkületszerű fátyoros ébredés dereng a fák között. Nézed a töltést, magasodó védekezést. Medréből kiléphet, árterét nem hagyja el a folyó. Táborhelyed járod körbe, szemrevételezed mai teredet. Moha, nád, amorf gombócba gyűlt szürke pókhálók. Meggyűlt, kopog az eresz mentén a víz. Ázott cipődre sártapad. Süppetsz. Elmerülsz minden lépés után. Tölgyeket vizslatsz. Kérget dörzsölsz. Horzsolott tenyered. Üzenetváltás rostok és szövetek között. Te is inkább fásszárúként élnél. Írhatnál elegendő, univerzális, kódolású, értelmezhető levelet. Késik az átváltozás. Keringsz, borongsz a ház körül. Sörös üvegről apádra gondolsz. Apád magánya, apád elvégzetlen feladatai, apád eltitkolt bűnei, apád apja, apád apjának apja allérpárok mintázatai. Égből dobott mag talál kupán, meghatározott ponton precíz kín, kiszámított időtartalom, ami még épp elviselhető. Tűrés küszöbödnél leveszed öröklött cipődet, mezítláb folytatod. Vakontként túrod járatodat, halmozod a földet magad fölött. Kezdet és vég nélkül ásod a formát, a ponthoz közelebb, a ponttól távolabb, mozogsz egy vonalon. Körökbe rendezed életed. Eddig a határ, eddig a meder, nem tovább. Szürkületszerű, fátyolos ébredés dereng a sziget köz fái közt. Nem akarsz sormintává válni. Vonszolott terhed, csíkot húzol a töltés oldalig. Bontani kezdesz, egymagad feszülsz a gátnak. Új utat vágynál, széteső ásóval, puszta nyillel, kézzel, lábbal, foggal, körömmel is. Körök után egyenes, kitörni. Legyen máshogyan. Köpöd a földet, szemed csukva van, csak törjön át, csak szakadjon át, zúduljon a folyó. Új vonalat válsz a földbe. A díszítősort rajzolod.
1: Zone Libre. Árnyékra mozdultál, s árnyékkal azonosított késztetésed. A monumentális, még osztatlan teret a körútról, aztán ablakban féloldalt nézted, hagytad szétzuhanni. Falfirkákból növesztett sziréna hangja, tollak sercegése. És szerelmes voltál a lányba, mindig csak abba az egybe, naponta, aki a lakásba is feljött, valamilyen francia filmért, hogy ketten. Valamilyen francia filmért, hogy ketten, hozzá bort, jóféle, fűszeres sajtot, egész történeteket apákról és nagyapákról. Egy herendi porcelántálban ezt a mindet elhozta. Ilyen törékeny estékről például Szajnapartra omló Párizs, a bulvár, az éjszakai fények. Bőrfelszínén elcsúszó, végzetes érintések a tankoktól átmenetileg szabadnak képzelt övezetben.

0: Belégzés. Mint cigányasszony emberek tenyerében, megtaláltam a tájban a javakat. Cikáztam határtól határig. Húsos domborulatok, árkok, gödrök, tisztások, ösvények fölött. Mégsem tudtam választani egyetlen szegletet. Mi lesz a térrel, ha nem lesz, aki kereng fölötte? Ha nem látom, ki ad jelentést tölgynek, hársnak, löszfalnak a diónyi üregekkel, a mohás tetejű rönknek? Fenyőcsúcsán megpihenni? Nem. Fészket rakni egyetlen ágon? Rögtönben fogytam el. Sóhaj. Elhullajtott tollaim tárgyakba bújtak idelen. Tárgyakba, amiket tőled kapok. Mondhatnám, hogy veled egyetemben, hisz együtt élsz velem, csak épp nem vagy itt. De attól, hogy magammal cipelek egy könyvet, egy gyűrűt, egy zsáknyi ruhát, nem leszel hordozható. Kilégzés. Ha megtaláltalak elhagyott kabalában, antikvárium polcaim vagy gondolataim között, próbáltalak visszaadni magadnak. Hímeztem párnát, ágyadra takarót, tenyeremmel festettem szobát falára árkok, gödrök, tisztások és ösvények nyomát. Viaszos tollaidban tükröződött, odaártról származtatott emlékezetem. Te lemeszelted a képet, ágyadra új húzatot vettél, és a tárgyakat, amiket tőlem kaptál, egy pincébe hordtad le, ahova azóta naponta lejársz, hogy meggyőződj. Végül halmot fogsz építeni. Benzinnel meglocsolod. Rádobsz egy szálat, majd az egész katuját. Lángolsz, és semmit nem jelent. Kivéve, ha a füst az én szemembe száll.
1: Milyen sok. Milyen sok lehetőségünk akadt még, hogy elrontsuk vagy megjavítsuk a tájat. Hol úgy tűnt fel, mint szemfényvesztés, hol úgy, mint ámítás, mint nem varázslat. A parton boros üvegek, hanyagulott hagyott hotelszobák, az éjszaka foszforeszkáló badacsony emléknyomai. De aztán a film szakad, hirtelen már egy másik életben állok. Jövőt nem tervezek, tökéletlenül bár, azok a visszatérő álmok, de téged is elfelejtelek. És te is elfelejtenél, egy másik élet alapjait rakosgatod, kínosan ügyelve a részletek terén. Olyan gicsben, ahonnan én igazoltan hiányozhatok.

0: Tilos Rádió, a Kártakarót hallgatjátok, és benne két vendégünk, Horváth Veronika és Tinkó Máté olvas föl nektek. További jó szórakozást!
1: Vérkör. Mikor megtudtad, hogy élnek még hozzád hasonlók, 600 kilométerre, 2 folyóra és 5 hegyre tőled, úgy érezted, életed végre magyarázatot kapott. Csak azért kergetted folyton a szoknyákat, hogy a pamut vászon műszál mögött húgaid megtaláld. Nem csináltattál DNS-tesztet, csak telefonon suttogtad. Előbújtak a titkos nagybácsik, nagyanyák, valóságá válnak a korán megsejtett, rég elfeledett apamesék. A rejtett tettek és testek egy ismeretlen városban tovább éltek. Párhuzamos történeteitek között olyan sűrű az emberközi homály, hogy abból bárki előléphet. Vér vagyok a véredből, hús a húsodból. Fogadj arcodba. Adj egy ismerős vonást.
2: Életvezetők, minden hiába forrás. Vonszolom magam, csak vonszolom, cipelem ezt a testet. Nevezzél ki bárkinek bármit rajta. A kedvedért hivatalos formát öltök. Meteorológiai szolgálat megfigyelő részlege, falfirka egy koszos pályaudvaron. Erőt demonstrálhatsz vele. Demonstrálj fiatalságot, ha kérhetem. Kártyázd el fiatalságomat. Legyél kéz alatt a mesterem. Legyél a szűzkéz ernyedése. Én csókolnám azt a kezet, amelyik először int, de amelyik először is csattant az arcon. Felém fordította másik tenyerét aztán. Kórházba juttatott, mutatom, az ott a hegnyoma. Na ez meg itt. A cigányfiút magam mellett, a halálos ágyán még órákig mulattatom. Leesett az első hó, amikor maga a fehérség is csak döbbenet. Bekékült a száj hamar. Tudod, hogy mennyire félek. Te bezzeg nem tudod, neked milyen. Mint a hidegben a körúton szobrozók, és akkor kitörődik még a külvárosi éggel. Szív, szúr, csavar, mondhatatlan idegállapot az este. Mint szentek életéről szóló híradás, mint könyvlapjai egy angyal arcban. Te bezzeg csak mémeled, hogy így peregnek sósvizek, és megállnak emberi mélyedésbe vetve. Amiért ide tévedtem, tévedtem már párszor. Fiatal, sikeres nő vagy. Nekem felrúhatod, hogy én férfiként egy csőd tömeg. De a súlyt meg nem mérheti, aki egész felső testét elhúzná tőle. Olvas végre az arcból. Vagy azt hiszed, neked mindent szabad, mint halandó félistenek, dőzsölnek, tivornyáznak, de a takarításra már nem futja a tengernyi lendületből. Te kérlelhetetlen kapaszkodó. Te úgy vagy itt, hogy legyintesz, a múltamat átírhatod. Téged akartalak leszúrni a konyhakéssel, a te gyomrodba ököllel csaptam, aztán nyáladzva visszarévettem. Öledben jobb álom jött el, mint szanatóriumba azelőtt nap. Ilyen távolság van közted és köztük.
1: Itt nem. Eszembe jutsz, hogy felhúzott lábakkal a támla nélküli széken kucorogsz. Hokedvén talán. Öreg anyám Stokinak mondta, én Packinak, kispackinak, mert minden kis volt akkoriban, ami az enyém. Négy lábú volt és piros, egy hasadékkal a közepén, hogy fogni lehessen, asztal alá, sarokba rakni, útból el. Akkoriban én is csak ilyen tedd ide, tedd oda kislány voltam. Tedd oda, s többé elő se vedd. Kucorogsz, hasadékokkal a szíveden. Menekülsz a fagyos konyhakőtől. Vakolat omlást látunk fejed felett. Cigarettádba szívsz. Nézed a plafont, a lyukat, és mondod. Nem mozog a szád. Egy embernagyságú plüskaticán fekszel, lehetne a gyerekkorod. Megszürkült, csonkacsápú, ízelt lábú a színpadon. Évek óta ismétlődő első felvonás. Most ülsz, és mondod nekem. Nem mozog a szád. A kispackit, a stokit, a konyhapadlót, a kilapult katicát, a zsinórpadlásokat, azt, hogy mi már mindig csak állójeggyel ülünk támla nélküli székeken, bérelt lakásokban koptatjuk átmeneti füstlégterünk. Bámuljuk a karistolt ajtót. Hol volt, hol nem. Egyszer egy plakátot ragasztott rá valaki. Barna bőrű, egzotikus szépség önti magára, kókuszdióból a frissítő nedveket. Hol volt? Itt nem. Itt csak én vagyok. Lepattogzott zománcú fazékkal a fürdőkádban. Ülök és mondom neked. Nem mozog a szám. Kifolyod a füstöt, nyikorog a szék, túl az óperencián.
2: Aki nem. Aki nem lakik egy másik ember vágyaiban. Aki egy másik ember gyönyörű szép képzeletéből nem előhívható, annak számára nem létezik a jelen idő. Az nem lakja, csak felveri bolyongásával a várost. Az magához hívja a múltat, de a szeretet beszéde nélkül élete labirintusokban vész el, nyomai után kutatva az körbe nem járható. Milyen? Milyen üres ez a város így, hogy nincsen, aki elképzeljen magának benne.

Tükörkép. Adj egy ismerős vonást, vagy legalább tévessz össze valakivel, akivel van valami közös bennetek. Akivel iskolatársak voltatok, egy utcában laktatok, együtt utaztál a buszon. Mondd, hogy valami rémlik. Valahol, mintha a hangja, egy ránc a homlokán, a tekintete. Emlékeztesselek az óvodás pajtásodra, a tanítódra, a postásra, bárkire. Ne legyek idegen. Adj egy ismerős vonást.

Sötét felhők jönnek, a hátrahagyottak egy country zene dallamára. Azt hiszem, úgy általában semmi esély egy jobb emberi létre. Ha belegondolok, majd minden mozzanat értelmét vesztett. Ott van Jób és Sisyphosz, velük olykor körbeírható a szenvedés, vagy talán még Eszter könyve új belátásokat hozhat, ennyivel az egész kulturális emlékezet elintézhető volna, megunható, erőltetett. Tegnap hajnalban azért nekem is volt egy látomásom. Sokáig bámultam egy amerikai sorozatot, az utolsó előtti részben a mindenkori mellékszereplők kikötnek egy lepukkant texasi bárban. A nő kétszer két felest rendel józanság ellen, aztán már csak a férfi szemét és száját nézi, tekintetével mohón falja, háromszög képben zárul mindkettejük arca. Szépek, titokzatosak. Akkor ott kizuhanunk az idő zajlásából. Mert nő és férfi abban az olcsó, lepukkant bárban, valahol Texas közepén táncolni kezd majd, a helyhez illő country zene andalító ritmusára. Átkarolják egymást, míg feloldódnak a csókban. Igen, ott kellett volna mindhármunkat, nézőt és játékost, a halál egyként elérje. Mert azt hiszem, már semmi esély egy annál különb emberi létre. A jelenet véget ért, az idő a pillanatot hamar szilánkosra törte. Mondhatjuk úgy is, már örökre befellegzett.

Ne kezdődhetne azzal. Ezt a várost, ezt az utcát azért tartják, hogy emlékezzem rájuk. Ipari vágány mentén munkások, estére már unalomig aszalódott ruhában. Az egyiket ismerem, a másik a szeretőm, férje. Oda mennék és mondanám, hogy ez a nő akkor ragyog, ha simogatják a köldökét, a kézfejét is közben. Hogy főzön neki kávét, teát, egyszer kenje meg vajjal vékonyan a zsemlét, mert ez a nő allergiás mindre, de kis törődésért hajnaltájban rögtön feladja elveit. Vajon hol vannak a gyerekek? A kocsi forgalom elől kajlán az árokba rohantak bújni? Ha valakiük lehettem volna, most biztosan libasorba állítanám, kérdezném őket, hogyan van két gerincműtét és egy abortusz után a néhai kedves, a levegőtlen szoba magából mennyi teret enged, a legkisebbnek egy

0: karéi kenyér, hogy tessék, nőjél nagyra, meg benned mindig hittem, de hát nem leszek négy pár tekintet ölelésében, otthon, itt sem végül. Ezért maradtam, tényleg. Keresni hosszan, a csejrést feketévé, az erdőt hamar szürkévé koptatott szemmel, és tudom majd, mikor egy apró papucsot találok a fűben, innét többé nem volnék megfutamodni mások miatt képes. Ettől a szorongástól egészen libabőrös vagyok. Ma meg sem ismerlek. Valójában egy hete senkit, és hogy ezt is azonnal letagadom szinte, mielőtt magamért talán felelősségre vonnál. Mint apám nagy komoly arca, hogy Mozambik fővárosa Maputo, Madagaszkártól csatornák, zöldfényű tabak választják széllyel, szilaj lovak valaminek a partján innen. Erről mesélt tankönyvek helyett, Esterga gépénél, amíg gyűltek eldolgozatlan felületek, rozsda alatt 20 évig. Ezt az évszakot is csak soká ereztem kezeimből ki, éjszakáim halálfélelemmel, merevedéssel ritkás, különös tájait inkább, mert bennük téged nem marasztalhattalak. Anyám tálalja már a levest, kevesebbet nekem, hogy kétszer szednem lehessen józan indok. Szép anyám ebben az ebédben, illata, mint megvetett ágyból, körbelengi a folyosót lassan. Tőle gyakorolt arcomon gyanútlan mozdulnak összevart hegek, ahogy a félelmet kimondja. Mert neki kellett volna egy másik életet élnie, gentlemanek közé drága köntösben, koktélruhában járni a fiatalon, lapozni magazinokból távoli, könnyű híreket, hogy adós maradjon a rossz, a legrosszabbra pedig ne következzenek közhelyes részletek. Szétszaggatott válási papír, újévi fogadalom, temetési csekk. Az egykori gátőrházat, a madárlest, hogyha nézné, épp oly szépen, mint terített piknik kosár körül, vagy lóversenyeken ücsörögne gondtalan, akár bő 10 éve, kesztyűjébe kapaszkodva a piacról hazafelé hittem annak én. Csak ő ne tudna róla. Hogy elcsatangoltam én is egyszer, és nem törődtem vele meddig. Beérném talán ennyivel, de mintha újra kimondanék egy teljesíthetetlen nevet. Bárcsak ne kezdődhetne azzal, hogy azt hiszem, most már majdnem minden jól van így.
1: Antibaby. Nem tudhatom, ki lehetett anyám, mielőtt apámmá változott, és bensőjét úgy megkeményítette, hogy én nőttem méhében. Egy elképzelt múltban bár énekesnő volt. Szipkából slukkolta az erotikát. És nem törölte kötényébe a baromfivért, hogy száraz kézzel törje füle mögé szomszédasszonyunk napi jó tanácsait. Meg nem élt életében bűvészek fürtös hajú szeretője volt. Kulisszák mögött szerelmeskedett. Fehér ruhában fűrészelték ketté, mosolygott, mikor az alteste eltűnt a keretből, s a rejtőzködő kínoktól szabadon mellszoborként járta a világot. Ki lett volna, ha nem szül meg engem? Éveimmel csak fogyott, míg testében egyre nőtt a görcs.

0: vissza kéne élve. Hosszabb, rövidebb periódusok voltak, anyámat látogatni jártunk. Kis kosárban szőlő, narancs, valami zacskóban a kenyér barnábbik része. Honnan tudtad, hogy csak így képes rajongani értük? Mintha csak piknikezni mennénk. Margit sziget, Csepel, Angyalföld, gyárkéményektől óvott negyede. Közben félbevágtad a nehéz gyümölcsöket a kés alatt. És mégis mit tehetnénk? Odébb álltam, amíg magyaráztál, neki kellett fölérnie ésszel. Közös terhét szorongattuk, unott találkozók terhe. Utoljára zenét rendelt, mintha cipőkanal a csizmaszárral, kókattan hallgattuk, halogattuk a döntést, amibe egyszer mégis bele kellett nőni. Aztán becipeltük az Oriont, nagyapa Orionját, hogy a pusztulást legalább lemorzészhassa rajta. Az ágytál, az asztal üres volt, hogy elmert így hagyni minket, szinte már helyettünk is cselekedte.
1: Havonta egyszer riadtam csak arra, hogy megkeményedett és kiszikkadt a testem. Sötétben is tudtam, hol a vizes palack. Hagytam, hogy a folyadék áthaladjon rajtam, dolgozzon kiválasztó rendszerem, közben szeretőket számoltam, emlékfilmeket elemeztem. Kimerevítettem egy-egy képet, átugrottam részeket. 6 óra múlva recés késsel szétfűrészeltem a műanyag flakont. 1,5 liter. Épp ennyi magzatvíz férne el belém.

Azt próbálk. A tyúknak körme éjszaka, a gyíknak farka nappal, behintve risszemekkel, körberajzolva macska húggyal. Így a sorsnak marka hurka, pálcáját fölöttünk tördeli. De akkor hirtelen nagyapó ér a földre, ha más nem, aztán sírig tartó csit lesz, mutatja két ujjával, ami összenőtt, s a zöld szobába érkezik. El akartam távoli hegyre jutni. El akartam. Kész akarva. Nem dödögni, visszanézve, veled bízni, szertelen. Legyőzzük a boszorkát is, pironkodó hajnalig. Porigalázza Anteuszt. Folyik vére asztalának, folyik vére pamlagára, bőségében, zavarában, azt se tudja, merre foly. Bennáll a szérűben, kisborjút etett, kisbárányt itat, csikajának fülébe súg, születésnek dallamára érzi, hogy indulatra kész. Meghazudtolja önmagát. A holdból jósolni még lehet, lopva közeledik nagymama, akár szentélyre néző kisfiúk, akikkel távol a férfiak, ha nézik, visszanéznek. Ezek mire vetemettek már megint? S mi újfent csak magunkba fordulunk. Titokleső fák alatt 13 gyertya ég. Mari susogó fátyolruhában 12 gyertyáért oson, és elviszi. Cipője kopog, csak kopog a padlódeszkán, és benn hideg lelés terem. Hozzád férnem, gyerekkor szinte, hozzám férned, ingben állva. Gatyám flottul, madárka lukas szatyorba rejtve, énekli, hogy áldozat. Látlak szélben hajladozni, falnak menni, szerte hullni, torony iránt, ami van. Kertben bimbót szégyenkezni. Fényes arcod, rejtekéből értelem.

kezeletlen. Hiába duzzad makacsul a sejtfal. Hiába vár. Nem lesz itt megtermékenyülés. Havonta lelököm a vastag nyálkahártyát rendkívül szorgosan. Méhen kívül is. Ki tudja, mióta ingerel a testüregeimben titokban felszaporodó vér. Összefor velem a düh. Új szövet a régin, hegesedő fal. Ökölnyi képlet. Jöhet az ütés.

Ürgeöntés. Némely zsákmányállat, ha érzi a veszélyt, előre hajol tágra nyitott szájjal. A levegőt halhatatlan sikolyok rezgése járja át. Megszólalásig tiéd némaságuk.

Holiday Heart. Orvosnál fekszem, hallgatja szívverésem. Furcsán izgek, mozgok, az agyára megyek, belebetegszem. Belső vágy, foglalkozzon velem valaki végre. Az orvos előveszi a tappancsokat. Ez a szívére lesz, kérem. Speciális zselé áll rendelkezésre. Csak sokáig hallgatom, ahogy az eszközöket fölrakja a tétlen testre. Már nem ott vagyok, ahol a part szakad. Beszüremlik egy napsugár az ablakon. Tavasz van. A szívekben is tavasz, vagy ősz, vagy tél. De az én érzésem halva születik a természetes fényben. Gyerekzsibongás, valaki eloldja a biciklizárat a rácstól. Felszáll a járműre, kezével jobbra-balra integet. Megy az kezek nélkül is. Innen, a kórház ablakából jól kivehető eszközök. De mi lesz ott a kávéház előtt? Egy találka? 10 órára mindketten odaértek. Hol a karórám? Hova lett hirtelen minden? Nagy vizitre készülök, a paplan alá bújok, játszom, hogy visszafekszem. Hallgatom, ami a szívverésből még marad. Látod, hogyan terpeszkedik a félelem, elusta állat? Pedig mást akartam írni. Hogy megint a reggeli biblia foglalkozás, a megtestesülő ige ezen az úgynevezett harmadik szinten. Ide tolják a szívbetegeket. Aztán sokáig nem történik semmi. Annyit pihentetnek, pihenjen csak, amíg nem jön az orvos, hogy elfelejtek pihenni. Vagy undor növekszik gyomortájon, hogy itt kell lennem. Én akkor a fényképekre gondolok mindig, amin grimaszokat vágtál. Ha parancs, csak tőled legyen kötelező. Ha nem neked, nekem kelljen elszenvedni. Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Egy egészséges nyárra gondoltam, de a strandról kizavartak erőszakkal. Utána pedig nem tudtunk hova menni. A te lakásod foglalt volt, az enyém meg üresen állt. De nem sikerült, vidám szóval, az Istenért sem betöltetni. Nem akarhattam, hogy e semmit meglátogasd. Még elrettentél volna. A kapcsolatunk az elejét járta. Mégis milyen munka lenne számadással kezdve? És a továbbiakban csak így gondolhatnál erre az egészséges nyárra. Lakástól lakásig, félúton rekedtünk, beültünk egy kávéházba. Mit is mondtam? Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Mintha, bár ígérte volna, nem jönne a pincér a rendelést felvenni. S te mosdóba kéreckedsz, de vissza már nem jössz. Háromszintes álom. Az első emeleten aktákat tologatsz, a másodikon szinte alig történik valami, de a harmadikon fáj majd a hiányom. Az első emeleten lelkeket bíznak rád, a másodikon kiadod a lelkek nyilvántartási számát, a harmadikon engem megtagadsz, mint lélek, s már nem is fáj a hiányom. Ugye a gyönge szív mindenbe belebetegszik.

0: rendellenes. A kis szobai szorongások beigazolódnak. Legalább nem kell vesződni. A korlátok stabilak. Ahogyan létezem, teljesen hibás. Magamról semmit nem tudok. Folyton kérdezek, nem jól fordulok oldalra, nem jól ülök fel, nem jókor és nem eleget pisilek. Fázom a rámpakolt jégtől a takaró alatt. Nem alszom eleget, és beszűkítettem a gyomromat. Szömös is olyankor vagyok, mikor nem szabad. Az éjjeli szekrényem túl messze van. Kicsi a poharam, nincs nálam fáslé, rossz a papucsom, a vérnyomásom túl alacsony. Ha felállítanak, már is borulok. Az öregek benzeg, elemükben érzik magukat. Én meg minden jó indulat dacára krétaszínűre sápadok. Olyan vagyok, aki sír, ha beledugnak egy 15 centis műanyagbotot. Körülírtnak kéne lennie. Ha megmernék szólalni, ezt mondanám. Tapintásos vizsgálat. Krumpli bogarak. Sárga peték. A levelek hátulján gajakkal nyomom össze. Lepiszkálom a hemzsegő lárvákat is. Két bot közt fröccsen az undor. Pókok nyüzsögnek. Ahogy a sokszor nyolc apró láb beteríti a szálakat a hálón, úgy terítik be tudatomat is a peték, meg a fészkek. Ovárium ciszta. Kiterjedt gyulladás. A baloldali tömlőt eltávolítják. Mesztelen csigák, nyálkás közszemlére bocsátott testek jutnak eszembe, miközben nyolc ember nézi azt a szervemet, aminek csak latinul tudom elfogadható nevét. Sószóró van náluk. A csiga vagyok én.
1: Életvezetők ártalmatlanul. Kétségbeeséssel kapaszkodtunk egymásba. Ezek nem fák gyökereinek, ágainak viszonyulásai. Inkább, mint árvíz idején felpuffadó állattetemek, amik valami véletlen, talán az örvények játéka folytán, ideig óráig képesek mégis gubancban összetartani. Ma valahogy vidám vagy. Kiszellőzött vadságod a falfehér kórházi térből. A sápadságot még értem is. Sápadságodhoz, nyílt titok, aránytalanul hirtelen hozzáfértem. Mindketten süketen, bénán, a legnagyobb félszben, mikor az orvos jő, orvosi eszközt tartva a kézben. Eszközű meghurcoltatásban, seb átkötözésben. Órákig nevettél a viccemen. Nevettél az esetlenségen, nevettél, hogy a szobányi semmilyen környezet, a szűk folyosó is veled nevetgéljen. Önmagad kiábrudalása csak azután érkezett el, hogy nyírkos szél volt, süvített hangosan, betört az ablak. Egyenként szedegetted a szilánkokat, a fájdalmat is a mélyén érintetted. A vérnek serkenése, a rádió duruzsolása alább hagyott, már az éjfélt szólongatta, elhalt. De a kinti zajok nem csitultak, mi pedig mintha összetoltuk volna kórházi ágyaink, és te egészen átjárnál a meddőségben. Most pontosan ilyen, a látható távolság húzódik köztünk.
0: Képződmény. Hónapok csendje alatt bennem nem az élet, nem az akarás. A szorongás sejtjei nőttek. Hús a húsért. Valaki ölni fog. Homályos folt a szülészet zárt ajtaján. Testemen kívül cipelem a vérem. Most legalább látszik. Mi minden nem vagyok. Halál nőtt a hasamban. Kivágták belőlem. Ha élet nőne bennem, kiszippantatnám.

Meddőségeim, tavasz. Először a kórház tavánál találkoztunk. A kiskacsákat etetted. És rögtön ott felhívtad a figyelmet a szavakra, amit használsz. A nyelv varázsát hogy nyeri. A tavacska szélén a kacsák legott a nádasba bújnak. Én pedig cserébe elmeséltem a lámpagyújtogató történetét. Nem volt semmilyen más mentővem, nem volt vigaszágam, ami segíthetett. Ilyettedben felkiáltottál, hogy jaj, te csacsi, úgy félek én a tűztől. Kacagnom kellett volna, de én csak megint egy hibátlan tájra gondoltam, el is mormoltam hirtelen a rendező nevét. A rendező neve viszont olyan télies. Éppen ezért voltál te annyira más, mint a többiek. Pedig körbevettek mennyien az ápolók és orvosok, de ha nem jöttél, csak üres napjaim voltak, ahol elválik birtok viszonyától a birtokos. A fal szorítása. Mint a koponyatörést követő hét kedje, vagy szerdán, vagy csütörtökön, nem tudom. Burokba zárult az idő, még hittem, hogy a lidérces álom végén majd komolyabban meghalok, és felültem, és visszazuhantam, és összeizzadtam az ágyat. De pénteken már úgy döntöttem, ha az élőket még bármivel magamhoz köthetem, ki kell botorkálnom a tóhoz, ami éppen most az ablakból, a part szélén egy angyal arcát tükrözi.

korcsolya. Az illúzióért, hogy bármit is irányíthatunk, a fémcsíkot megfenik. Egyetlen mozdulattal ütőeret vágna. Kihegyezett éllel az örvénytava fölött vékonyodó jégen mélyítjük vájatunk. Egyensúlyvesztés a biztos pont a táncban. Minden bemetszés új indulás. Szakadó tereken siklunk körbe, körbe. Mintha csak úgy. Mintha csak könnyedén. Mintha csak leheletünk fehér párája volna.

Nincs idő. Előbb üres kráter, bemélyedés, kapocs a látható és mondhatatlan között. Úgy fedi fel otthonát, mielőbb a kráterben pusztulásra vágyott. A város partjain apró, metszésnyi gázlángok gyúlnak. Kirajzolják vonalát, s mikor már tart az ébredés, de még minden a visszájára fordul, abban a bizonyosan feltételes, többlet szeretetben. Nem lesz már a kráternek terjedése, forrása, csak ív a mozgó felszín határain belül. Akarata ellenére, csökönyös ív, törés, vonalaid mentén.

0: Piros Rádió. A Keltakarót hallottátok, és vendégeink Horváth Veronika és Tinko Máté szórakoztattak benneteket. Egy kicsit mélyre mentünk a végére, az amarkordát feloldjuk. Reméljük, hogy tetszett nektek, és ha szeretnék élőben is ezt a produkciót meg is nézni, holnap a Refuge-ban várunk benneteket, ez egy kis programajánló, és azért gyorsan, ha már így nagyon belementünk a versolvasásba, észre se vettük, egy pár szót azért mondjatok magatokról, hol lehet ezeket a verseket egyébként olvasni.
1: Minden áthárható című kötetemben például, ami most ebben az évben jelent meg 2017-ben a FISZ-nél, és ezt a Libriben és a Lírában is meg lehet venni, illetve a kiadótól is megrendelhető, és ha ügyes leszek, akkor a holnapi eseményre is viszek magammal pár példányt.
0: Ha szeretnétek venni, akkor ott helyben is megoldható, és Máté?
2: Nekem már 2014-es a kötet, úgyhogy nem annyira friss, de hasonló a terjesztésének a módja, illetve az elérhetősége, mint Verocsnak a köteténél.
0: Gondolom neked már 2014 óta nincsen.
2: Igen, 14 óta nincs újabb vagy frissebb.
0: És mikor lesz frissebb?
2: Hát, ez még a jövő zenéje, de igazából kezdenek körvonalazódni legalább ciklusok szintjén azok a új irányvonalak, amelyek felé így tájékozódom, és egyébként ezek a szövegek pedig rendszeresen megjelennek online felületeken, tehát aki esetleg olvasni szeretne tőlem, az már kötet utáni dolgokat is. Van egy blogom, ahol veszítem ezt, és meg lehet találni.
0: És mi a címe? Hát, titok?
2: Igazából, már hogy a következő kötetnek?
0: Hát a blognak a címét gondoltam, de a következő.
2: Igazából csak a nevem, tehát a Tinko Máté blogja, nagyon eredeti módon, egy WordPress-es felület, ahol meg lehet nézni az éppen aktuális, tehát vezetek egy szép kis listát erről, a megjelenésekre, a publikációkról, illetve hát általában én úgy szeretem, hogy egy folyóiratnak, egy online felületnek küldök többet, és például a SIF Online, ahol rendszeresen megjelentek azóta szövegek, úgyhogy ha valaki, azt hiszem 5 vagy 6 szöveget is lehet tőlem ott egy húzamban olvasni. Tehát ez a szép irodalmi figyelőnek az online felülete, amire utaltam.
1: Engem is meg lehet találni online is, természetesen én is publikálok azért.
0: Igen. És hol? Jó, hát nyilván
1: van
0: Google leírják
1: a nevedet. Fantasztikusan fantáziadús nevű Facebook oldalam, ami a szerzői Facebook oldalam, tehát Horváth Veronika költő oldalam. És ott oda általában föl szoktam tölteni a linkeket, amik online is elérhetőek, de egyébként meg olvasunk print folyóiratokat is, mert az jó.
2: Igen, így van. Csak megerősíten tudom.
0: Hát köszönjük, hogy eljöttetek. És holnap találkozunk újra.
2: Igen, mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok! Szia.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétérítő című műsor. Vendégeink Judit és Péter, a Rehab Critical Mass szervezői, akik idén most már második alkalommal szervezik meg ezt a nagyszerű rendezvényt. Én ott voltam a tavalyin, ez volt az első, éppen arról számoltam be itt a lányoknak, hogy tényleg, megmondom az őszintét, én könnyekig hatódtam azon, hogy ilyen most már végre van, és hogy így együtt tudunk élni és mozogni a városban. Azóta eltelt egy év, kérlek, hogy foglaljátok össze, hogy mi változott azóta, mi az új rendezvénynek a paraméterei, mire számíthat az ebben résztvevő lakosság, és hogy miért csináltok ezt az egészet, az a legfontosabb.
1: Sziasztok! Igazság szerint az összefogás a lényeg, a társadalmi összefogás, és egy olyan környezet, egy olyan Budapest, egy olyan ország, ahol az emberek figyelnek egymásra, és mi hiszünk benne, hogy ezáltal élhetővé válik mindenki számára. Ha gyengébbekre, az erősebbek oda tudnak figyelni, akkor az mindenkinek jó. És hiszünk abban, hogy az embereket az értékeik alapján kell megítélni.
0: Azért nem könnyű játszma.
1: Hát nem
0: korunk Magyarországán belevágni ebbe.
1: Az van, hogy ez megéri. Még gazdaságilag is megéri, hogyha az emberek jól érzik magukat egy társadalomban. És amit kérdeztél, az változott, hogy nekünk a célunk az volt, hogy ezt a nehezen érdekérvényesítő, egyébként nagyon heterogén réteget, a fogyatékossággal élő embereket láthatóvá tenni, hogy merjenek kimenni, és hogy nagyon sokszor az van, hogy mernének, de nincs rá lehetőség, erre majd a Péter, vagy hogy rohadt nehéz, mert nem akadálymentes, se fizikailag, se mentálisan, se infokommunikációban, úgy, ahogy van az egész társadalom, és nagyon komoly eredménynek érzem, hogy ezt a problémát egyáltalán láthatóvá tettük.
0: De ez változik egyébként, Péter, ez a dolog? Tehát akadálymentesebb, mondjuk, mint ezelőtt egy 5-10 évvel volt?
2: Azt gondolom, igen, szervusztok, jó reggelt, de ez egy elég hosszú folyamat, ami mondjuk elkezdődött, mondhatnám azt is, hogy rendszerváltás utáni években. A fizikai akadálymentesítés az egyre látványosabb. Mondjuk azt nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy akik az ilyen akadálymentesség kivitelezését végrehajtották, az életben nem ültek még kerekesszékben. És alkalmaznak olykor tanácsadókat, de a kommunikáció kettőjük között is nem igazán profi. És teljesen másképp csinálnák azt, hogyha egy vállalkozó vagy egy cég, tehát kipróbálná azt, hogy milyen is oda bemenni.
0: Hát vagy bemondanak.
3: Kötelező próba?
2: Hát kötelező próba lehet, hogy van.
4: Amikor már készen van a bejárat.
2: Mondjuk akár az is. De a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a Critical Mass-nek is az a alapvető célja, tehát ez csak egy apró felszínes dolog, hogy most fizikailag akadálymentesítjük a dolgokat, hogy én mondjuk kétféle másságot, mozgássérültséget képviselek, az egyik a kis növésem, a másik az, hogy részlegesen bénult vagyok, és gyakran kerekesszékben élek, hogy úgy élni.
0: Csak nyugodtan fejezd be, és akkor fölkapjuk a telefon, meg a ti is füleseket kapjátok föl.
2: Úgy élni az, hogy egy másság az csak egy kivitelezési apparátus a kommunikációban, és hogy az a lényeg, ami a két fülünk van, és ugyanezt szeretnénk képviselni, mint bármely más ember, akár megélhetés és munkavégzés szintjén is.
0: Kérlek, te is kap fel a fülest. Halló?
5: Sziasztok, ember vagyok.
0: Hello.
3: Hello.
5: Lehet, hogy én vagyok túlságosan naív, de most ti azt komolyan mondjátok, az már vendégekre gondolok, hogy amikor egy ilyen akadálymentesített szervezés folyik, oda nem hívnak meg kerekesszékest. Na ugye most az van, hogy van valami döntéshozó grup, akik ezt majd eldöntik, hogy hol lesz, mondjuk itt tudom én, a járda lecsapva, vagy hol lesznek akadálymentes részek, ezt megépítik, utána fogják megkérdezni tőletek, hogy ez jó, ez így van, jó van ez így.
0: Jó, köszönjük, válaszolunk a kérdésre. Köszi.
5: Hello.
1: Lehet, hogy félreértés történt. Én azt tapasztalom, amikor a mi mozgalmunk kitalálójával jövök, megyek tárgyalásokra, meg baráti találkozókra, hogy nincs olyan hely, ahol mi tudunk találkozni emberekkel. És ha még van is olyan, amit akadálymentesnek neveznek, ott nincs egy WC, ahova be lehet jutni akadálymentesen. És ha van egy WC, amiről azt mondják, hogy akadálymentes, az pont úgy van felépítve, hogy amikor átül a kis Csaba, akiről beszélek, akkor beveri a fejét a WC papírtartó gurigába, és leesik a szemüvege, és tehát, hogy abszolút nem funkcionálisan van kitalálva. És nem
0: de hogy megy át akkor az átadás átvételen?
1: Erről én nem tudok, és igazság szerint mi most csak annyit tudunk vállalni, hogy ilyen eseteket gyűjtünk, a járókelő.hu-val meg is, a közös, hogy mondjam, együttműködünk, és az emberek ott befotózhatnak képeket a járdákról, a WC-kről, és azért, mert hiszünk a proaktivitásban, mi azt gondoljuk, hogyha az emberek beteszik a képeket, amikkel elégedetlenek, feltöltik. A járókelőn egy csomó önkéntes dolgozik azon, hogy ezek a megfelelő illetékesekhez eljussanak, akiknek ez a dolguk, akik azért kapják a fizetésüket, és utána sikeres, mondhatni, amin sikerült változást elérni, legyen ez egy járdaszegély, vagy egy kátyú, vagy bármilyen szitu, azt visszafotózzák, hogy igen, ha szólsz, hogy ott problémád van, és addig szólsz, akkor kötelező, hogy meg legyen oldva.
0: Ez érdekes, ez egy ugyanolyan érdekérvényesítési folyamat, amiben egyik oldalról azt gondolom, ki kell követelni különböző eszközöket, lehetőségeket, de hát ehhez valamennyire ugye tömörülni kell érdekérvényesítési közösségekbe, a másik oldalról pedig a kormányzatnak kutya kötelesség olyan pártotokat kiírnia, és olyan standardeket bevezetnie, amelyek nélkül nem mehet tovább az élet. Ilyen például nekünk itt a rádiónk. Ezt a rádiót, ezt direkt úgy választottuk ezt a helyszínt, hogy tökre akadálymentes legyen. És semmilyen módon nem terveztük, hogy bármi egy picit leadjunk belőle. Pedig tök nehéz volt ingatlan találni, és most sem azért mondom, hogy magunkat igazoljuk, csak az, hogy egyébként ez egy ilyen szándék kérdése is. Hiába láttunk egy nagy csomó helyet olcsóbban, azt mondtuk, hogy nem tudnak bejönni azok, akik egyébként mozgásukban akadályozottak, úgyhogy nem fogunk ide jönni, mert ez egy rádió, és mivel ez egy közintézmény, innentől kezdve a kör bezárult, és hogyha nem lehet följönni, akkor ez nekünk nem lesz jó, hanem ez egy raktárnak lesz jó, vagy nem tudom, bármi másnak.
3: Mondjuk a WC-nk az például szerintem nekünk sem akadálymentesített.
0: De van egy ilyen izé. De részben. Szerintem, de szerintem
1: itt szerintem sok dolog izgi van, mert addig, amíg én nem barátkoztam össze a Csabival, vagy a Péterrel, nem megyek együtt egy helyre, pont eszembe se jut, hogy a WC akadálymentes legyen, vagy az-e, vagy egy járda. Amikor babakocsitoló anyuka voltam, akkor ez szempont volt. Aztán elfelejtettem. És pont erre mondom a láthatóvá tenni, hogy onnantól viszont, hogy tudod, hogy tök jó, és együtt szeretnénk ma menni, és sörözni, bulizni, fagyizni, bármizni, vagy iskolába a gyerek, hogy menjen, onnantól viszont ezt lehet képviselni. És ez az összefogás, hogy én, akinek ez most nem, éppen nem szempont, figyelek rá, és tudom ugyanúgy képviselni, mint a Csabi, vagy a Péter, vagy bárki. Lehet ez látássérült. Szóval ez sok mindent jelöl, hallássérült, értelmi, fogyatékos, szóval sok minden mentális problémával küzdő embereknek, ezt nekünk segítenünk kell.
0: De akkor ez ilyen két irányú egyszer fejben kell eldülnie, és világossá kell válni számunkra, hogy mindenki játszik, és hogy arra kell törekednünk, hogy mindenki mindenhová beférjen, mindenhová eljusson, és akkor ezekhez kell azt eligazítanunk a standardeket.
2: Ez pontosan így van, és az az egyik alapvető szempont, hogy egyfajta bármilyen típusú akadálymentesítés úgy történjen meg, hogy a sérültesben élő ember önállóan végezze ott a mozgását, a kommunikációját, bármit segítség nélkül, ne infantilizáljuk az állampolgárokat. Nagyon sok fizikai akadálymentesítés úgy van, hogy csináltunk rámpát, és akkor ilyen 50 fokos, és tolt fel a jeges januári reggelen. Akár a babakocsit, akárki mást, vagy Nem így működik, tehát kell egy olyan fajta empatikus, nem szándékosan nem toleránst mondok, empatikus szemlélet, hogy azt lássuk, hogy egyek vagyunk, bárkivel megtörténhet. Magyarország köztársasági elnöke kerekesszékben élne, vagy egy multinak az elnöke kerekesszékben élne, azon a helyszínen másfajta akadálymentesítés történje, ezt mindnyájan tudjuk. Én kitaláltam, vizináltam egy képet, hogy valahogy az egész államközösségnek, vagy országközösségnek úgy érdemes élnie, mint egy társasház lennénk. A lakik valaki az első emeleten, ugyanolyan problémája van az, hogy a tető beázik, vagy penészes az alaksori lakás. Egy közösség, bárkivel megtörténhet, hogy cserélünk, és közösen kell azt kigazdálkodni.
1: Erre hagyj rá, mert ez is volt egy ilyen koncepciónk, és remélem a jövőben meg is történik. Én Hollandiában éltem, és ott az egy ilyen szociálpolitikai koncepció, hogy az idősek a földszinten laknak. És hogy ez annyira adja magát, annyira, mert akkor tud menni vásárolni, tudja a saját életét maga intézni, és hogy gondoltam, hogy itt is kéne egy ilyen rehab meghirdeti, hogy aki fönt lakik, az cserélje el egy föntlakó kerekesszékest, cseréljen egy család nyugodtan lakást az emeleten. Lehet, hogy nem jön be, de lehet, hogy egy pár esetben bejön. Tehát, hogy lehet, szerintem, tehát az, hogy a politikusokra várunk, vagy az intézményekre, vagy az egyértelmű, hogy nem működik. Pedig úgy kéne, de hát nyilván nem hiszük, hogy ez így van. Attól működik úgy, hogyha mi állampolgárok, azt mondjuk, hogy erre szükségünk van, vagy itt ez az ötlet, és addig csináljuk, amíg ez megvalósul.
0: Hát illetve, hogyha tudjuk azt, hogy a közösségünkben él olyan ember, aki mozgásában segítségre szorul, akkor kutya kötelességünk, hogy ezzel foglalkozunk akár háztömb szinten, és onnantól kezdve tegyük lehetővé azt, hogy ugyanazokra a szinterekre eljusson. Legutóbb például egy ilyen játszóteret láttam, ahol olyan gyerekek játszhatnak, akik kerekesszékben nőnek fel. És hogy konkrétan bele tudnak tolatni, bele tudnak gurulni ezekbe a játékokba, és utána együtt játszanak a gyerekekkel. Hát ettől nem tudok elképzelni szebb világot, mint amikor végre tényleg kinyílnak ezek a kapuk. És szerintem ez a lelkünknek is sokat jelent amúgy, az, hogyha látjuk, hogy ez működik. Mondjuk én abból a szempontból vagyok érintett, hogy nekem a nagynéném, ő kerekesszékben élte le az egész életét, mert gyermekparalízis kapott annak idején, és hát tulajdonképpen a nyak meg a kézmozgás volt az összes. Tehát úgy nőttem fel, hogy ott ültem mindig, tudod, elől a lábánál ebben a villanyhajtású székben, és hát így járt el dolgozni, így érettségizett le, így élte az életét. És hát pontosan tudom azt, hogy az nem tehetjük meg emberekkel, hogy bezárjuk őket a lakásba, és azt mondjuk, hogy nektek itt kell élnetek, hogy ezzel úgy érzem, hogy megosztanánk az emberiséget. Nem is értem, hogy hogyan tudtuk eddig
3: csinálni. De a gyakorlatban meg ez olyan fokon ez történik, hogy pont hallottam külföldi, hogy külföldiek meglepődnek, hogy itt Magyarországon milyen kevés sérült ember van, mert annyira nem látszik, hogy Nem lehet kimenni gyakorlatilag.
1: Erre mondom, hogy a látható váltétel az minden szempontból, tehát ez egy kétirányú dolog. Egyrészt azok, akik érintettek, kimernek mozdulni, másrészt azáltal, hogy láthatóvá válnak, mi tudunk szolidárisan vagy szövetségesként csatlakozni. Uh-huh. És ezt gondolom működő társadalomnak. Tehát, hogy ez itt a cél.
0: Az mennyire, Péter, az mennyire jellemző, hogy egyébként tapasztalati munkatársakat bevonnak ezekbe a folyamatokba. Most úgy értem, hogy például mi mondjuk droggal foglalkozunk, a kábítószer kérdéssel, és nálunk az egy nagyon fontos elvárás most már évek óta, hogy be kell vonnunk a szolgáltatás kialakításához olyanokat, akik érintettek ebben a problémában, konkrétan a kábítószer használókat. Az mennyire jellemző, hogy az akadálymentesítésbe, akár gyakorlati, akár elméleti alapon érintetteket vonnak be Magyarországon?
2: Én azt gondolom, hogy ahogy a kedves Teves felálló is mondta, hogy ez így van, tehát ezt nem mondta senki kétségbe, csak ez egy más szint, hogy a törvényben így működik, és hogy valósul meg azt, tehát hogy fogyatékos szervezetekkel, a kerekesszékesekkel konzultálnak, hogy most konkrétan, most nagyon leragadtunk egy mellékhelyiségnél, hogy ez hogy nézzen ki, de mégis a kialakítása nem olyan. Tehát ahogy a Judit is mondta, hogy a Csaba leveri a szemüvegét a WC papírtartóba, engem meg lefejel a pelenkatartó, tehát a pelenkázó, mert akkor pelenkázót is belerakunk, és látszik, hogy úgy alakul az egész, hogy nincs végig gondolva az, hogy abba a helyiségbe bemegy valaki egy felnőtt embernek való kerekesszékkel. Én azért csináltattam vékony kerekesszéket, egész egyszerűen, hogy beférjek a férfi WC-be. Hogyha nincsen mozgássérült klotyó, akkor be tudjak oda menni, és ezzel könnyítsem az életemet, mert egyrészt gyakran tapasztalható az, hogy helységek raktárnak használják, ez konkrétan így van. És vagy az, hogy kulcsot kérjek egy áruházban. Most elnézést, most az egy esélyegyenlőség, hogy éppen majdnem összecsinálom magam, és várok egy kulcsra.
0: Igen, vagy szóval a bejáratnál becsöngetni, hogy legyenek olyan kedvesek elindítani a liftet, amíg egy hét alatt kibányásznak a falból.
2: És oké, szóval hogy elhiszem, hogy nehezebb egy kicsit, csak itt van az, hogy amikor a jog, az érdekérvényesítés alanyi jog, vagy az állam, és egyébként az alaptörvényben is vannak ilyen utalások, hogy kegyet gyakorol, hogy a nincstelenekkel kapcsolatban, hogy ez az államnak kötelessége, vagy úgymond megtesszük keresztény irgalomból. Egy másik kérdés, ami az akadálymentesítésnél fölmerül, hogy egy kicsit túl vannak spirázva dolgok. Mondok erre egy példát, nagyon gyakran olyan WC-csésze van, amit 70 éves gerincműtött embereknek alakítottak ki, hogy túl magas. Tehát nem a kerekesszékesnek való, hanem egy műtött embernek, hogy kórházból lekoppintották, hogy nagyon lehet tőle szívni, aki használja, meg van ilyen nagyon drága mosdó, amivel térdet lehet eltörni, hogy állítólag ezt egy teljesen lebénult kerekesszékes hölgy ismerősöm mondta, hogy ő majdnem, tehát hogy nem tudják, hogy az, aki le van bénulva, az nem tartja magát derékból, kiesik.
0: Akkor, bocsásul.
2: Adott esetben, és fölöslegesen odaraknak egy 100.000 forintos mosdót, ami egy 10.000 forintos tök jó lenne.
1: Meg hogy ebbe az egész kérdésben is ugyanúgy, mint a fogyatékos ügyben, hogy ez egy ilyen rendszer szintű probléma. Tehát, hogy az, hogy van valahol egy plázában, többnyire plázákban akadálymentes WC-k, vagy be lehet jutni egyáltalán, az egy dolog. De a plázáig hogy az Istenbe lehet eljutni? Tehát, hogyha onnan nézed már egy kicsit magasabbról, akkor hogy jön le onnan, ahol lakik, mondjuk a negyedikről, onnan hogy jut el valahova, mekkora hatalmas köröket kell írni, és akkor mitől legyen motivált, hogy menjen? És akkor én hogy fogom látni? És ez, tehát, hogy így globálisan ez valahogy így néz ki. És hogy jut el iskolába? És az iskolába hol vannak a képzett tanárok, akik neki tudnak segíteni? És akkor hogy lesz normálisan munka lehetősége, vagy hogy kerül ugyanabba a versenypozícióba? És akkor milyen támogatót kap ahhoz, hogy ő neki ugyanolyan egyenértékű élete legyen, ugyanolyan esélyű hozzáférése? És így tovább. És az előbb volt ezek a, vagy amit mondtál Péter, hogy az önálló életvezetés. Itt a Csabi, ő nagyon ezt képviseli, ő tök
0: egy. Kicsoda a Csabi?
1: A Csabi, a kis Csaba, aki ezt a mi mozgalmunkat kitalálta, az ő fejéből pattant ki az egész ötlet, hogy mint a CM-nél el kell érni a kritikus tömeget. És akkor majd észre lesz véve ez a probléma, nem lehet a szőnyeg alá söpörni többé, mert hogy, amit mond a Péter, soha senki nem foglalkozott érdemben ezzel a kérdéssel.
0: Miért nem?
1: Azért, mert nehezen képviselik ezek az emberek az érdekeiket, sokkal nehezebben, tehát mondjuk, ha nincs hangod, ha nem hallasz, ha nem látsz, ha nem tudsz mozogni, fizikailag nehezebb az érdekképviselet továbbá, ahogy az előbb mondtam, ha ebbe szocializálódsz, akkor esélyed sincsen, hogy te megtanuljad, vagy kevés esélyed van. De akkor itt még az előbb volt az önállóság lakáskérdés, hogy nagyon sokszor az a megoldás, hogy akkor állami intézetekbe, úgynevezett mamut intézetekbe elhelyezni az ilyen embereket, szörnyű,
0: ez a legkeményebb, hogy ilyen van egyébként.
1: Egyfecó, de szörnyű, kegyetlen, és legtöbbször leszedálva, tehát hogy tökre értelmes, munkaképes.
0: De ez a világ szégyene konkrétan, hogy ilyen van.
1: Erről van szó. Szerintem igen.
0: De tényleg?
3: Voltam a kb. Két hete láthatatlan kiállításon, ahol egy Elemér nevű nem látó vezetett minket. Egyébként elképesztő élmény, nagyon ajánlom mindenkinek. Tehát abban a pillanatban, ahol bementünk egy sötét terembe, és az volt a szituáció, hogy ő látott, mert hogy ő tudott tájékozódni, de mi egyáltalán nem. Onnantól kezdve így ilyen nagyon durva falak borultak le. Én nem gondoltam, hogy bennem vannak ilyen nagyon durva falak, de hogy hirtelen ettől a megváltozott körülménytől nagyon ledőltek ezek. És ő mesélte azt, hogy ami után valaki elveszti a látását, az a statisztika, hogy átlagosan 5 év telik el, mire kimer mozdulni otthonról. Tehát mire eljut odáig, hogy ő bemegy egy tanfolyamra, és megtanul pálcával közlekedni. Hogy olyan pofonokba futnak, hogy mondta, hogy ő volt egy állásinterjún, ahova elment, és akkor ott a hölgy már mindenféléket kérdezett, a HR-es hölgy, és hogy egy ponton, hogy jó, de hát, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk itt megbotlik egy székben, és elesik. És akkor visszakérdezett, hogy miért magával mi lesz, ha megbotlik egy székben, és elesik. Hát én felállok. És én? Hát, hogy, és akkor mondta, hogy na, akkor most én is felállok, és elmegyek. De hogy az, hogy az interjúztató HR-esnek nem jut az eszébe, hogy ez az ember Csepel külsőről egyedül bejött a belvárosba egy állásinterjúra, hanem azon szörnyölködik, hogy egy irodai székbe, ha megbotlik, akkor mi lesz.
2: előbb elhangzott az a példa, amit mondtál, hogy a itteni külföldieknek feltűnik az, hogy úgymond kevés a fogyatékos itt Magyarországon, mert nem látják az utcán. Na hát én azt tapasztaltam, hogy múltkor kint voltunk Bécsbe, és két dolog nagyon megütött látványban, hogy pontosan az, hogy nagyon kint vannak a mozgássérültek, teljesen természetesen közlekednek egyedül, családtaggal, akárkivel, és azt lehetne gondolni, hogy így többen vannak. Nem, hanem normális állampolgárok. És az, hogy mennyire ez így van, ezt mutatta, hogy voltunk a Schönbrunni kastélyban, ahol történik az, hogy egyet veszünk, hogy lehet menni, és érdekes volt tapasztalni, hogy a mozgássérültnek való jegy nem létezik, teljes áru jegyet fizet. Azért fizet teljes árujegyet, mert teljes jogú állampolgár a kötelességeivel annyit is keres, ki tudja fizetni a jegyét, nincs infantilizálva egy nyugdíjas jeggyel, hogy úgyse keres semmit, akkor majd be tudjon menni, meg betologatjuk, hanem bemegy önállóan, mozogva, úgy, hogy mindenhova be tud jutni, hogyha ugyanannyit keresel, akkor nyugodtan lehet ugyanannyit fizetni. És ez a kulcskérdés, ahogy Judit is célzott rá, hogy igenis azt szeretnénk, hogy önállóan létezni, keressünk nyugodtan ugyanannyit, mert képesek vagyunk rá. És itt egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon a megváltozott munkaképességek, vagy erősen fogyatékosoknak a 17%-a van kereső munkahelyen. Ez Nyugat-Európában bőven 40% fölött van. És ennek az egyik kulcs problematikája az, hogy a távmunkát, ezt a mai napig is annyira undorodnak tőle a munkaadók, hogy öröm nézni. Pedig ezt direkt provokatívan hangsúlyozom, mert tudom, gerincműtétet lehet végezni távmunkával, robottechnika révén.
0: Meg hát ez a jövő, és akárhogyan is nézzük, az internet talán ebből a szempontból egyik legfontosabb változás, hogy ezeket a társadalmi távolságokat képes lerövidíteni. És hogy az integrációnál jobb eszköz az internetnél, nem is tudom, hogy volt-e valaha az életben, beleértve a kommunikációs lehetőségeket, illetve akár a munka lehetőségeket.
1: Hát meg applikációk vannak, programok vannak, amik itt nem TB támogatottak. Tehát, hogy nem lehet hozzáférni, hogy milliómos fogyatékosnak kell lenni, hogy te ugyanúgy tudjál élni, és ezeket használjad, pedig ezek igazán könnyen hozzáférhetőek lehetnének.
0: Láttam most olyat, hogy ilyen iPhone alkalmazás, és azoknak, akik nem látnak, meg olyanok, akiknek látnak, azokat kapcsolja össze. Ide föl kell tenni nekem, aki mondjuk látok, az, aki nem lát, az fölteszi a homlokára, és a kamerán keresztül az ő általa felvett kép, az nálam jelenik meg, és én tudom mondani, hogy most, ahol ő van ott, akkor jobbra, balra, egyenesen vagy merre. Az mennyire komoly, elképesztő.
1: Tehát, hogy mi a rehabban, azt szoktuk mondani, hogy az egészen az a baj, hogy nem motiváló a rendszer. Tehát, hogy és erre van is a kiáltványunk, amit alá is lehet írni a weboldalunkról.
0: Most mindjárt elmondasz már mindent.
1: Jó.
0: Jó, akkor Judit kérlek, foglaljátok össze Péterrel, hogy akkor pontosan, jó, oké, programajánló következik.

0: következik.
1: A program az idén annyiban bővül az őszihez képest, hogy tulajdonképpen szimbolikusan egyrészt a 0 kilométer kőtől indulunk, ami Budán van, a Clark Ádám téren. Itt egytől is van gyülekező, de kettőtől is, hogy el lehessen dönteni, ki mennyire fáradékony. Programok várják az embereket, a Nem adom föl együttes, az Osan kihozza azokat a bevásárlókocsikat, amik direkt sérült gyerekekkel együtt
0: ilyen van.
1: Van nekik, képzeld el, hoznak vizet az embereknek, aztán lesz 700 héliumos lufi, amire mindenki írhat, lesznek pedagógusok, akik integrált ovikba, bölcsékbe dolgozó, hihetetlen elhivatott emberek, ők gyerekeknek csinálnak mindenféle foglalkozásokat.
0: Ott a Clark Ádám téren?
1: A Clark Ádám téren, a Bringó hintóval hozzák a sérült embereket a Batthyány téről, a riksások jönnek, hogy segítsenek, lesznek kartonszékek, hogy megpihenhessenek azok, akik fáradtabbak. Szóval számtalan, most valószínűleg ki fogok hagyni ilyen szinten a felsorolásból elnézést valakit, de annyira sok csatlakozó van, és annyira a BKK-hoz alacsonypadlós buszokat, hogy a menetbe, aki megfárad, az felszállhasson. Ami nagyon fontos, hajszál pontosan 3 órakor fogunk elindulni. A Tilla lesz egyébként az egésznek a konferenci, vagy aki ezt vezényli.
0: Ceremóniamester.
1: Ceremóniamester. 3-kor elindulunk, és dzsámbedobosok fogják a menetet kísérni egy platós teherautóról. A Fehér Paradicsom klubnak köszönhetően a Lánchídon egy pillanatra megállunk, és föleresztjük a lufikat.
0: Mi lesz a lufira írva? Mit is mondta?
1: Ahogyha hoz az ember magával filctollat, akkor az, amit csak szeretne, a dühe, a vágya, az álma. Mi hozunk valamennyi filctollat, de jó, ha mindenki hoz egyébként. Amit szeretne, azt ráírja, és azt fölengedi.
2: Hát, vagy papírcetlire is lehet írni,
1: azt
2: nem
1: is, és zsinórra kell. Ez egy kicsit macera, tehát én mondjuk, mint szervező az egyszerűség képviseletében.
0: Aki négy cetlit meglátom.
1: Szóval, hogy onnan, aztán a Roosevelt téren megyünk tovább, a József Attila utcán végig vonulunk, a Károly körútról pedig befordulunk ugyanúgy, mint tavaly a Meridian Hotelnél az Erzsébet térre. És itt is számtalan program, amit az előbb a láthatatlan kiállítás a BKK buszokon megjelenik, mégpedig úgy, hogy becsukják a szememet, és akkor megnézem, hogy milyen lehet közlekedni, milyen egy buszra felszállni, például az Esések iskolája, megmutatja, hogy milyen, hogy lehet jól esni, hogy ezt meg lehet.
0: Esések iskolája, ilyen van?
1: Esések iskolája. Igen, és hogy ez egy lehetne egy prevenciós iskolai program. Nagyon sok baleset, nagyon sok sérülés, nagyon sok haláleset, nettó esésből van. Aztán az ölelés terápiások ott lesznek, és kicsit az emberek, akkor lesz a gyerekeknek, akik fáradékonyak, egy nyugis sátor babzsákokkal, akkor ott is ezek az aranyos óvónénik, bölcsisnénik foglalkoznak a gyerekekkel, közben a szülőket egy picit megmasszírozzák az ehhez értők, akkor a Motiváció Alapítvány is csinál érzékenyítést, lesz a Spinner kerekesszékes Kft.-nek graffiti bemutatója, és hát akkor ott a színpad, amit majd lehet, hogy tőled megkérem, de ott fellép a Tunyogi Imre, a Horváth Kristóf színész Bobbal, a Söndörgő, a Republik, a Rutkai Bori Banda, aztán nehogy kihagyjak valakit.
0: Ez óriási, ez nagyon komoly.
1: A Juhász Tomi, a
0: nyugodtan mondjam.
3: Padödő, nem?
1: A Padödő már nem lépje, mert turnéznak, de nagyon sokan.
0: Szóval de fölléptek volna.
1: Nagyon sokan, és hát szerencsére lesz jövőre is, tehát még ők jöhetnek jövőre, de sokan jönnek is, mert elhivatottak az ügy iránt. Tehát, hogy a mi célunk az, hogy ez egy örömünnep. Ez nem egy olyan, hogy akkor most kimegyünk,
0: szomorúan.
1: Van egy fókuszált színpad, ahol... Hanem az a cél, hogy mint egy ilyen pezsgő városban, Berlinben, Amsterdamban, Párizsban van egy fesztivál, ahol együtt nagyon-nagyon sokféle ember jól érzi magát. Meg lehet pihenni, lehet mindenféle érzékenyítésben részt venni, és ami nagyon fontos, hogy a színpadon pozitív példákat mutatunk be idén. Tehát a járókelő, ami a proaktivitás, ezt a játszóteres, a Magic Mish családok, akik érintett szülők, és ezt a játszóteret kitalálták. Van egy applikáció, amit aznap az akadálymentes térképre, egy applikáció, amit aznap a színpadunkon élesítenek be.

0: amikor vannak a nanotechnologies-nak egy fejlesztése, a fejjel mozgatható kerekesszékes program.
1: Van.
0: Aztán még nagyon fontos, hogy a nyitottak vagyunk mögénkár, ami közel 900 céget jelent, akik ugyanabban hisznek, mint mi, tehát cégfilozófiájukban, hogy az értékek alapján kell megítélni az embereket. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy ez a társadalmi összefogás, ez van, és ilyen értemben csodálatos dolog ezt szervezni.
2: Könnyen találtátok csatlakozókat?
0: Keres,
2: tehát, hogy jelentkeznek is maguktól, és jönnek, és
1: mert
2: akarnak,
1: rengeteg.
0: Sokkal jelentkeznek mostanra már, aha, de nagyon sok kutató munka és keresés van mögötte, de nagyon sok pozitív impulzus is jön vissza, uh-huh, hogy van egy ügy, amihez lehet csatlakozni, és szerintem ez Magyarországon kicsit úgy hiányzik, meg hiányzott, mert minden olyan pártpolitikai, mintha arról szólna az élet, pedig nem arról szól, arról szól, hogy jól érezzük magunkat, mert itt élünk.
1: Mm. Judit, ki ad erre pénzt?
0: Képzeld el, hogy ez szinte, hogy nincs mögötte pénz, hát én is önkéntesként csinálom egy éve, és mindenki önkéntesként vesz részt, és a Norvég Civil Támogatási Alaptól az akciópályázaton kaptunk.
1: Hát ez nagyon karcsú.
0: Az nagyon
1: karcsú. Más film is, mennyi az?
0: Nagyon. Annyi, pontosan.
1: Hát, és ez, amit itt most felsoroltál, ez azt jelenti, hogy ez más film is, plusz az önkéntes munka?
0: Figyelj, iszonyú erővel
1: keresem. Ez nagyon kemény, hallod?
0: Iszonyú, gigantikus erővel keresem a támogatókat, és lehet, hogy találok is, még semmi nem fix, és... Hát mondjam azt, hogy imádkozzon mindenki, hogy sikerüljön.
1: Hát aki hallhatja a rádiót és van neki kest, az nagyon keményen kezdje most beletolni ebbe.
0: Igen, hívjanak.
1: Még a maraton előtt.
0: Igen, mert vannak költségek, de azért ami a része, ami a jó része, az, hogy a fellépőktől kezdve mindenki azért támogatásból vesz részt. És erre mondom, hogy van egy ügy, és azt lehet támogatni.
1: És eddig beállnak így az emberek?
0: Figyelj a kérdésedre, hogy én miért vagyok benne.
1: Igen.
0: Hogy én azért vagyok benne, engem különösebben a fogyatékos ügy nem érdekelt, valamiért azért társadalmilag érzékeny vagyok, a gyerekeim, a gyermekek háza is lesz például a színpadon, mint egy pozitív, integrált oktatási példa. És én odaírattam a gyerekeimet, mert én hiszek egy olyan társadalomban, ahol odafigyelnek egymásra az emberek. És az én személyes motivációm az, hogy én azt szeretném, ha a gyerekeim már egy ilyenbe élnének. És megőrülök minden egyes nap, amikor az ellenőrök az időseket lerugdossák a buszról, amikor a hajléktalanokkal úgy bánnak, amikor bárkit származása vagy éppen aktuális állapota miatt, hogy mondjam, méltatlanul kezelünk. Ezt én nem bírom elviselni.
1: Igen, egyébként ez érdekes, és valószínűleg nem csak amiatt, hogy mind a ketten ugyanabban az intézménybe jártunk szociológia szakra, és lehet, hogy a korral jön elő, de egyre érzékenyebb vagyok arra, hogy tényleg, ha bárki az emberiséget bármilyen alapon elkezdi differenciálni, akár bőrszín, faj, származás, bármi, komolyan mondom, mintha merbe rúgnának. És hogy olyan szinten lettem rá érzékeny, hogy nem tudom, hogy mitől van ez, hogy ez így.
0: Én egy kicsit azt hiszem, hogy most egy kicsit az egész magyar társadalom olyan kevésbé odafigyelős, tehát soha nem... Szóval én egyszer csak elkezdtem azt érezni, hogy megyek a gyerekekért a suliba, és az idős néni rohan a busz után, felszáll a hátsó ajtónál, úgyis nyugdíjas bérlete van, de a buszvezető azért leállítja a motort, megalázóan rászól, és ez még hagyján, de hogy amikor szegénynek előre kell kummogni a lihegve, akkor az utastársak föl vannak háborodva, hogy milyen emberek vannak. És akkor valahogy így kiverődött a biztosíték, és hála Istennek találkoztam a Csabival. Mert nem akarom, hogy a gyerekeim, ez az én motivációm, nem akarom, hogy ilyen társadalomban nőjenek föl. És amikor tudok tenni, vagy ameddig tudok, addig én ezt teszek.
1: Igen, mert emlékszem rá egyébként, amikor az első gyereket után panaszkodtál, hogy nem lehet, kismamák ki vannak zárva a közlekedésből. És emlékszem, mondtad, hogy a legfontosabb topik a világon az, hogy amúgy hogyan jussanak el A pontból B pontba, mert csak azért, mert van egy gyerekük, innentől kezdve már kész. Már a városnak egy része 6 betű nem jár.
0: Hát meg amit hogy nem tudsz mondtál a rokonodról, és hogy azért ez az érintettség, hogy ez nem kevés ember, tehát 500 ezer ember érintett, azoknak vannak rokonai, akik közvetve érintettek, illetve minden idős ember kezd el a látását elveszíteni, a hallását, a mozgásában, tehát hogy az egész időskori téma szerintem úgy, ahogy van, unblock ide tartozik.
1: Ageizmus.
0: sokan vagyunk, tehát, és akkor még, tehát, hogy akkor most ezek a sérültek, és akkor vagyunk mi mentális sérültek, rettentő sok sérült ember van. Tehát, hogy szinte alig van nem sérült ember.
1: Igen, egyébként a mentális sérültek, meg a pszichiátriai esetek, azok ugyanúgy ide tartoznak, és ugyanúgy ki vannak zárva egy rakás szintérről. Ami megint csak így megdöbbenti az embert, hogy felnőttként kell azzal szembesülnünk, hogy amúgy a lakosság egy jelentős része konkrétan rabságban él, és nem tud eljutni ugyanazokra a szinterekre, ahová a többi ember. És hogy nem is értem, hogy hogyan tud reggel fölkelni a nap.
0: Hát meg ami még itt nagyon fontos, és ami célkitűzésünkben van, vannak ezek a közterek, amik arra vannak, hogy ott mi találkozunk, dumáljunk mindenféle dologról, nem csak a fogyi témáról, mindenről. Beszélgessünk egymással a Péterrel, és akkor nyílik a világ mind a kettőnk számára. És valahogy ezeket a köztereket, mintha nem arra találták volna ki, hajdanán a civilizáció hajnalán, hogy ott az emberek találkozzanak. Ott már nem ülhetnek a padon, mert méletlenül ráül egy csöves egy padra. Mert leszögezik a padokat. Szóval az ilyenek, hogy...
3: Középső korlát, hogy nehogy odafeküdjél.
1: Igen. Meg ilyen tüskéket, mint amivel a galambokat tartják távol. Igen. Konkrétan ilyenek
0: tehát,
1: vannak.
0: Hogy az, hogy az Erzsébet tér, az, hogy a Clark Ádám tér, az, hogy a Lánchíd, ez mind azt jelenti, hogy mi szeretnénk szimbólum. A köztereket, szimbólumok. Igen. És hogy ez... Erre vannak, hogy mi ott legyünk és jól érezzük. Ma öregek, gyerekek, sérültek, máshogy sérültek, bringások és kerekesszékesek, szóval vidám, sokszínű magyar társadalom, és van ilyen.
1: Meg nagyon jó flash egyébként, tehát szerintem amúgy ilyenben részt venni, és megélni azt, hogy így együtt vagyunk, ez egy nagyon jó táplálék a léleknek. Lehet, hogy most kicsit ilyen romantikus hangzik, de amúgy, de hogy így tökre nagyot merít belőle az ember, megnyugszik, csökken a frusztrációja, és hogy azok a dolgok, amiket eddig érthetetlennek tartottunk, azok egyszer csak így hús kidurrannak, mint egy ilyen szappanbuborék, és soha többet már nem tudsz másként gondolkodni, mint ahogyan onnantól kezdve, és ez pedig az, hogy mindenkinek minden szintér jár, és hogy ha kell, akkor minden egyes közintézményt úgy kell átalakítani. Például Rómában láttam egy nagyon-nagyon szép templomot, és ugye mivel nem volt akadálymentes, üvegből csináltak hozzá egy ilyen lépcsőt, meg egy ilyen hatalmas ilyen rámpát. És hogy úgy, hogy közben tudod, távolról nem sérül meg az épületnek a homlokzata, mert átlátsz rajta, de mégis arról beszélt, hogy igen, Isten házában hogyan fordulhat elő az, hogy nem megy be valaki kerekesszékkel. Az összes templom előtt ilyet akarok látni. Hát,
0: ez az a járókelőre, töltsd föl, Fecó, légy szíves a képeket, pont ez a cél. Oda mész, nem tud bemenni, látod, hogy a barátod nem tud bemenni, aki kerekesszékes, lefotózod, ide rámpát szeretnék, föltöltjük, és amikor nagyon sok bejelentés érkezik, de már egynél is az adott illetékes hivatal el kell kezdjen ezzel foglalkozni. Ez a lényeg.
1: Halló?
4: Szervusztok, Gyuri vagyok.
1: Csáu, Gyuri.
4: Münchenben az, hogy egy templomba bejutni, az már nem is kérdés természetesen, de hogy meg volt csinálva, vagy meg van csinálva a Frauen kirchébe a makett, hogy és bréírással odarakva minden, hogy a vak is be tudjon menni, és meg tudja nézni, hogy mit is láthat a bab templomba belülről, kívülről.
1: Igen, ez is milyen fontos valóban, hogy az, aki nem lát a szintén, az élményből részesüljön. Így van.
0: Nagyon fontos. Hát ez a cél, hogy ez itt is evidencia legyen.
4: Igen, mert az, hogy bemenni, az már nem is kérdés, de sehova, tehát se metróba, se üzletbe, bárhova, az nem is probléma, és sajnos az már ezelőtt 20-25 éve, és ahogy hallgatlak benneteket, hogy felötlőd bennem, hogy az a legborzasztóbb kérdés, hogy erről most itthon tárgyalni kell, mikor mi 96-ba kimentünk, ott ez már teljesen normális volt.
1: Jó, hát,
3: köszönjük.
1: Judit, azt mondjátok még, hogy akkor pontosan mikor van ez az egész hatalmas örömünnep, a Rehab Critical Mass?
0: Május 17-én,
1: tehát most vasárnap,
0: és akkor egy órától lehet gyülekezni a Clark Ádám téren, 3 órakor indulunk, a tömeg nagyságától függően, de 4-5 között odaérünk az Erzsébet térre, és este 9-ig tartanak a programok.
1: Teljesen sötétedésig.
2: Kutyát hozni ér.
0: Hogyne, sőt, mi több, hát egy csomó ilyen segítőterápiát.
2: Na jó, de a segítő kutya az vizsgálza.
0: De mindent ér hozni, de jó. Nyilván nem ér vérebeket hozni.
1: Harami a halon?
0: Tehát vannak azok a... De a kutyát bármit ér hozni. Pont az a lényeg, hogy minél színesebbek. Ötletet is ér hozni, bármi kis foglalkoztatást is ér hozni. Hmm. Nyitott a dolog.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és ezt a rendezvényt promóztátok. Munkátokhoz végtelen kitartást, és nagyon sok energiát kívánunk.
5: Tilos Rádió 90,3.
6: És magas lesz az éterben új fent. Mint tudjátok, minden csütörtökön, illetve most már csak két hetente csütörtökön 18 órától az FM 90.3-on, amit szintén mindenki tud, hiszen nem hallanák különben, amit mondunk. Be lehet telefonálni a műsorba, az a 2-15-37-73-as telefonszáma lehetséges, SMS-t is lehet küldeni, de per pillanat fölösleges, mert a számítógép képernyője az, hogy mondjam, per pillanat tükörként használható. Ezt egyébként a 0620-99-99-903-as számon tehetétek volna meg. És hát magas lesz műsor van, ami mondjuk annyiban igaz, hogy jó magam itt vagyok, de ugye egy erőteljes speedlight tuning van per pillanat a magas lesben. Mi több túlsúlyba, túlerőbe kerültek a srácok a speedlightból, ezért inkább azt hiszem valami speedless néven, ha futunk az ilyenben.
7: Magas light.
6: És hát, hogy mondjam, kapott mottónk, ugye, amit Dark Eye-tól vagyunk kénytelenek örökölni, ez a cyberpunk, és rögtön meg is kérdezzük a hát most per pillanat, mint vendég foglak megszólítani, jó? Aztán jó. Utána pillanatokat leved lesz ebből a szerepkörből. Tudjátok-e, hogy honnan származik a kifejezés?
7: A cyberpunk, igen, a 70-es évek végén írt egy srác egy novellát, amiben a cyberpunkokról ír, konkrétan egy rövid novellából, ahol is a cyberpunkok ilyen romboló, tehát nem az a jelentés volt az eredeti, amit most éltünk rajta, és a srácnak a nevére nem emlékszem, viszont azóta nem nagyon írt novellákat, tehát egyébként egy teljesen, azóta teljesen más életformát vett fel, és nem író most már.
6: Hanem pár.
7: Nem, olyan családapa lett belőle.
8: Igen. Bruce Betkére gondolsz?
7: Igen, Betken, bizony.
8: 1982-ben jelent meg a könyve.
7: Igen, de 70-es évek végén írt,
6: csak nem jelent meg. Ezt a PDM-ból
8: igen.
6: Korrekt.
7: A Betke kifejezés, a cyberpunk, de egyébként a korai cyberpunk irodalmat tekintjük, akkor már a 70-es évek végén ugye a Shockwave Rider című könyv, az mondjuk mondható az első, John Brunnerton az első igazi cyberpunk könyvnek.
6: Igen, nekem valaki mindig a Tigris-Tigris című könyvet emlegeti, aminek a szerzőjével nem vagyok tisztában, te nem hallottatok róla véletlenül?
7: Tigris-Tigris? Aha,
6: még jóval a 70-es éveket megelőzően, talán még a századforduló környékén kéne kotorászni. Nem, oké. Okay.
8: Ha lenne gépünk, utána lehetne nézni.
6: Akkor igen.
8: Nekem rémlik. Rémlik?
5: Szerintem egy híres angol költő volt igazából.
6: Könnyen lehet.
5: De ha most a nevét, azt nem fogom tudni megmondani.
6: Akkor megvan az első betelefonálás.
8: Pedig, hogy rossz májú legyek, az angol kultúra olyan vékony könyvből összefoglalható, zeneszerzők, festők, írók, költők együtt.
6: Hogy el is teszed a PDA-dat.
7: Erre is Shakespeare nevű csávóra gondolsz, aki alig írt valamit?
8: Nem. Most hiába röhögsz.
5: Ezt azért szerintem vissza kéne szívni, mert jó. Mindjárt itt a British Council-tól mennyi telefon fog jönni.
7: Miért? És mennyi könyv?
8: Én nem gondolom, hogy akkora komoly és vaskos jelentősége lenne, de mindegy. Tegyük zárójelbe, ha jó, akarjátok, okay. Én visszaszívom.
5: Hát azért...
7: Nem gyakorlunk nyomást a Max-re, ez a Max-nek a véleménye.
8: Tessék festészet.
6: Hát azért
5: elég keményen van.
7: Turner például festett sokat.
8: Hát igen, meg,
6: hogy
8: na jó.
6: Vonjuk össze a kettőt, okay. Ugye a Blake például, ugye, aki mind irodalmár, mind festő, ilyen kiemelkedően teljesített. Sőt,
8: és annak az egész angol tájképfestészetnek mekkora jelentősége van úgy az egészben?
5: Max, bocsánat, megszakítalak. Azért mondanak egy olyan embert, aki szerintem nagyon kemény, Peter Rillevé például.
6: Jó. Mondjunk angol embereket.
8: Jó, hagyjuk, térjünk vissza.
5: Sőt, akkor mondom, J.J. Ballard, ugye Skiffy műsorról van szó. Például, nem tudom, olvastátok a legutóbbi ésben a társadalom kritikáját, aki ugye mostanában, hogyha jól tudom, egy 85 éves úriember lehet.
6: Körülbelül. Majd te van a fonalon?
7: Nem olvastuk a legutóbbi
5: ésben. Na viszont a Crash című regény. és egyéb, hogy is mondjam, kicsit olyan...
7: Igen, tehát Maxnek egy vicces felvetése ez, mert az egész műsorban konkrétan angol szász irodalomról fogunk beszélgetni, mert a Cyberpunk az egy angol szász irodalom.
6: Egyébként amennyiben a Cyberpunkról fogunk beszélgetni.
7: Amennyiben a Cyberpunkról fogunk beszélgetni konkrétan. De jó, oké, hát most akkor már szkanderozzunk, hogy most a mennyiség számít el, meg hogy kihány kiló hát, könyvet...
8: Mennyiségben azt gondolom, hogy nagyon komolyak, úgyhogy úgy összességében nem vagyok annyira meggyőződve róla, hogy amúgy.
5: És miért? Ja. A hallgatók biztos kíváncsiak rá. Hát figyelj!
7: Mert a műsor készítők egyébként nem, tehát...
5: tehát védd meg az álláspontodat, Max, tényleg. Miért nem jók a brit szigeten lévő író skifiben nyomuló emberek?
8: Most mit mondjak erre? Mit vársz tőlem?
7: Javaslom a csak.
6: Egy könnyű csakkal. Skippeljük a problémát.
8: Skippeljük nyugodtan, mert az egész messze visz, és nincsen kedvem megint most hármatokkal háborúzni ebbe az egész ügyet.
6: Én átülök erre az oldalra.
8: Úgyhogy nem.
6: Csak gondoljatok bele, te tényleg nagyon-nagyon egyszerűen megközelíti a problémát. Mekkora ország ez az Anglia?
7: Nagy.
5: Elég nagy.
8: Nagy. És rengeteg ember beszéli ráadásul itt az angol
7: nyelvet. Lényegesen nagyobb, mint Magyarország.
6: De most egész évben véve, tehát hogyha nézzük egy ilyen a történelem során veendő összteljesítményét ért ezeknek a területeknek, azért ott szegények eléggé magukra hagyatva elválasztva mindig az anyaföld.
7: Jaj!
6: Nem szólt még általán rendesen.
8: Igen, általánosan vágják a szerencset is.
5: Kicsen kérek, és beadjuk a hallgatót.
6: Halló.
9: Douglas Adams, azt hiszem angol volt.
5: Ah, bizony.
8: A legjobban angol volt.
6: És egész nap Douglas Adams-et hallottunk amúgy is a rádióban, ugye?
9: Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt revidálni kell, ezt az angol szerzőmát, de lehet, hogy ez a cyberpunk vagy punk, ez igazából amerikai, nem?
7: Kanadai egyébként, és amerikai, észak-amerikai egyébként valóban.
9: Jó. Sziasztok.
6: Hello.
5: Köszönöm.
6: Na, akkor az időt és a földrajzi helyet belőttük, nem? Tehát igen, végül is volt eredménye ennek az első egymásra dolgászkodásnak.
7: Abszolút volt. Mert hogy Brander az amerikai, Gibson a kanadai, a Betke is amerikai. Uh-huh. Tehát, hogyha már itt a korai cyberpunkot tekintjük, akkor ez egy észak-amerikai műfaj konkrétan. De amúgy sem mennyiség számít, tehát pattanjuk le erről a témáról.
6: Ja. Hát sem a, hogy mondjuk ezt nemzeti holtartozás lévén aztán a cyberpunknak, ez pont fontos összetevője, nem?
7: A globalizáció.
6: Ez a fajta, igen. Ezt majd vegyük sorra ezeket a dolgokat.
7: Vegyük igen, sorra.
5: Na tehát mikor kezdődött ez az egész mozgalom? Mert hogy én készültem ilyen zenével, csak nem érkezett meg Szegedről. A remek postával a Cassandra Complex Cyberpunk nevezetű lemeze, majd jövőjéten lejátszuk a Speed Live-ba. Tehát hogy ez a
6: hangsávot különben egy cserélni, a zenesávot.
7: A Cassandra Complex-től.
5: Nem ismerted Rodney Orpheus? Még Szegeden is volt annak időn.
7: Ezt már kérdezted egyszer, szerintem nem ismertem.
5: Tehát, hogy ez a 80-as évek közepén jött el ugye Magyarországra, ez az egész szág.
7: Magyarországra, igen, valóban. A 80-as évek közepén, úgy én először a Cyberpunk könyvet a szegedi idegen nyelvű könyvesboltban, ami azóta egy mobiltelefon üzlet.
5: Sajnos.
7: Egyébként, ugye haladunk a kultúra felé. Ott láttam, kemény kötésű Monalisa Overdrive-okat lehetett vásárolni.
8: Kemény gyönyörű. A Cyberpunkot miért mondott, hogy sajnos, akkor ez egy helyes vonal, hogy könyvről átálltunk itt.
7: Mobiltelefon.
5: Hát, hogy a bolt megszűnt. Hogy a... Mert tényleg értékes.
8: Cyberpunk ezt nem sajnálja.
7: Azt nem sajnálja Cyberpunk.
6: Most van ilyen statement, hogy mi most Cyberpunkok vagy?
8: Nem,
6: attól
7: félnyedzik.
6: De nincs ilyen.
8: Isten ments, én nem nincs szeretnék Cyberpunk
6: lenni. Jó, rendben, oké. Okay. De csak, hogy mi szerint menjünk.
7: Ja, keménykötés, hogy gyönyörű ilyen, ráadásul olyan borító volt a keménykötésen rajta, ami még rá volt külön ragasztva egy ilyen arc, ami a Monalizának az arca volt. Már a Monalisa Overdrive-ból a Monának az arca, hogy pontos legyek. És a 180 magyar forintra lehetett megvenni, ami beleírt árosz 18 amerikai dollár volt, ami...
6: Tízesre felszoroztak,
7: és ilyen áron lehetett stózba kapni, kérlek szépen. Ez volt az első Cyberpunk könyv, amit én megvásároltam kiskoromban, eredetibe, ugye angol nyelven.
5: Sejtem, hogy azóta egy Gibson aláírás is van rajta.
7: Nincsen, sajnos kölcsönadtam egy ismerősömnek, és azóta Washington DC-ben van a könyv, és nem kaptam vissza.
6: Hát ilyen olcsón nem vett amerikai még.
7: főleg, hogy kölcsönbe kapta tőlem, úgy aztán amikor. Ja, de hát ugye Magyarországra a 80-as évek közepén második felén jött.
10: De mi a hanyas egyébként a Mona Lisa Overdrive?
7: 84-es, ugye a Neuromancer, a Gibsonnak az első könyve ebből a ciklusból, az 82-es. 82-es kiadású. Amikor még Mike Oldfield a Five Miles Out című
5: nevezte. Hát én nem ezt mondanám, csak hogy, bocsánat, a Joy Division-ben Ian Curtis már meghalt, New Order kezdete, és hát a korai nagyon súlyos Cure, és Frontline Assembly, amit nem sokára le fogunk játszani.
10: Meg a Joy Division-szatér értetett, hogy akkor legyünk melyik kicsit.
7: És a szárnyas fejvadász, szintén
8: 84-hoz kötöd.
10: Szerintem kettő.
8: A Voivodnak volt,
7: Voivod, Dimension Hatress,
8: aminek volt egy lemeze.
7: A Dimension Hatress, pontosan, ugye? A káosz elmélet nagyon durván belezizzent a death metalba.
8: És pont Gibsonnak az ihletés, tehát az egészet a Gibson könyv ihlette.
7: Úgy bizony.
5: Egyébként szerintem később beszélünk erről, hogy mennyire lett ez brand igazából, hanem vázolj fel a hallgatóknak, hogy igazából hogy kezdődött ez a dolog, és miért lett, ugye?
7: Na hát az egésznek az egész műfaj kialakulása, ugye az a 60-70-es évek az atomkor sci-fi-nek a csődje után kezdett el megvalósulni, mert hogy ugye állandóan születtek ezek a kimegyünk a csillagokba, meg ugye Star Trek, amit te nagyon szeretsz, meg a csillagok háborúja, ha már itt tartunk, és akkor majd a gyártjuk a fotontorpedóval a energiát, meg minden nyomaját csinálunk, belépesítjük az egész univerzumot, és a fénysebesség másfélszeresével fogunk repkedni.
10: Iszonyú gyors csavarhúzókat fogunk csinálni. Nekem mindig ez eszembe erről az időszak.
7: Nagyon gyors csavarhúzókat.
10: A csavarhúzón senki nem gondolkodik, csak a sebességen.
8: Ez a második világháború utáni állapotnak volt egy hihetetlen optimizmus volt, amikor véget ért.
10: Ipari optimizmus,
8: és ez végighúzódott a 40-es, 50-es, 60-as éveken, ezért építették meg például Brüsszelbe is az Atomiumot, a világkiállításra, egy csodálatos építmény, és ott is egy olyan hihetetlen optimizmus volt, amivel belevetették magukat, és ugyanennek a terméke valahol a sci-fi, a korabeli képregények.
7: Tehát ugye hát arról szólt a történet,
8: hogy... És fejlődés és az optimizmus, ez a 72-ben már a Marsra megyünk, 2000-ben meg már ott leszünk a szomszéd galaxisba, és mindent meghódítunk, mindent legyőzünk, és a technika az nincs is határ, olyan szinten fog fejlődni előre.
7: Mint ahogy az Adams is írta, de azt is figyeljük meg, hogy nem csak a technológia fejlődésről van szó, hanem egy ilyen nagyon expanzív, kifelé irányuló világképről van szó. Tehát, a Föld az csak egy kis pont, és kifelé az ember az a még kisebb pont. A kirajzás történetéről beszél. És ez így, hogy is nem jött be. Tehát ugye semmelyik ígéret nem valósult meg. Jó, a Holdig eljutottak 69-ben, a szép művelet volt, de azóta sem történt igazából semmi komoly űrkutatás területén. Kész, ennyire. Nem lett fúziós reaktor.
10: Nagy lépésnek is lépésnek.
7: Igen, tehát hogy így és ebből, ennek eredményeképpen történt egy visszafordulás, ahelyett, hogy egy ilyen expanzív kirajzás, meghódítjuk a nagyvilágot, az ember erősebb lesz mindenkinél, stb. Helyett egy visszafordulás következett be, egy befelé fordulás, ami pont arról szólt, hogy az önmagad megismerés, az ember megismerés, kommunikáció, emberek közötti kapcsolatok, kommunikációval való foglalkozás, a szenzória, az érzékekkel való foglalkozás felé kezdett el fordulni, és ez lett a cyberpunk indítója igazából. Tehát egy előrevetített kommunikációs társadalmi kép jelentkezik már a sok Wave Riderben, Brunnernél, és utána pedig ugye Gibson ezt nagyon erősen viszi végig, ezt a vonalat. Tehát konkrétan így kezdett ez a történni.
8: De végül is az egész science fictionnek ez egy, hát nem is tudom, tehát valamilyen alkategóriája, amit a technikai fejlődésre helyezte és helyezi a hangsúlyt a cyberpunk is.
7: Tehát nyilván nem a meditációra.
10: Hát nem.
8: Nem, azért itt sokféle irányzat volt, tehát a science fictionben nagyon sok olyan science fiction alkotás is keletkezett ott a 50-es években például, amelyben ilyen kivetítve modellezte a hidegháborús helyzetet. Tehát nagyon sok ilyet lehetett olvasni például a korai galaktikákba. Találkoztak emberiség, idegen civilizáció, háború, abszolút.
7: Jó, de hát ugye a Star Treknek az a sorozat, melyik volt a Star Treknek az a sorozat, amiben a Commander Data először szerepelt?
5: Next Generation
7: az abszolút hidegháborús sorozat. Tehát ott már nem a
8: készült?
7: Az 80-as évek.
5: 80-as évek, és az a legnépszerűbb.
7: És az a legnépszerűbb sorozat, az abszolút már nem a felfedezésről és a kirajzásról szól, hanem az egy olyan sorozat, ahol állandóan ilyen enszerűen megoldják, ilyen padhelyzetet teremtenek, és mindig...
5: Hát. Van a kedvenc részem, ha elmondhatom most. Természetesen. Ez meg a Commander Data, ugye, elmegy egy olyan bolygóra, amelyen középkori szituációban leledzik, és visz magával egy olyan bőröndöt, amiben egy radioaktív cuccos van, és lényeg az, hogy megfertőzi ott a bolygó lakóit, meg akarja gyógyítani, ugye ő egy cyborg, mondhatjuk így, meghal, kvázi, de nem hal meg, hát nem, és aztán felfedezik egy ilyen sírben, szerintem az a egyik leghúzósabb rész különben. Tehát, hogy nagyon, nagyon meg vannak csinálva, mondjuk lehet furcsán kételkedni ebbe bizonyos rajongóknak, viszont hagyd mondjam el az, hogy ez a ilyen skifibe például, nem tudom, ismeritek H.P. Lovecraftet például.
7: Igen.
5: Neki van
7: igen.
5: Néhány nagyon furcsa, olyan, mint hogy a 70-es években íródott volna ilyen Stanislav Lem hatására lévő skifi novellája. Ugye, mert mindenki ilyen horror szerzőnek ismeri, azok teljesen döbbenetesek.
10: Mondjuk közben meg a Lem, na mindegy, tehát ez volt ma már egyébként?
5: Volt bizony.
10: Sokszor? Mindig kikerültem valahogy, mindig akkor valószínűleg kiszálltam az autóból. Elkerültem a Lemet.
7: No, viszont tehát a Cyberpunkra térünk vissza azért, mert hogy tudom, hogy nem szeretitek a témát.
10: A berajzás,
7: és az önmag, és a belsőkkel való foglalkozás, ugye, tehát már odáig jutnak el az arcok, ugye, hogy ki tudnak szállni a fizikai testükből, és egy virtuális térben létezik a lelkük, tehát léteznek majd maguk, tehát már a korai sorozat valamelyikében már szerepel ez a motívum, hogy emberek...
8: A neurománc is körülbelül ezt testesül meg.
7: A neuromán, igen, de ott, igen, ott is már van, de a későbbi részben pedig van olyan, akik ilyen védelmi...
8: Hasonlatosan a Matrixhoz, aki nem olvasta. Tehát ott is ugyanolyan az Ona Sendai 7 számítógép, fölcsatlakoztatja az elek, ott ugye nincs hotdog sütő, amit bedug az agyába, hanem Vektor című alkotásból van, nem az én nagyszüleményem, az zseniális, rettenetesen szeretem. Fölteszi az elektródákat, és ott létezik, és megjelenik a tudatán
7: belül. De ezt mondom, hogy ennél tovább megy, ugye azt mondja, hogy meg tud szabadulni a fizikai testét, a biológiai testétől, és át tudja tölteni a tudatát egy elektronikus rendszerben, vagy egy számítógép rendszerben.
8: Dixie Flatline, aki ugye meghalt, igen. És egy memóriakártya volt, bizony. És azon létezett.
7: És azon létezett, tehát idáig ilyen szinten mennek el a fizikai lét és a tudati lét szeparációjában ezekben a novellákban, de
5: megkérdezem, amit már nagyon régen szerettem volna olyan Cyberpunkkal, meg Gibsonnal kapcsolatban, hogy mennyi köze van ennek a buddhista filozófiához igazából? Meg ez a japán nagyon keményen megjelenő sintoista egyéb ilyen elrejtett cuccokhoz.
7: Hát a sintoizmus az nem buddhizmus.
5: Azt tudom, csak azért mondom, hogy ezek úgy keverednek benne, és úgy megjelennek, sőt a későbbi regényekben is azért mindig való Japánban történnek a fő.
7: Igen, Gibson ő személy szerint nagyon, nagyon japán mániás. Van is egy ilyen cikke, amit írt, hogy My Private Tokyo, amiben leírja ezt, hogy miért volt akkor a hatása a Japán a 80-as években, és hogy miért szerepel ez neki ilyen hangsúlyosan. Ő nagyon japánmániás, és ezért nagyon-nagyon oda is orientálja, főleg a technikai fejlődést és az ezzel kapcsolatos dolgokat. Ami nem meglepő, ha megfigyeljük a 80-as évek Japánját, akkor abban az évtizedben a legjobban fejlődő ország volt Japán. Ott történtek a legdurvább dolgok technológiai fejlődés szintjén, és a mai napig viszik ezt ugye, hogy a belső piacon olyan termékeket szerepeltetnek, amiket nem visznek ki a világpiacra. Talán most az elkövetkező 10 évben Kína fogja ugyanezt megcsinálni, tehát érdemes lesz majd rájuk figyelni. Önálló ez egy ilyen szubjektív választás igazából a japán mánia, tehát nem egy kényszerű választás, hanem én neki rá ez egy ilyen óriási hatása volt, és azért írja bele a könyvében.
5: És mondhatni azt, hogy ez az egész cyberpunk igazából egy ilyen Japanese style?
7: Nem.
8: Szerintem nem igaz. Az, hogy Gibson japánmániás volt, az egy dolog. De az, hogy Japanese style lenne, azt nem látom.
5: Hát ugye mindenütt ezek a műszerek beépítése, ugye az egyik, az egy sziget, ugye?
7: Japán, ez egy sziget.
5: Több sziget. Azon a mesterséges szigeten történik, tovább kicserélik az összes dolgot.
7: Ami egyébként valósul meg, tehát ugye Tokióban van már olyan rész, amit a szemétből töltik fel a tengert, és arra építkeznek. Tehát, tehát ez a valóságban is történik. De erre majd, hogy már mi valóság, mert minden majd később térünk vissza. Ami nagyon érdekes igazából, és ami közkeletű lett már, ugye az a rengeteg fogalom megalkotása, ami akkor történt. Maga a cyberspace fogalma Gibson, ugye a Matrix Gibson szintén. Ugye úgy kell, hát egy bölcsész emberről van szó, ezt ne felejtsük el, és írógépen írta az első két könyvet.
5: Köszönöm szépen.
7: Tehát direkt így elment ilyen geek konferenciákra, hogy így lásson geekeket. Tehát, hogy így...
5: Na, ez a geeket azért fordítsuk le hallgatóknak.
7: Geek. Kommunikációs problémával küzdő, frusztrált számítógép őrült ember.
5: Addiktok.
7: Addiktok, igen.
5: Akik doktor Csánoshoz mennek.
7: Nem mennek ők senkihez.
8: Ez már...
7: Mert maximum VI-ba nyúlnak bele. És
5: tehát egy szubkultúra, mondjuk akkor
7: finoman. Na és tehát, hogy ezt így vágtad, én nem nagyon vágtam ezt a történetet, de hogy miért is kezdtem el ezt mondani, mert szavamba vágtál és megzavartál.
10: Meddig tekerünk vissza? Tehát, hogy a fogalmakról volt szó.
7: Ja, hogy a fogalomalkotás, persze. Tehát ő például, mint bölcsész, nem nagyon furcsán vette azt, hogy mennyire leleményes és szabados az informatikai iparra, különösen ez a geek kultúrának a nyelvhasználata. Tehát az igékből, vagy főnevekből igeképzés, vagy fordítva, tehát az ilyen szófajok közötti átmenetek, meg ilyesmi, az nála, az ugye egy normális nyelvésznek valamiért ez egy bonyolult dolog.
10: Gátlásokat kell
7: küzdeni hozzá. Pedig
8: az angolban volt ilyen, úgyhogy Tubogár például, ami régebbi.
5: Hát, mint nyelvész azért, hogy is mondjam, ezt ilyen csökeménynek szokták közé nevezni. Tehát a nyelv, hogy is mondjam, hát ugye egyre kisebb szókincs is egyre...
7: Nem kisebb, tehát nem azt, kisebb. Mondod, azt mondod, hogy az interface, tehát konkrétan
5: köztes
7: az egyik példa...
5: Köztes pofa lesz például, mint magyarul nem. Fordították annak idején.
8: Nem, hogy fordították
7: de ki. Nem is fordították.
8: Kulturálisan poénkodtak ki.
7: Meg nem erről van szó, hanem arról, hogy az interface az egy főnév eredetileg, és az interfacing, mint ige, az nem egy hivatalos, volt egy hivatalos szava az angol szókészletnek a 90-es évekig. A 80-as években még csak geekek használták, és egy rakás ilyen innováció jött be. A Gibson maga...
8: Egyszerűen föltaláltak olyan dolgokat, amelyekre nem volt szó.
7: Vagy
8: nem volt rá fogalom, hogy mi történik, és alkottak különböző analógiák alapján ide tartozó fogalmakat.
5: Kvázi ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen
8: nyelvezzel szegényedett.
5: Ilyen jossz nyelv, tehát egy speciális osztálynak a nyelve lett.
8: Egy szakmának
7: a nyelve, mint hogy az orvosok egy halott nyelven beszélnek, hogy a beteg már szokja a túlvilágot.
5: Ti mondhatok ezt.
8: Minden szakmának megvan a saját
5: szerepje.
7: De hogy visszatérjek arra, amit eredetileg szerettem volna mondani, tehát hogy a Matrix, ugye hogy a Matrix fogalom hogy keletkezett, ugye a Gibson tehát nem értette ez, és akkor úgy képzelte el a magát a cyberspace, mint olyan, mert látta, hogy jött a sok csávó, hogy nyomogat, és hogy valamilyen azt levette, hogy valamilyen más térben mozognak, ugye abszolút, tehát hogy beszélsz hozzá, és nem reagál meg, szóval ilyesmi ott ül a gép előtt, és így beszippantotta a monitor az arcát a figurának. És így nem nagyon vágta, hogy most ez hogy van, és így elképzelte, hogy hát ők valamilyen más térben vannak, de nem nagyon tudta ezt vizualizálni, és akkor ilyen gótáblaszerű, ilyen négyzetrácsot gondolt el, ahol ugye a rácspontokon vannak a fontos dolgok, gondolta úgy ő, már csak azért is, mert hogy az IP címeket ő koordinátaként kezdte el értelmezgetni, hogy ez egy szám 4-es, ugye az IP 4 cím, és akkor így gyakorlatilag ilyen 2D kétdimenziós ilyen rácsot képzelt, és ezt nevezte a Matrixnak, mert hogy ugye a Matrix,
8: mert hogy
7: az egy Matrix.
8: Igen.
7: Tehát a maga a Matrix fogalom így keletkezett, ugye azóta már ez egy közkeletű fogalom lett, vagy hát ugye a Wachowski testvérek tették azt nem végképp hozzá. Ugye akkor a maga ugye a cyberspace, a Cyberjockey, Cyberdeck, tehát ugye ezeket hozta még őbe. Ugye maga a cyberpunk az, ahogy mondott, Bruce Bethke-től jött, az nem őtől származik. És akkor ugye elkezdték ezt a gondolatkört így kiépíteni. Ugye a Gibson az első három könyvével a Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, ugye ez volt az első három alapkönyv, amit ő így megírt maga. Ugye akkoriban a laptopok még nem voltak, hanem úgynevezett portable computerok voltak, ami a bőrön nagyságú, de van volt a foggantyú, tehát arra lehet vinni. Viszont ugye kiadott az Apple az Apple 2 C-t, ami viszont egy hordozható, hát a laptopok, mai laptopokhoz valamelyest hasonlító gép volt, és ez 80-as évek eleje szintén. És amikor ezt meglátta Gibson, hogy gyakorlatilag egy hordozható írógép méretű számítógépről van szó.
8: De a 2C-nek önálló monitora volt.
7: LCD kijelzőt lehetett három.
5: Ja. Tényleg?
7: Viszont.
8: Hova? A
7: billentyűzetre lehetett rátenni, és rá lehetett hajtani a billentyűzetre az LCD.
8: Nekem van 2C-m, úgyhogy most itt...
5: Hoppá!
7: Hoppá!
8: Nincs monitorom.
5: Teszteljük nincs akkor, monitorom. Hogy igaz vagy nem.
8: Nincsen monitorom, úgyhogy...
7: A képeket, amiket láttam, azokon viszont mutatták egy LCD-vel is. Uh-huh. És erre, tehát ez alapján gondolta, hogy hú, hát akkor ez lehet, akkor lehet olyan méretű gépet sem, amit el tudsz vinni magaddal, akkor majd biztos ezek az arcok majd viszik magukkal a saját gépüket, mert hogy fontos nekik, és a maga a CyberDeck, ugye, amit ma a laptopnak hívunk, az ötlet az így jött be.
10: Na most az vicces, egyébként, bocsánat, de a spanyolok is 2C-t árultak, mint saját laptopot, úgyhogy még egy házba betették a cuccot. És van itt a nem tudom, technológiai múzeum, nem tudom, hogy hívják itt Budapesten, pont egy haverom most volt tegnap előtt, és mondta, hogy szét is szedték, meg is nézték, és ott van benne a 2C szépen. Rendes Apple-ben van minden, és majd fel lehetett kapni.
8: Most. Azért abban a korban nem ez volt az egyetlen kisgép a PC-hez képest, az úgynevezett portable PC, az tényleg ilyen volt, ahogy mesélted, ugye bele volt építve a katósugárcső, a billentyűzetet ráhajtottad az elejére, és az
7: hát
8: volt
7: a... Hát mint a Juroc hordozható tévé, úgy kell elképzelni.
8: Hát nem úgy kell elképzelni, annál sokkal nagyobb
5: tévé volt.
8: És inkább két ember számára volt portéből, mert azért úgy volt egy ilyen hosszú fül a tetején, amit fölhajtottál, és megemeltél egy ilyen 20 kiló fölötti doboz, nem volt egy annyira sunshine-os azt úgy hordozni, de két ember kényelmesen meg tudta fogni, és tudta vinni, úgyhogy mint egy ilyen nagyobb, kemény, merevebb bőröndöt kell elképzelni.
7: Jelentkezik a pult.
5: Szerintem kérdezzük meg egy-két hallgatók is, hogy tényleg ők láttak egy ilyen gépet.
8: Nekem volt.
5: Ja.
7: Én is láttam.
5: Helyzetélőben vagy.
7: És is rendesen.
10: Komoly helyzetélőben. Mindened van gyakorlatilag most, amely
8: összefelelőt. Ez túlzás. Nem.
10: Hát a monitor kivéve egyébként.
7: A kettő célját.
8: És ugyanakkor meg viszont a többi gép, tehát a C64, VIC20, a többi Apple gép, azok ilyen hasonló kicsike méretűek voltak. Csak a PC-k voltak ilyen...
7: Hát jó, de nem
10: volt... Az első Apple is mennyire rendben volt, milyen kis kompakt cucc volt. Hát van a San Francisco-i...
8: Lényegében a portéból az asztali, nagy asztali klasszikus PC-től abban különbözött, hogy füle volt.
7: Igen. Ezt mondom.
8: Ugyanaz a dimenzió.
7: Jó, csak de hát a 2C, ugye az LCD-vel rajta, az meg amit a teljes gépet tudtad viszonylag kényelkezni, ez a hordozható írógép méretben cipelgetni. És igen. Akkor ez így volt.
8: Még, és ilyen magas volt, ez körülbelül mennyi olyan 8-10 centi.
7: Mondhatjuk a hallgatóknak, 10, hogy...
8: 11. Maximum mondom, hogy 8-10 centi vastag lehetett a gép. A billentyűzet az úgy kell elképzelni, mint a klasszikus billentyűzeteken csak a betűsor, tehát nincsenek ott a numerikus padoldal, nincsenek kurzor, szélessége nagyjából akkora, és hát a mélysége az olyan 30-35 centi lehet.
10: Kajnára.
7: Ja, és ez az ocsmány fehérből volt csinálva.
8: Igen.
10: Csak még nem ebből egyébként, ha volt olyan szilárdabb verzió, vastagabb is volt, szerintem a bakányra jobban emlékeztem, nem.
8: És a picikek is zöld monitor, mármint a képernyője volt zöld, tehát az a klasszikus katócsugárcsöves monitor volt olyan nagyjából, olyan 10 szor átmérő képátló környéken lehetett. Úgyhogy ez egy nagyon szuper szerkezet volt.
5: Visszatérve itt a Gibsonra, hogy megkérdeztem azt, hogy kvázi Gibsonval tisztelettünk egy olyan embert, mint egy modern kori Verne Gyula, aki ugye írt mindenféle ilyen szuper high-tech cuccokról, csak ugye nem tapasztalta meg ezeket? Hát de vagy mit szól ő hozzá?
7: Hát ő megtapasztalta, és szerintem élővel el fogunk jutni azért is, hogy hogyan, meg merre. Inkább még vesézzük egy kicsit azt, hogy még az elején, tehát hogy milyen ötletek, meg ideológiák jöttek be még itt a korai szakaszban is. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy az ember a tudatát és a fizikai valóját, vagy biológiai valóját el tudja egymástól távolítani. Aztán olyan ideológiák merültek fel, mint az érzékszerveket megkerülő stimuláció, ugye hát Gibson ezt direct sensory linknek hívta, itt közvetlen szenzoriális érzékelésenink, amikor is ugye nem a, mert hogy most hogy csapjuk be magunkat? Nem motorikusan nyomod. Tehát meg a szemedet, meg a hallás, ami nem úgy csapod be, hogy hát tényleg hallasz valamit a füleden keresztül, csak az mondjuk egy fölvett hang, vagy egy mesterségesen generált képet látsz, és akkor így csapod be azt a látó részét az agyadnak, hanem konkrétan az érzékszervek kikerülése nélkül. Ugye az volt az ideológia, hogy lehetne csinálni egy ilyet, hogy hát közvetlenül ráhatni az embernek a tudatára. És hát egy ilyen fajta...
8: Ezt csinálta pont a gép, az Anaszendály.
7: Igen, pontosan.
8: És lényegében az egész Matrix egy hallucináció volt, és az egész ilyen számítástechnikai
10: ilyen
8: tripként jelent volt a felhasználó.
7: Tehát egy ilyen hosszan értelemben hallucináció ment át a csávó.
10: Halló.
11: Sziasztok! Én még egy ebbi dologhoz szeretnék hozzászólni, meg a mai előző magaslesben is, a napközbeni magaslesben is volt ez a téma, hogy ti nem voltatok? Na jó, mindegy. Volt már egy műsor, ott is említették ugyanezt, hogy úgy fogalmaztak, hogy az industriális társadalom így lett a klasszikus sci-fi, hogyan ment át ebbe az inkább befelé fordulós dologba, és akkor ti is, meg ők is ilyen társadalmi változásokkal magyaráztátok ezt a dolgot, de egyikötök sem említette hát nem tudom, mit lehet erre mondani, a pszichedelikus forradalmat, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy a 60-as években a különböző pszichedelikus kábítószereknek a robbanásszerű elterjedését, és annak az író generációra való hatását.
7: Hát az igazság, hogy szerintem rossz helyen kapizsgálsz ilyen szempontból, mert hogy a Philip K. Dick ugye már talán az egy legpszichedelikusabb sci-fi író, akit ismerek, és ő korábban írt ennél.
11: Igen, de őt nem is annyira lehetne belesorolni ebbe a klasszikus science fiction amilyen mondjuk az Asimov, vagy a Lem, vagy...
7: Korai díket, no, tehát 74 előtti dík, mielőtt ugye megtért, először megzakkant, aztán megtért a szentem, az előtti dík az nagyon is klasszikus science fiction.
11: Igen, azokkal a témák, amik például az 50-es években íródott kizökkent idő, az nekem sehogy se illeszkedik az akkori, mit tudom én, űrkutatással, meg ilyesmivel foglalkozó sci-fikánomba. Tehát az egy olyan science fiction, például az azt mondom, az egyik legkorábbi könyve, ami abszolút a Földön játszódik, és abszolút az alternatív valóságokról szól.
7: Na jó, de hogyha megnézed ugye a Palmer Eldritch három stigmatája, az is ugye űrutazást foglal magában.
11: Igen, de azok csak ilyen kulisszák szerintem az egész történethez. Szóval most oly mindegy, hogy azok a drogok egy másik naprendszerből származnak, és mondja azt most marsi telepesek tolják, vagy pedig tehát azt az egész történetet úgy, ahogy van, azt a Földön is el lehetne.
7: Na jó, de most nem értem, hogy mi a kérdésed, tehát hiányod.
11: Ja, nem kérdés, csak hogy szerintem és állítás, hogy szerintem igenis nagyon nagy hatással volt erre a váltásra az, hogy egy olyan írógeneráció jött, akik ezeken a drogokon nőttek fel.
7: Jó, oké, köszönjük a...
11: Hello!
7: Köszönjük a kommentet.
1: Egyébként nem jogtalan.
7: Nem jogtalan, nyilván. Főleg, hogyha pont azt mondjuk, hogy az egész cyberspace élmény az egy trip, gyakorlatilag egy hallucináció, amin ugye átmegy a csávó. Amellett ugye korlátozott az élmény maga, úgy értem, hogy az egész cyberspace-t ugye nem érheted el, csak hogyha meghekkeled a rendszert, mert ugye, hogy a megfelelő emberek ezt elzárják előled, és csak a biztonságos részt adják meg. Illetve hát ugye olyanok is vannak, hogy maga a film, ugye hát az is már ilyen full hallucinációba megy át, nem csak vizuális és hangélmény, külső vizuális és hangélmény, és ezért ugye a film felvevés az úgy néz ki, hogy valakinek a tudatára már rögzíted, tudatállapotát rögzíted végig, értelemszerűen filterekkel, hogy a fejfájását kivegyél meg a ez a fajta dolgokkal.
8: De ezt olyan szívesen van a filmet rögzíted.
7: Tehát, hogy egy ilyen szintig megy el a, úgymond a filmrögzítés, hogy itt egy ilyen teljesen szubjektív élmény irányába. Sőt, ugye a kommunikáció szempontból is lehetőség van tehát nem beszéddel kommunikálni, hanem közvetlen, vagyis mondjam, média nélküli kommunikációra, vagy hogy fogom.
5: Ezt hívták ugye más kultúrában telepatikus kapcsolatnak? Hogy
10: igen. De ugye itt végig arról van szó, hogy az összes motorikus eszközt, ami körbeveszi az agyadat, azt hogyan lehet kikapcsolni.
7: Igen, tehát a tudattest elszeparálása.
10: De hogy ez nem megy, ugye? Erre elvileg sem megy, mutatnak rá a neurobiológusok mostanában.
7: Hát, vagy hogy érdekesen megy, vagy szóval.
10: Igen.
8: Pedig milyen jó jönne ez az embernek, aki számítástechnikával foglalkozik, mert olyan hihetetlen mennyiségű
10: adalmat kell. Tempóval lehetne programozni.
8: Nem, meg elolvasni, meg tudást elsajátítani, amikor kijön valami, ami témába vág, és ott vár téged mindjárt több ezer, vagy több tízezer oldalnyi dokumentum.
10: Most meg mindenre vonatkozik.
8: És másfél év múlva el is évül az egész ezzel a lendülettel, ahogy jött. És ezt úgy becsatlakoznál, és így beszívnád magadba, ez még a praktikus.
5: Egyébként, hogyha nagyon lesarkítjuk azért, hogy nehezen tudnák elképzelni Max barátunkat, mint egy memóriakártya, amit a Tilos Rádió műsorába becsatlakoztatunk a pultba, és akkor kommunikálunk vele.
8: Nagyon véges is a kapacitás.
5: Néha fél évente update-eljük memóriával egyéb dolgokról, hogy felüldjön, meg rácsatlakoztatjuk a világhálóra.
8: Igen, a memóriák kapacitása növekszik, én meg úgy érzem, hogy én folyamatosan csökken.
10: Jó, azért kell venni mindig egy nagyobb és nagyobb kártyát.
7: Igen, hogy érezd, hogy kevés a tiéd nagy az egészhez képest. De milyen cikk lenne, hogy elhoztad a Max-et otthon.
5: De hát erre nem lehet szükség, mert a cyberspace-be online bekapcsoljuk, és akkor bárhol elérjük.
10: Azonnal letöltjük. Na, de az internetről nem beszéltünk furcsa módon, pedig mintha azért lenne szerepe szintén, ugye?
7: Igen.
10: Tehát az áramlatok mögött ott van azért az a hálózatos díj is.
7: A hálózatos díj nagyon erősen ott van, ugye hát maga az egész cyberspace szól arról, hogy ugye minden hálózatban van, hogy össze van kapcsolva, nem kell fizikailag oda menni sehova ahhoz, hogy az ember azokkal tudjon kommunikálni, akik a túloldalon vannak. De ez egy
10: ennek
7: ilyen alapvetése.
10: Ennek vicces, hogy egyfolytában a földrajzi a cyberspace-t a képzónál, ugye mindig van egy ilyen geográfiája. Igen. Mindig meg van mondva, igen, hogy ott látható az a három fénylő, vörösben fénylő piramis, az a izé, ott nem tudom miért. Tehát, hogy mindig van egy ilyen sajátságos kis több ilyen földrajzihoz kapcsolható térkép az ő fejében, illetve annak a fejében a képen.
8: Ez lehet, hogy amiatt van, amit Dárkály is mondott, hogy koordinátának vette le ott a.
10: Hát de ez az egyszerű kis tévedés, ez olyan csodálatosan kinőtte magát és elborjázott az összes, ugye nyilván a műfajt valamilyen módon vizualizálni próbáló mozi filmben is minden alkalommal a cyberspace az egy ilyen hihetetlen furcsa, általában egy ilyen újabb és újabb 3D szoftverek tózódása, de általában egy ilyen épület csoport, vagy valamilyen fajta ilyen architektúra jelenik meg, amiben aztán az ember mindig csak halad valahol, hogy a Szabolcsra kedvenc ilyen példa az a Johnny Mnemonicban, amikor megy, keresi a faxot 10 percen keresztül. és megy ilyen dolgokon át, a titkosítási kódokat pörgeti át, mint ezeket ezt a játékot, amit kivágsz külön néhány formációt, és mindenféle más formát össze lehet belőle rakni ilyen nőségi domokból.
7: Igen, nem tudom.
10: Aha, tehát ugye a
8: tangram?
10: Tangram, igen. Ilyen tangram három szöveget forgat a csávó, és utána vagy beengedi, vagy nem, akkor tudod, villámot szól,
8: de most
10: az Axis Denied megjelenik. Na és az egész egy ilyen tévedés, ugye, ami elképesztő szintekre bújt.
8: Képzeld el, ugyanezt beülnek, és akkor nézel a moziba másfél órán keresztül mondjuk egy ilyen kis hallucinogén, ilyen kis örvénylő, kicsit ilyen Mandelbrotos képernyővédőt. Költséghatékony lenne nagyon, de nem hiszem, hogy úgy nagy, de nem hiszem, hogy egy ilyen igazi blockbuster lenne.
7: A Derek Jarmannak a Blue című filmje, az konkrétan semmi más, csak egy kék című, kék háttér hanggal.
10: És az Inspire-re szólak, aki tudom hozzá ezt. Aki szabadalmaztatta a képet, igen.
5: Van egy másik megoldás, a Star Trekből, ez a holoszoba. amíg ugye bárhol el tudnak menni, mégis ugye egy x-szer, x négyzetméteres, ez egy kedves kis hely.
10: Ami szintén ugyanúgy ezek egyébként ezt a geográfiai konzekvenciát hozza magában.
5: Igen. Csak mondjuk ott egy kockába.
7: Viszont a holoszobában ugye nem halucinációt él át, ugye, hanem ott a tehát az a nagy különbség, hogy a testén kívül marad az érzékelés.
5: Én mindig azon gondolkozom, mi van, ha neki pattanok például a falnak, akkor mi történik? Lehet, hogy ez egy gyanú per.
10: Azért, hogy ezen gondolkodsz mindig. Az is erős.
7: Igen. Megállva. Nem, hogy neki patoljak.
10: De tényleg, tehát, hogy ezen nem gondolkodtatok? Mert nekem volt egy ilyen furcsa időszak az életemben, amikor valamilyen a Disneyhez hasonló megismeréstől hajtatva megnéztem az összes hát valami életemben cyberpunknak nevezhető, vagy vele reláció hozhat filmben ezeket az interfészeket, meg ezeket a virtuális valóság vizualizációkat, hogy ezek mennyire működnek, nem, mi van kitalálva belőle, mi nincs kitalálva belőle, és hihetetlenül, de még mondjuk a, szerintem a legutolsó ilyen klasszikus értelemben vett ilyen immersive, de display, de izé, az ugye a Minority Report-ban volt.
7: Igen, hihetetlen rossz.
10: Tökéletesen működésképtelen és elég fantáziátlan megoldás.
5: Viszont megcsinálták már sajnos az amerikai cserekben.
10: Hát csak az újakat.
5: Hát a kesztyűs tud.
7: De arról nem is beszélve, hogy abban a filmben, tehát ugye hihetetlen nagy IT infrastruktúra ott van, és konkrétan a fizikai adathordozót teszi át az egyik asztalra, a másik asztalra.
10: És azt kell bedugni. És be is kell dugni. Tehát hogy képzeljük el ezt a dolgot? Vagy ez korai kérdés? És azért, mert hogy mivel engem mondjuk ugye ezek lehetősen érdekel, hogy ezen tényleg a Pix pilóta kalandjaihoz hasonló módon fogunk szórakozni, mivel valami 10-15 év múlva, mint ahogy talán már most is, de tehát hogy képzeljük el ezt a dolgot akkor?
7: Viszont... Hát a probléma szerintem pontosan az emberi interfészen.
5: Hallgató?
10: Jó mondás.
7: Halló.
11: Viszont ott volt a Szerelmes Tomasz című film, arra nem tudom, hogy emlékeztek el pár évvel
10: ezelőtt. Nem, mondj valami.
11: Abban szerintem meg pont az volt a nagyszerű, hogy teljesen olyan formában mutatta be ezt a úgynevezett virtuális valóságot, vagy hát inkább ezt a hálózatot, ami összeköti egymással az embereket, ahogy az a valóságban is működik, tehát ahogy azt a mostani mindennapjainkban megéljük, hogy a számunkra a virtuális valóság az a, nem tudom, az IRC kliensnek az ablaka, vagy a levelező kliensnek az ablaka, vagy éppen a brózeremnek az ablaka, tehát jelenleg ennyi a virtuális valóság. Az a film az egy olyan fickóról szól, akinek olyan fóbiás betegsége van, hogy nem bír kilépni a lakásából, és nem bír más emberekkel érintkezni konkrétan személyesen, és azért egy ilyen zsilippel elválasztott lakásban lakik, ahova neki, mint tudom én, két hetente hordja valami cég a kaját, meg minden dolgot, amire szüksége van, és csak és kizárólag a számítógépén keresztül érintkezik mindenkivel. És akkor hát azért Szerelmes Tomasz a cím, mert keres magának partnert az interneten keresztül, de hát olyan partnere van szüksége, aki viszont hajlandó azt elnézni, hogy nem találkoznak személyesen.
10: Ez a valóság.
11: És szerintem az a jó a filmben, hogy nagyon, nagyon következetesen végigviszi ezt az ötletet, és egy csomó apróságot belerakott. Tehát szóval így végig van gondolva, és nagyon jó ötleteket tesz bele. És ilyen tök ironikusan ez a cybersex is bele van téve, hogy akkor ő vesz ilyen kitet magát, amit így magára szerelhet, és akkor a kiszemelt is vesz, és akkor megpróbálnak úgy szexelni, és ebből mi sül ki, meg stb. Nagyon mindegy, hát szóval akkor ezt így ajánlom neki.
10: Na, megnézem. Hello. Csináltak egy ilyen teljesen fake kamu szájtot.
7: A networkölt, virtuális
10: szex. Igen, periféria.
3: Igen, gyönyörű rajzokkal és teljesen kamu adott lapokkal.
10: Na, de hogy képzeled?
3: A kis karikatúra, amit ma reggel láttam. Az egyik kutya gépelt, számítógépen ott volt a másik, és kövesett úgy bőrözött, hogy te figyelj, az interneten úgyse látják, hogy egy kutya vagy.
5: Ez nagyon klasszikus volt. Viszont a hallgatók...
3: Igen, de nekem új.
5: A Tilos Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
7: A Magas Lesz külön kiadását.
5: Hát vagy ilyen Skifi nap, ugye?
10: Igen. És a telefonszámod azt szerintem simán elmondjuk 2-15-37-73. SMS számot nem mondunk, mert nincs.
7: És hogy lehet, most zenét hallgatunk, és utána elképzeljük, hogy is képzeljük.
5: És hogy van ötletetek, hogy milyen lehet a cyber világ,
10: akkor lehet a kedvesebb országoknak.

0: Tilos Rádió 90,3.
1: Magas lesz.
2: A Dárkány szájában milyen jól hangzik. Magas lesz, igen. Meg a 2000.
1: Magas lesz, speedlight, speedless.
2: Speedlessen vagyunk. És azért, hogy ezt a hát alternatív cyberspace vizualizációt el is tudjuk képzelni, besötétítettünk a stúdióba.
1: Igen, becsukjuk szemünket, és kántálni fogunk, hogy...
2: Ezt javasoljuk, hogy a hallgatók is tegyenek így, ugye...
1: Semmi hangunk.
2: A fülüket ne fogják be egyedül.
3: A számítógépünk is egy valami.
2: Igen. De az mondjuk...
3: Elkezdett önálló életet.
1: Úristen, oda mutatott.
2: Na, az milyen, hogy megjelent egy kurzor? a teljes sötét...
1: És mondja, hogy nop. Follow the white rabbit.
2: Oké, tehát most már beengedünk mindenkit, a volt a felállat is. Szóval, hogy elképzeljük ezt a dolgot, vagy ne fussunk ennek neki, mert
1: szóval az a probléma, hogy egy olyan térben kell itt, olyan térről van szó, ami nem az embernek a megszokott háromdimenziós tere, a fizikai tere. Viszont az ember ugye erre van ráhuzalozva, a háromdimenziós fizikai téren, és ezért küzdenek ezek a filmek is, amiket mondasz, ennek a

0: a könnyű vizualizáció, így is mondják ugye vizualizációjával, mert hogy azt próbálják meg elérni, hogy, hogy az egyszerű emberke, aki nézi a filmet, és aki nem olvasta ezt a szakirodalmat, és nem igazán vágja, hogy egyáltalán miről is van szó, az is megértse, hogy ott valami fajta más térben való mozgás történik. De a helyzet az az, hogy ez egy tényleg más milyen tér, tehát amennyire ugye egyéb science fiction könyvekben, amikor az idegenekkel próbálnak találkozni, és akkor mindenfajta vad élőlények jönnek elő, ugye emlékezzünk a Solarisra akár. Ugye hát itt is arról van szó, hogy egy totál más tér, amint abszolút nem jellemző rá az a fajta távolságtartás, az a fajta sebesség vagy mozgási dinamika, ami az általunk megszokott fizikai térre jellemző. Ezért így nehéz vizualizálni, vagy nehéz.
1: De még nem is beszélünk lényekről, amik előjönnek, érted? Tehát, hogy oké, hogy szifinap van. Ez teljesen oké, mindenki jelentkezik közben hevesen, de oké.
2: Hadd kérdezzek vissza neked például, hogy te is nap mint nap ebbe élsz, használod mint munkaeszközt, kommunikációs eszközt, bármi. Neked például van erről bármiféle kényszerképzeted, hogy ez milyen? Mert bennem semmi nincsen. Mert én pontosan tudom, hogy számítógépek vannak, össze vannak kötve, optikai kábel, műhold, bármilyenek. Tehát én ezt el akarom képzelni, akkor egy ilyen klausztrofóbiás metrószerelvényt képzelni kell maximum. Amiből így beszorulva kúszok.
1: Marra viccesen, hogy megállom a távolságra.
2: Tehát nincsen távolságérzete. Minden ott van a képernyőn, minden helyben van. A gép meg valahol van, és nem is igazából érdekel, hogy hol van.
0: Nekem határozottan van távolságérzetem, például csak a távolság az idő.
2: A tér az idő. De az nekem annyi, hogy nem messze van, hanem attól, hogy már a fenegye meg már megint 100 000-re használják, be van dugulva, vegyenek nagyobb sávszélességet, vegyek én nagyobb sávszélességet. Tehát ez nekem nem távolságérzetként jelenik meg, hanem rossz technikai körülményként
0: nekem viszont
2: jelenik
0: igen.
2: meg.
0: Nekem viszont igen. Nekem az van messze, ami hosszú ideig tart odaérni. Ahogy egyébként a tömegközlekedésben, a nyilvános közlekedésben is az van messze, amit hosszú ideig tart odaérni.
1: Hát ez megint csak a teljesen normál fizikai analógiából érkező tapasztalat.
0: Nem? Egyébként nem, mert ilyen értelemben ugyanolyan messze van Helsinki, mint Szeged. Meg 2 óra az út mind a 2 irányba.
1: Attól az még, hogy repülővel, igen, meg vonattal.
0: De hát ezt mondom. Tehát hogy milyen messze van az, hogy mennyire itt tudod elérni.
2: Ebben az értelemben pedig a tér egész más, mert ugye a fizikai kapcsolatok, tehát a fizikai összekötetések.
1: Mondunk minden URL-t, hogy Európa térképet
2: Van mondjuk egy előfizetésed, az csatlakozik valahova, és könnyen előfordulhat, hogy mondjuk elindul valahova a vonal, és akkor elmegy föl Norvégia, Svédország, onnan visszafordul, és megérkezik mondjuk a szomszédos országba, vagy onnan jutsz át Olaszországba. Tehát a klasszikus, amerre te elindulnál a való életbe, úgyhogy repülőre ülsz, autóba, hajóra, bármire, ezt el kell felejteni. Tehát itt teljesen mások az irányok. És hogyha használjuk ezt a közel-távol analógiát, amit Darka is mondott, akkor nem szükségszerűen az van neked a hálózaton közel, ami térben közel
0: van. Igen, ezt mondom.
1: Hogy ez nem felelős.
0: Hogy olyan messze van, amennyi ideig tart oda jutni.
2: Tehát igazából nem lehet elképzelni. Eljobb biztos el lehet, egy nagyon sajátságos vetületű térkép lenne, hogyha...
0: Igen, de azért ezen, mondom, hogy a probléma az itt van.
2: És amire desül mindenki számára más lenne, mert hogyha más ponton vagy becsatlakozva, más szolgáltatónál vagy becsatlakoztatva.
1: Nem szubjektív nézetben van minden, persze.
2: Akkor egy egész más láthatsz. Mindenki számára szubjektív lett, ha ezt így megpróbáljuk elképzelni.
0: Igen, de amit mondani akarok az, hogy a vizualizációk, amiket eddig láttunk, ugye ezek egy kényszeresség igazából ezt a fajta virtuális cyberspace-t, ugye egy analógiát próbálnak megfelépíteni az általunk ismert térre. Amiben ugye mi fizikai testünkkel mozgunk. De ennek az analógiának tehát nagyon nagy korlátai vannak egy ilyen analógia építésre. Tehát igazából a vicces kérdés az tud lenni, hogy hogy mi van akkor, hogyha tényleg valamennyire bele lehet mászni valóban egy ilyen térben, hogy akkor ott, ugye, hogy te is mondtad, hogy hát ahogy így nézik most már a kognitív tudósok, meg a neurobiológusok, hogy is működik ez a mennyire van összedrótozva az embernek az agya a testével. Tehát nyilván ott akkor megszűnnek bizonyos végtagjaid, és mások keletkeznek, és ott te teljesen más környezetben kell produkáljál és mozogjál és szerepeljél, és az a kérdés, hogy az egy milyen élmény lehet. Mert nyilván totál más élmény lehet, mint a mostani.
1: Hát ezt kell elsajátítani. Igen, ezt kell elsajátítani.
2: Közben lett számítógépünk, úgyhogy az SMS számunk 0620999993 és az irc.lt.hu-n a Tilos Rádió IRC csatornán is megtalálhatók vagyunk.
3: Csak annyit akartam hozzáfőzni, hogy nagyon egyszerű igazából ezek a megfeleltetések. Gondoljuk, az emberek szoktak álmodni egy ilyen álomvilágra. Miért van az, hogy a legtöbb ilyen skifibe például az idegenek azok mind úgy néznek ki, mint egy rendes kétlábú ember, csak ugye kicsit furcsa fejű van.
1: Tudja, hogy ezt hol kell beszélni.
3: Köszönöm.
4: Hello. Szerintem ez, amit az Ákos mondott, vagy mondtál, ez az éles külön választás, hogy van egy ilyen határ, amikor keletkeznek új végtagjaink, úgymond, vagy új érzékszerveink. Ez nem ennyire éles distinkció, hanem ilyen értelemben a bicikli is egy ilyen kiterjesztésünk. És a között is van egy, tehát ott is az idegrendszerünk és a bicikli között végül is van egy ilyen közvetlen összeköttetés. Tehát felfoghatjuk úgy is, hogy én azt a kereket mozgatom, vagy a pedált mozgatom az agyammal. Más kérdés, hogy konkrétan az erő átvitel az úgy valósul meg, hogy közben ott van a lábam is, és annak hozzá kell érni a pedálhoz, de hát a lábamat is csak úgy tudom mozgatni, hogy ott van az izom, stb.
0: Igen, de viszont a minőségi különbség akkor történik meg, hogyha már nem az érzésszerveiden keresztül, vagy a végtagjaidon keresztül kontrollált mondjuk így a szerzett végtagodat, hanem tudati úton közvetlenül.
4: Én pont azt akarom mondani, hogy én ezt nem annyira érzem különbségnek, hanem én ezt részletkérdésnek gondolom.
0: Szerintem hogy most, pedig nagyon hogy nem részletkérdés.
4: Kihagyunk, mert amit te mondasz, az, hogy kihagyjuk a szemet mondjuk, mint érzékszervet, és közvetlenül mondjuk a látóközpontba kötjük be az elektródát. De végül is mi a szem? Érted, a szem az csak egy ugyanannyira mechanikus gépezet, mint az a Sony műszem, amit rá fogok kötni.
0: Nagyon nem így van, és gondolj bele még súlyosabb visszajelzésekre. Például amikor ülsz egy autóban, az, hogy az autó megcsúszotta vagy nem, azt nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy ezt érezd. Viszont, hogyha te részed lenne az autó, illetve te megcsúsztál-e vagy nem, vagy te egy ilyen saját egyensúlyod az áll-e vagy nem, az sokkal könnyebben érzed. Miért? Azért, mert közvetlen kapcsolatban vagy az érzékszervel, ugye konkrétan a füledben levő kis járatokkal, amik esznek egy jelzik.
2: Ne úgy képzeld el a mesterséges szemet, hogy a látóközpontban van bekötve, hanem be van kötve máshova, és mondjuk egész más területe is stimulálja az agynak, és más képzeteket kelt.
0: Tehát itt igazából arról kell
4: gondolni. Ez világos nekem, csak én nem gondolom azt, hogy ez egy annyira nagy minőségi ugrás lenne, hogy most kihagyjuk az amúgy mechanikus érzékszerveinket, vagy amúgy mechanikus végtagjainkat, és közvetlenül a kortexre kötjük rá ezeket.
0: Gondold el Gregor Samsát, amikor szegényként átváltozott 2x4 lábú bogárá, annak idején még a 20. század elején történt ő vele ez, és onnantól elkezdett a plafonon mászkálni, mert ez mennyire kényelmesnek tűnt számára. Tehát ha belegondolod magad egy 2x4 lábú bogárnak a testébe, akkor rá fogsz jönni, hogy teljesen más, hogyan kell az egész külvilághoz hozzájá, már csak a saját testeden keresztül.
4: Na jó, de erre mondok neked egy másik példát viszont, vagy ellenpéldát, hogy gondolj vissza arra, amikor még nem tudtál biciklizni, mondjuk azt annál nehezebben tudod megtenni, minél korábban tanultál meg, de hogy akkor mennyire elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ott megy az az ember ezen a teljesen instabil kétkerekű dolgon.
0: Te kicsit sem tűnt elképzelhetetlennek számomra, nem bizony.
4: Akkor te biztos nagyon korán tanultál meg biciklizni, nekem van egy barátom, aki pár éve tanult meg így a 20-as évei derekán, és számára ez egy teljesen elképzelhetetlen dolog, és szerintem neki az, hogy ő megtanult biciklizni, tehát hogy megtanulta irányítani az agyával ezt az ő kiterjesztését, hogy ezzel a McLuhan-i fogalommal éljek, az kb. Akkora flash lehetett, mint amikor valakinek bekötik az agyába közvetlenül az elektródát, én valahogy így képzelem.
0: Jó, én szerintem van itt egy minőségi ugrás azért, tehát értem, hogy szerinted nincsen, ezt hívjuk véleménykülönbségnek.
1: Igen, megosztottam a stúdióba ülőket egyébként, én is veled értek egyet inkább.
4: Meg nekem az is beugrott, hogy én iszonyan rá vagyok kattanva egy ilyen lövöldözős játékra, ilyen online kodra állandalkodozok, a Call of Duty, és hogyha ilyen, nem tudom, ilyen 2-3 óránál többet játszok vele egy nap, mondjuk, akkor így ezzel álmodom, és álmomban pedig nem azt látom, hogy egy monitor előtt ülök, és hogy
3: benne vagyok,
4: hanem benne vagyok konkrétan abban a térben.
1: Hát ugye a Krajcsik Attila pont erről beszélt, amikor itt ült a lelke helyén még, hogy nehezen fogom tudni visszaadni most egy hirtelen meg az időtávlatából, de azt mondta, hogy az agy működésének egy nagyon váratlanul meghatározó része viselkedik teljesen azonosan a játékok művelése közben rutinos játékosoknál, mint hogyha a valóságban történne vele mindez. És nagyon-nagyon kevés olyan működésbeli különbséget sikerült kimutatni, ami azt mondatja a mérővel, hogy itt valami más történik, az illető az éppen nem rohangászik egy ilyen félhomályos folyosón.
4: Na és ezért mondom azt, hogy szerintem az interfész viszont ebből a szempontból akkor egy kicsit nem másodrangú, de hogy ez nem minőségi különbséget eredményez az interfészt, hanem mennyiségét olyan értelem, vagy az élménynek a teljessége. Az
1: hát fi, akkor én még adom a lovat áld egy kicsit. Szerintem, amit a Dárkány mondott, itt az autó megcsúszik, én megcsúszok, ez egy ilyen sávszélesség problémának tűnik.
4: Na igen, egyébként igen.
1: De ő rihatja a fejét egyébként, hogy nem, igen. De akkor most közvetítek úgy, hogy nem hátrányos helyzetbe kerüljél.
4: Hát pedig a sávszélesség probléma szerintem annyiban, illetve ahogy mondod, ez annyiban jól kifejezi azt, hogy talán egy kicsit korlátozottak a lehetőségei az érzékszerveinknek, mert nem olyan a felbontás.
1: Nyilván, mert az ellenreakcióidra is eléggé korlátozottak a lehetőségek egy kormánytekerés.
0: Tehát olyan szinten van itt probléma például, hogy olasz kutatók például csinálnak műkezet, cyberhand.org, meg lehet nézni, intelligens kézprotézis, amit tudsz vezérelni, tehát nem olyan, amit tudsz vezérelni az ideg, tehát ideg szálaidra kötik rá, ugye ott a túloldalát a dolognak, és akkor úgy fogsz, tudsz vele fogni, hogy megtanulsz vele fogni. Tehát kvázi egy új végtagot fogsz kapni, nyilván olyanoknak jó az, akiknek valamiért elveszett a kezük. És annyira fontos az, hogy mi hol van, hogy melyik része a vezérlésnek az hol van, hogy például azt a reflexet, hogy amikor elkezd csúszni valamilyen kezedben, akkor utána kell fogjál, ezt muszáj nekik a kézben, mesterséges kézbe belerakni, mert nem elég finom az átmenet.
1: Hát, attól meg szofisztikált hozzá.
4: Erre meg megint azt tudom mondani, hogy nemrég tört el egy barátomnak a keze, és miután levették a gipszet, ő kb. Ilyen jellegű problémákkal szembesül most, tehát így egy csomó minden finom mozgást újra kell tanulnia. Tehát, hogy szerintem itt nem a műkézről van szó, hát most gondolom végig, hogy amikor a lábadat megszúrom egy tűvel, akkor az ingerület az ugyanúgy egy meghatározott, nem kevés idő alatt jut el az idegrendszeredbe, és ott még kerül feldolgozásra, mert nyilván ez a feldolgozása sokkal gyorsabb, de hogy a lábad is ebből a szempontból csak egy ugyanolyan periféria, mint az a műkéz.
0: Azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy elős... Hogy,
1: igen, de még nem értem, hogy miért mondod, hogy nem.
4: Na jó, én akkor kiszállok.
1: Oké, okay, majd képviselek itt egy kicsit még.
0: Én még egy hasonlatot mondanék még igazából, ami miért szerintem itt nem sávszélesség, hanem mondjuk egy kifejező képességbeli probléma van. Egyszerűen a gondolataid és az emberi nyelv által kifejezhető gondolataid közötti valódi részhalmazi viszonyra szeretnél felhívni a figyelmet. Tehát, hogy
3: ezt lehetne egyszerűbben, hogy hallgatok és megértsék?
0: Ezt nagyon egyszerűen fogalmaztam.
1: A transformáció, ami a fejedből
2: az a probléma, amivel a gíkek küzdenek, igen. Hogy folytában tehát, nem hogy, tudják kifejezni magukat.
0: Igen, meg amivel a...
2: Mások kevésbé küzdenek vele.
0: Azért a versírók is szoktak vele küzdeni időnként.
1: Magánálok sportszerűtlen korlátok vannak még extra, de ott nehezebb a dolog.
0: Tehát, hogy amikor eszed, van egy gondolat a fejedben, aminek az alapformája nem szavas, vagy nem emberi nyelvű, ugye, hanem az egy gondolat, mint olyan, amire ebből emberi nyelvi forma lesz ahhoz, hogy kommunikálni tud.
3: Várjál, itt van egy logikai, hogy is mondjam, bukfenc, ember vagy, tehát nem emberi nyelvű, tehát ez...
1: Nem emberi nyelv, nem nyelv alapú.
0: Nem nyelv alapú.
3: Jó, oké, na akkor így más.
0: Nem nyelvalapú. A nem emberi nyelv az nem azt jelenti, hogy más nyelv,
3: jó, hanem
0: hogy
3: nem...
0: Oké. Nem nyelv alapú, hanem egy gondolat. És mire ebből nyelvi forma lesz, ami alkalmas arra, hogy általad kommunikáld, az mindenképpen egy hogy is mondom, adatvesztéses leképezés.
1: Hogy is?
3: Várjátok, akkor ezzel azt mondod ki, hogy amikor az ember saját magával kommunikál, akkor nem használ nyelv alapú valamiféle megfeleltetéseket?
0: Nem ezt mondom ki. Azt mondom
3: de ebből
0: ki,
3: ez derül ki?
0: Nem ez derül ki belőle.
1: Hát nem következik belőle minden esetben.
0: Nem következik belőle.
3: Sejthető.
1: Nem mond ellent neki, de nem következik belőle. Tehát, hogy az igazság, hogy én hosszan kísérleteztem ezzel a magammal való kommunikáció során, hogy megpróbáljam minden egyes lépését nyomon követni. Ugye a gyakorlat úgy kezdődik, hogy az ember egyfajtában visszagondol mindig egy-egy lépést vissza, és egy hány lépést tudsz visszafelé menni, ugye ez a gyakorlat első, vagy a legelső formája, és akkor ebből hova tudsz, mennyire tudsz megszabadulni attól a fajta ilyen nyelvi alapú visszaemlékezéstől arra, hogy mire gondoltál, mert az egyébként való igaz, hogy sokkal közelebb áll a nyelvi alapú leképzéshez az, amit a memóriádból szedsz elő szemben, a valami valós időben történik a fejedben. De szerintem ez egy reflex, ez pont ebből a társadalmi lénységünkből származó reflex, hogy már eleve úgy tárolunk el dolgokat a fejünkben, hogy az kommunikáció kész legyen egy másik ember számára.
0: Hát, nem tudom, én nekem rengeteg olyan élményem merül föl állandóan, ami nem nyelvi formája.
1: Igen, abban a pillanatban igen, de viszont amikor átadod és fölidézed, akkor minden esetben megjelennek benne már ezek a nyelvi elemek.
0: Hát ha akkor átadtam, hát, vagy igen, akkor megfogalmaztam nyelvi formában.
3: Mondok egy kicsit megdöbbentő dolgot, hogy vannak ugye most ez a robotika az elég keményen fejlődik. Vannak ezek a egymással kommunikáló robotok, és ott figyelték meg. Nem két laptopra, hanem tényleg ezek a különböző japán meg egyéb bizony dolgok, de egy robotika intézetben figyelték meg azt, hogy különböző robotokat összeeresztettek, és elkezdtek kialakítani egy kvázi nyelvet, ami lehet, hogy egy robotnál, mit tudom én, másképp hangzott, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, viszont ugyanahhoz a ingerhez vagy egyébhez kötődött, és egy bizonyos idő után elkezdett ez fejlődni, és kialakult egy kvázi nyelv.
1: Hát mondjuk erről pedig a Plécsaba mondta nagyon-nagyon édesen ezt a történetet, hogy talán Finnországban, ahol volt ahol a néma nagymama nevelte mindentől messzire elszakadva egyébként egy ilyen tanyán a két árva gyermeket, akik ebből kifolyólag egy teljesen saját nyelvet alakítottak ki egymás között, és nem tudom, ilyen 14-4 éves korukban találtak rájuk, teljesen létező, és lehet nem a Plé volt mondjuk, hanem valaki, aki szintén ilyen kognitív pszichológia környékén, meg nyelvészet környékén tevékenykedik. Őket nagyon-nagyon gyorsan megtanították finnül, mint reflexként ugye abban az időben még nem fordítottak elég figyelmet ezekre a jelenségekre, de hogy 14-4 éves korra már hosszú évek óta egy teljesen közös nyelvet beszélt.
0: De ez egy rendben is van, tehát hát mert hogy beszélgetnünk kellett egymással, ha egyedül lett volna, nem alakult volna ki.
2: Nem, te abból indulsz ki, hogy a nyelv kommunikációs eszköz.
3: Bizony.
0: Igen.
2: Nem. A nyelv absztrakciós eszköz, az egy látszat, hogy te kommunikációra használod.
1: De ez még tyúktalás probléma innen, nem?
3: Nem. Megszer értek egyet.
1: Na. Nem.
2: Átülök.
1: Nem. Tehát elsősorban absztrakciós eszköz, igen. Egyébként pedig
2: igen.
1: Ez egy melléktermékként igen. Kommunikációs igen. Eszköz.
3: Igen. Haló. Parancsolj.
1: Haló.
5: Én is sokat gondolkoztam már azon, hogy magyarul forognak-e az agyam kerekei mindig, de találtam egy igazolását, hogy egyáltalán nem mindig úgy van, mert például egyszer egy már nagyon jó ideje egy színen dolgoztam, én azzal gondolkoztam, meg mindenféle eszembe jutott róla, és legalább 20 percig nem jutott eszembe a színnek a neve, amikor meg akartam nevezni. Tehát semmiképp sem mondhattam ki magamba, az agyam sem mondta ki, mert nem is tudta, hogy. Tehát el volt felejtve a neve neki. De attól még nagyszerűen megvoltak a gondolataim vele. És akkor innen rájöttem, hogy nem kell tervezni mindig, mert egy darabig én is azt hittem, hogy egész egyszerűen magyarul beszélgetek magamban.
0: És egyszerűen megnevezhető szín volt, vagy pedig egy RGB úgy jött ki?
5: Nem, belőle. Mondjuk olyasmi, mint magenta, tehát egy ilyen különlegesebb valami, és nem tudom már, arra sem emlékszem, hogy mi volt akkor, de tudom, hogy utána, amikor gondolkoztam, hogy de hogy is hívják ezt a szint, amivel én, és képtelen voltam egy jó darabig felidézni.
1: Béla, mondtad akkor magadban.
5: csak ennyi.
2: Köszi.
0: Az a szín, ami ilyen érzéssel tölt el, ugye? Tehát ez volt ez a...
3: Na akkor elmondom, mert ezt már azt hiszem többször mondtam a Speedlight-ban is, hogy igazam, hogy egy ember megtanul egy nyelvet, akkor tudja azt rendesen, amikor ezen a nyelven tud álmodni.
1: Könnyű interjút én is végeztem régóta külföldön élő egyébként magyar származású emberekkel, hogy hogy van ő. Egyszer azt válaszolták, hogy hát attól függ, hogy kivel álmodik. Tehát, hogyha egy helybélivel, akit még, ugye, akit már is itt ismert meg, akkor nyilván.
0: Sőt, hát a
1: franciául, de hogyha...
0: A memóriára visszatérsz, hogy nekem vannak olyan élményeim, kis 4 éves koromban külföldön éltem, és vannak olyan élményeim, hogy nyilván a külföldi nyelven láttam tévében, de magyarul emlékszem rá. Tehát, hogy lefordítva tárolódott el. Tehát, hogy ez is vicces, ugye, hogy a lényeg maradt meg, és az meg igazán...
1: De azért engem többet is érdekelne, hogy ezt kifejtenétek kicsit pontosabban? Ez az absztrakciós eszköz és kommunikációs eszköz kérdéskör.
3: Hát ez messze vezetett szerintem, amire Max itt gondolt igazából.
2: De megpróbálom egyszerűen összefoglalni. Tehát végül is az, hogy látod a környezetedet, és megpróbálsz erről gondolatokat alkotni, és erre használod a nyelvet, hogy tehát, hogy valamilyen képzetet fölépítsél a környezetedről, vagy megfogalmazzál valamit. Egyébként pont az, hogy te láthatnád, mert hogy programozol. Nincs különbség.
0: Igen, csak megszabad.
2: Nincs lényegi különbség. Tehát amikor programozol, az is egy absztrakció, egy problémának valamilyen absztrakciója, és ugyanúgy használod lényegében a nyelvet, hogy megfogalmazod.
0: Igen, de mindaddig, amíg nincs arra szükséged, hogy ezt kommunikáld, akár hang, akár írás formában, azért, mert nincs esetleg senki, akivel ezt hang vagy írás formában kommunikáld, addig nem lesz a fogalmaidnak hangalakja, vagy nem lesz neki írott alakja. És ez a mondás, ez amit az András is mond, hogy igen, fogalmaid kialak, tehát kognitív folyamat végrehajtódik, igen, egyfajta nyelvezet, akkor mondjuk így keletkezik a fejedben, de nem lesz hangalakja, nem fogsz hozzá hangalakot társítani, nem fogsz hozzá írott formát társítani.
1: Sokkal inkább azt gondolná az ember, hogy csak egy simán egy struktúra keletkezik a fejedben, amit nem kell elneve, aminek nincs neve.
0: Nincs olyan neve, amit kimondani én most tudunk a mikrofonban. Nem lesz hozzá hangulat.
1: És mi van a festők?
3: Ők is cyberpunkok voltak igazából valójában.
1: Ezek az emberes évek, az tök blődli volt.
3: Halló.
4: Hello. Bocsa, de erről is eszembe jutott.
1: Lesz itt egy telefonszámla, mert mondjad.
0: Céges telefonszámla.
4: Kelvin, H. Kelvin nevű, azt hiszem, hogy neurológus, vagy minden kognitív tudományon foglalkozó űrge, akinek van egy ezt a területet népszerűsítő könyve, aki azt mondja, hogy az agynak van egy saját belső nyelve, ez teljesen független mindenféle beszélt nyelvtől, hanem azt mondja, hogy létezik egy ilyen. Kb. Az egésznek a lényege az, hogy az a beszédközpont, aminek semmi köze nincsen egy ilyen, mert ugye a nyelv az micsoda, a nyelv az belső reprezentációknak egy ilyen hierarchikus rendszere. De ez azt mondja, hogy ez még mindig csak egy absztrakció, valójában az idegrendszerünk az különböző ilyen neuronhálókból áll, amiknek semmi köze nincsen a hierarchikus rendszerekhez, mert abszolút nem ilyen hierarchiákra alapulnak. De van egy olyan hierarchikus rendszer az idegrendszerben, ez pedig a beszédközpont, ami a leginkább alkalmas arra, hogy olyan típusú absztrakt, nem tudom, entitásokat hozzon létre, amik a nyelvnek az elemei. De ez még mindig csak egy olyan absztrakt nyelv, ami az agynak az úgynevezett belső nyelve, ami a belső reprezentációk, a külvilág belső reprezentációinak a szintaktikáját meghatározza. És akkor ezen kívül, illetve elfelett van egy beszélt nyelv, vagy emellett, és vannak a beszélt nyelv elemei és az agyi nyelv elemei között leképezések. És ugye nyilván annál hatékonyabb egy beszélt nyelv, minél intuitívabb módon képezi le a beszélt nyelv ezt a belső reprezentációs nyelvet.
1: Amiről senki nem elhívja, hogy két embernél bármennyire is hasonló lenne egymáshoz. Tehát, hogy ez egy nehéz kérdés.
0: Igen, ez egy nehéz kérdés. Ezért lenne vicces egy ilyen direct link, hogy akkor lássuk, hogy ez a gondolat az tényleg át tud-e menni. Például.
4: Igen, de hogy ő mindenképpen azt állítja, hogy van egy ilyen belső nyelv, és ebben csak az az érdekes, hogy ő azt mondja, hogy a beszédközpont azt bár beszédközpontnak hívjuk, de az csak egy agyi struktúra, ami valószínűleg nagy részt a magját képezi az úgynevezett racionális gondolkodásnak, de hogy ez az agyi struktúra, ez nagyon sok minden másra is használva van, tehát nem csak akkor használjuk ezt, amikor éppen beszélünk, vagy gondolatokat fogalmazunk meg a beszélt nyelv elemei segítségével, hanem akár akkor is használjuk, vagy használta az ősember, amikor azt a bizonyos dárdát próbálta úgy elhajítani, hogy eltalálja vele a mamutot. És még egy csomó minden másra is használjuk. Tehát, hogy ezek a különböző agyi struktúrák, ezek rengeteg funkciót látnak el. És ezeknek az agyi struktúráknak az ilyen absztrakt megfogalmazása, mint amilyen az a belső reprezentációs nyelv, ezzel le lehet írni nem csak a beszédet, meg a beszédszerű gondolkodás, hanem egy csomó minden mást is.
1: Tehát akkor ő a tágabb halmaz.
4: Igen. Tehát, hogy több egymásra rétegződő absztrakciós szint van, és ennek csak a legtetején van a beszélt nyelv, amire az Ákos beszélt. És hogy egy között még vannak más absztrakciós szintek is. Hellóka!
2: Köszönöm.
1: Na lehet, hogy most, hogy a magaslásban vagyunk egyébként, újra lehet idézni korábbi adásokban elhangzottakat, de hogy a vízimajom elmélet, mely szerint és kettős pontot hallgatót megvárjuk ezzel. Halló!
0: Sziasztok!
6: Nem visszhangzok?
1: De,
3: kicsit.
6: Akkor lehalkítom már.
3: Na,
6: jó. Hogy az előző hozzászólóhoz szeretnék csak annyit mondani, hogy ön, hogy beszédközpont, az önmagában nem egy homogén dolog, hanem kétfajta beszédközpont is létezik, ugyanis most itt, nem most itt, tehát vannak olyan betegségek, agyi betegségek, amelyek egy bizonyos, egy ilyen vér vagy ér probléma, ami csak egy bizonyos területen okoz zavart. És ekkor derült ki, hogy van olyan betegség, amelyben a betegnek a belső gondolkodása tökéletesen intakt, viszont nem képes rendesen beszélni. Tehát azok a hangok, amelyek kijönnek a torkán, azokat ő nem, még azt sem tudja felismerni, hogy ezek nem megfelelően kiejtett szavak, és azok, amiket kiejt, azoknak nincsen semmiféle, vagy igen, ha van, akkor csak véletlenszerűen hasonlít valamifajta valós szóra, de a betegnek a belső gondolkodás az tökéletesen épp. És vannak olyan beszédközponti problémák is, ahol a beteg a belső gondolkodása is teljesen tönkre ment, tehát belülről sem tudja azt a gondolkodást, amit egyébként a beszéddel együtt jár, azt magában sem érzi.
1: Komolyabb harderhiba.
6: Ez egy komoly, igen, egy ilyen system failure, egy komoly system failure.
0: Igen. Tehát így lehet a legegyszerűbben az agyi tevékenységet tesztelni, hogy amelyik valamelyik részt kivesszük, és nézzük, hogy a több mit csinál.
6: Van olyan is egyébként, hogy olyan az is mutatja több szintűséget, hogy vannak olyan jelenségek, hogy a betegnek mutat egy kulcsot, és ő nem tudja, hogy az kulcs. Azt megmondja, hogy ez egy olyan valami, amivel kinyitom az ajtót és használom, de azt a szót, hogy kulcs, ezt nem tudja kijelenteni. Ezt egy képtelen megfogalmazni.
2: Hát a százalékpagányban, amikor fölírták.
1: Nagyon lassan felejtődtek.
0: Fogalmi alkotás probléma felismerésem.
6: Uh-huh. Még egy kérdésem van, hogy beszéltetek a számokról? Mert a számolás, tehát a beszéd és a számolás az két különböző dolog, és hogy a számolásnak a különböző nyelven való megvalósítása az a másik nyelvnek a megtanulásánál nagyságrendűkre fontos, de nehezebb probléma. Sokkal. Úgy hallottam, hogy ez igaz vagy nem igaz, hogy a második világháborúban a francia és a német, tehát a franciák a német kémeket így tudták kiszűrni rendesen, hogy ez a németeket számoltatták franciául, mert tudjátok, hogy a francia nyelvnek a 80 meg a 90 az úgy van, hogy 4, 20, 10, és ezeknek az összeadása, torzása, stb. Ez egy nem ott felnőtt, tehát a kultuszkörben gondolkodó embernek nagyon-nagyon nehéz, aki tanulja, tehát akinek az agyi struktúrája valamikor a fejlődése során nem úgy alakultak, hogy ebbe belenőtt. És ez valami teljesen más. Tehát a számolás az annyira más, mint a beszéd, hogy nem is tudom, mennyire
0: nem tudom. Mondjuk ezt a problémát át lehet hidalni Franciaországban felnőtt kémekkel, tehát hogy...
6: Hát így lehet, igen.
0: Kémekkel, tehát nincs ezzel a probléma.
6: Példaként hoztam.
1: Jaj, köszönjük szépen. Köszönjük,
2: hello.
0: Na, szerintem így a végén beszéljünk még arról, hogy mi lett a Cyberpunkból.
1: Mert igen, mert a Cyberpunkon
0: meglógtunk.
2: Post-Cyberpunk.
0: Post-Cyberpunk. Nem, a nagyon furcsa jelenség az az... Azért meg kimondtad, de azért nem létezik fogalom.
2: Wikipédia. Nézd meg a Wikipédiát, van
0: Post-Cyberpunk. Azért, mert más valaki is leírta a websájtra, ezért már létező fogalom.
2: Legjobb.
0: És bemondták a tévébe, tehát igaz.
2: Na, ilyet nekem nem mondjál, mert ugye nálad az internet a fő forrás, és ami onnan jön, azt te elfogadod. Tehát
0: nem
2: neked de.
3: Na, halljuk, mi ez a post-cyberpunk.
0: Nem tudom, mi a post-cyberpunk.
3: A hallgató hegyek itt várják már, hogy hogy él túl ez a...
0: Én csak azt akartam mondani, hogy mi lett belőle, de mondjál, Alex, mi a post-cyberpunk.
2: Na, mondjad.
3: Mi lett belőle tényleg?
0: Hát az belőle nagyon furcsa módon, ugye, hogy hát ez a legalábbis a Gibsoni vonal van, ugye 80-as években indult, hogy a Gibson a legutolsó könyvét ugye már múlt időben írja. 2003-ban jelent meg, és 2001-ben játszódik, és ugyanolyan a könyvnek a mind a, ugye a dramaturgiája, mind az ötletek, körülbelül ugyanolyan intős, mint a korai könyvek. Tehát ez benne és ezért nem hiszem el a post-cyberpunk, mert a Gibson önmaga tudja, hogy már megszűnt a relevancia, megszűnt fictionnek lenni, amit ő ír. Leír egy olyan történetet a pattern
2: recognition-ben. A szótári besorolás alapján Kömlő Differi lenne egy tipikus megtestesítője itt a post-pi... legalább az írásaival. Besorolták ebbe a post-cyberpunkba itt a nanotechnológiától kezdve a mémekig mindent.
0: De te figyelj, tehát innentől javaslom, hogy akkor hívjunk meg szakértőnek homeless-eket is, ha már a Kömlődit említettük. És hát beteljesült, tehát megtörtént, ennyi lett belőle. Tehát a szemben azzal a science fiction vonalattal, ami nem történt meg, még nem jártunk az Alpha Centaurin, meg még a Marson sem, meg mit tudom én, ez 20 év alatt megtörtént nagyjából.
3: Ez kömmen nem biztos, mert sokan állítják ezt, hogy jártak már ott.
0: Ja. Jó, oké.
2: Okay. Tehát ott is jártunk ugyan.
0: Tehát mindaddig, ameddig én nem vehetek egy jegyet a Marsra, és nem tapasztalhatom meg, hogy viszonylag egyszerű a Marsra eljutni, addig nem hiszem el, hogy én jártam ott. De ezzel szemben ez a fiction rész, ez már megszűnt fictionnek lenni. Ez nekem
2: nagyon érdekes. Ez állt kerek sztori, értem.
0: Ez állt kerek sztori. Gibson a saját karrierjén végignézte, hogy az álló, amit hát nem minden, mert a direct censoring még nincsen, meg szóval egy-két dolgon még dolgozni kell, de úgy nagyjából. Tehát a kommunikációs robbanás megtörtént, össze vannak kötve a dolgok, az a globalizált világ, amit le van írva, a nemzetállam fokozatos megszűnt, és a nagyvállalat, globalizált vállalat, mint hatalmi struktúra, ami ezt átveszi, a tudásnak és ilyen értelemben a humán erőforrás kiemelt fontossága, stb. Tehát hogy ezek mind, amik ott szerepelnek, ezek mind megvannak. Tehát
3: és azért így van. Ne felejtsük el, hogy Ázsia is nagyon kemény.
0: Nincs Ázsia.
3: És még a cyberhatalom lett, finoman szólva.
0: Ugye, ha már
2: nem... Majdnem egészében elmondtad itt ezt az egész post-cyberpunk nevű szócikket. Alkottak rá egy fogalmat, kész.
0: Jó, oké, alkossanak. Tehát, úgyhogy... ezért kérdeztem, hogy azért, mert valaki kimondta ezt a szót, azért már van. Hát,
2: igen.
1: A rendszerből miért nem lett készült a film, amit annyi éve harangoznak be? Azt ki tudja?
0: Hát ez egy jó kérdés. A Gibson nagyon a Gibson nagyon megutálta a hollywoodiakat a Johnny Mnemonic miatt.
3: Bizony.
0: Ő nagyon megsérült.
2: Ez régen is sokkal.
1: De hír volt.
0: Én sokáig volt, kecsegtettek azzal, hogy lesz.
1: Elkezdték a forgatást, konkrét hír volt 6 éve.
0: Igen, és sosem lesz belőle
2: IMDb.
0: Film.
2: Meg kell nézni az IMDb-t.
0: Tehát ez van. A Johnny Mnemonickal az történt, hogy az egy nagyon jó film lehetett volna. Gibson írta magát a forgatókönyvet is, részt vett a forgatáson. Megnézed, a stáblista sem olyan rossz, kivéve a Keanu Reeves-t. És elrontották a vágóasztalon azt a filmet. Tehát a Gibson egy olyan nyilatkozott arról a filmről, hogy úgy kell elképzelni, mint hogyha a Lynch-nek a Blue Velvet-jéből egy ilyen szombat délután családi mozit forgattak volna, vagy vágtak volna a végén. Érted? És nagyon, emiatt aztán nagyon megutálta a hollywoodiakat, és szerintem nem fog dolgozni többet. Tehát, hogyha lesz Neuromancer film, akkor az nem Hollywood lesz.
3: Hát vagy Magyarországon rendezik.
0: Egyeken. De nem hollywoodi pénzből akkor sem. Tehát, hogy érted a problémát. Tehát ez ilyen értelemben. És furcsa, hogy nem, pedig nagy rendezők voltak hozzárendelve a Neuromancer filmhez is, ugye? Tehát a pletykák azok eléggé kecsegtetőek voltak, de...
3: Fölvetődik bennem az a probléma, hogy mi az, ami most a cyberpunk után van mondjuk ilyen irányzat például. Van-e ilyen, ami ez a, hogy is mondjam, egy ilyen geek filozófiát tovább vinni, vagy nem? Mert ugye kicsit eltemettük itt a végén.
7: Javaslom.
0: Nem tudom.
3: Tehát nincs kvázi egy ilyen nagy hype vagy irányzat mostanában.
0: Nem tudok róla, nem tudom. Biztos van, csak az én tudásomnyal figyelmet elkerültem.
3: Max.
7: Hát ez fogalmam nincs. Mi egy fél műsorni van körülbelül, de úgy értem, hogy amit lehetne erről beszélni, hogy rátaláljunk. Nem tényleg?
3: Halló.
4: Hello. Bocs, még így a végén, de az Existence-nek a témája az, hogy ezt az egész biotechnológiát, ezt így beleoltották ebbe a cyberpunk tematikába. Ez szerintem egy újdonság, meg egy...
0: Egyáltalán nem, Gibsonnál már nagyon erősen összem a módon.
4: Igen, az, hogy teljesen szerves és organikus alapra helyezte az egészet, tehát hogy nem elektromos ketyerék, meg mechanikus berendezések, hanem gyakorlatilag élő lények a hálózat alapjai.
0: Nem, valóban, igazad van.
4: Mert hogy szerintem ez az érdekes, hogy ez lehet talán ilyen jövő, hogy a végén már csak egy ilyen nagy légyó lesz, amiben ilyen szerves molekulák így úszkálnak.
2: Az ősleves.
4: Az intelligens ősleves.
0: Az intelligens leves. Miért kell ez ős? Mitől ős? Mert hogy még nincsen, tehát nem lehet ős.
7: Hát az intelligens leves.
0: Az intelligens leves.
7: Hello.
2: Intelligens leves.
0: Tehát ez a betűlevesnek az új változat.
7: Tényleg jó napot, egy tányér intelligens leves legyen a kedves.
0: Szükségem van egy kis számoló kapacitás, ezért veszek egy kis levest.
2: De most kénytelen leszel helyette beérni mosóporral.
0: Mosóporral?
7: Ne.
0: Jó.
7: És tényleg ott lesz a Wikipédián, figyeljetek, tényleg ott lesz. Igen, hát időt kérünk.
0: No, hát ennyi volt, azt hiszem a magas lesz.
7: Na, mindenkinek nagyon köszönjük, hogy eljött, meg hogy meghallgatta. Ezen kívül pedig reméljük, hogy lesz még olyan tematikus nap, amikor összevontan tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, és esetleg teljes legénységgel. Mindenkinek a legkellemesebb minden estét és lassú hétvégét majd.
0: Igen, én csak úgy tudom megfelelni a post-cyberpunkos felvetést, hogy felteszem azt a kérdést, hogy de ezen gondolkodjanak el a hallgatók, és a következő magas lesbe telefonáimba válaszokat, hogy szerintetek túléptünk-e már a postmodernen?
3: Megaszoltam.
2: De látom, jó indulatú vagy, ne a speedlight-ba telefonál.
3: Viszont a kedves hallgatókat, Illus Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
2: És mese fog következni.
3: Skifi nap van, úgyhogy még lehet egész évfélig hallgatni különböző érdekes témákat. És jövő héten lesz magas lesz.
0: És fél óra kezdődik a moziban az Orion egész estés mozifilm, csak úgy mondjuk.
2: Pont ide lehet
0: érni. Bizony.
3: Akkor sziasztok.
7: Csáu.
2: Sziasztok. Csáu.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3.

a szobában. Bent állt a szobában, az éjszakai szobában. Félálomban bújt ki az ágyból, magára kapta a frottírköpenyt, kisurrant a hálóból, nesztelenül behúzta maga mögött az ajtót, és egyszerre csak odabent az ebédlőben. A bútorok nem törődtek vele. Észrevették, de egyszerűen nem törődtek vele. Csak hadácsologjon ott az ajtóban. A holdfény átvilágított a függönyön. A szoba elmerült a csöndben, és ebben a furcsa, fehér fényben. A bútorok mozdulatlansága. Ahogy a székek körülveszik az ebédlőasztalt. Talán éppen megbeszéltek valamit. Megbeszélést tartottak. Az ebédlőasztal egy hírt közölt velük. A székek továbbadták a szekrénynek. A szekrény nagy komódnak és a kis komódnak. Pusmogva tárgyaltak. De minden abba maradt, ahogy ő belépett. Mélységes hallgatás. Az asztal sértődöttsége. A székeké. Itt van. Még bemerte ide tolni a képét. A férfi a köpenyövét csavargatta, egészen szorosra húzta, majd kioldotta. Egy hangra várt. Egy recsenésre. A székeket nézte, ahogy kissé előredőlve ráhajolnak az asztalra. Lassan, szinte mozdulatlanul ráborulnak. Tudják, hát persze, hogy tudják. Elindult az asztal körül. Megérintette az egyik szék hátát. Mintha magyarázkodni akarna. Vagy éppen mentegetőzni. Ide figyeljetek! Ki tudja, mikor kerül sor arra, még hónapokig itt maradhattok. Talán egy fél évig is. És higgyétek el, nem én főztem ki ezt az egészet. Azok oda se figyeltek. Rá se hederítettek, ahogy ott mászkált mögöttük. Nevetséges alak. Másra akarja kenni ezt az ügyet. Körülöttük járkált. Végig simított a vállukon. Egy váratlan mozdulattal hátrahúzta az egyik széket. Úgy ült mereven, mozdulatlanul. Hát akkor tessék, beszélgessünk. De azoknak semmi kedvük se volt az ilyesmihez. Ő meg előrehajolt. Penyerét rácsúsztatta az asztal lapjára. Az az igazság. Mi az igazság, halljuk? Hogy már régen el kellett volna adni benneteket? Kimondta, most aztán kimondta. Úgy maradt, előrehajolva. Végignézett a társaságon. A társaság tagjain. Azok csak hallgattak. Talán várták a folytatást, tessék, most már csak pakoljon ki mindennel. Roskatag, ócskaságok vagyunk, semmi helyünk egy lakásban, egy jobb lakásban. A férfi beburkolózott a köpenyébe. Egy pillanatra maga fölé fordította a szomszéd széket, biztatolta. Megint csak végignézett a székeken, mintha mindegyikre rá akarna ülni egy pillanatra valamilyen félreértett tapintatból. Egy án hintázott a függönyön. Előre lendült. Belevetette magát a sötétbe. Lélegzést lehetett hallani. Egyenletes, mély lélegzést. Halk, csúfondáros nevetést. Egy alig hallható hangot. Nem kísérsz el. Engem nem kell elkísérni sehova. Ki lehet ez? Egy kislány? Miféle kislány? A férfi várt, figyelt. De a hang elhallgatott. Talán itt áll a háta mögött az a lány. Meg a többiek, akik elfoglalták az éjszakai szobát. Elfoglalták? Nevetséges, mindig is az övék volt. Közben egy férfi hang, mintha már nagyon régen beszélt volna, kissé panaszosan, szemrehányóan. De hát mindig én kísértelek el Gizi nénihez. Amióta csak oda jársz hegedülni, én mutattalak be a Gizi néninek. Szünet. És azt se felejtsük el, hogy én beszéltelek rá erre az egészre. Soha eszedbe se jutott volna, hogy hegedülni tanulj. Mondd, hogy nem így volt. A többi izgatott suttogás. Csönd. A várakozás csöndje. És megint az a csúfondáros nevetés. A lány, mintha ágyban heverne. Egyik oldalról átfordult a másikra. Hasra fekszik. Párnáját paskolgatja, belenevet a párnába. Soha többé nem kísérsz el sehova.

Leinti, visszavág neki? Apa meg se szólalt. Egy másik női hang elfulladva. Miért nem tudsz velem maradni? Miért kell mindig elmenned? Csönd szállt a szobára. Az éjszaka végtelen szomorúsága. Ebből a csöndből tört fel egy férfi hang. A te emlékeid nagyon is a múltban gyökereznek. A múltban miket tudsz mondani? A többi már megint suttogás. Ki ez a nő? Ki ez a férfi? És a többiek? Kik ülnek ennél az asztalnál? Ott állt a székbe kapaszkodva. A keze végig simított a szék hátán. Lecsúszott róla. Érezte, hogy a szék fellélegzik, megkönnyebbül. A bútorok ingerültsége, az az ellenséges ingerültség. Kiment a szobából. Az ajtóból még visszafordult. Talán mondani akart valamit, vagy éppen csak elbúcsúzni. Fölösleges, uram, teljesen fölösleges. Ahogy behúzta maga mögött az ajtót, rákezdték. Micsoda képmutató alak! Egyetlen mit akart itt? Talán még őt kell sajnálni? Sajnáltatja magát, nagyon jó. Bosszús, mogorva recsenések. Csönd. A bútorok csöndje.

Egy kis üzletben. Kék garnitúra a kirakat halott fényében. Az asztal és a fotelek az ablaknál. Mögöttük a lomha szekrény, az aprócska könyválvány. Egy heverő beleveszve a sötétbe. Olykor egy járókelő megáll odakint, rámered a bútorokra. Megborzong és eliszkol. Beleveti magát az utcába. Nem látogatják ezt az üzletet. Maga a bolt vezetője is eltűnt, vagy meghúzódik valahol hátul egy kék konyha szekrény mögött. Moccani sem mer. Talán rátámadnak a bútorok. Ezek a mogorva, beporosodott bútorok. Egy óvatlan pillanatban áttörik az ablaküveget, és itt hagyják ezt az egészet. Tele üvegszilánkkal, felhasadt húzattal, kibicsaklott lábbal. Csak elinnen, miért is maradnának? Nincs vevő a kék garnitúrára. Senki se akar beleülni a fotelekbe. Senki se nyitja ki a szekrényt. És ugyan kiveszi elő a bárszekrény poharait, ki is töltene ebből az üvegből? Vagy mégis? Esetleg beállít egy vidám társaság? Leülnek az asztalhoz, a foteleket húzogatják. A nők ráülnek a fotel karfájára, a lábukat lógázzák. Töltenek az üvegből. Magasra emelik a poharakat, koccintanak. Ugyan kérem, az üveg nem üveg, a pohár nem pohár. És a könyv? Az a kék kötésű könyv a polcon? Regény? Szerelmi történet? Útleírás? Hova viszi az olvasót? Milyen tájakra? És ki az írója?

kék könyv írója, akinek ez az egyetlen műve. Egyetlen műve egyetlen példányban. Itt található ebben az üzletben. A bútorok között. De hát senki se jön be, hogy leemelje a polcról és belelapozzon. Különben is, ennek a könyvnek nincsenek lapjai. A kék fedelek között maga a semmi. Ki tudja, talán valamikor régen, amikor ezt a könyvet ide tették, igen, akkor még lehetett valami a címlap mögött. Oldalak, nyomtatott oldalak. De hát eltűntek. Levegővé váltak. Akárcsak a könyv címe, az író neve, nincs neve az írónak. Éjszakánként előjön a férfi, akire rábízták ezt az üzletet. Előbújik a konyhabútorok mögül. Leül a fotelbe. Fejét tenyerébe hajtja. Elnyúlt mozdulatokkal dörzseli kopasz fejét, aztán csak kibámul az utcára. Kék garnitúra a kirakatban. Asztal, fotelek, szekrény, könyválvány, heverő. Nincs látogatójuk. Senki se néz be hozzájuk. És nem is várnak senkire. Az előkelőben. Idegenek, nem ismerik egymást, nem is akarnak tudni egymásról. A dupla rekamié szinte elönti az üzletet. Szekrények a falnál beépített polcokkal. Tömör, barna fotelek. Világos barna kockák, sötét barna alapon. Állólámpa, újságtartó kovácsolt vasból. A bútorok között sétányok. A sétálók halkan beszélgetnek. Nincs egy hangos szó. Egy kopaszos férfi köhög. Riadtan elfordul, zsebkendőt tesz a szája elé. Fiatal pár áldogál egy asztalka előtt. Oly áhítatosan. A fiú súg valamit a lánynak. Az elpirul. Komolyan mondod? Igazán megvesszük? A fiú bólint. Persze, azért még várnunk kell. És most a lány is bólint. Várni, várni. Egy nő belekapaszkodik a férje karjába. Eladták, ígéretet kaptunk arra a szekrényre, és mégis. Elfulladva közelebb hajol a másikhoz. Beszélj velük, beszélned kell velük. A férfi a fejét ingatja, lassan kihúzza a karját a felesége karjából. Elindul az üvegablakos fülke felé. A barna köpenyes főnökasszony az ablak mögött. Egy kis lámpa mellett jegyezget. Vagy inkább jeleket ró egy papírlapra. Fölnéz, szigorú, megközelíthetetlen arc. A férfi megáll a fülke előtt, riadtan mosolyog, bedugja a fejét, visszahúzza, oldalt levág a fülke mellett, eliszkol valamerre a szekrények felé. A felesége dermedten nézi. Így áll egy pillanatig megkövülve. Utána veti magát a bútorok között. Aranyos barna délután, az uzsonnázás délutánja. Talán kisasszonyok tűnnek fel tálcával, azon habos kb. Kuglóffal. Egy fehér hajú, barna képű bácsi beleül az egyik karosszékbe, és mesélni kezd. A gyerekek és a felnőttek köré eltelepednek. Meséljen, Oszkár bácsi, meséljen! A főnök asszony tűnik fel, lehet, hogy kiküld valakit. Talán éppen a fiatal párt, már elég régen időznek itt. Ez nem Cukrászda, és nem is Margit sziget. Igazán beláthatják. Senkit se küld ki, csak éppen körülnéz, körülhordozza tekintetét. Valóságos tömeg a dupla rekamié körül. A többiek háttérbe szorulnak. A szekrények beépített polcaikkal, a fotelek, az asztalok, a dohányzóasztalok és a márványasztalok gyertyatartóval. Egy nő hever a rekamién, haja kibontva, szeme lehunyva. Mosolyomlik el az arcán, lassan görögni kezd, így görög mosolyogva, lehunyt szemmel. A rekamié üres mezőnye. Barna köpenyes kisasszonyok surrannak át a termen, mintha úgy észrevétlenül meg akarnának motozni valakit. A falhoz tapadva állnak mélységes gyanakvással, a sétálók sétálnak. Társaságok alakulnak, társaságok bomlanak fel, hogy aztán ismét összeverődjenek. Ismerősök köszöntik egymást. A főnök asszony odabent a fülkéjében, kávézgat. Egy magas, őszhölgy áll előtte, magyaráz valamit. A főnök asszony eltűnődve iszogatja a kávéját, foteltól fotelig menekül a férj, lebukik az egyik mögé. Egy pillanat, és tovább kúszik. Mögötte az asszony. Hát itt bujkálsz! Elkínzott nyöszörgés a bútorok mögül. Egy sárga bajuszos férfi a könyveket nézegeti a polcon. Dallos Sándor az aranymecset, aranyecset. Fekete István, Csí. A sárga bajuszos közelebb hajol. Babajevszkij az aranycsillag lovagja.
A főnök asszony előtt az üres kávéscsésze. Az őszhölgy még mindig beszél. Leereszkedik a főnök asszony elé, letérdel, kezét összekulcsolja. Meg kell, hogy kapjam azt az asztalt. A főnök asszony, ahogy keresztül lép rajta. Azt hiszem, el kell, hogy náspágoljam magát, Fonyóné. Istenem, mire kényszerít? De már nem is törődik vele, odalép a sárga bajuszos férfihez. Ez azért mégse könyvtár. Kiveszi a kezéből a Babajevszkit. Megfogja a karját, kivezeti. A tömeg szétnyílik előtte, ahogy visszatér a cellájába. A késő délután kellemesen bódító zsongása. Egyszerre csönd és sötétség. A sétálók eltűntek, akárcsak a főnök asszony a kisasszonyaival. Kigyullad a kirakat fénye. Odament a magukra maradt bútorok hideg közönye.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Mándi Iván a Bútorok című kisregényét. Nem sokára folytatjuk.

kertben. Égtek a fotelek a kertben. A mágiára hajított, karjuktól, lábuktól megfosztott fotelek. Támlájuk hátrahajolt, belezuhant a lángokba. Szikár, ráncos arcú nő ergölbült piszkavaskkal tologatta alattuk a gajakat. Olykor szinte belehajolt a lángok közé. Hátrébb húzódott, kiegyenesedett. Úgy állt ott kopott bőrmellényben, ormótlan, sárfoltos csizmában. Hátra nézett, a félrecsúszott tetejű kopottas ház felé. Talán a többiek is kijönnek. Asztalok, szekrények és konyhaszekrények kitántorognak, hogy levessék magukat a lángokba. Belebökött az egyik fotártámlába. Úgy, csak égjetek, mintha már régen készült volna erre. A fotelek megbüntetésére. És most aztán eljött napja. Kirángatta őket a szobából, régi helyükről, megszokott nyugalmukból. Csak hogy ez persze nem ment olyan könnyen. Előbb még a baltának is akadt dolga. Ahogy mindez eszébe jutott, vihogni kezdett. Kezecskéjét levagdosta, lábacskáját levagdosta, akárcsak egy gyerekvers. A derék kis balta minden esetre megtette a magáét. Ő meg kihozta ide a kezecskéket és a lábacskákat. Utoljára pedig a csupasz törzset. A mágiát akkor már elkészítette. Már csak meg kellett gyújtani. Rá kellett hajítani a szétvagdosott foteleket. És aztán csak nézni. Kiabálni kezdett, mintha váratlanul dühamat kapott volna. Elegem volt belőletek, az egész társaságból. Elfulladt. Többen álltak körülötte. A domboldalról jöttek, közeli kertekből, házakból. Szomszédok, ismerősök, idegenek nézték, ahogy bőrmellényben, csizmában a lángok körül kering. Egy tréningruhás férfi. Mit csinál, Etuskám? Mit csinálnék? Láthatja. Keze fejével megtörölte a homlokát. Új foteleket rendeltem. A múlt héten bent jártam a városban. Körülnéztem egy kicsit. Azok hallgattak valami döbbent csodálkozással. Miért? Én nem mehetek be a városba? És nem vásárolhatok új foteleket? Persze, Tuskám, idősebb női hang. Miért ne? Modern garnitúra. De azért arra is ügyeltem, hogy kényelmes legyen. A mágia felé bökött. Elegem volt belőlük. Senki se kötelezhet rá, hogy örökké. Igaza van, Tuskám? Az idősebb nő közelem ment hozzá. Nem akarnék bejönni hozzám? Főzök egy jó erős kávét, elbeszélgetünk. Az csak a fejével intett, hogy nem, hiszen most már bármikor megérkezhet a szállítmány. A szállítmány? Mára ígérték a foteleket. Pontos és gyors szállítást ígértek. Végignézett az arcukon. Talán egy hangra várt, egy megjegyzésre. Merev arcok vették körül. A kör közepén állt, mint egy furcsa játékban, mintha ki kellene találni valamit ezekből az arcokból, ebből a hallgatásból. Körbe ment ócska mellényében, csizmájában. Egy férfi előtt lehorgonzott. Tanár úr, maga látta, amikor lementem a buszállomásra. Én nem vagyok tanár. Nem tanár. Ő a tanár. Rámutatott egy másik férfira. Biológus. Megzavarodva nézett egyik arcról a másikra. Csak ugyan, akár egy társasjátékban, ahol ki kell találni valakiről valamit. És ő mellé fogott. Eltévesztette. Eltévedt az arcok között. És most szabad a gazda? Feladja ezt az egész reménytelen? Az arcok. Oly idegenek. Mintha hirtelen kicserélték volna az egész társaságot. Lehajtotta a fejét. Arról az üzletről motyogott valamit, ahol feladta a megrendelést. Udvariasan fogadtak, előzékenyen. Maga a vezető segített kiválasztani a foteleket. A főnök. Felírta a nevemet, címemet. Hát akkor meg kell, hogy érkezzenek. Persze, hogy megérkeznek, ingerült hang. Még a mai napon? Nem mehetek el, értsétek meg. Tétova mosoly, nem fogadhatok el semmiféle meghívást. Itt kell maradnom. Ahogy gondolja, Tuskám. Lenézett a dombról az országút felé. Autók robogtak el. Buszok és motorosok. Egy darabig csak nézte az utat, majd gondterhelten, ugye fel tud jönni a kocsi. Mert elég rossz az út. Tegnap esett az eső. Tegnap is, tegnap előtt is. És ez a csúszós, agyagos út azért fel tud jönni oldalt az üdülő felől. Az üdülő felől. Mélységes csodálkozás. Miféle üdülő? Mikor építették? És kik üdülnek abban az üdülőben? Alsó állkapcsa megfeszült. Lassan őrölni kezdett alázatosan, és mégis dühösen, mintha rádöbbent volna valamire. Csalnak.
Mindig kifundálnak valamit, és mindig csalnak. Mint most ez az üdülő. Szállt a füst, a mágiára hajtott fotelek füstje. A támlák már eltűntek, csak a rugókat lehetett látni. A nagyságos urak odabent terpeszkedtek, berendezkedtek. Milyen jogon? Azt mondja meg nekem valaki. Arra is gondoltam, hogy eladom őket. Ez is megfordult a fejemben. Tehát ki veszi meg ezeket? Talán egy plébános etuskám. Plébános. Plébános plaplakban. Még hogy paplakban, fölnevetett. De hát nem ismerek semmiféle plébánost. Honnan rángassak elő egy plébánost? A füst már lassan oszladozott, és a szomszédok is oszladoztak. Eltűntek a kertből. Ő még mindig csak nevetett, hogy az üszkös hamu fölé hajolt. Plébános paplakban. Várni lehetett, hogy körültáncolja azt a dombot, de aztán csak úgy állt mozdulatlanul. Egy pillanatra a ház felé fordult. Az ajtó nyitva, az ajtó mögött kifosztott szobák. Elfordította a fejét. A domb. Most már csak az volt előtte. Az önmagában rokskat mágia. Sötét, megfeketedett hamu. És ebben a hamuban rugók meg szegek. Ami nem égett el. Ami megmaradt. Fotelek, lecsupaszított csontváza.

a gangon. Kopott, barna szék a negyedik emeleten. Kibicsaklott lábbal a hátsó lépcsőház mellett. Hogy került ide? Mikor? Nem lehet tudni. Egy reggel csak itt átsorgott a falhoz támaszkodva. Éjszaka vánszoroghatott fel a hátsó lépcsőn. Elég keserves lehetett ezzel a lábbal. Valahogy azért mégiscsak felvonzolta magát a negyedikre. Leroskadt a fal mellett. Valaha itt lakhatott. Megvolt a maga helye egy szobában. Aztán megunták és kirakták. A többieket meg csak tűrték valahogy, de ő már túlságosan lerobbant. A támlája meghasadt. Eladni se lehetett. Megdühödtek rá, kihajították. Egy éjszaka levitték a ház elé. Ki a ház elé? Egy darabig ott áldogált. Aztán eltűnt. Már el is felejtették, mikor egyszer csak visszasomfordált. Honnan? Miféle roncstelepről? Minden esetre éjszaka jöhetett ezzel a rossz lábával. Most itt áll és vár. Csak megnyílik előtte egy ajtó, az a bizonyos ajtó. Visszafogadják, kijönnek érte, és visszaviszik abba a bizonyos szobába. Ajtók nyíltak az emeleten, előbújtak a lakók. Megálltak a gang rácsánál, körülnéztek, beleszagolt a levegőbe, leszóltak valakinek a másodikra. Egy csikket lehajítottak az udvarra. Elindultak, újra keltek, és elmentek mellette. Nem vették észre, még csak el se fordították a fejüket. Egyszerűen meg se látták. Ő pedig csak várt, félig lecsúszva a fal mellett. Majd éjszaka kijönnek, vagy legalábbis, ha már besötétedett. Kijönnek érte és beviszik. Nem jöttek ki érte se éjszaka, se nappal. Egyszer rátettek egy törött szélű, fekete kalapot. Foszladozó sálat. Eltűnt a kalap, eltűnt a sál. Megint csak egyedül maradt. Egy délelőtt valaki karon ragadta, kövérkés pongyolás nő, ahogy úgy elment mellette, belékarolt, fölkapta, vitte magával. Közben nem nézett rá, egy pillantásra sem éltatta, csak vitte, mint valami lehetetlenül lezüllött rokont. Megállt egy ajtónál, kissé megemelte a széket, és ha lehet, még távolabb tartotta magától. Két csöngetés. Az ajtó nem nyílt ki. Újabb csöngetés. Záporozott a csöngetés. Lépések, egy riadt női hang. Jövök már, jövök! A pongyolás nő ismét megemelte a széket, talán, hogy mindjárt bevágja az előszobába. Résnyire nyílt az ajtó. Ilyet női arca résben. Irén néni, nagyon örülnék, ha beengedne, kedves Ildikó. Én még jobban örülnék, ha végre bevennék ezt a... De Irén néni, kérem. Nagyon jól tudom, hogy a maguké. Ez a szék. Hátraszólt valahol a lakásba. Láttatta valaha ezt a széket? Nevetséges, bajuszos férfi a nő mögött. Hogy gondolja ezt, Irén néni? Úgy gondolom, hogy a gang nem szeméttelep. Azért mégse szeméttelep. Benyomta a széket az előszobába. Eltűnt. Magukra maradtak ők hárman. A nő, a férfi és a szék a nyitott ajtóban. Ó, azért még nem csukták be mögötte. Nevetséges, de ez már csöndesebben hangzott. A nő elborzadva. Egy csontváz, de hiszen ez egy csontváz. A férfi. Talán, ha ideállítjuk a gázóra alá. A nő eszelős rémülettel. A gázóra alá? Nem állítjuk a gázóra alá, nem állítjuk sehová. És mielőtt még a másik megszólalhatott volna, felkapta a széket. Végigvágtatott vele a gangon, egy pillanatra megállta, hogy a kezében lóbálta. Áthajolt a rácson, leveti magát így a székkel együtt, de aztán már a hátsó lépcsőháznál. Alig kapott levegőt, ahogy végre letette a széket. Valósággal rázuhant. Így ült lehunyt szemmel, fejét a falhoz támasztva. Egy recsenés. A szék megcsúszott a fal mellett, hiába az a láb. A nő éppen, hogy fel tudott ugrani, de azért nem futott el. Ott állt és csak nézte az öreget. Megsajnálta. Bocsánatot akart kérni? Ígéretet tett? Mindenféle felelőtlen ígéreteket, hogy olykor majd kijön hozzá, meglátogatja, rendbehozatja a lábát, kihív egy specialistát és megnézeti? Megfordult és elment. A szék nem is számított másra. Állt a gangon és napozott. Valaki bevágta a hátsó lépcsőházba, valaki előhozta. Elgáncsolták, gáncsot vetettek neki, nézték, ahogy végigvágódik a gang kövén. Hátra hulcolták. Elővonszolták. Egyszer csak eltűnt, mint aki megunta ezt az egészet.
az öbölben. Úsztak a székek az öbölben. Szétázott roncsok. Az egyiket már elhagyta a támlája, és most úgy pörgött önmaga körül. A másik egy lehetetlenül megfekedett párna. Talán dívány párna lehetett, amit úgy dobtak rá. Mégis, hogy kényelmesebben lehessen üldögélni, valahogy nem csúszott le a székről. De aki rajta ült, mintha éppen most bukfencezett volna le. Elaludhatott, észre se vette, hogy besiklott a vízbe. Föl se ébred. Békésen szundikál odalent. Majd csak utána jön a párna után a szék, és akkor majd úgy úszkál a mélyben, a régi, megszokott helyén, fejét féloldalra hajtva, száját kissé eltátva. Egyébként nem ő a társaság kedvence, hiszen oly hamar elbóbiskolt. Éppen csak evett egy kicsit, éppen csak ivott egy kicsit, viccet sose mondott, ha viccet mondtak, nem nevetett. Olykor bókolt a háziasszonynak. Szerette volna megcsipkedni a háziasszony pufó kislányát, a háziasszony feszes fenekű szobalányát, magát a háziasszonyt. Na de hát, egy kicsit evett, egy kicsit ivott, úgy eltűnődve maga elé bámult, és elaludt. Nem ő volt a társaság középpontja, de most mégiscsak körülveszik a többiek, a társaság, a kártyapartnerek kártyával a kezükben, az ivó cimborák pohárral a kezükben, nők szétbomlott hajjal, kecsesen előre tartott tányérkákkal. Az otthon hangulata. Meg kell teremteni az otthon hangulatát. Nők pongyolában, nők esti ruhában. Vásodképű kis lurkok siklanak az alvó férfi mellett. Egymásra kacsintanak, meghúzzák az orrát, a fülét. Egy kislány beleül az ölébe. Egy olyan igazi romlott kislány. Víztől csöpögő fürge ujjaival kigombolja a nadrágját. Gombolja, gombolgatja. Félúton megáll, lecsúszik róla, eltűnik valahol a szétnyíló kagylók és moszatok között. Ő meg ott maradt félig, kigombolt nadrágjával, mosoly suhan át az arcán, víz alatti mosoly. Megfordul önmaga körül, egyszer-kétszer megpördül, úgy felhúzott térdel, mintha széken ülne. Azon a régi széken. Arca megremeg, buborékok pattannak ki belőle. Így hagyja el az arca apró, kis buborékokban. Úsztak a székek az öbölben. Székek, széklábak, karfák, támlák. Úsztak, lebegtek, vagy csak éppen úgy ringatóztak.

az utcán. Kint álltak a járda szélén egy öreg, vastag törzsű fa mellett. A barna asztalka és a szék. Oly véznák, hogy az őszi napfény szinte átsütött rajtuk. Idős házaspár, akik mögött bezárult a lakás. Az utcára kerültek, de itt is tudják, hogy kell viselkedni. Ők nem koldusok. Az asztalból valaki kihúzta a fiókot, elemelte, elvitte. Ő meg úgy maradt kifosztva. És talán még gőgösebben, csak tessék, ha még mindig van mit elvenni tőlünk. Ha még mindig. A vékonyka szék, mintha mérsékelné, hagyd öreg, nem érdemes velük törődni. Miért is törődnének velük? A járókelőkkel, a bámészkodókkal, akik egy-egy percre megálltak mellettük, egy fiú rákoppintott az asztal lapjára, és azzal eltűnt. Egy borostásképű férfi hosszan kopogott. Egyszerűen nem tudta abba hagyni. Kopogott, kopogott. Talán valamilyen zeneművet, az utca egyhangú, borús zenéjét. Egy lány leült a székre. A lábát lógázta, felugrott, nevetve elszaladt. Egy fekete ruhás öregúr köhögő rohamot kapott. Hirtelen tört rá a roham, ahogy ott átsorgott. Fuldokolva átfogta a szék támláját, valósággal rároskadt. Azt megadóan tűrte. Az öreg eltámolygott. Egy pillanatra visszanézett, meglehetősen szemrehányóan, mintha a széknek köszönhette volna az egészet. Akadt, aki fölemelte a széket, egy pillanatig a levegőben tartotta, letette. Akadt, aki fölemelte az asztalt. A hóna alá vette, és elindult vele. Visszavitte, letette. Aki bedugta a kezét a fiók helyére, az üres levegőben kotorászott, mintha fontos iratok után kutatna, vagy éppen csak egy levél után. És aztán csak úgy bámult. Ez a két öreg nem magyarázkodtak, senkit sem szidalmaztak, hogy így meg úgy ő juttatott ide bennünket, neki köszönhetjük mindezt, nem gyalázkodtak és nem siránkoztak. Történt, ami történt. Kint álltak az őszi napfényben az öreg fa mellett. Kopottan, áttetszően, soványan. És valami olyan mélységes fölénnyel. Szobában. Megint csak az éjszakai szobában. Az ebédlő bútorai között, mintha valamilyen üzenetet kapott volna, hogy várják ebben a szobában, valaki beszélni akar vele. Minden esetre fölkelt, és elindult az ebédlő felé. Tulajdonképpen csak erre várt. Nem is aludt. Legfeljebb egy fél órát, egy órát. Nyíltak és csukottak az ajtók. Bent állt az ebédlőben, egy hangra várt. Megint csak egy hangra, hogy valaki megszólítja. A székek az asztal körül. Szorosan az asztal körül. Az egyik kisé hátrébb csúszott, mintha hellyel kínálná. Feléje indult, de nem ült le. Valahogy megérezte ezt a sötét gúnyt. Na mi az? Ülj csak le, ha van pofád. Dőj hátra, lógázd a lábad, miért ne? Egy fölösleges mozdulattal megérintette a szék hátát. Elkezdte a sétáját a szobában. Megállt az ablaknál, kibámult a sötétbe. A hold eltűnt. Néhány lámpa eszeveszett, elveszett fénye. Egy férfi bandukolt az elhagyott utcán, pillanatra fölnézett. Észrevett. Meglátta az arcomat, a gyáva arcomat. Azt is tudja, hogy miért ácsorgok itt. Megállt odalent, és csak néz. Nem mozdul. Ki lehet? Ismerem valahonnan? Egy olyan íróféle? Egy régi szerkesztő? Talán már járt is nálam? Itt ült ebben a szobában? Feketét ivott? Beszélgettünk? Közben fölállt, elment a vitrin előtt. Mennyi fénykép? Ki ez a pipás alak itt a kertben? A nagyapád? És ez a nő sállal a nyakában? Elment a vitrin előtt, a nagy komód előtt. Milyen régi bútorok? Manapság már nem is látni ilyet. Akárhogy is, egyszer már járt itt ez az alak. Aztán nem jött többet. Most meg talán egy éjszakai mulatóból keveredett elő. Eszébe jutott ez a ház, ez a szoba, a bútorok. Azok a masszív, régi bútorok. A férfi eltűnt odalent. Feljön, kicsöngeti a házmestert, és feljön. Talán egy kicsit beszívott, de azért a házmester felhozza liften. Becsönget. Nem gyújtok villanyt, ha beengedem. Ebben a szobában se gyújtok villanyt. Ülünk a sötétben, és beszélgetünk, vagy csak hallgatunk. Elfordult az ablaktól. Az asztal körül ülnek, és hallgatnak. Még csak véletlenül se szólalnak meg. Őt figyelik, ahogy az asztal körül járkál. Az asztal fölé hajolnak, mintha kártyalapokat csúsztatnának egymásnak. De közben csak őt figyelik. Hangot se hallani, se suttogást, se nevetgélést. Csöndben van az éjszakai társaság. Megnyílt a nagy komód ajtaja.
éppen csak résnyire, mintha új heggyel tolnák kifelé. Köhécselés hallatszott odabentről, halk recsenés, mintha valaki a másik oldalára fordulna. Már nagyon sokáig feküdt az egyik oldalán, és most átfordul. Ennyit csak megengedhet magának. A férfi egy széken ült a vitrin és a fal között. Ez a víznaszék még tűrte itt a sarokban, és csak nézte, ahogy a komód ajtaja. Valaki mindjárt kidugja onnan a kezét, elkezd integetni a sötétben, megint a recsenés, egy alig hallható hang. Igazán nem akarlak zavarni, fiacskám, de most már azért mégiscsak kibújok innen, ha nem haragszol. Ő meg beszorítva a sarokban, és közben az a csöndes, tiszta hang. Elég időt adtam, hogy összeszed magad, talán a színműveddel is elkészültél. Mondd, miért tiszta színműveket? Hiszen azelőtt sose? Jó, nem azért mondom, de mégis színművek. Azért felolvashattál volna valamit abból a színműből. Egyáltalán néha benézhettél volna hozzám. Tudod, hogy mindig akad nálam egy kis bor meg konyak, ravaszkás nevetés, félretettem néhány üveggel. Kis szünet? Na most már azért másszunk ki ebből a... Mit bámulsz? Inkább segíthetnél? Csak a karomat kell megfognod. Éppen csak a karomat. Mi lesz, fiacskám? Egy szekrény. Ott találtak rá a szekrényben. Ott lógott felakasztva, mint egy felöltő. Tréfának szánta még egy utolsó, sötét tréfának. Másnap el kellett volna hagyni a szállodát. Elhagyni? Kidobták, kihajították. Már régen nem tudta fizetni a szobáját, és semmi remény, hogy akkor őt már minden laptól elküldték. Mindenhonnan kikopott. A modorában lehetett valami, a lényében. Ha mondtál neki valamit, csak nézett és bólogatott. Te pedig egyszerre csak viszkedtél a dűtől, dűralmot kaptál. Mindenkit lenézett, lekezelt. Összeugrott egy államtitkárral, külügyi államtitkárral. Azt még valahogy elnézték volna, mondom inkább a lénye miatt, a lényében volt valami. Azt hiszem, semmi másban nem lehetett abban a szállodai szekrényben. Se egy kabát, se ingek. Ő lógott benne egyedül. A reggeli takarítónő fedezte el, gyanús lehetett neki valami. Talán a félig kinyílt szekrény ajtó. Bekukkantott, benézett. Ő meg ott lógott, gondosan beakasztva. Milyen pofát vághatott ez a nő? Elájult? Nem hiszem. Ezek már annyi mindent láttak, olyan edzettek, akár csak a szekrények, a szállodai szekrények. Legalábbis a külvárosokban, a pályaudvarok környékén. Azért lehet, hogy akadt még abban a szekrényben egy pár félretaposott ócska cipő, egy elnyújt kabát. De ő minden esetre ott lógott azon a barna rúdon. Kapuajban. Szüllött öreg fogorvosi szék a klinika kapujában. Nyaka kibicsaklott, a műbútor húzat felhasítva. Talán valami bosszú? A bosszú műve? Egy régi beteg, akit csúnyán megkínoztak ebben a székben? Megkínoztak és megaláztak. Visszafizetett, törlesztett valamit. Vagy inkább csak az öregség, ahogy az idő megtette a magáét? Hát persze, hiszen ki is törődne egy ilyen öreg fogorvosi székkel, ahogy itt áll a kapuajban. Mellette a betegek végtelen vonulása a rendelők felé. Nem, ez már nem az ő dolga. De aki visszanézett rá, beleborzadt. Aki úgy elmenőben visszafordult. Lyukas fogak, odvas fogak, kitépett fogak, tömés, csonkok, gyökérkezelés, véres csonkok. Ezt lehetett érezni, ha valaki úgy elmenőben. Családi bútorok. Mit recsegteted azt a széket egyetlen? Hogy ülsz azon a széken? Most nézzék meg, mit művel ez a kölyök? Csak tessék, foglaljon helyet. Miért ne ülhetne abba a karosszékbe, ha van pofája? Lefektette a díványra azt a nőt, ledöntötte. Meddig dög lesz azon a díványon? Ide figyelj, én elválok tőled. Egyszerűen nem tudom nézni, hogy több egyebet se csinálsz naphosszat. Mióta hajszolok egy ülő garnitúrát. A raktárban. Kivéhet szekrények a hodályszerű pincében, szorosan egymás mellett, vál a vál mellett. Mogorva, zöld szekrénycsorda. Ide jöttek meghalni. Nem emlékeznek semmire. Mire is emlékeznének? A polcokra?
a gondosan összehajtott ingekre a polcokon, az akasztókra, a téli kabátokra, felöltőkre, zakókra az akasztókon, a nadrágokra, ahogy lassan észrevétlenül kicsúsznak a zakók alól, és egy öngyilkos mozdulattal levetik magukat a mélybe, a nyakkendő tartó szalagjára, a nyakkendőkre, a vidám csíkosakra, az ünnepélyesekre sötétebb tónusban, a feketékre gyász alkalmára? Rég eltűntek mind. A szalagot egyetlen mozdulattal letépték, ez volt a jel. Ezzel indult a lefokozás, ahogy a szekrényt megfosztották mindenétől. Kiemelték az akasztókat, egyiket a másik után. Azok úgy hagyták el a szekrényt féloldalasan, himbálózva, vállukat rángatva. Kiszakították a polcokat. Egy arc benézett, hideg, kutató tekintett. Mi maradt itt? Maradt itt még valami? Semmi sem maradt, csak maga a szekrény, megfosztva mindenétől, kibelezve. A könyvszekrényről lesöpörték a könyveket, a regényeket és az útleírásokat, az elhízott lexikonokat és a vékonyka verseskötöteket. A padlóra kerültek, oszlopokba szortírozva, spárgával gúzsba kötve. Maradtak a polcok szürke pora. A padló haragos szürke pora az elhurcolt szekrények után. A padló szutykos szakálla. Erre emlékeznek a szekrények, és az asztalok, az egymásra dobált asztalok, ahogy lapjukkal egymásra zuhantak, kimerült birkózók. Mi lehetett itt? Miféle mérkőzés? Asztal-asztal ellen? Páros viadal a lehúzott redőnyök mögött? Ebédlő asztalok rontottak egymásnak azonos súlycsoportban? Valaha békés íróasztalok? Gyermekasztalkák az ifjúsági mérkőzésen? Berepett koponyák a mérkőzés után. Megroppant derekak, ketté hasadt lábak. Ki a győztes? Ki a legyőzött? Nem lehet tudni. Ahogy úgy hevertek összetörve, egymásra zuhanva, becsapás történt. Irtózatos becsapás. Díjat ígérhettek a győztesnek, a bajnoknak. Olimpiai nagy díjat. És aztán tessék. A székek? Mire emlékeznek az összekötözött székek? Az egymás ölébe nyomott fotelek? Mint valami szerencsétlen közösülés után maga a katasztrófa, öregek megcsúfolt szerelme, de hát azért csak emlékeznek valamire, vagy valakire. Ahogy a férfi megállt egy ilyen fotel mögött, megfogta a vállát egy régi, ismerős mozdulattal, végig simított a karján, leült, kinyújtózott. Hátra dűtötte a fejét, rágyújtott egy szivarra. Egy lány elment előtte, és ránevetett. Magához húzta a lányt. Senki sem ment előtte. Senkit se húzott az ölébe. Egyedül gubbasztott a fotelben. Átült egy másik fotelbe. Egy vészna székre. Kint üldögélt a konyhában. Nézte a falat, a repedéseket a falon. Szivarra gyújtott. Cipőt pucolt, a sarokba vágta a cipőrongyot. A levegőbe bámult. Jobb, ha ki sem mozdul az odójából, mondták a barátai. Kiállhatatlan fráter. Unalmas alak, mondták a nők, dögunalom, maga a pusztulás. Még egy hajó kirándulásra se lehet rábeszélni, hát most kezdjél vele valamit. De a székek megtűrték. Most is arra vártak, hogy felbukkonjon ebben az alvilági sötétségben.

0: Stanislav Lem hogyan kezdődött a ködök menekülése? A csillagászok azt tanítják, hogy minden, ami csak létezik, tejútrendszerek, ködök, csillagok állandóan távolodik, menekül egymástól. És a szüntelen távolodás következtében a világ mindenség évmilliárdok óta tágul. Sokan csodálkoznak ezen az általános menekülésen, és a gondolatban visszatekintenek, arra a véleményre jutnak, hogy hajdanában, nagyon régen, az egész kozmosz egyetlen pontba tömörült, egyetlen csillagcsöppecske volt, aztán érthetetlen okból felrobbant, és ez a robbanás máig is tart. Miután ezt kiokoskodták, persze furdalja az oldalukat a kíváncsiság, mi lehetett a robbanás előtt, de nem tudnak rájönni. Pedig egyszerű a dolog, és mindjárt el is beszéljük. Az előző világmindenségben élt két tervezőmérnök, a kozmogónia páratlan mesterei. Nem volt olyan csodamű, amit ők meg ne tudtak volna építeni. Persze ahhoz, hogy valamit építeni lehessen, először meg kell tervezni. A tervet pedig ki kell gondolni, mert különben honnan vennék. Így hát a két mérnök, Mikromil és Gigacián folyton folyvást azon töprengett, honnan tudhatnák meg, mi mindent lehetne még építeni azokon a csodaműveken kívül, amik eszükbe jutnak. Mindent meg tudok csinálni, ami az eszembe jut, kesergett Mikromil. De nem minden jut eszembe. Ez korlátoz mindkettőnket. Nem tudunk mindent elgondolni, ami elgondolható. Pedig talán valami mást lenne értelmesebb megcsinálni, nem azt, ami eszünkbe jut. Te mit szólsz ehhez?
1: Kétség kívül igazad van, felelte Gigacián. De látsz-e megoldást?
0: Bármit is csinálunk, anyagból csináljuk, elmélkedett tovább Mikromil. Tehát az anyagban rejlik minden lehetőség. Ha házat gondolunk ki, házat építünk, ha palot

feltárja előttünk. Igazad van, szólt Mikromil. Ez a munka megírja a fáradtságot, de én így képzelem, mivel minden, ami létezik, energia, tehát energiából kell gondolkodást építenünk a legkisebb adaggal, vagyis a kvantummal kezdve. Na most a kvantum, a gondolkodás kvantumot pedig atomokból épített, minél kisebb kalitkába kell zárni. Hát ez egy atommérnöki feladat. Fő a miniaturizálás. Ha majd 100 millió lángelme könnyen elfér a zsebemben, akkor elértük a célunkat. Ma rég gondolkodó homok megmondja, akár csak egy számtalan személyből álló tanács, hogy mit csináljunk és hogyan. Nem így kell eljárni, vitázott Kikacián. Ellenkezőleg, hiszen minden, ami létezik, tömeg. A világ mindenség egész tömegéből kell tehát egyetlen agyat építeni, gondolkodástól izzó gigászi agyat. Ha ezt vallatóra fogom, a teremtés minden titkát elárulja nekem, erre csak ő képes. Ha te zseniális porod, haszontalan szemét, mert a minden gondolkodó parány más valamit fog mondani, sohasem igazodsz ki rajtuk, és tudásod nem gazdagodik. Évről évre, szóról szóra a két mérnök csúnyán összekapott, és már említés sem történt arról, hogy közösen lássanak hozzá a feladathoz. Elváltak hát egymás módszerét csepülve, és mindegyik a maga módján kezdte a munkát. Mikromil nekiállt kvantumokra vadászgatni, atomkalitkákba zárta őket, és mivel legszorosabban a kristályokban voltak, gyémántokat, kalceodonokat és rubinokat fogott gondolkodásra. A rubinok voltak a legtanulékonyabbak. Annyi okosságot töltött beléjük, hogy csak úgy sziporkáztak. Voltak mindenféle egyéb értelmes drágakövei is, bölcsen zöldellő smaragdok, gyors eszűt topázok, de mégiscsak a vörös rubinoknak ment a legjobban a gondolkodás. Míg ő csillogó, fényes kavicsokkal fáradozott, Kikacián az óriásoknak szentelte idejét. Roppant erőfeszítéssel munkába vett napokat és egész tejútrendszereket, olvasztotta, keverte, kavarta, összegyúrta őket, könyökig csillagporosan formálgatta művét. Végül olyan gigászi kozmúriást teremtett, hogy szinte már semmi sem maradt azon kívül, csak ő maga és Mikromilla drága köveivel. Mire befejezték a munkát, már nem is az érdekelte őket, melyikük tud meg több titkot a teremtményétől, hanem csak is az, hogy melyik főzi le a másikat, melyikük választott jobban. Versenyre hívták ki egymást. Kikacián ott várta Mikromilt a kozmóriás mellett, amelynek széle, hossza, magassága több fény évszázad volt. Sötét csillagfelhők alkották a szélét, lélegzetvételében napok nyüzsögtek, galaxis karokkal hadonászott, tejút lábakon topogott, gravitáció izületei könnyedén mozogtak, 100 trillió vasglóbuszból állt a feje, rajta napszörméből készült lángoló, bolyhos kucsma. Így kiöltöztette Kikacián a kozmóriását, nem hiába röpködött annyit egyik fülétől a másikig, noha mindegyik utazás 6 hónapig tartott. Mikromil viszont egy szál maga érkezett a versenytérre, üres kézzel, zsebében volt egy parányi rubin. Azt akarta szembeállítani a kolosszussal. Felkacagott erre a látványra Kikacián. Ugyan mit mondhat ez a morzsa? Hetvenkedett. Ugyan mit tudhat ez a galaktikus észóriáshoz, ehhez a végtelen csillagbölcsességhez képest, amelyben napokról napokra száll a gondolat, roppant gravitáció erősíti, felrobbanó szupernovák teszik világossá a koncepciókat, s az űr sötétsége mélyíti az elmélkedést. Öndicséret és hencegés helyett inkább kezdjünk hozzá, szólt Mikromil. Vagy tudod mit? Miért kérdezgessük mi a teremtményeinket? Hadd versenyezzenek ők egymással. Ütközzön meg az én mikroszkopikus géniuszom a te kozmóriásoddal páros viadalban, amelyben bölcsesség a pajzs, éles elme a kard. Legyen, mondta Kikacián. Magukra hagyták hát versenyzőiket a viadal terén. Keringett a vörös rubin a sötétségben, az új óceánok fölött, melyekben

0: csillaghegyek úsztak a végtelen, fényes monstrum körül, és így csipogott.
1: Te ormótlan fajankó, te túlméretezett tűzbarom, képes vagy te egyáltalán gondolkodni. Már egy év múlva majd elérnek hozzád ezek a szavak, mi?
0: Így is lett. Már egy év múlva elértek a szavak a kolosszus agyához, s abban forogni kezdtek a mesteri harmóniává szerkesztett firmamentumok. Elcsodálkozott a vak merő szavakon, s kíváncsi volt, ki merészelt így szólni hozzá. Arra felé fordította hát a fejét, ahonnét a kérdést föltették. De mi oda fordította, eltelt két esztendő. Fürkészte a sötétséget fényes galaxis szemével, de semmit sem látott, mert a Rubin már rég nem volt ott, hanem most a háta mögül csiripelte.
1: Jaj, de mamlasz vagy te, csillagfelhős naphajú haverom, de tohonya fráter vagy te. Ahelyett, hogy azt a napkitöréses, kócos, loncsos fejedet forgatod, mondd meg inkább, képes vagy-e kettőt, meg kettőt összeadni, mielőtt a kék óriások fele kiég az agyadban, vagy kialszik az öregségtől?
0: Megharagudott a kozmóriás erre a pimaszkodásra, gyorsan meg akart fordulni, hiszen a háta mögül szóltak hozzá. Egyre gyorsabban forgott, és testének tengelye körül örvényleni kezdtek a tejútrendszerek. Spirálissá csavarodtak a galaxisok egyenes karjai, gömbé formálódtak a csillaghalmazok, s minden nap és bolygó pörögni kezdett, mint a búgócsiga. De mire fénylő szemét ellenfelére villanthatta volna, az már a másik oldalról csúfolódott. A vakmerő kristály egyre gyorsabban keringett, a kozmóriás meg csak forgott maga körül, de semmiképpen sem tudta utolérni, pedig már pörgettyűként forgott, míg nem aztán akkora sebességre tett szert, olyan iszonyúan megnőtt a fordulatszáma, hogy meglazultak a gravitáció kapcsai, felhasadoztak a tér feszes varratai, amelyeket Gigacián oly nagy gonddal készített el, megrepettek a villamos vonzás abroncsai, s mint egy túlpörgetett centrifuga, egyszerre csak darabokra hasadt. És a világ minden tája felé szétrepült a kozmóriás, spirális csapokkal hadonászva, tejútrendszereket szórva, és ezzel a centrifugális erővel kezdődött a ködök menekülése. Mikromill ezután kijelentette, hogy ő győzött, hiszen Gigacián kozmóriása felrobbant, mielőtt egy szót is szólhatott volna. Gigacián viszont egyre azt hajtogatta, hogy a verseny célja nem a szilárdság, hanem az észmérése volt, tehát azt kellett volna megállapítani, melyikük versenyzője okosabb, nem pedig azt, melyikük robban fel hamarabb. Ennek semmi köze sem volt a verseny tárgyához, Mikromill tehát galádul becsapta őt. Attól kezdve még áldázabbul veszekedtek. Mikromill mai napig keresi a rubinját, amely elkallódott valahol a katasztrófában, de nem tudja megtalálni, mert akármerre néz, vörös fényeket lát. Rögtön odaruhan, de mindig csak az öregségtől hamvadozó csillagok vöröslenek. Tehát előről kezdi a keresgélést, és megint hiába. Gigacián viszont egyre azon töri magát, hogy gravitációzsineggel vagy sugárcérnával újra összefércelje felrobbant kozmóriását, a legkeményebb sugárzást használva tűnek. De amit összevar, rögtön felfeslik újra. Olyan iszonyú erővel menekülnek már a ködök. És így aztán egyiküknek sem sikerült az anyag titkait megtudnia, holott gondolkodni is megtanították, szájat is adtak neki. De mielőtt a döntő beszélgetésre sor került volna, megtörtént a baj, amelyet a tudatlanok a világ teremtésének neveznek. Pedig csak Gigacián kozmóriásra robbant fel Mikromill rubinja miatt, de olyan alaposan, hogy mind a mai napig szana széjjel repül. Aki pedig nem hiszi, hogy így volt, kérdezze csak meg a tudósokat, nem igaz-e, hogy minden égites szüntelenül pörög a tengelye körül, mint egy búgócsiga? Mert ebből is látszik, hogy minden azzal a kerge forgással kezdődött.

0: Jó éjszakát, gyerekek és felnőttek! Hamarosan újra találkozunk.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
2: Na, kelt a karó.
8: Kelt a karó.
2: Kelt a karó.

0: A tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pacakkal és valami fürdőnadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette, nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a baja. Egy díványt tetszett vásárolni, nem egy oltárt. Ez a dolog a kincstár tulajdonát képezi. Jobb lett volna, ha nem tetszik bedőlni annak az angyalnak. Szorsban is. Kiszántott egy ember a mezőn valami kejhet, ami egy templomrablásból volt. És az is az Isten újját látta benne, és elvitt a plebánusokhoz, aki mindjárt a csendőrökért küldött. És ezt az embert elítélték templomrablásért.
2: Jézus Mária, tiszt urak!
1: Legjobb lesz, ha eltetszik jönni velünk a plebánushoz, hogy adja vissza nekünk a kincstári tulajdont. Egy tábori oltár az nem macska vagy fuszekle, amit oda lehet ajándékozni, akinek tetszik.
3: Dicsértessék!
4: Jó reggelt! Ez az ember behozott ide magának kollégám egy összecsukható tábori oltárt, amely a kincstár tulajdonát képezi. Egy bőrdiványban találta, amely bőrdivány...
3: Kérem, egy tábori oltár nem való bőrdiványban.
4: Ez egy katonai tárgy, és még kevésbé való egy olyan sekrestyébe, ahova csupa civilek járnak. Jobb lesz, ha nem vitatkozik velem a kolléga úr. Gyerünk, Svejk, fogja!
5: Igenis.
4: Az lesz szólt az az ordinári tarka. Vegye a hón alá és alá szolgálja. Sietünk! Egy tábori mise az nem vicc. Fele az ilyen csuhásokban.
6: Itt a mise, úr. Svejk!
5: Itt van, jelentem alásan.
6: Adja ide!
5: Tessék!
6: A fenébe! A minisztrástról meg megfeledkeztem. Tud maga minisztrális, Svejk?
5: Én? Még sose próbáltam, de hát háború van, feldkurátor. És a háborúban az emberek sok mindent csinálnak, amiről nem is álmodtak. Mikor azt tetszik mondani, hogy Dominus Vobiscum, én rávágom azt a nyavajás et cum spiritu tuo-t, és majd kerülgetem a feldkurátorat, mint macska szokta a forrókását. Megmosom a kezét, és bort töltök a kancsó.
6: Jó van, de én nekem ne adjon semmiféle vizet. Inkább töltsön mindjárt a másik kancsóba is bort. Legfőjebb fröccsöt. Aztán majd figyelmeztetem, hogy jobbra menjen, vagy balra. Ha egyet füttyentek, balra megy. Ha kettőt, jobbra.
5: Egyet, balra, kettőt, jobbra.
6: A mise könyvvel sekresokat cipekedjen. Különben is készről hely az egész. Nincs lámpaláza.
5: Én semmitől se félek, feldkurátor. Feldkurátor, a minisztráns ugyanolyan felekezetű kell legyen, mint a pap, akinek minisztrál?
6: Persze. Különben nem volna érvényes a mise.
5: Az pech, jelentem alásam, mert én felekezeten kívüli vagyok.
6: Nem baj. Húzza meg. Jól van. Érezze úgy magát, hogy visszatért az egyház kebelébe. Katonák! Máma mi? Ti elindultok a frontra, és a többi. Most forduljatok az Úristenhez, és a többi, na persze. Nem tudjátok persze, milyen sors vár rátok, és a többi. Nem akarlak benneteket sokáig feltartani. Nem. Svejk, nem. Hanem...
1: Most akkor merre? Balra?
6: Szívünk mélyén vezessen győzelemre! Na persze! Mindenkinek a legjobbakat kívánom! Fizetni? Volt egy feketém!
7: Et cum spiritu tuo!
6: És a többi! És a többi!
8: Rosszul van? Kacz, atya! Jó magam, szívesen segítek!
6: Egyedül is elintézem, kolléga! Úgy is szabad levegőn akarok lenni, mert máma szörnyen fáj a fejem. Imádod!
9: Csodálom, hogy nincs magánál a falon feszület. Hol szokott a breviáriumból imádkozni? És úgy látom, szent kép se díszíti szobája falait. Azok milyen képek?
6: Az ott, kollégám, balra a Zsuzsanna meg a vének. Alatta a meztelen nő. Rég ismerős. A breviáriumot kint tartom a konyhában. Svejk!
10: Parancs!
6: Hozza be és nyissa ki a harmadik oldalon.
10: Igenis, a harmadik oldalon.
6: Az a japános kép, amit csak balra tetszik látni, az egy gésa és egy öreg japán szamuráj szexuális aktusát ábrázolja.
10: Svej! Draj! Egészen könnyű mise borjelent a valásan.
8: Nem iszom.
6: Nem.
9: Azért jöttem, hogy a lelkére beszéljek.
6: Jó, jó, jó. De még kiszárad a torka. Nagyon jó minőségű rizling. Hasonlít a Mosellire. Egy kortyot.
9: Egy kortyot.
6: Fene jó bor, ugye?
9: Úgy látom, ön káromkod.
6: Szokás kérdése. Néha még Isten káromláson is kapom magam. Isten fáját, hétszentségét, a Szűz Máriáját. Ilyesmiket. Na, tessék, kolléga úr, hallgatom.
9: Nos.
6: Na, hallgatom. Na, egy kortyot. Na.
9: Köszönöm, egy kortyot.
6: Na, gyerünk, kettőt.
9: Isten nevében.
6: Engem érdekelnek az ellenvélemények is. Hallottam, hogy ön egyszer tévedésből sertéskotlettet evett pénteken. És kitetszett menni a klozetra, és letetszett dugni az ujját a torkán.
9: Na, egy kortyot még.
6: Na, jó, persze. Én is hittnék a maga helyébe. Hát én ettől nem félek. Meg a pokoltól sem. Az egy jó móka lehet. Na, még egyet. Na, gyerünk.
9: Egyetlen egyet.
6: Sokkal izgalmasabb, mint a paradicsom. Higgy el! Ahol az angyaloknak repülőgép propeller van, az se.
9: Fenekükben.
8: Micsoda szavak.
6: Hogy ne dolgozzák agyon magukat a szárnyukkal. Svejk!
10: Igenis?
6: Töltsön egy konyakot a feldkurátúrnak. Nem érzi jól magát.
9: Nem iszom. Többet. Nem iszom. A vallásosság, barátom, a vallásosság. A vallásosság észszerű megmondásból fakad.
6: Na.
9: Már most, aki nem hisz, a Szent Háromság létezésében.
6: Réges konyakot, Svejk. És meséljen valami ájkatossat a Feldkurát úrnak, hogy magához térjen.
11: Jelentem alásan, Feldkurát úr.
1: Volt egyszer Vlasinban egy esperes, aki azt olvasta Szent Ágostonnál, hogy aki hisz az antipódusokban, szóval az ellenlávasokban, akik a földgömb ellenkező részén laknak, az elkárhozik. És ekkor ez hivatta a takarítónőjét, hogy ide hallgasson. A maga fia kivándorolt Ausztráliába, ugye? Na hát, Szent Ágoston szerint nincs semmiféle Ausztrália. De a takarítónő mondta, hogy a fia küld neki pénzt, meg levelet. Az csak az ördög szemfényvesztése, mondta az esperes, és vasárnap kiprédikálta a templomba, hogy Ausztrália már pedig nem létezik.
11: Úgyhogy egyenesen a bolondok házába vitték.
9: Locsogás.
11: Még sokan odavalók volnának, Feldkurát úr, kérem.
1: Hát például a benasovi árvaházban az árvák olyan hasmenést kaptak a lurdi víztől,
11: hogy az csuda.
1: És akkor...
12: Maga hallgasson már el! Egy pucer ebben ne szóljon bele!
9: Feldkurát úr!
12: Hisz maga egyáltalán az Úristenben? Ha nem, akkor minek ment tábori lelkésznek?
6: Jaj, kedves kollégám, amíg az állam be nem látja, hogy a katonáknak mielőtt kimennek a csatatérre, semmi szükségük az Isten áldására, addig ez egy jól honorált foglalkozás marad, nem kell bele megszakadni. Se feljebb való, se hadgyakorlat. Olyas valakit képviselek, aki nem is létezik.
9: Nem bírom hallgatni.
6: És magam játszom az Isten szerepét. Ha valakit nem akarok feloldozni, nem oldozom fel. Ha térden állva könyörög is. De ilyen hülye úgyse sok akad. A hét szentség itt neki.
12: Én szeretem az Úr Istent. Én nagyon szeretem őt.
6: Én...
12: Adjon már egy kis bort!
6: Kérjen az Istentől.
12: Isten egy nemes jellem. Egy emelkedett dolog. És punktum!
6: Svejk!
11: Menjek már!
6: Az a kis vörös nőkeres. Nem vagyok itthon.
11: Értettem.
1: Nincs itthon, kérem a Feldkurát úr. A kávéházban tesz...
13: Fúj! Kávéházra van pénze. Az adósságait meg nem fizeti meg. Fúj! És fúj!
1: Uram, ne köpködjön itt neked.
13: Ne köpködök! Csak azért is köpök még egyet! Fúj! Nem szégyelli magát! Egy katonai lelkész! Szégyen és gyalázat!
1: Ha maga egy rendes ember, akkor letesz arról, hogy idegen lépcsőházakban köpködjön és randalírozzon. Maga hülye civil!
13: Igen! Hogy nem vagyok én rendes ember? Hát akkor mi vagyok, hallja?
1: Egy szarházi! Nem tudtam, miért lóg a villamosokon az a cédula, hogy földre köpni tilos. Hát most már tudom, hogy maga miatt kívül tágasabb.
13: Ereszen el!
1: Most pedig állomárs!
13: Ereszen el!
11: Állomárs!
13: Az emberek! Mind a ketten! Amilyen a gazda, olyan a szolga!
11: Árs!
12: Az Isten az egy napfényes tűnemény. Ezt senki nem veri ki belőle. Ezt senki. Adjál egy kis bort.
6: Mondd, hogy nem hiszel az Úristenben. Különben nem töltök neked.
12: Nem mondom ezt. És az apró szentekben is hiszek.
6: Hogy kell.
12: Meg a Szent Ludmillát is szeretem. Meg a Szent Bernátot is szeretem.
6: Ajaj.
12: Csak a Szent Szerápiót nem szeretem, mert olyan csúnya neve van.
6: Az legyen le jó.

0: Oj.
1: Egy kis bor.
0: Akkor nem töltök, ha nem mondod, hogy nem hiszel az Úristenben.
1: De hiszek benne! Én nem tagadom meg őtet.
2: Nem kell a borod. Én is küldhetek borét, ha akarok.
1: Hiszek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenben. Hiszek. Adjatok egy belőle járjon.
0: Az Isten lehet ilyenkor. Svejk! Vegtesse le ezt a marhát, és adjon neki valami könyvet.
1: Értettem.
0: Ott az ágy mellett a Boccaccio Decameronja.
1: Uram?
0: Tégedet én ismerlek. A Suha Bordélyházból.
3: Uram, közlöm, hogy ön itthon volt. Láttam az ablakból, hogy ön itthon volt. Holott a maga modortalan és bugris pucerra.
0: Hát hol lettem volna, kedves uram? Hitbéli kérdésekről beszélgettem egy kedves kollégámmal. Mit csinál maga, Svejk?
4: Ide teszem ezt a köpőcsészét, Feldkurát úr kéren, mert ezzel az úrral már volt differenciám a padlóra köpés miatt.
0: Hagyja minket most, Svejk!
4: Igenis.
0: Ön ugyebár azért jött, hogy pénzt kapjon a váltójára.
3: Igen. És remélem.
0: Ó, igen. Az ember gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy semmi egyebe nem marad, csak a remény.
3: Remélem, tábori lelkész úr, hogy az összeg...
0: Hát igen, a remény. Ön szüntelenül reméli, hogy visszafizetek önnek 1200 koronát, mikor összesen a 100 van a zsebembe.
3: Ön tehát?
0: Igen, én tehát.
3: Uram, ez csalás! És felőlem ön lehet akármilyen lenség.
4: Feldkurátornak jelentem, hogy ez egy elpusztíthatatlan alak. Olyan, mint a Libenyi Bósek. Azt egy este 18-szor dobták ki az Exnerből, de mindig visszamászott. Olyan kitartó volt, hogy lehetett volna akár képviselő is belőle. Azt tetszik akarni, hogy kidobjam?
0: Hagyja csak! Készíts elő a köpenyemet! Kávéházba fogok menni.
3: Uram! Uram, ön gúnytűz belőlem! Beszéljünk nyíltan! Béke időben hagyján! De most háború van, és nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak a tiszt urakkal.
0: Nem.
3: Tessék, kérem, tessék! Janat a hadnagy 700 koronámmal esett el Adrinánál. Werner kapitány a saját katonáival lövette magát agyon Ravaruszkánál. Folytassam.
0: Csak tessék nyugodtan.
3: Tessék. Mátyás tábori lelkész 1800 koronámmal elmegy a kolerás barakba utolsó keletet feladni. És meghal! Egy hét múlva egy járványkórházban.
0: Uram, csak a kötelességét teljesítette. Holnap én is megyek utolsó szentséget föladni, alászolgálja. Svejk.
4: Igen.
0: Ha felolvasta a noteszét, dobja ki ezt az urat.
3: Értettem. Hallatlan. Azért folyik ez a háború, hogy kipusztítsa nekem az összes adósaimat.
4: Ne féljen. Majd, ha maga is kimegy a harctérre, akkor imádkozunk magáért a Feldkurát úrral, hogy tépje szét az első gránát, és akkor minden meg lesz oldva, ahogy a Nuszlei próbek mondta. Most pedig kifelé.
3: Micsoda! Mi nem mozdulok innét, amíg meg nem kapom a pénzemet!
4: Dehogy nem tetszik mozdulni. Ugyanúgy tetszik mozdulni, ahogy az előbb. Csak tessék vigyázni, meg ne tessék ütni magát a lépcsőházban!
0: Hát, mi újság, Svejk?
4: Semmi különös, Feldkurát úr. Csak az a szigorú Feldkurát úr, az elment. Fölébredt és becsavarta magát abba a sárga kínai ágytakaróba. Azt mondta, hogy ő Szent Ferenc, és az álló lámpával a kezében eltávozott. Baj?
0: Nem baj. Nem az a baj, Svejk. Ma valami rendkívüli dolog történt velem. Megütöttem a bankot, és egy ász volt a kezemben. kaptam rá egy tízest, és a bankárnak alsója volt, és addig húzott rá, amíg neki is 21-e lett. És ez így ment, Schweik. Elvesztettem az összes pénzemet. Még a 100 koronát is, amit maga adott kölcsön. És a végén elvesztettem magát is. Úgyhogy maga holnaptól már nem hozzánk tartozik, hanem a Lukás főadnagy úrhoz. Szélellen nem lehet, Schweik.
4: És jó kövér volt a bank. A rossz alapjárás az nagyon bosszantó, de néha még szörnyűbb, amikor túl jól megy. A Nazderáze utcába élt egy Vejvoda nevű bádogos. Az mindig máriásozott, de egyszer belebújt az ördög, és elkezdett 21-ezni. És egyszerűen nem tudott veszíteni. Már csalt is, hogy veszítsen, de nem tudott. Csak nőtt a bank, csak nőtt, és már senkinek nem volt pénze, hogy megüsse, és megegyeztek, hogy cédulákat fognak betenni. De hiába, a Vejvoda csak nyert, csak nyert. A legjobban egy utcakövező káromkodott, aki készpénzben összesen 8 koronát tett be, és egyik cédulát írták a másik után, és Vejvoda már megkért egy kéményseprőt, hogy játszon helyette, amíg kimegy a klozetra, és ő maga szaladt el a patrulyér, és jelentette, hogy itt és itt tiltott hazárdjáték folyik. A rendőrök azt mondták, menjen előre, és amikor visszatért, azzal fogadták, hogy egy medikus elveszített 2 milliót, egy házmester 3-at, és azt is mind ő nyerte meg. És akkor berontottak a rendőrök, és a bankban több mint 500 milliárdról voltak cédulák, tiszta Monte Carlo. Az öregnek meg azt mondták, hogy mint feljelentő megkapja a lefoglalt bank 1/3-át, több mint 160 milliót, de ő beleőrült ebbe, össze-vissza járkált Prágába, és bombabiztos páncérszekrényeket rendelt. Eltetszik tudni, képzelni? Feldkurátor. Eltetszett aludni a feldkurátor?
0: Eladtalak, kamerád. Gyalázatosan eladtalak. Átkozz el engem, üssél, törni fogom. Bedobtalak az oroszlán torkába. Nem bírok abba a jámbor hülye szemedbe nézni, kamerád. Nem bírok. Tépázzál meg! Tessék, üssél meg! Nem számít? Tudod, mi vagyok én? Én egy jellemtelen lator vagyok. Lator.

0: A Tiszti Szolgai intézmény eredete az ősidők homályába vész. Valószínűleg már makedóniai Nagy Sándornak is volt pucerje. Csodálom, hogy eddig még senki sem írta meg a történetüket. Olvashatnánk benne, hogy Almavér hercege Toledo ostroma alatt nagy éjségében só nélkül megette a tiszti szolgáját. Ő maga számol be erről az emlékirataiban, megjegyezve, hogy a szolgának lágy, porhanyós, könnyen rágható húsa volt, s az íze valamiféle átmenetet képezett a tyúk és a szamárhús között. Sosem felejtem el azt a fogságba esett tiszti szolgát, aki a többiekkel együtt ment Dubnótól egészen a Kijev melletti Darnicéig. Vele volt a saját hátizsákja, azon kívül még 5 különféle kézi koffer, 2 takaró és 1 párna, nem beszélve az egyéb csomagokról, amelyeket a fején vitt. Áj, keservesen panaszkodott, hogy a kozákok ellopták 2 kofferjét. Olyan volt, mint egy eleven szállító kocsi, és még ma sem értem, hogyan bírhatta ki mindezt, a sok száz kilométeres cipekedést, majd az utat, egészen Taskentig. Ahol végre biztonságba helyezte csomagjait. Ledőlt rájuk. És a hadifogoly táborban belehalt a flektifuszába.
1: Lukás Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy én vagyok az a Schweik, akit a feldkurátúr elkártyázott.
2: Nos, igen. Magát Katz tábori lelkész úr ajánlotta nekem, és szeretném, ha nem hozna szégyent erre az ajánlásra.
1: Értettem.
2: Igen. Volt már egy tucat szolgám, és egy sem elegedett meg nálam. Tapasztalataim szerint a tiszti szolga egy alacsonyabb rendű élőlény.
1: Ezt is értettem.
2: Ezt hagyjuk. Figyelmeztetem magát, hogy én igazságos vagyok, de szigorú, és kíméletlenül megbüntetek minden gazemberséget és hazugságot. Megkövetelem, hogy szó nélkül teljesítse minden parancsomat. Ha azt mondom, ugorjon bele a tűzbe, akkor bele kell ugrania, akár tetszik, akár nem. Hová bámul?
1: Főhadnagyónak alázatosan jelentem, az ott egy harci fajta kanári.
2: A tábori lelkész úr azzal konferálta be magát, hogy maga egy nagy hülye, és azt hiszem nem tévedett.
1: Főhadnagyónak alázatosan jelentem, hogy a tábori lelkész úr tényleg nem tévedett. Amikor a tényleges időmet szolgáltam, notórius hülyeség miatt kiszuperáltak. Tőlünk az ezredből 2 embert küldtek el emiatt. Engem és még egy kapitányt, a von Kaunitz urat.
2: Nos, igen.
1: Nos, ez az úr, igen. Kérem főhadnagy úr, tisztesség, ne essék szólván.
2: Igen.
1: Folyton az orrát túrta.
2: Nos, és igen. Aztán... Nálam rendnek és tisztaságnak kell lennie, és nem szabad hazudni nekem. A hazugságot gyűlölöm és könyörtelenül büntetem. Meg vagyok értve?
1: Főhadnagy úrnak alázatosan jelentem, hogy megtetszik értve lenni. Annál nincs is rosszabb. Ha az ember belekeveredik, már is el van veszve. Perzsimov mellett volt egy Marek nevű tanító, aki a Spera erdész lánya után járt, és az erdész megüzente neki, hogy még egy randevú, és sót lő ennek a tanítónak a fenekébe. De csak randevúztak, méghozzá az erdőben. Az erdész persze rajta csípte őket, és épp emelte a puskáját, amikor a tanító elkezdte magát kimagyarázni. És annyira belegabajodott a hazugságba mindenféle bogárgyűjtésről, meg virágokról, hogy a végén ilyettében megesküdött rá, hogy csapdát akart állítani a nyulaknak. Na, erre aztán az erdész már vitte is a csendőrségre. Ha megmondta volna az igazat, csak a sót kapta volna a fenekébe. Úgyhogy főhadnagy úr, a becsületesség, az egy nagyon szép dolog. De vagy például ezeknél a gyalogló versenyeknél, ahogy szokott lenni. Mihelyest az ember svindlizik és szaladni kezd, hogy ugye tovább érjen, ahogy mondani szokták, mindjárt ki is van zárva a versenyből. Így járt egyébként nekem egy unokatestvérem.
2: Nos, akit... igen.
1: Tetszett akarni mondani valamit?
2: Nos, igen. Nálam legyen kipucolva a bakancsa, egyáltalában úgy nézzen ki, mint egy katona, ne pedig, mint valami csavargó civil. Különös, hogy maguk puccerek nem tudják magukat katonásan tartani. Összesen egy szolgámnak volt harcoshoz illő külseje, az is ellopta a végén a 10 egyenruhámat és eladta a zsidóvárosban.
1: Igen.
2: Érti, amit mondok?
1: Főhadnagy úrnak alázatosan jelentem, hogy nagyon is értem.
2: Továbbá, senkinek nem szabad beszélnie arról, ami itthon történik, világos?
1: Világos.
2: Hozzám hölgy vendégek járnak. Van, amelyik itt marad éjszakára is, ha reggel nem vagyok szolgálatban. Ilyenkor ágyba hozza nekünk a kávét, ha csengetek, megértette?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, megértettem.
2: Ja.
1: Mert ha mondjuk váratlanul mennék oda az ágyhoz, hát az esetleg kellemetlen lenne valamelyik hölgynek.
2: Igen?
1: Egyszer egyébként, főhadnagy úr, én is vittem fel kisasszonyt a lakásomra, és a takarítónőm épp akkor hozta ágyba nekünk a kávét, amikor... Hát a legjobban szórakoztunk. Úgy megijedt, hogy az egész hátamat leöntötte. Hát, ha tetszik érteni... Szóval én tudom, hogy mi való, ha egy hölgy alszik valahol.
2: Jól van, Schweck. A hölgyekkel szemben mindig rendkívül tapintatosan kell viselkednünk. A hölgyek... Most... A hölgyek...
1: Igen?
2: Meg vagyok értve. Nos, ma a szolgálatban vagyok, csak éjszaka jövök haza. Vigyázzon mindenre, és tegye rendbe a lakást. Itassa meg a kanárit, etesse meg az angóra macskát, de mint a szeme fényére. A legutóbbi szolgám ma ment ki a frontra a gazembersége miatt. Meg vagyok értve?
1: Meg.
2: Na, Schweck, rendben van minden?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, minden rendben van. Csak a macska viselkedett pimaszul, és fölfalta a kanári.
2: Micsoda? Hogy?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, én tudtam, hogy a macskák nem szeretik a kanárikat, ezért aztán össze akartam ismertetni őket, és odadugtam a kanárit a macskának, hogy szagolgassa, és szokja meg. Mi nálunk a házban van egy kalapos, akinek majdnem sikerült bedresszírozni a macskáját, és ezt akartam én is kipróbálni. De mire észbe kaptam, ez a majom leharapta neki a fejét, és fucs volt az ismeretségnek. Ha még egy veréb lett volna, Oberleutnant úr, kérem, nem szólnék egy szót se. Ez egy ilyen szép kis kanári, ráadásul harci fajta.
2: Himmelhárgott!
1: Én is nagyon leszittem ezt a macskát, jelentem alásan, de hát Isten őriz, hogy csináltam volna vele valamit. És vártam a főhadnagy urat, hogy tessék elhatározni, mit kapjon ezért ez a dög, ez a rühes.
2: Schweck! Maga tényleg ilyen hatökör?
1: Tényleg, Oberleutnant úr, kérem. Kiskoromtól fogva ilyen pechem van. Mindig arra törekszek, hogy megjavítsak valamit, hogy jót tegyek. És sosem jön ki belőle más, csak valami kellemetlenség nekem is, meg a társaságomnak is. Egyébként a Stupart házban évekkel ezelőtt egy macska, még egy papagájt is fölfalt, mert az a papagáj kinevette őtet, és utánozta neki a nyávogását. De a macskáknak borzasztó szívós életük van, úgyhogy ha azt tetszik parancsolni, hogy végezzem ki a főhadnagy úrét, akkor muszáj lesz, hogy az ajtó között törjem ketté, mint az a kalapos mi nálunk a házban. Bár nem is mindegy, hogy milyen az ajtó. Ennek a kalaposnak már a harmadik ajtaja vetemedett el. És a macska meg még mindig...
2: Hatakör! Magának aztán van érzéke az állatokhoz.
1: Oberleutnant úrnak jelentem. Nagyon is van. Leginkább persze a kutyákhoz. Jaj, azokat nagyon szeretem. Mert az egy nagyon jövedelmező üzlet annak, aki el tudja őket adni. Kérem, én adtam el ilyen kutyákat. Persze mindenki mindjárt pedigrét is akart, úgyhogy muszáj volt nekem hozzá pedigréket is nyomatni, hogy valami kors dögből, aki mondjuk a kosérzsei téglaégetőbe született, abból az Arnim von Bánheim bajor kutyatelepének a legfajtisztább nemes kutyáját csináljam. És akkor az emberek örültek, hogy egy fajtiszta kutyájuk van otthon, pedig olyan, hogy fajtiszta nincs is, főhadnagy úr, kérem. És az az eladó dolga, hogy a kutya pont úgy nézzen ki, mint ahogy azt a vevő szeretné. Hát például, ha egy tiszta őszkutyát egyéves kölyöknek tetszik akarni eladni, azt először be kell festeni előbb feketére, durranó ezüsttel. Aztán ki kell smirglizni neki a fogát, és nem árt, ha egy kis szilvóriumot is tetszik neki önteni a pofájába. Mindjárt ugrándozni fog ez a nagypapa, és olyan barátkozós lesz, mint egy részeg városi tanácsnok. Oberleutnant úrnak jelentem alásan. Eladni nagyon nehéz dolog. Egyszer, amikor én direkt állatkereskedéssel foglalkoztam, eljött hozzám egy hölgy, hogy vegyen egy papagájt, mert az övét valami kölykök széttépték, a tolla véget. És nekem semmim sem volt otthon éppen, csak egy vak buldog. És hát én 3 órán keresztül győzködtem ezt a hölgyet, mire a papagáj helyett megvette azt a vak buldogot. Mondhatom, nehezebb volt ez, mint egy diplomáciai helyzet. És amikor elment, még azt mondtam neki, na, ennek próbálják kitépni a fargát azok a kölykök. De nem találkoztam többet a hölgyel, mert ez a kutya megharapta ott neki az egész házat, és hát el kellett költözek egy kis időre Prágából.
2: Nos igen, én nagyon szeretem a kutyákat. Néhány bajtársam, aki a fronton van, kutyát tart magának, és azt írja, hogy egy ilyen hűséges, odaadó állat társaságában jól telik a háború. Maga szerint melyik a legjobb fajta?
1: A legjobb?
2: Én persze olyanra gondolok, amelyik társaságot nyújt. Egyszer volt egy szálkásszőrű pincsim, de nem tudom.
1: Én szerintem főhadnagy úr, kérem, a szálkásszőrű pincsi. Az kedves kutya.
2: Igen?
1: Olyan csúnya, hogy az már szép, és amellett okos is. Arról én sokat tudnék mesélni.
2: Rendes vagy, hogy... késő van.
3: Ki kell aludnom magamat.
2: Bocsánat, szerezzen nekem egy ilyen pincsit. Holnap szolgálatban leszek, úgyhogy lesz ideje utána járni.
1: Igen.
2: Jó éjszakát.
1: Oberlejtnant úrnak jelentem, nem kaptam semmi parancsot a macskára vonatkozólag.
3: 3 nap laktanya fogság.
2: Atréten.
1: Női levél, Oberlejtnant úr, kérem, és az nem várhat. Nagyon egy agilis kisasszony, úgy máskülönben. Nem úgy van, azt mondom, hogy a lakásba tetszik várakozni a válaszra. Azt én nem hagyhatom, mert ez a hölgy teljesen be akar telepedni. Hozzá még 2 kofferrel jött, mint aki hazaérkezik. Egyszer nálunk a Bielcsicki cukrászhoz beengedtek egy embert, és az kirámolta neki az egész ruhásszekrényt. Úgyhogy tessék sietni, főhadnagy úr, kérem. Egy ilyen kényes ügy nem várhat. Tisztára, úrinő.
2: Uramisten, Svek, adja már ide!
1: Tessék.
4: Lieber Heinrich, az uram üldöz engem, feltétlenül nálad kell vendégeskednem néhány napig. A legényed egy nagy barom, szerencsétlen vagyok a te kandidátod. A legrosszabb kor. Most, amikor pont jön a micegnél Csrebonyból, Svejk, a hölgy azt írja, hogy maga egy barom. Mit csinált vele?
1: Én semmit se csináltam vele, Oberlejtnant úr, kérem. Én nagyon is illedelmesen viselkedtem. Megmondtam neki, hogy nekem parancsom van az Oberlejtnant úrtól.
2: Jézusom! És mikor jött a hölgy?
1: Elég korán, Oberlejtnant úr, kérem. 9-kor.
2: Most dél van, Svejk.
1: Éppen ezért tessék nagyon sietni a válasszal, Oberlejtnant úr, kérem, mert az a hölgy szegény ott áll azóta az ajtó előtt.
2: Hol volt maga idáig, Svejk?
1: Jelentem, én a főhadnagy úr parancsa szerint a szálkásszőrű pincsi ügyében voltam. És alázatosan jelentem a főhadnagy úrnak, hogy nyomon vagyok, csak még harap.
2: Maga idáig várakoztatta a nagyságos asszonyt. Jézus Mária, Svejk!
1: Tényleg Jézus Mária, főhadnagy úr, mert az ilyen az nehéz eset. A Vojtek utcába 2 éve egy kárpitoshoz is beköltözött egy ilyen nagyságos asszony, és ő se tudta kitenni. Úgyhogy meg kellett mérgezze a nőt is, meg saját magát is világító gázzal. Áj, a nőkkel mindig baj van, főhadnagy úr, kérem. Na de én átlátok rajta.
2: Maga tényleg egy nagy barom, Svejk. Én most írok egy levelet, és ezt maga futó lépésben elviszi a nagyságos asszonynak.
1: Igen.
2: Megparancsolom, hogy tisztelettudóan és tapintatosan viselkedjék vele, és minden óhaja parancs legyen magának.
1: Igen.
2: Itt van 100 korona, majd elszámol vele. Vegyen 3 üveg bort, 1 doboz Memphist, és rendelje neki ebédet. Megértette?
1: Igen.
2: Átléten, és futó lépés.
1: Igen. Az ágy alatt is nagysajos asszony.
5: De bráve szoldát. Az ágy alatt is.
1: Csak nem a baldahint is levegyen.
5: Vegye csak le nekem. És a szőnyegekkel együtt porolja ki.
1: Igenis.
5: De hallani akarom a pufogást, mert különben jelenteni fogom a főhadnagy úrnak, hogy maga... Hogy is hívják?

0: Igen.
1: József. Finom ebédet hozott.
0: Hát,
1: na jól van. Ne siessen annyira. Bontson ki nekem még egy üveg bort. Sovájt.
0: Parancsára, másos asszony. Szabad töltenem, nagyhős asszony?
1: Tudja, hogy elfáradtam maga miatt, csúnya fiú. Úgyhogy jöjjön és segítsen nekem felhúzni az ágyat. Abban a szekrényben tartja a főhadnagy úr az ágy, nem üt?
0: Jelentem abban.
1: Szeret maga ágyazni. Szövájk.
0: Jelentem. Szeretek.
1: Én is szeretek. Magának azt parancsolta a főhadnagy úr, hogy mindenben álljon a szolgálatomra. Ugye?
0: Jelentem, igen. És hogy a nagyhős asszony minden szava parancs legyen a számomra.
1: Akkor igyon velem egy kis bort.
0: Parancsára a nagyhős asszonynak. Egészségünkre. A főhadnagy úr nekem a lelkembe kötötte, hogy teljesítenem kell a nagyhős asszony minden kívánságát, amit csak kiolvasok a szemléből.
1: És most mit olvas ki a szememből? József.
0: Jelentem. Azt én nem nagyon merem megmondani a nagyhős asszonynak.
1: Meri? Ilyen szemérmes fiú, hogy nem meri? Akkor ne mondja. Mutasson!
0: Főhadnagy úrnak jelente Balázsan, nem tudom, hogy a Kati őnagysága szereti-e a kutyákat, de napokon belül meg lesz a szálkás szőrű, amit rendelni tetszett. Gyönyörű állat. De csak nehéz lesz megkapni. Harap a dög.
2: Harap a dög. Harap a dög. Harap. Harap a dög. Harap az magával nagyon meg van elégedve a Kati kisasszony.
0: Azért, főhadnagy úr, kérem, mert én nekem meg van parancsolva, hogy minden kívánságát, amit csak a szeméből kiolvasok...
2: Jó, olvasd meg! Csak túl sok van neki!
0: Ajaj!
2: Ami azt illeti, nem bánnám, ha...
0: Alázatosan jelentem, jól tetszik gondolni, hogy meg kéne szabadulni.
2: Nagyságos asszony.
0: Igen, a Kati nagyságos asszonytól.
2: Igen.
0: A legjobb lenne, ha a férje, aki keresi, mint ahogy mondani tetszett. Hát szóval, ha kapna, főhadnagy úr, egy telegramot, hogy a nejének jelenlegi címe, és itt odaírnánk a mi címünket, se szó, se beszéd. Senoriban tavaly egyébként volt egy ilyen eset egy villában, de akkor maga a nő küldte a táviratot, és az ura eljött, és mindkettejüket jó fölpofozta. Hm. De ez az úr egy tisztelt biztos nem fog merni kikezdeni. Különben is. A főhadnagy úr egyáltalában nem bűnös. Mert az az asszony a saját szakállára szökött meg. És aztán, ha leesik is egy pár...
3: Nagyon intelligens ember. Komló nagy kereskedő. Táviratozok neki.
4: Okos kutya, okos kutyuska.
0: Na, maradj szépen.
4: A fogja. Foxy, na jó, maradj.
0: Hogy hívjalak? Tényleg Fox voltál? Ez a Max. Max leszel, na? Tetszik neked ez a név?
4: Max. Max bizony,
0: kell egy kis májte.
4: Hiába vonakodsz, úgyis elvesztél.
0: Van pedig réd is. Most írta meg a Blackney. Apád Anheim von Kanzberg, anyád Emma von Trautendorf, apai részről Siegfried von Duzundál családjából. Na?
4: Jó van, nyugodj meg.
0: Hát ha úgy veszük, tulajdonképpen a katonák is minden vannak lopva hazúrról. Okos kutya.
5: Parancsoljon, Wendler úr.
6: Overlander úrnak alázatosan jelentem, itt a dög.
7: Hagyjon most minket, Schweik.
6: Nem látja, hogy vendég van? Igen is, értettem. Fox, vagy Max, vagy Fox. Max, gyere.
7: Parancsoljon, helyet foglalni, Wendler úr. Szivart. Kati!
1: Jézus Mária!
7: Kati!
1: Helmut!
7: Kati?
1: Helmut!
7: Hát én nem is tudom, hogy mit mondjak.
8: Szivart!
7: Szivart?
8: Szivart!
7: Köszön! Köszön! De... Rövidesen kimegy az első vonalba, főhadnagy úr.
8: Igen, Wendler úr. Rengeteg tisztre van szükségünk el nehéz időkben.
7: A háború igen sokat ártott a Komló üzletnek.
8: Mikor érkezett, Wendler úr?
7: Ma reggel.
8: Ezer szerencse, hogy összefutottunk. Én ugyanis úgy nappal, mint éjszaka, szolgálatban vagyok. Ergo a lakás voltak éppen egész nap üres, módonban volt, tehát a nagyságos asszonynak felajánlani vendégszeretetemet, itt ugye senki nem háborgathatja prágai tartózkodása
7: során. Igen, Kati határozottan különös asszony, főadnagy úr.
8: Igen.
7: Fogadja a legőszintébb köszönetemet, mint azért, amit értettett. Hát, egyszerre csak eszébe jut, hogy Prágába utazik kúráltatni magát, se szó, se beszél. Én üzleti úton, és amikor hazamegyek, a ház üres, hallatlan. Azt hittette, kis hamis, hogyha én úton vagyok, akkor te is utazhatsz. Ennyi. Arra persze nem gondoltál,
8: hogy... Bocsánat, Wendler úr, hogy az előbb a térképet nézte, hol hadi helyzetünk állását vezetem napról napra. Csodálkoznék is, ha egy ilyen intelligens úr, mint ön, nem érdeklődne intenzíven a téma iránt. Úgyhogy, ha megengedi, felhívom a figyelmét néhány érdekes körülményre. Parancsoljon ide fáradni. Nos, mint látja, a keleti beszkidek kiváló hadműveleti támpontot képeznek számukra. Egy erős átütés ezen a vonalon, és meg sem állunk Moszkváig.
7: Moszkváig?
8: Moszkváig, de ez azt hiszem,

0: Majd elfeledtem ezt a vasútvonalat itten. Ha ezt, ugye, elvágjuk, mely a hídfőt, mint tudjuk, összeköti az ellenség fő védelmi vonalával, akkor a jobb szárny és a Visztula mentén felsorakozott hadsereg között, Vendler úr, megszakad minden összeköttetés.
1: Különös.
0: Valóban, bizonyos fokig egy hídfő,
1: különös
0: ugye?
1: Egy asszony.
0: Igen.
1: Fő, nagy úr, nem ez az első eset, ezt megmondhatom. Tavaly elutazott egy segédtanítóval. Így csak Zágrábban találtam rá. Ebből az alkalomból mindjárt csináltam a zágrebi városi sörgyárral egy kötést 600 zsák komlóra.
0: Nyilván a komló üzletnek igen sokat ártott a háború, Vendler úr.
1: Sokat, főhadnagyok, sokat.
2: Na tessék, felöltöztem.
1: Akkor gyerünk innen.
2: Mi lesz a kofferjaimmal, mi?
1: Majd elhozatjuk, Kati. Legfőbb ideje, hogy elinduljunk, ha még vásárolni is akarsz egyet s mást. Hisz ezért jöttél Prágába, nem igaz?
2: Férfiak, férfiak. Csupa jó és pfoly.
1: Főhadnagy úr, hát ajánlom magam.
0: Vendler úr, részemről a szerencse. Na csak sasszonyom.
2: Strici! Pityáner kis Strici!
3: Főadagy, hozzám!
0: Ez az eső? Oberleitnant Lukas jelentkezem. Elnézést kérek, hogy nem vettem észre az ezredes urat.
2: Nem vett észre?
3: A katonának, főhadnagy úr, állandóan keresnie kell fejjebb valóját a tömegben. És semmi másra nem szabad gondolnia, mint hogy teljesítenie kell a kötelességét. Mikor elesik a harctéren, a halála előtt is szalutálnia kell. A katona adja bele a lelkét a szalutálásba. Tudja mi az, hogy szalutálás?
0: Jelentem?
3: Nem tudja. Az alacsonyabb rendfokozatú egyének mindig kötelesen tisztelegni a magasabb rangok előtt. Ez a szabály, tudtom, amíg ma is érvényes.
2: Tudja mi az, hogy szabály?
3: Nem tudja. Másodszor pedig, mióta szoktak a tiszturak lopott kutyákkal sétapikálni?
0: Ez az
3: igen, lopott kutyákkal?
2: Az olyan kutya, amely más valakinek a tulajdonát képezi, lopott kutyának nevezzük!
0: Ez a kutya? Ez a...
3: Az én tulajdonomat képezi, főadagy úr! Friedrich Krauss von Zillergut ezredes tulajdonát! Ez az én fogsom! Fogs! Komcsubi! A lopott kutyákkal való sétálgatás, főhadnagy úr, nem fér össze a tiszti becsülete. Nem tudta? Nem olvasta a hirdetésemet a Bohémiában és a Tágbladban, hogy elveszett a szálltássérű pincsém? Nem! Maga nem olvassa a fejje valója hirdetéseit! Hihetetlenek ezek a fiatal tisztek! Az ezredes hirdet a lapokban, és a főhadnagy nem olvassa!
0: Ez az eső,
3: gyere, Fogs!
2: Micsoda egy bócska nyakor,
3: hallgatlan. Megy sétálni tovább, főadagy úr! Abtréti!
4: Ausztria. Az komám előbb-utóbb kampec lesz. A császár őfelsége már bele kellett, hogy hűljön ebbe. Sose volt valami okos, de ez a háború biztos beteszi neki a kaput.
3: Hülye az! Hülyét már nem is lehet! Talán az se tudja, hogy háború van. De szégyeltél megmondani neki. Hiába van az ő aláírás azon a kiáltványon az összes nemzeteihez. Biztos, hogy tudtán kívül nyomtották ki, mert neki már semmire sem mozog az agya.
4: Ki van készülve? Kérsz a kávét, barumot?
3: Igen.
4: Mindig összecsinálja magát. És úgy kell tömjék, mint egy csecsemőt. Múltkor mesélték a Kehelyben, hogy két dajkája van, és a császár őfelsége minden nap háromszor van szoptatva.
3: Bár csak ott tartanánk már, hogy jól kiporolnak bennünket.
4: Komán, ilyen hülye monarchiának nem is szabadna a világon lennie.
3: Én, ahogy kiérek a frontra, rögtön meglógok neki. Oberlajtnant úrnak áldozatosan jelentem, iratokat hoztam a kazárnyából, aláírás véget.
0: Rendben, adja ide. Lelépni!
3: Megtettem!
2: Mike!
4: Oberlajtnant úrnak alázatosan jelentem, hogy sajnos búcsú nélkül megtetszett válni a macskájától.
5: Felfalta a cipőkrémet, és volt pofája megdögleni. Bedobtam a szomszédház pincéjébe. Ilyen prima.

0: angóra macskát, sose tetszik többet találni.
1: Kus! Kus! Kus! Maga! Maga! Maga ellopta azt a kutyát, Schweik!
0: Én ilyenről nem tudok, jelentem alásan, és legyen szabad figyelmeztessem az Oberleutnant urat, hogy délután eltetszett menni sétálni a Maxal, úgyhogy nem is lophattam volna el. Nekem persze mindjárt föltűnt, hogy a kutya nélkül tetszett megjönni. Ez aztán a kázus. A Spalená utcában...
1: Meg, maga barom, Himmler! Fogja be a száját! Micsoda maga? Egy rafinált gazember? Vagy egy teve? Egy tehetetlen dodó? Maga mindenre tud példát? De velem ne tréfáljon, hallja? Honnét hozta azt a dögöt? Hogy jutott hozzá? Tudja, hogy a Kraus ezredes úré volt? Tudja, hogy ilyen botrányt még nem látott a világ? Mondja meg az igazat, lopta, vagy nem lopta?
0: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy nem lopta.
1: Tudta, hogy lopott kutya?
0: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tudtam, hogy lopott
1: kutya. A szűzmájára hát, én nagyon lövöm magát, maga marha, maga ökör, maga piszok. Ilyen hülye maga?
0: Ilyen, Oberleutnant úr, jelentem alása.
1: Miért tart a nyakamba azt a bestiát?
0: Hogy örömet szerezek a főhadnagy úrnak.
1: Jézusom! Miért büntet az Isten ezzel a marhával? Van itt hadd újság?
0: Jelentem vettem. Bohémiát is, meg Tagblattot is. És benne van Oberleutnant úr, kérem, a hirdetés. Olyan gyönyörűen leírja az Oberstúr ezt a szálkás szőrű pincsit, hogy öröm olvasni. És még 100 korona jutalmat is ígér a megtalálónak. Pedig mindig csak 50-et szoktak. Kosírzsében volt egy Bozsetyek nevű, aki kizárólag ebből tartotta fönn magát. Egész addig, amíg azt nem mondta neki egy ilyen tulajdonos, hogy ő elvből ellene van, hogy a becsületességet jutalmazzák. Viszont neki ajándékozza a könyvét a házi és kerti virágok ápolásáról. És ez a Bozsetyek ekkor megfogta a kutyát, egyébként fekete spiccet, főhadnagy úr, kérem, és hozzávágta ehhez az úrhoz. Nem tetszik parancsolni, hogy holnap szerezek a főhadnagy úrnak egy kutyát?
1: Tudja, Schweik, hogy kedvem volna hadbíróság elé állítani magát. De felmentenék, mert ilyen kolosszális hülyét ott se láttak soha életükben. Nézzen a tükörbe. Nem lesz rosszul attól a hülye arckifejezésétől?
0: Alázatosan jelentem, hogy igen, mert ez a tükör nincsen rendesen kicsiszolva. A Stanyekféle kínai üzletben volt egy ilyen görbe tükör, és ha belenézett valaki, mindjárt rókázni kellett neki. Addig, amíg a helytartó úr arra nem ment, és akkor, hát akkor le kellett venni azt a tükröt.
1: Tudja, Schweik, mi az a Mars bataljon?
0: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, az egy menetszázad.
1: Na, akkor biztos lehet benne, hogy 3 napon belül egy ilyen menetszázadba kerül velem együtt. De ne képzelje, hogy a fronton ilyen hülyeségeket művelhet, mint itt. Most már boldog?
0: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy borzasztóan boldog vagyok. Az valami csodaszép lesz, amikor mi ketten együtt elesünk a császár őfelségéért és a családjáért.
2: 2 évvel ezelőtt, főhadnagy úr, ön áthelyezését kérte a Bugyajovicei 91-es ezredbe. Tudja, hol van Bugyajovice?
1: Ezredes úrnak jelentem.
2: A Moldva partján, igen. És ott tömlik a Moldvába az Ohrze, vagy valami hasonló. A város nagy, hogy úgy mondjam, barátságos, és ha nem tévedek, rakpartja is van. Tudja, mi ez a rakpart?
1: Jelentem.
2: Az egy part, amit a víz partján építenek. Jegyesse meg, egy fal.
1: Igenis.
2: De ez nem tartozik ide. Ott voltunk hadgyakorlaton.
1: Igenis.
2: A kutyám elrontotta önnél a gyomrát. Semmit se akar zabálni.
1: Ezredes úrra
2: sokat
1: kellettem.
2: Sokat gondolkoztam rajta, főhadnagy úr, hogy mit csináljak önnel, hogy az ilyesmi ne ismétlődhessen meg, és eszembe jutott, hogy ön egyszer kérte áthelyezését a 91-esekhez. Ott, főhadnagy úr, pillanatnyilag nagy a tiszthiány, mert a szerbek megölték az egész tisztikart. Tudja, mik azok a szerbek? Meg fogja tudni? Becsületszavamat adom önnek, hogy 3 napon belül Bugyajovicében lesz, ahol marsbataljonokat állítanak össze a szerb frontra. Nem kell megköszönnie! A hadseregnek olyan tisztekre van szüksége, akik... De ez nem tartozik ide. 10:30. Nem tartóztatom, főhadnagy úr. A trétnyi... Tadvarom! Hogy eltűnt?
0: Hát úgy, hogy alig, ha nem ellopták, főhadnagy úr, kérem.
2: Maga vadbarom, igenis, vadbarom. Párja!
3: Bocsánat, kedves uram.
2: Teljesen kihoz a sodromból egy civil előtt, ellopták egy kofferunkat, és ez csak így mondja, maga bitang.
0: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tényleg ellopták. Az állomáson mindig sok ilyen swindler van. Egyiknek nyilván megtetszett az Oberleutnant úr kofferja, és kihasználta, amíg én elmentem jelenteni a főhadnagy úrnak, hogy a mi csomagjainkkal minden a legnagyobb rendben van. Ezek direkt lesik az ilyen pillanatokat. Hát 2 éve egy anyától lopták el a kislányát a pályaudvaron, gyerekkocsis túl, de a gyereket leadták a rendőrségen, hogy találták. Az újság meg azt írta, hogy az az anya milyen egy szívtelen anya, főhadnagy úr, kérem.
2: Svájt! Mag egyszer még nagyon csúnya véget fog érni. Egy hónapja van nálam, és még mindig nem tudom, hogy csak tetteti magát ilyen ökörnek, vagy pedig csak ugyanilyen ökörnek született. Bocsánat, uram. Mi volt abban a kofferban?
0: Egészébe véve semmi. Oberleutnant úr, kérem, csak a tükör a szobából, meg az előszobai vasfogas. Úgyhogy mi tulajdonképpen semmilyen veszteséget nem szenvedtünk, mert a tükör is, meg a fogas is a házi úré volt.
2: Hallgasson már, ennek az egész.
0: De ne tessék izgulni! Én bejelentettem a házi úrnak, hogy vissza fogjuk neki adni, ha megjövünk a háborúból. Az ellenséges országokban nagyon sok tükör és fogas van, úgyhogy ebbe az esetben se lehet semmilyen bajunk a házi úrral. Hát mihelyst elfoglalunk valami várost, majd faszolunk.
2: Kus! Tudja, hogy le fogom csukatni is meg!
0: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ezt nem tudtam. Ezt még nem tetszett említeni.
2: Akkor most említem, és fogja be végre a pufáját!
0: Igenis. Bocsánat, tisztelt uram. Nem a Purkrádek úrnak tetszik lenni véletlenül a Szlávia bankból?
2: Hogy? Nem mondtam, hogy hallgasson.
0: Főhadnagy úrnak jelentem, alássan. A Purkrádek úr pont ilyen kopasz, mint ez a civil úr itten. És én egyszer olvastam egy újságban, hogy egy normális embernek átlag 60-70 ezer hajszál kell, hogy legyen a fején. Egy medikus meg egyszer azt mondta, hogy az ilyen kopasság sokszor valami lelki megrázkódtatástól van, ami még a gyermekágyba érte az embert.
2: Hirausz! Marsz kifelé, maga disznó!
0: Igenis.
4: Főhadnagy úr, hol járt ön kadétiskolába?
5: Prágában.
4: Ön tehát kadétiskolába járt, és még azt sem tudja, hogy minden tiszt felelős az alantasáért. Az utóbbi években én ezt megfigyeltem. A tisztek úgy beszélnek az alantasaikkal, mint valami intim barátjukkal. Ez demokrácia.
0: Kérem szépen, vasutas úr, szabad leülnöm nekem is egy ilyen kalauzülésre?
6: Üljön.
0: Igazán, nagyon köszönöm. Hát ezt én nem értem. Ott ül bent egy úr, és teljesen olyan, mint a Purkrádek úr a Szlávia bankból. Olyan kopaszfejű embert maga még nem látott. Ez oda járt mi hozzánk a vendéglőbe. És egyszer, amikor az asztalra dőlve elaludt, egy jó akarója ráírt mindenféléket a koponyájára tintaceruzával. Magától értetődik, hogy mind elmentek, és csak én maradtam ott ezzel az úrral. Nem, mert mindig pekem van. És amikor felébredt, megnézte magát a tükörben, és azt hitte, hogy én csináltam. És hát ez az úr ott bent tisztára olyan, mint az az úr. Én ezt nem értem. Kérdezhetek valamit, vasutas úr?
6: Érdezhet.
0: Én hozzám régebben el szokott járni egy nagyon derék ember, egy Hoffman nevezetű, és az mindig azt állította, hogy ezek a vészfékek soha nem érnek semmit. Szóval, hogy nem működnek, amikor meghúzzák azt a fogantyút. Ez engem soha nem érdekelt különösebben, de ha már a szemem elé került itten, hát ez a vészfék. Szeretném tudni, hogy mi is a helyzet. Hát, ha egyszer szükségem lenne rá.
6: Már hogy nem működnének? Az ember hazudott, azt mondta, hogy nem működnek. A vonat mindig megáll, mert az összes vagonon keresztül össze van kötve a mozdonnyal.
0: Tényleg?
6: Ez szerint csak meg kell húzni a fogantyút. Na, ezt hitni.
2: Fogja maga is?
0: Ha? Hát én egyedül nem merek hozzányúlni, de ha már így ketten fogjuk, vasutas úr...
2: Jaj!
0: Kadárból, hát!
2: Mit
3: Mit csinál maga?
5: Hát ez tényleg.
7: Na megúszta a vészféket.
8: Mit történt itt, kalauz úr?
7: Fő kalauz úr, kérem, ez a katona meghúzta a vészféket.
5: Micsoda katona? Én csodálkozok a legjobban, hogy miért állt meg ilyen hirtelen a vonat. Megy, megy, az egyszerre csak megáll. Hát miért húzta meg vasutas úr?
7: Nem igaz, fő kalauz úr, ez volt.
8: Szóval maga volt.
5: Hogy én? Rosszul tetszik gondolni. Hát érdekem én nekem, hogy megálljon ez a vonat? Nem érdekem, mert én kérem a frontra megyek. Igen, is a frontra.
9: Ismerem az ilyen. Azt hiszi, mert egyenruha van rajta, mindent kimagyarázhat.
7: Ennek a szeme se áll jól, fő kalauz úr.
9: Maga csak hallgasson. Az a kalauz, akinek az orra előtt egy ilyen jött, mert meghúzhatja a vészféket, az nem kalauz, hanem bakter. Megértette?
5: Inkább jobb lenne, ha most már indulnánk tovább. Az nagyon nem szép dolog, kérem, amikor egy vonat késik. Még ha béke volna, csak hagyján. De háborúban mindenkinek tudni kell, hogy minden vonaton katonai személyek utaznak. Overlightnantok, tiszti szolgák, és még Isten tudja, hogy ki csodák. A Napóleon 5 percet késett Waterloo-nál is fucs volt a dicsőségnek.
9: Engemet ez nem érdekel. Magának 20 korona bírságot kell fizetni. Ellenkező esetben kénytelen leszek táborban átadni az állomás főnöknek.
5: Jó, adjon át. Én szeretek művelt emberekkel beszélgetni, és nagyon fogok örvendeni, ha megismerkedhetek ezzel a tábori állomás főnökkel.
10: Leszállás! Leszállás!
11: Atya úr!
10: Indulás!
11: Lemaradj!
5: Gyorsan! Ezt jól megcsináltuk. Régóta van már a vasútnál kalauz úr. Nem csodálom, hogy hallgat. Ismertem egy Mlicsek František nevű embert. Az is meghúzott egyszer egy ilyen vészféket. És úgy megijedt, hogy 2 hétre elveszítette a beszélő képességét. És csak akkor kapta vissza, amikor elment a Hosztyivárzsi Vanyek kertészhez látogatóba, és ott verekedni kezdtek, és azok eltörtek rajta egy bikacsököt.
7: Frank! Mi történt?
5: Overlightant úrnak alázatosan jelentem, hogy rám fogták, hogy én állítottam meg a vonatot. Nagyon furcsák ezek a vasúti flombák, kérem. Az ember csak rájuk néz, aztán mindjárt 20 koronát követelnek tőle, ahogy tőlem is követelnek. Ellenkező esetben táborba le leszek szállítva, és visznek az állomás főnök
7: úrhoz. Az jó lesz! Remélem, az állomás főnök úrnak van pisztolya, és azonnal lelövi magát, mint egy rühes kutyát, mint egy... Mondja, mi az ördögnek kezdett ki azzal a kopasz úrral a fülkében? Tudja, hogy az nem más, mint General Major Schwarzburg?
5: Jézus Márián... Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem. Nem tudtam. Én is csodálkozok ezen, mert hajszára olyan, mint a Purkrábek úr a Slaviabankból. És éppen meséltem itt ennek a vasutas úrnak, hogy az...
7: Csak! Életem legboldogabb pillanat lesz, amikor látom magát lemaradni a tabori állomáson, és remélem, hogy soha ebben az életben nem látom többé a maga hülye pofáját. Érti?
5: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem. Értem. A vonat taborban 5 percet áll. És ha tetszik gondolni, hogy valami ennivalót tetszik rendelni, azt én még nagyon szívesen fölhozom a főhadnagyúrnak. Egyébként évekkel ezelőtt itt egy nagyon...
7: Fatbarom! Fatbarom!

0: Xenofón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakot. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Szabad leül!
2: Mi?
1: Nem tudni se!
2: Ja, persze, értem! Üljél csak le, te magyar!
1: Magyarul?
2: De, hogy én cseh vagyok, cseh kamerád! Akarsz inni egyet?
1: Nincs, nincs!
2: Pézed? Ah, ne törődj vele, hozatok én te neked! Ha vannak még jó emberek! Hé, pincér! Még egy korsóval! Látod, engem is megsegített egy úr, és kifizette helyettem a 20 korona bírságot, meg még adott egy ötöst is vonatjegyre. Abból iszunk most, kamerád. Mert én nekem Cseszke Bugyajovicébe kell mennem az Overlightantúrhoz. De hiába mondtam ennek az állomás főnöknek, csak a 20 korona bírságot hajtogatta. Na, szervusz, te magyar!
1: Szervusz!
2: Ismertem egy ilyen állomás főnököt. Az úgy bánt a galantasaival, mint egy sintér. Legjobban egy Jungwirth nevű váltóört nyúzott meg. Az bele is ölte magát a folyóba kétségbeesésében. Előtte viszont levelet írt az állomás főnöknek, hogy kísérteni fogja. Bizony Isten kamerát! Nem hazudok? És aztán ül az állomás főnök a távírógép mellett éjszaka, és kopogni kezd a gép. Hogy vagy te, Bitang? Jungwirth. És ez így ment egy hétig. Az állomásfőnök teljesen megőrült. Elkezdett táviratokat küldözgetni mindenfelé, hogy bocsáss meg nekem, Jungwirth. Na jött a válasz. Akaszd föl magad a szemaforra a híd mellett. Jungwirth. És az állomásfőnök úr szót fogadott. Aztán emiatt lecsukták a szomszéd állomás távirdászát. Na, mit szólsz?
3: Jaj, hát ezt nem is érted. Na mindegy.
2: Sok dolog van, amit nem is értünk.
1: Néke meg a karomat, komát! Pif-pop-puf! Otthon meg három gyerek. Nyisd a hám! Nincs ham-ham!
2: Ham-ham.
1: Na, Isten fizesse meg a jóságodat, kamerát!
2: Na jó van. Így áll csak, te magyar! Fidezzek, nem így vendégelnétek meg minket.
4: Ír-e dokumentum? Hol a dokument? Én látni maga ülni, ni fáren, ülni, inni, furt, inni. Kérem dokument.
2: Az nincs, apuskám. Azt Lukas Oberleutnant úr elvitte magával.
4: Was ist das, apuskám?
2: Apuskám az annyi, mint Herr Felwebel. Azt jelenti, hogy őrmester úrnak.
4: Aha, ja. Aki dokument nélkül, becsukni állomás parancsnokság. Van, jönni, losz!
5: Mit csinál itt a pályaudvaron?
2: Lajtnant úrnak alázatosan jelentem, hogy várom a Cseszke Bugyajovicébe menő vonatot. Hogy eljuthassak az ezredemhez, illetve Lukás főhadnagy úrhoz, akit kénytelen voltam elhagyni egy vacak vészfék miatt, amivel engem meggyanúsítottak, hogy én, holott nem is én, hanem az a vasutas.
5: Mondja el röviden, ne fecsegjen mindenféle marhaságokat.
2: Értettem. Lajtnant úrnak jelentem, minden a bőröndünkkel kezdődött, ami először is elveszett, aztán, hogy össze ne keverjem, egy generálmajor úr, aki egyébként teljesen kopasz
5: miért
2: volt.
5: Miért beszél ennyi hülyeséget?
2: Jelentem, hogy át lehessen tekinteni az egész helyzetet a Lajtnant úrnak. Ahogy a boldogult Petrlík Schuster szokta mondani, amikor ráparancsolt a fiára, hogy vegye le a nadrágját, mielőtt porolni kezdte.
5: Micsoda?
2: Szóval én kilettem küldve a folyosóra, ahol azzal lettem vádolva, amit az előbb is mondtam. És akkor aztán lelettem szállítva, és úgy elment a vonat. Az Oberleutnant úr, dettó.
5: Hogy?
2: És ennek már 8 órája. És én ottan nagyon is hiányozni fogok.
5: Azóta 4 vonat ment Bugyajovice felé. Miért mulasztotta el ezeket?
6: Jelentem alásom, mert miközben mindig a következő vonatot vártam, egymás után ittam a söröket.
5: Degenerált! Még be is vallja. Tudja, mi az, hogy degenerált?
6: Jelentem. Mi nálunk a Bojistje és a Katerzsina utca sarkán volt egy ilyen. Az apja lengyel gróf volt, az anyja pedig egy bába asszony, és...
5: Na hát, maga vatszom el. Takarodjon, azonnal vegyen magának jegyet, és utazzon el Butyajovicébe. Abtreten! Na! Abtreten!
6: Jelentem alásan, nincs pénzem, és iratok nélkül nem visznek el ingyen.
5: Akkor menjen gyalog Butyajovicébe, és késsen el, és csukják le az ezredénél, hogy belefeketedik.
6: Értettem.
7: A sírozi Grenevil, száz nagy ablak is kinyíl, csillog neki a kardja, de sok szép lány
8: zsiratja. Ajtonisten, jó napot, katonácska, hová merre igyeksz?
6: Hát csak Butyajovicében élik én, a regimentemhez. Megyek a háborúba.
8: Jaj, hát akkor nem jó felem egy katonácska. Erre Vrás felé sosem jut oda, mert ez az út egészen más fele visz, Klatoviba.
6: Én azt hiszem, nénikém, a becsületes ember onnét is eljut Butyajovicébe.
8: Értem én, katonácska. Értem én az ilyen. Mi nálunk is volt egy ilyen csibész, bizony. Egyszer csak beállít civilbe, hogy hazaerisztették úrlabra. A községi bíró meg mindjárt szólt a csendőröknek. És vége is volt az úrlabnak rögtön. Már írt a frontról, hogy meg van sebesülve. Oda lett a fél lába. No, fogja ezt az egy koronát. Jó lesz majd az úton.
6: Jaj, nagyon
8: köszönöm. És nagyon vigyázzon a csendőrökre.
7: Elmasíroztunk komár, sírt utánunk minden
9: hová,
7: lány.
9: Hová, édes fiam?
6: Butyajovicébe, az ezredemhez, öreg apám.
9: Ismerem én az ügyet. Megszökik a katonaságtól, becsavarogja az egész környéket, és ott lop, ahol tud. Közben mindegyik úgy néz ki, mintha kettőik se tudna számolni.
6: Hát Isten áldja, bácsikám!
9: Isten áldja, és máskor butábbat keressen magának!
6: Isten áldja!
9: Még hogy Butyajovicébe megy a regiment, az taborból, és előtt Horázsgyovicébe megy a zsibát. Hisz ez megkerüli az egész világot.
7: Katonának mindent lehet, minden kislány minket szeret, pénzt eleget faszolunk, nincsen gondunk és bajunk.
9: Hová, hová, cimbora?
6: Butyajovicébe.
10: Atya Isten, hát ott mindjárt elkapnak, pláne ebben az uniformisban. Hát egy csupa rongy öltözet kell neked, meg hogy nyomaréknak tettesed magad. Aztán miért pont Butyajovicébe?
6: Megyek az ezredemhez, komán.
10: Hát nekem aztán nem kell hazudnod. Hát te azt hiszed, hogy én a putyimi csendőröknek dolgozok? Egy tonyicsek maskó a Flanderka őrmesternek? Hát mi vagyok én, az ugort Pepik?
6: Putyin.
10: Putyin. Ez ittem Putyin község. És a putyimi csendőrök nem kukoricáznak.
6: Uram, teremtőm. Itt valami tévedés lesz. Én már voltam erre tegnap előtt.
11: Hogy erre felé megy Butyajovicébe. Na jó, majd meglátjuk. Nagyon gyanús. Nagyon. Ugye emlékszik, tizedes, a leíratra az orosz kémekről?
10: Igen, őrmester úr.
11: De vannak módszereink, ugye? Mert a kriminalisztika alapja az okosság, meg a barátságos modor. Semmi üböltözés. Megvárjuk, amíg belefullad a Flanderka-féle keresztkérdések özönébe. Na, hívja be!
12: Schweig!
6: Adjon Isten!
11: Na, hozta Isten Putyinban, kedves bajtás! Jöjjön le, szépen! Biztos elfáradt az úton.
6: Köszönöm.
11: Na, hát mesélje el szépen nekünk, hogy hová igyekszik.
6: Butyajovicébe, az ezredemhez.
11: Aztán persze eltévedt a bajtás. Mert maga éppen Butyajovice felől jön. ott lóg maga fölött Csehország térképe. Mutassa meg neki, tizedes.
12: Nézze csak meg szépen. Tőlünk délre van Protyivin, Protyivintól délre van Hloboka, és Hlobokától délre van Bugyejovice.
11: Na, hát látja, hogy maga nem oda megy, hanem onnan jön.
2: És én mégiscsak Bugyejovicébe megyek.
11: Ó, nézze csak, barátom. Én szépen bebizonyítom magának az igazat, és a végén maga is meg fogja látni, hogy minden tagadás megnehezíti a beismerést.
2: Ez így van. Nagyon is jól tetszik mondani. Minden tagadás megnehezíti a beismerést. És fordítva.
11: Bizony. Bizony. Na hát akkor. Mondja meg nekem nyíltan, hogy honnan jön.
2: Taborból jövök.
11: Taborból. És mit csinált Taborban?
2: Vártam a Bugyejovicébe menő vonatot.
11: Láttad, hogyne? És miért te utazott el Bugyejovicébe?
2: Mert nem volt vasúti jegyem.
11: Ennyi. És miért nem kapott, mint katona, ingyen jegyet?
2: Mert nem volt nálam semmilyen igazolvány.
11: Ez az. Látja, tizedes. Nem olyan buta, mint amilyennek tette tényleg. Kezd már szépen melegeverenni. És mit csináltunk Taborban az állomáson?
2: Beszélgettem a katonákkal.
11: Hát ez az. Hajra, tizedes. És például miről beszélgetett velük?
2: Hát például megkérdeztem tőlük, hogy melyik ezredből valók, és hová mennek.
11: Nagyszerű! És azt nem kérdezte például, hogy hány emberből áll egy ilyen ezred, és milyen a beosztás?
2: Azt nem. Hát mert azt már régen tudom fejből.
11: Fejből! Nagyszerű! Szóval maga tökéletesen informálva van a mi hadseregünk felépítéséről.
2: Hát hogyne, őrmester úr?
11: Tud oroszul?
2: Nem tudok.
11: Nem tud. Micsoda ravasz. Hallott a tizet. Még hogy nem tud. Ez egy minden állja a megkelt fickó. Mindent bevallott, csak a legfontosabbat nem vallotta be. Ez valami magas rangú tiszt. Bizony. Az oroszok csak nem küldenek ide egy közönséges tizedest. Ne bárom, gyújtson rá! Üljön le oda, a kája mellé.
2: Köszönöm, őrmester úr.
11: El vagyunk árasztva orosz kémekkel, tizedes. Itt van-e a titkos leiratban? Szigorúan bizalmas. Valamennyi csendőrállomás szigorúan utasítatik az ám. Nagy számú orosz kép Csehországba is eljutott. Megállapítást nyert, hogy igen sok orosz cseh is van közöttük, akik tökéletesen bírják a cseh nyelvet, és a csalakosság körében hazaáruló propagandát üzednek. Érti, tizedes? Propagandát. Holnap elküldjük vízegbe a körzeti parancsnokhoz. Micsoda ravasz, fickó! De hát a Flanderga féle kereszt kérdések ellen nincs orvosság. Hát van orvosság, tizedes.
13: Nincs orvosság.
11: Nincs. Ül és pipázik. Pedig tudja, hogy főbe fogják lőni. Ehhez acélidegek kellenek. Az ilyen embert tisztelni kell, míg az ellenségünk is. Pedig a biztos halálba megy. Nem tudom, hogy mi képesek lennénk ilyesmire. Talán mi megijednénk, beadnánk a derekunkat. Ehhez acélidegek kellenek. Önfeláldozás, szilárdság, lelkesedés. Ha ilyen lelkesedés volna Ausztriában... Köszönjük.
2: Őrmester úr! Őrmester úr! Szeretnék kimenni az árnyékszékre.
11: Szóval ki tetszik akarni menni?
2: Igen.
11: És nincs ebben valami hátsó gondolat?
2: Ebben igazán csak egyetlen egy nagy hátsó gondolat van, őrmester úr, kérem.
11: Hát csak ne legyen benne semmi más. Magával megyek. Látja ezt a revolvert? Ez egy nagyon jó revolver. 7 lövetű és halálosan pontos. Ebre, Tauf, tizedes! Eljön. majd a budi mögé, hogy ki ne ásassa magát a pöcegödrönket.

0: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Skifi nap folytatása. 1-től 2-ig egy beszélgetést hallhatok arról.
1: Sándor vagyok, Jókai út 27 számú alka lakos, és nevem Bakos József. Szalacsit csak a témánk hátteréül vezettem fel itt az elején. Én meghívtam kollégámat, barátomat és a science fiction jeles szakértőjét, Farkas Attila Mártont is a beszélgetésbe bemutatnám, és szeretném a témát afelé irányítani, hogy a science fiction miért tűnik el a világból, nevezetesen az európai, amerikai kulturális világból, milyen összefüggései lehetnek a nyugati ipari racionális kultúra hanyatlásával ennek a jelenségnek.
2: Na. Jó, hát mielőtt jöttünk volna ide, akkor egy személyes dolog, mielőtt jöttünk volna ide, éppen Józsival elolvastattam egy recenziómat, amit két könyvről írtam, és hát ennek kapcsán két szerző összehasonlításáról. A Philip K. Dicknek az Agave kiadó most sorba adja ki a munkáit, és most jelent meg a Figyel az ég, és vele párhuzamosan elolvastam a Stanislav Lemnek a Tipotex által kiadott új kis cikkgyűjteményét, ami rettenetes, tehát borzalmas, és hát nagyon, Józsival meg is beszéltük ezt, hogy ez teljesen valahogy az öreg mesternek így a szellemi hanyatlása, eljelentéktelenedése, és hogy lehet, hogy 70 év fölött már az ilyen zseniális embereknek meg kéne tiltani azt, hogy egyáltalán írjanak inkább, mit tudom, ilyen öntözzék a kertet, vagy a virágokat.
0: De hogyha Skifiről beszélünk, akkor egyértelműen csak az irodalmat tekintjük magnak. Mert azért a Skifi manapság, hogyha mondhatjuk azt, hogy manapság, azért az utóbbi 10 évben bőven filmen is hat. És vannak önálló, és ugye feldolgozott, tehát főleg Dicknek a munkáit szívesen veszik elő Hollywoodban, és azt hiszem Lemből is csináltak már egy-két változatot.
2: Persze, hát a film is ebbe beletartozik. Én egyébként a science fiction filmeknek a helyzetében egyáltalán nem vagyok up to date, tehát én inkább csak az irodalommal foglalkoztam, meg magával a jelenséggel. Na most itt kurva sok mindenről lehetne beszélni, hát szerintem térjünk vissza a Dickhez, és aztán egy szép sorba itt kibontjuk ezt a dolgot.
0: Ő egy korai szerző, ugye? Én nem tudom pontosan.
2: 82-ben halt meg, ha jól emlékszem, hogy 81-ben, 80, szerintem 82-ben, és az utolsó regénye, amit írt, és talán a kiadását nem érte meg, az a Valisz, ami önéletrajzi ikletésű, és a saját megőrüléséről. Hát őt ugye többször kezelték, többször elvált, családi problémák,
0: minden. De ő valahogy egészen, mit tudom én, 40-es, 50-es években?
2: 50-es években már lazán ért, az 50-es évek elején. Tehát őt figyelte az FBI, tehát ő így a rendszernek, ennek a McCarthy korszakban is már a elégedetlenkedők közé tartozott, később is hippikkel, stb. Ez az egész hippi kultúrával szimpatizált, legalábbis ez átjön a egyes írásaiban, és azért is érdekes a Lemet hozni, mert ő pedig így a kommunista rezsimnek egy ilyen eléggé, én úgy fogalmaznék, egy elkényeztetett szerzője volt, ami egyébként nem volna az érdemeiből, tehát a Lem az rendkívül jó író, és rendkívül zseniális és gondolatgazdag, csak én valamiféle szimbólumot látok abban, hogy a viszonylag fiatalon meghalt Dick, az a halála után lett sikeres, ami egyrészt egy ilyen toposz, tehát hogy a zsenik többségénél lenni szokott, ugye a haláluk után fedezik fel őket. Én ezt a sikert abban látom viszont, a filmjét is mind a halála után, illetve a Szárnyas fejvadásznak a tervét azt még megérte, de a filmet nem látszott. Pont akkor halt meg, amikor a Ridley Scott csinálta a Szárnyas fejvadászt, és szerintem a Dicknek az aktuális, azért fedezik föl, mert aktuális. Tehát ő nem érte meg a cognitive science-nek, a modern elmekutatásnak ezeket az egészen elképesztő eredményeit, ami mind az elméletben, mind a gyakorlatban azóta bekövetkezett. Nem érte meg az internetet, a cybertért, ezt az egész multimédiás kultúrát, de ezzel cseng össze minden, amit ő ír. Tehát ez az úgynevezett elme évszázadával. Tehát ő, a Philip K. Dick az a belső tér írója, az a psziché írója, és még hogyha esetleg a Marson vagy a világűrben játszódnak a könyvei, vagy a regényei, vagy a novellái, akkor is a belső térben játszódnak. Tehát ez nála a lényeg. Míg Lem az tipikusan az industriális fantasztikumnak az írója, tehát ott tényleg ez a Józsival megfogalmaztuk, ez a szuszogás a szkafander alatt, meg ahogy a zsilip ajtó nyílik, és akkor ezt leírja a két oldalon keresztül.
0: Ezért ő írt nagyon, már mint Lem írt nagyon társadalmi jelenségekről, de Dick tényleg a belsőnek egy futurológusa volt. Ez egy, nem tudom, hogy a sci-fi írók ne lehet-e mondani, hogy ők amúgy futurológusok. Tehát, hogy nekünk egy olyan jövőkép mitoszt teremtenek, amiben hopp, egyszer csak beleélünk, és rájövünk, hogy ezt már megírták. Közben hát végülis mi hoztuk össze magunknak.
1: Hát ez részben igaz, a legjobbaknál van egyfajta profétikus attitűd, de ugyanakkor azt is lehet mondani róluk, hogy koruknak csak fókuszálói. Azt értem ez alatt, hogy míg a 70-es évek, a 50-es, 60-as évek tudományos, technikai, ipari élet gazdagságbeli aranykorának a végét jelentette, még utolsó felvillanásként a űroperet szintjén kifejeződött a Csillagok háborúja sorozatban. Addig a 90-es évek enigmatikus és egyben jelképszerű filmje már a Matrix volt, amit Attila mondott, tehát hogy a külső űrből a belső űrbe nem betört az ember, az én értelmezésembe visszaszorult. Tehát, és ennek a kemény külső... Nem a gépek, nem, hanem a említett virtualizálódás a nyugati világnak, tehát annak, hogy a kemény, hard termelésből visszaszorult a szolgáltatóiparba. Aminek most maga a francia elnök nyöszörög az egész Európai Unió nevében, hogy 2%-os az ipari fejlődés, aminek a hátterében pedig ott van, hogy szolgáltatóipar az EU egészének 70%-a. Tehát taxisofőrökkel nem lehet világűrt megkódítani magyarul. Hát,
2: de valahol azért, Józsi, ne legyünk ennyire igazságtalanak. Jó, ezek remek gondolatok, meg tudod, én is osztom őket, de a világűr maga is határt szab azért a saját meghódításának.
1: Pontosan, igen.
2: Tehát
1: igen.
2: Azért ez az egyik. De... A másik meg egy része megvalósult, tehát ma már egy ilyen köznapi, ugye a párom írt egy cikket még a Ligetben régen erről az egész problémáról, uh-huh. hogy a külső űr, és hogy a fantasztikumoknak a színvonalas sci-finek a hanyatlása, és helyébe a búvli, meg ezek a fantasy, meg ezek az ilyen silányabb dolgok.
0: Azokat nem lehet sci-finek tekinteni, és az is egyfajta, hát én nem is tudom, a sci-fit lehet-e
2: én
0: definiálni.
2: Én a Nívóját össze nem tudnám hasonlítani. Ez egy szubjektív dolog, én nem vagyok kulturális relativista, nekem van egy szilárd értékrendem, én összehasonlítom.
0: Nem lehet, hogy az, ami a magas-magas művészethez tartom. Közelít, ezt elfogadjuk az egyetemes sci-fi irodalom, vagy egyáltalán egy magas művészeti sci-finek, illetve azt, amit ugye most említettél, hogy ponyvára kerül, és tömegeket ér el, és közbe középszerű értékeket képvisel, az pedig már egy új dimenzió.
2: Jó, sci-fi az, nem, az, hogy mondjam, nem véletlenül fantázi, tehát nincs benne a tudományos egyrészt. Nincs benne a tudományos, és a realitástól eltávolít. Másrészt meg hát ilyen népópiuma. Ilyen szép régi marxi.
0: De hogyha belegondolunk, a sci-fik régen Amerikában végül is ahonnan elindultak, meg mindenhol egyfajta misztikát adtak, tehát kilépést abból
2: Ja, igen, a sivár hétköznapokból.
0: Hiszen mit tudom én, a sci-fi képregények, a sci-fi magazinok, azok mindenre szolgáltak, a kis gyerekek is ugyanúgy begyűjtöttek, és rajongói
2: voltak. Világos, hát én is a Galaktikán nevelkedtem, és abból az iszonyatos, szörnyű, undorító késő Kádár korszakból nekem a Galaktika az egy ilyen kapu volt ilyen más dimenziókban, de a szó legszorosabb értelmében.
0: Ilyen persze. Szinten akkor, mint ópium elfogadhatjuk a magas művészetet.
2: Abszolút. Hogyne, persze, de nincs semmi. Csak, hogy mondjam, az...
1: Zódüsszea is, science fiction is, fantasy.
2: Jó, hát ilyen értelemben persze minden, de én egy ilyen esztétikai mértékítélet szempontjából tettem distinkciót. Mindegy, térjünk vissza az eredeti témához, mert az érdekesebb. Tehát ez a külső űr helyett belső űr. És mi a szözt akartam ezzel mondani? Ja igen, hogy a... ja igen, tehát hogy egy részük megvalósult, és ma már nem egy akkora nagy szám, hogy űrhajózás van. Tehát van benne egy ilyesmi. Ugye? Ugyanak a világűr határcabb, ugyanak a társadalmi gazdasági folyamatok abba az irányba hatnak, amit te fölvázoltál, és hát akkor mi maradt? Maradt az inner space, a belső tér, ugye, drog, kultúra, cyberpunk, stb. Tehát
0: ezoterizmus.
2: Persze.
1: De én hozzátenném, mert optimista vagyok, hogy szembe a elvárásokkal, hogy voltak profétái a belső térnek is, és egy belső Polinézia gyönyöreit vetítették fel a regényeikbe, hát szerintem inkább disztópikus jellegű lesz a valódi inner space meghódítása. Tehát arra gondolok, hogy az elektronika felhasználásával totális kontrollt lehet gyakorolni, csak nem kell, az emberiség 90%-a fölött nem kell semmiféle elektronikai kütyű, hogy
2: behatároljam. Persze. Ugyanúgy, ahogy egyébként mondjuk az ilyen hatalmat kiszolgáló közéleti bölcseknek a bölcselkedése sem kell már, így a szocializmus bukása után, mert elvégzik azt a munkát a valóság sok meg az
1: összes.
2: De hát ez is közhely, persze.
1: Igen.
0: De talán ezek a dolgok itt szétszóródtak, tehát az emberek fölött irányításra nincs szükség, hiszen minek is, de közben vannak emberek, akiknek szükségük van arra, hogy tudják, hogy tudnak irányítani, és a módszereket szépen lassan idővel elterjesztik időben és térben.
2: Na,
0: és...
2: ez már majdnem a Dickes világnak. Ugye a Dickről írta egy kritikus, hogy ő az a szerző, akinek a műveiben még a nagy manipulátort is manipulálja valaki, tehát ez a tökéletes paranoid skizofrénia, tehát így a Dick munkájában, hogy ez egymás tud tába vagyunk, meg nem tudjuk, hogy élünk-e, vagy már meghaltunk.
0: Hát vagy lennél az eset, amikor elmennek a futurológiai kongresszusra, és az aktuális dél-amerikai országnak a városát.
2: A bembázás.
0: Az.
2: Egyébként az egy legjobb írás.
0: Én is imádom, hogy azt akarom minden formán tévében, rádióban hallgatni. Szerintem a futurológiai kongresszus egy akkora tanulság.
2: Zseniális.
0: Komolyan, ez egy eszenciája.
2: Zseniális, és az a hihetetlen gonosz fanyar humor, ami egyébként a Lemet áthatja, én azt nagyon imádtam. Ezért sajnálom egyébként ezeket az öregkori írásait, amiből egyrészt hiányzik ez a humor is, meg a gondolat is, meg a szellem is, tehát tényleg azért
0: de nagyon talán szomorú. Az idők szerint nekem nagyon sokan mondták azt, akik a 70-es években mondjuk zenébe, vagy más művészeti ágakban alkottak, hogy akkoriban nem az volt, hogy valakit lemásoltunk, hanem az idők szele úgy fújt, hogy nekem ez jött ki a gépemből, és ez jött ki az ecsetemből.
2: Tehát, hogy van valami kollektív tudat?
0: Hát erősen úgy tűnik, mert hogy a magyarországi esetek is azt tükrözik, hogy itt valami olyan dolog csillant fel, ami sem az előtt, sem az után nem volt, viszont nemzetközi szinten mindenhol jelen volt. Valahogy ez a késő 60-as, mit tudom én, 70-es évi közepéig tartó valami tudati reveláció, nem tudom, hogy volt.
1: De milyen bizarr ehhez képest az, hogy a magas kultúrának nevezett, de valójában karanténba tartott kifejeződések képviselői meg éppen fordítva értékelték a helyzetet, hogy ők íróasztalnak dolgoztak, nem nyilvánulhatott meg ez a magas szellemiség, de majd a rendszerváltozásnál kinyílnak az ilyen. Most az más kérdés, hogy semmi nem jelent meg a zseniből, de hogy fordítva értékelik, tehát hogy minden...
2: Hát ez az, ami szinte Józsival sokszor szoktunk beszélni, hogy a diktatúrában ez előnyére legyen mondva, amit én persze nagyon utáltam akkor, de így visszatekintve, ez nem nosztalgiázás, és nem is retro érzés, amit fogok mondani. A diktatúrában volt a kimondott és a leírt szónak súlya. Hát én emlékszem, hogy mit tudom, a Hanvas Béla mekkora szám volt, és egymás között a kéziratok, nem csak az mindent, amit szamizdatba kiadtak, egyéb dolgokat, szarokat is, középszerűeket is. Ma meg leírhat bárki bármit,
0: segíts, amit érdekel, akár
2: is. Nem érdekel.
1: Hát Stanislav nem, ezt már előre jelezte egy novellájában, hogy mikor jövő utópikus társadalom, mindenki alkotó, és repülnek ki az ablakon a zseniális festmények, minden ablakból zseniális zongorázás hallatszik.
2: Persze.
1: Ez az algoritmikus információ, mert ezt leírja szépen, tehát hogy mi a valódi súlya az információknak, és hogy tud ez közgazdasági értelemben elértéktelenedni a szószoros értelmében.
0: És akkor az információ devalvált korszakában vagyunk talán?
1: Na, igen, de ez fizikai szükségszerűség, tehát ez nem emberek.
2: De ez már a mélyebb, amit a Józsi mond, én azért még megrekednék. Azért nem menjünk ebbe bele, mert akkor itt a hallgatóknak ki kéne fejteni ennek
1: igen,
2: a...
1: Igen.
2: információ, fizikai bölcselet és stb. Hátterét, tehát magán a társadalmi jelenségen én egy picit fölnakadnék, ugye nekem van egy ilyen fixa ide, á, nem az enyém, ez már egy irányzat, hogy ez a ikonikus fordulatnak nevezik, hogy a nyelv és a szöveg az elkopik és elértéktelenedik, és a kép a multimédiának, ennek az egész multimédiás kultúrának köszönhetően a képek átveszik a szerepét a szövegnek, és egyes filozófusok, Magyarországon Nyíri Kristóf foglalkozik ezzel főként, hogy akár egy újfajta gondolkodás, a képi gondolkodás fog. Tehát a tudatműködésnek ez a nyelv előtti archaikus formája fog újra
0: visszatérni. Nem
2: akarom ebbe az ezoterikus irányba elvinni. Hanem egész egyszerűen mondjuk például egy tudományos értekezésben a kép az nem az alárendelt funkciót fogja ellátni, tehát nem illusztráció lesz, hanem a gondolatnak a hordozója, a konceptualizáló eszköz, tehát amin keresztül megjelenítenek mondjuk tudományos problémákat. Ez még fantasztikum. De az már tényleg igaz, és így elgondolkoztam én ezen az egészen, írtam is a témáról, hogy baromi, ez a szöveg olyan iszonyatos mennyiségben árassz el a világot.
0: Ugyanígy kép is azért.
2: Hogy igen, ez így van, de valahogy a szöveg földolgozása nehezebb, mint a képé. És a sok szöveg megemészthetetlen, és az automatikusan a devalvációt eredményezi.
0: De én most hiszem, hogy a képekkel is valahogy így van. Ez az ikonság, amit említesz, hogy én próbáltam ezt, hogy szimbólumság, ez a soknak az áradatából kiszűrni azt a pár jelet, ami tovább visz. Mert valahogy az informálás az a kapcsolatoknak a milyenségét is meghatározza.
2: Igen, tényleg igazad van. Talán a különbség a kettő között a kognitív mögöttesbe van. Tehát a képi gondolkodás teljesen más.
0: Az biztos, hogy ez primérebb, mint a nyelv.
2: Primérebb, meg egy idő, tehát a szöveg az lineáris, ilyen szekventált, egymás utáni időt vesz igénybe. A képnél pedig az összes asszociáció, konnotáció egyszerre jelenik meg a tudat számára. Tehát ezért gazdaságosabb a kép. Most a gazdaságos nem anyagi értelemben értem, hanem tudati értelemben. Tehát azonnal gyorsan hordoz sűrített információt. Írt egy metafora kutató kísérleti pszichológus Faszi, hogy például a metaforában is a képi hordozó hordoz egy ilyen tömören, gazdaságosan raktároz az információt.
0: A virágmagot, ugye.
2: Na, és ezzel akarok a lemhez meg a dickhez visszatérni, hogy ha a dick regényeit olvassa valaki, akkor hihetetlen pörgő, nagyon pörgő, gyors, ilyen egymást váltó, sőt egymásban átolvadó, szürrealista módon átolvadó jeleneteket talál, ami teljesen a képi gondolkodásra épít az egész, míg a Lemnél klasszikus, hosszadalmas szövegeket talál. Nem mindenhol, de a regényei többsége részletes leírások. Tehát ilyen értelemben Lem tényleg ennek a 20. századnak az írója, Dick pedig megelőzte a korát, szerintem ennek az elme évszázadája, a 21. századé, de szerintem Józsit már nem.
1: Hanem eszembe jutott erről, hogy a képi gondolkodás sűrített információ tartalma, lehetséges sűrített, hogy a tudományban ma már ez realizálódik, arra gondolok, hogy képi formába jelenítenek meg tudományos eredményeket, például komputer szimulációkkal, fekete lyukak ütközésétől kezdve sok mindent látni lehet. És ennek az egyik oka azon túl, hogy a befogadó oldaláról a képire való igény az ezt kierőszakolhatja, az, hogy a tudományos közlemények lényege, már én a hard science-ről beszélek, az a matematika. A matematika pedig nem nyelv, bár sokan azt mondják sok évszázada, hogy az egy nyelv. Igazából a képinek ezt a sűrített eszenciáját jelentheti. És ezért alkalmas arra, hogy absztrakt terekbe, virtuális terekbe a matematika megjelenhessen, mint kép.
2: De egyébként, amiről szintén sokat szoktunk így beszélgetni a közös kirándulásokon, meg egyébként tudod, hogy a matematikusok, amikor a feladat megoldását vizuális élményként élik át, ilyen kvázi misztikus megismerésként. Penrose, meg ezek is.
1: A felfedezés művészetében.
2: És ott egyszerre, szintén tömören egyszerre jelenik meg az egész, a maga bonyolultságában. Utána van a nagy munka, hogy lineárisan kifejtse a
1: képletekbe, igen, egyenletekbe.
3: jelen van egy barátunk, aki szeretne elmondani egy pár szót, és aztán utána visszajövünk, jó?
2: Ja, ez ilyen telefon.
4: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkoszmos keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megmondhatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 36 hajó fedélzetén őrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőben megtisztelő feladatok maradéktalan végrehajtásának szentelem.

0: Továbbra is Skifinap.
1: A Tilos Rádióban Skifinapot tartunk, és két remek vendégünkkel, akit remélem, hogy máskor is viszont láthatunk a Tilos Rádióban, a belső behuzalozottságról és a multimédializáltság, nem is tudom, elveszejtéséről, vagy jól megismeréséről beszélünk? Hogy...
2: És már itt a zene alatti beszélgetésben már a buddhizmusig lyukadtunk ki, ugye? De hát ez meg kellene a hátterét ismerni, hogy mi a buddhizmusnak, mint belső szabadságharcnak a lényege. Ugye erről vitatkoztunk, hogy amikor már szagokkal, feromonokkal, meg tudat alá vetített képekkel manipulálják a társadalmat, akkor a szabadságnak egyetlen módszere marad, az, amit a Buddha 2500 évvel ezelőtt

0: lehet. Ez összefüggésben lehet ezzel a buddhisták által és sok más vallás által gyakorolt úgynevezett belső szabadsággal, tehát ami valójában mondjuk, egy evolúciós rabságot jelent. Tehát, hogy éppenséggel akkor indul el a belső multimédia, amit az evolúció diszpozícionálisan elhelyezett az agyunkba. Kémiai és
1: akkor
0: egyéb
1: triggerekkel.
0: Nincs.
2: De a belső multimédiának a képtára mondjuk egy semmiben való feloldódás esetén nem túl bonyolult, ugye?
0: Nem, főként egy fejbelövés esetén, mert akkor nem indulnak el ezek a kémiai triggerek. De visszatérve, én azt hiszem, ott van a komolyabb fonal, amit megragadhatunk, hogy a Dick-féle belső szubjektív idő kinyúlása, a virtualizálódásba való átmenet a külső űrből a belső űrbe, hogy milyen érdekes módon analógba állítható a tudományon belül megjelenő kulturális mémek időszakos divatszerű váltakozásával, és erre felemlíteném a kemény, tehát matematikai, hard science-nek számító fizika, kozmológia területét, ahol létrejött egy altudomány, a fizikai eszkatológia, ami pontosan ugyanezzel foglalkozik, amit már Dick előrejelzett, csak egy szubjektív térben és időben, azzal ez a tudomány foglalkozik a hard science körébe, nevezetesen, hogy a világegyetem esetleges összerobbanó, kollabáló modelljeiben a utolsó milliómod másodpercekben milyen fizikailag lehetséges végtelen időtartamok bomlanak ki. Kétféle idő lehetséges, egy saját idő, amiben a világegyetem végleg megsemmisül, teljes és abszolút módon, de ugyanakkor az utolsó töredék másodpercekben egy fizikai idő, a belső léptetési idő, mint az Zénon paradoxonba, az Achilleus és akár a Nyíl paradoxonba végtelenül oszthatónak bizonyul folytonos időnek, amiben...
1: És ez minél nagyobb információ feldolgozással kapcsolatban. Tehát egy olyan elme létre tudna jönni, ami végtelen információt dolgoz fel, az soha nem ér el a maga saját belső idejét tekintve a külső összeomlásig. Tehát mondjuk egy emberre lefordítva, és akkor Dick világához visszatérve, tehát én mondjuk meghalok a következő pillanatban, de az a pillanat végtelenre nyúlik ki, ami alatt számtalan, tehát szó szerint számtalan, akár végtelen számú életet élhetek át.
2: Én meg ezt a történetet úgy hallottam, hogy amikor az ember meghal, ugye az utolsó pillanatokban van ez a felgyorsult, hát nem is tudom, tapasztalat begyűjtés, kivetítés, és lényeg az, hogy amikor az ember meghal, eljön a halál állapota, akkor minden eddig megélt dolog, ott van szépen körülötte, és azt fogja bámulni időtlen időkön túl.
1: Na, egyébként az egyiptomiak kb. Hasonlóan gondolták. Tehát az egyiptomi sír, az óegyiptomi sírokban, amit az öröklét házainak neveztek, és az elhunytnak az a életképeivel, az óegyiptomi, tehát az óbirodalmi sírokról van szó, főleg, életképeivel volt tele, és az az ő kájának, a hasonmásának volt igazából a háza, de a ká lélek, ami mondom egy az egybe az embernek a hasonmása, az a halál után veszi át az élő szerepét, és valami ilyesmi idő volt, az Osiris időnek, vagy Jet nevezték, olyan örökké valóság, ami örökké ugyanazt az életet, tehát ilyen tükörvilágba áll. De ők ezt mint pozitív. Tehát ez a...
2: Lehet, hogy ők...
1: De számomra ennél iszonyatosabb és szörnyűbb nincs, tehát a tökéletes megsemmisülés.
2: Ezért kell jól élni, hogy amikor ugye lepereg életet filmje, és egyfolytában azt kell nézni,
1: de a legjobb. De lehet, hogy mindig elfelejti, tehát mint a déjà vu, ugye, csak egyes pillanatokra emlékszünk vissza, hogy mintha ezt már láttuk volna, de ez pici kis hibákon kívül azt hiszik, hogy lehet, hogy már most is ott vagy. Tehát lehet, hogy ez végtelen számban ismétlődik, ahol most vagyunk itt a Tilos Rádió stúdiójában, és hát az ment meg minket, hogy mindig elfelejtjük.
0: Ez hiszik, két ez... téma is kapcsolódik ehhez. Az egyik a Matrix, amit már említettünk, hogy a belső űr és a 90-es évek feelingjének a fókuszpontja és kifejezője. Ott a déjà vu-t pontosan ilyen értelemben említik. Csak nem elég fantáziadús a Matrix, tehát a Wachowski testvérek talán nem engedték el eléggé a fantáziájukat, mert a fizikusok ennél bődületesebb és elképesztőbb virtualizált valóság.

0: valóságot tudnak felvázolni. Ezt, amit említettem a fizikai eszkatológiába, hogy az egész univerzum megfelelő szerkezet mellett képes egy információfeldolgozó hiper elmévé alakulni a elkövetkező eónokba, ami minden anyagi részét és minden erőterét be tudja kapcsolni ebbe az információfeldolgozásba, ami végtelen sok információt jelent, és ebbe, mert a végtelennek megvan ez a matematikai tulajdonsága, végtelen sok al-végtelen lehetséges, amik különböző valóságágakat, virtuális valóságágakat reprezentálnak. Ezek pedig egy valami fajta szubjektum számára, ha egyáltalán lehet beszélni egy ilyen képbe szubjektumról, akár ilyen virtuális játékokként is felfoghatók, és nem úgy, mint a Matrixban, ahol csak pár száz vagy pár ezer év a különbség, a valóság és a visszavetített...
1: Pár száz.
0: Vagy pár száz év, igen, a különbség. Itt több milliárd vagy 10 milliárd év a különbség, és amit most megélünk, az ebben a jövőbeli, a végső összeomlás peremén lebegő hiperelmének a egyik lehetséges valóságágát, virtuális valóságágát reprezentálja. Ez a Lem-féle fantomatikának is egyik alváltozata. De a másik, amit ezzel kapcsolatban talán érdekes megemlíteni...
2: Van egy hallgatónk.
0: Jó, akkor hallgassuk.
3: Halló.
4: Sziasztok, Gábor vagyok.
3: Halló, Gábor.
4: Halló.
3: Itt vagyunk, hallasz meg?
4: Halló,
3: halló.
1: Adásban vagy.
3: De kár.
1: Ezekkel a telefonosokkal mindig ilyen...
3: Nem egyszerű, mert valahogy nem hallanak, vagy ha hallanak, akkor sem hallanak. Telefonszámunk 215-37-73. Csörögjetek vissza, vagy SMS 0-20-99-99-93.
1: Gábor, hívj újra!
5: Vagy akár telepátiával is.
3: De hogy van ez? Tehát, hogy az éppen összeomló világegyetem tudomásai vagyunk most itt 2005-ben?
0: Igen. Hát mi úgy éljük meg. A másik, hogy ez ismeretelméletileg megoldhatatlan alapprobléma, mivel hogy teljes és jól szeparált valóságként éli meg mindenki a saját virtualitását. Hát ez meg visszakapcsol a filozófus Hillary Putnamnek a Agyak a kádba című gondolat.
5: Illetve Descartes-hoz, mert ő találta ki, hát a Putnam az csak tovább.
3: De lemírt belőle egy gyönyörű novellát, ugye, ahol különböző valóságokat modellez a nagy dobokban.
5: Dobozok, ugye? A
3: valami forognak ilyen nagy kerekek, amikben ilyen emlékfosztályok vannak.
5: És az egyik ládának képzeli magát, igen, mert ő a paranoiás.
1: Vegyétek fel a fülest, hogy halljátok ti is.
3: Halló, halló. Meg vagy hallgató?
4: Halló, halló.
5: Igen.
1: És most hallasz minket? Nem baj, hogyha nem hallasz minket, beszélj!
3: Valami nem adja magát.
1: Lehet, hogy jövőből hívott minket, és ki kell várni, amíg elér a hang.
0: Vagy egy másik virtuális ágból.
3: Hát igen, a hang nem jutott.
1: Na, nem, most figyelj, Gábor, akkor is beszélj, hogyha nem hallasz semmit.
5: Na.
3: Mondd. Halló.
4: Akkor ti hallottok, legalább én csak a rádióban hallok titeket, valami gond van vele.
5: Igen.
4: Gábor vagyok megint a jövőből. Richard Bachot akartam megemlíteni, akinek ugyan nem szokták sci-fi besorolni, de a Híd az örökké valóságon át ma pont egy ilyet ragoz, hogy végtelen választásunk van folyamatosan, és akkor gyakorlatilag végtelen párhuzamos lény, ugyan, na, mindannyian végtelenek és végtelen párhuzamos időségben létezünk, minden egyes döntésünknél többet választhatunk, és az egyiket tudjuk, amit csinálunk, hogy mit választottunk, de az összes többit meg nem. De azok is léteznek.
0: Ez az eredet. Nos, hát Richard Bachot nem ismerem, de ha 70-es évek után alkotott, akkor ez plágium, mert 1957-ben már egy Hugh Everett nevű kvantumfizikus leírta a sokvilág elméletet, ami jelenleg...
5: Pontosan ugyanez.
0: Ugyanez, és az egyetlen a koppenhágai értelmezés mellett, ami konzisztens matematikailag. Hát nem lehet eliminálni az, hogy fantasztikus. Itt szó szerint arról van szó, hogy minden esemény a univerzumban hasítja a teljes valóságot, és végtelen sok ezután egymáshoz már fizikai kapcsolatban nem álló valóságágra hasad szét. Így a saját magunk alter egóinak sokassága, megszámolhatatlan végtelen sokassága létezik.
5: Csak egyről tudunk.
0: Így igaz, mindenkinek a saját valója.
4: Én egy kicsit később kezdtem, a 75-ben születtem, úgyhogy azóta csinálom ezt a sokrétűséget. Ezért plágium. Már egy párszor kiderült, hogy valamiről azt hittem, hogy az annak az a forrás, aztán kiderült, hogy mégsem.
3: De van ős forrás, ja, szerintem?
4: Akkor ez létező dolog. Köszi.
3: Oké, kérdezem az itt üröktől. Szerintetek van egy ilyen ős forrás, amit így mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ezek a fajta információk, amit most próbálunk felfejteni, már megvoltak?
0: Hát nem teljes egészükben, de hát ez Attila ért inkább kulturális ősmémekként, nagyon sok minta pattern létezik.
5: Ami... Hogy számos teljesen újnak, és a újabb telefonon, no, jó.
3: Hello.
2: Sziasztok, Robi vagyok.
3: Hello.
2: Csak egy élményemet szeretném megosztani, mert én nem vagyok ilyen okos, meg nem olvasok ilyen okos dolgokat. Pár éve volt egy esetem, egy futóversenyen vettem részt, nem készültem rá elég, és sikerült elájulnom, és 2 órát töltöttem úgynevezett vércukorkómában. És bár az orvosok után nem tudták megmondani egyértelműen, hogy most ez halál közeli volt, vagy nem, de nem pergett le előttem semmi, ellenben elkárhoztam, bármilyen furcsán is hangzik ez, előtte nem hittem ilyesmiben, és borzasztó volt.
0: És ezért vagy most itt,
1: Magyarországon
0: 2005-ben.
1: Azért ezt fejtsd már ki bővebben, ezt az elkárhozást. Tehát, hogyha valaki esetleg még nem kárhozott el, pontosan mik voltak ennek a stációi? Hát, először is futni kell hozzá.
2: Igen. És nem szabad előtte enni, és nem szabad előtte sportolni, hogy full extra legyen az élmény. Ez lehet, hogy elég hosszú lenne, ha most így végigmondanám, csak röviden. Először volt egy olyan érdekes élmény, hogy nem volt videó élményem, csak audio. Azt hallottam, hogy ilyen hangok tanakodnak fölöttem, hogy kb. Ilyesmi stílusban, hogy hát viszonylag értelmes, intelligens, és mégse bírja elfogadni a tényt, mármint hogy meghaltam. És valóban nem bírtam elfogadni, és úgy éreztem, hogy ez valami félreértés, tévedés lehet, és hogy mindjárt magamhoz térek, csak ki kell várni az időt. És akkor éreztem, hogy ez teljesen nonsens és banális gondolat, mert itt nincs idő. Vagy ilyen időn kívüli, vagy időn feletti, nagyon furcsa állapot volt. Tehát értelmetlen volt ez, hogy én várakozok. És akkor szép lassan elkezdtem gondolkodni, hogy miért nem lehet az, hogy én meghaltam. És felállítottam valami kis elméletet, azt végig gondoltam, és oda jutottam, hogy ez egy rossz gondolatmenet volt, mégiscsak meghaltam. És aztán lejátszódott, tudom én, sok ezerszer, és egyre gyorsabban. És a végén már úgy kinyit a tudatom, mint hogyha élnék a világ legokosabb atomfizikusa, meg csillagásza, meg orvos, hát olyan dolgokat gondoltam, amit most nem tudnék visszaidézni. És aztán végén jutottam, hogy nincs több ötlet, mégiscsak el kell fogadni a tényt, hogy én meghaltam. Hát ez borzasztó volt. És akkor utána jött az, hogy de akkor mi ez a rossz?
1: Elvitték a lelkét. Az angyalok.
5: De ez jó, ez nagyon jó.
1: Ez nagyon-nagyon furcsa
5: egyébként
1: történet
5: ehhez
1: volt.
5: Csak egy tantrikus szövegből, Shiva 112 útja van, egy ilyen nagyszerű tantrikus szöveg, egy középkori indiai szöveg, ahol ilyen egy mondatban vannak ilyen szentenciák, amik ilyen gyakorlatokat, és az egyik gyakorlat az az, hogy nem menetelj, hanem járkálj a végkimerülésig, a teljes összeesésig, majd abban az összeesésben légy teljes. Szóval ez a... És lehet, hogy ezt az állapotot tudja ezt behozni. Nekem ez jutott erről a számba.
0: Nekem persze egy kvantumelméleti lehetőség, hogy átlapolódtak a párhuzamos világok, kvantumkoherencia.
3: Gyorsan véglapozottak?
1: No, és hogy volt tovább?
3: Halló? Hallgató?
5: Na, megint szarozik a vonal.
3: Ez a technika öröme.
5: Na mindegy, hogy lehallgatnak minket, megfigyelnek.
0: Hát a kulturális ősmémeknél tartunk.
5: Ja igen, nem, tehát hogy én arra jöttem rá, hogy számos modern és posztmodern elmélet az bizonyos alapformájában
1: állított
5: az előző kultúrákban is, de teljesen.
3: Nos, hallgató, hello.
2: Visszahoztak az angyalok.
3: Na, hello.
5: Igen.
2: Na, ha még egy pár percig föltarthatlak benne.
3: Oké, okay, figyeljük
2: szabadban. Szóval ez borzasztó rossz volt, és akkor jött hozzá videóélmény. Én azt gondolom itt a magam kis agyával, hogy összecsúszott a valóság, meg ez a másik valóság. Mert hogy az volt az audio és videó élményem immár, hogy egy kórházi ágyon fekszem, és mindenféle ilyen orvosszerű emberek maszkba jönnek, és hát csúnyán elkezdenek kínozni, szabdalni, vér folyik. Tehát így nagyon durán. Amíg az ismert, kaptam infúziót, ez az. Tehát nagyon komoly fájdalom küszöböt sikerült átlépnem, és úgy éreztem, hogy ez baromi igazságtalan, és ennek nem így kéne lennie, és gyorsan megint kitaláltam, hogy ez miért nem lehet így. És ugyanez bekövetkezett, hogy végártam az adott gondolatmenetet, és annak az volt a vége, hogy hoppá, ez nem volt jogos. Pontosabban az a jogos, hogy én itt vagyok, és velem ez történik. És újra kezdődött ez a, ott fekszem az ágyon, jönnek, vágnak, szúrnak, darabolnak, stb. Csak a fájdalom szint az egyre emelkedett. És a végén, mikor megint csak így pörögtek a gondolatok, de ilyen piszok gyorsan, bár ugye idő nem volt, de mindegy, a végén már egy elviselhetetlen volt ez a fájdalom szint, és ki is fogytam a gondolatokból, és a legutolsó ötletem az volt, hogy mert hogy korábban egy kereső ember voltam, tehát ilyen transzcendens, meg Isten, meg ilyen élet-halál kérdésekkel mindenki foglalkozik, hogy lehet, hogy mégiscsak igaz minden, ami mondjuk a katolikus vallás, vagy a Biblia, vagy valami ilyesmi alapokon így hirdetve van, és nekem itt most meg kéne bánnom a elkövetett bűneimet, vagy a rossz cselekedeteimet, stb. És úgy megörültem, hogy ez az, gyorsan megbánom, és akkor ez a kiút innen. És egyébként itt már végigéreztem egy ilyen hatalmas nagy erő jelenlétét, aki így inkább csak így figyelte az én saját vergődésemet, nem avatkozott bele, meg nem ítélt el, meg semmi ilyesmi. És ennek nagyon megörültem, meg az ötletnek, fú, tök jó, ez az, gyerünk, és mégis újra kezdődött ez a orvosok, szerű emberek jönnek, szabdalnak, stb. Nagyon durva, de ez már nagyon durva szinten ment, és akkor éreztem azt, hogy leesik rólam minden állarc, minden képmutatás, ott vagyok, én magam pusztán a lényem, és jöttem rá, hogy hihetetlen, hogy a halál pillanatában, vagy a legeslegutolsó pillanatban is a képmutatással próbálkozom, hogy én a saját kis agyammal majd ezt a nagy erőt, vagy mindegy, hogy nevezzük, Istent, becsapom, és majd megmutatom, hogy én megbánom, és akkor innen kijutok. És akkor azt éreztem, hogy akkor viszont ez így igazságos, hát ha ennyit tudok, akkor ezt érdemlem, és utána jött egy ilyen semmi, ha lehet így fogalmazni, végtelen magány, végtelen fájdalom, és az a tudat, hogy ez örökké így lesz, és az örökké nem 50 meg 100 év, hanem tényleg az, hogy örökké, hihetetlen, és hogy ez mindig így lesz. Borzasztó, aztán magamhoz értem.
3: Azt az állapotodat jól megfigyelted, amikor egyedül voltál, és mondjuk teljesen egyedül, és mindent érzékeltél, azt a nagy erőt is, és magadat is?
2: Akkor már nem éreztem a nagy erőt. Tehát amikor így a végén tök egyedül voltam, akkor azt éreztem, hogy olyan szinten vagyok egyedül és elszakítva mindentől és mindenkitől, tehát az abszolút magány, hogy igazából elviselhetetlen volt.
5: Uh-huh. Az Artó, a kegyetlen színház kitalálója, az, amikor peyote élménye volt, ugyanezt írta, de szinte szóról-szóra, és azt, hogy a végtelenül elsivatagosodott sötét földön, egymaga van, csontvázként, de a csontja se valódi csont, csak bőrből ilyen álcsontváz, és az is szerte foszlik.
0: Tehát ez az igazi kukul az, hogy ez a végső lény, aki figyeli a szenvedést, az Gino a majálisról, és kifejti, hogy a bűnösöknek szenvedni kell. Ez lenne a magyar kukul.
2: És csak annyit még, hogy ugye, néha elmesélem ezt bizonyos barátoknak, ismerősöknek, most nem tudom, hogy miért nektek pont, mindegy. És szokták mondani, hogy ó, hát igen, mikor az ember ilyen rosszat álmodik, meg ilyesmi. Hogy amikor magamhoz tértem, ezt soha nem fogom elfejteni, a kórház, mert közben bevittek a mentők a kórházba, fehér plafon, lámpa, szociál, festék a falon, ahogy kell, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes az emberi agy, hogy még a halál pillanatában is valami kémiai vegyület kitalál nekem egy magamhoz térést egy kórházba, hogy ne kelljen ott lennem az igazi valóságban. És akkor percek teltek el, mire észrevettem, hogy itt van idő, hogy itt múlik az idő, és hogy kvázi visszajöttem, és akkor sírtam. Na, ennyi, bocs.
3: Köszönjük.
5: Köszönjük. Köszönjük.

Gordon, quarterback.

0: Szerbusztok, ez itt a Miki Skifi műsorunknak a különleges kiadás, a Skifi naponnak a harmadik, negyedik befejező része. Visszatértünk a belső űrből újra a gondolatok és képzetek által behatárolt világunkba, és rögtön az a kérdésem, ami egy könyvvel kapcsolatos, illetve rögtön kettővel, te említetted, hogy a Matrix a 90-es éveknek az egyik csomópontja, hát én mondanám, hogy a 80-asnak, meg esetleg a Galaxis utikalos toposoknak, és hova lett ez az abstrakt Skifi? Hova lett az az absztrahálás, ahol
1: most csinálnak belőle filmet, a Galaxis.
0: Igen, egy kicsit ezért is jutott eszembe, de közben az a vonal, ami teljesen felborítja a szokványos észlelést, és az a fajta bármi megtörténhet, ami tényleg Lemnél és Douglas Adamsnél nagyon ott van, de utána már, nem tudom, Matrixban már csak ennek a nyomait látom. És közben szerintem az igazi Skifi, amiben bármi megtörtént, és meg is történik.
1: Hát azért nem tudom, hogy az az igazi Skifi, hogy bármi. Tehát nekem például a fantasykban pont a valóságtalanságuk nem tetszik.
0: De most mondjuk maradjunk a Douglas Adamsnél.
1: Tehát az az igazi Skifi, ami úgy történhet meg bármi, hogy az elemei mégis klappolnak a valósággal.
0: Akkor lehet, hogy inkább csak a szórakoztató Skifiben van egy ilyen gondolati értelme annak, hogy túl absztrahálni olyan dolgokat, amihez eddig elvileg ragaszkodtunk foggal körömmel, és amikor így kifordítják magából, és mi kötnek rá egy csomót, még az is tetszik.
1: Te nem tudok erre válaszolni.
2: Én azt hiszem, arról lehet, hogy a klasszikus...
1: Ezzel nekem gondolkozzak.
2: Lemmy science fiction az olyan, mint a sakkjáték. Önkényes, de mégiscsak szabályrendszert alkot. Tehát önkényes szabályrendszert, és ahhoz azért ragaszkodik. Míg a kvázi postmodern science fiction, ami hát túl van ez a science fiction new wave vonulatán is, ez felrúgja ezeket a önkényes szabályokat is. A Douglas Adams az kivétel, mert az nem rúgja föl. Ő még azért ennyiből klasszikus, hogy betart bizonyos metaszabályokat, de azon belül valóban elengedi nagyon a gondolati szabadságot. De én azt hiszem, az egész mögött van talán egy olyan háttér, hogy a felgyorsuló széthullás, amit látunk, amit kifejez a magas irodalomban, filozófiában a Baudrillard, Lyotard és mások által jelzett posztmodern irodalomba, stb. Az a science fictionbe is bekövetkezett. A fantasy ennek meg egy ilyen populáris oldala, de valóban létezik a science fictionben egy ilyen posztmodern vonulat, csak ez Magyarországra már nem jut el. Egy-két darab volt, amit én magyar nyelven olvashattam, de ennek egészen földönjáró egyszerű okai vannak véleményem szerint. Az ország vásárlóképességének a hiánya. Aha. Tehát, hogy egy ponyva is 2000 forint körül van, addig egy Varez science fiction játék, tehát konzol vagy PC-s játék, az a, nem mondok helyet, de mindenki tudja, aki otthon van, hol lehet vásárolni, az 1000 forintért egy CD-t,
0: hát akár egy bólapiacon.
2: Bólapiacon például. És ezt ki is fejezte egy rajongó, aki Hajdan Galaktikát olvasott, Hajdan science fictionöket vett, még a Hajdanon a 90-es éveket értve. Ő inkább vesz egy ilyen játékot, és azzal hónapokig el van, míg egy könyvet elolvas, és kidob a kukába.
1: Ja, egy gondolatot hozzáfűznék ehhez, de nagyon fontosnak tartom, amit fogok mondani, hogy van azért ebben az egészben egy olyan veszély, hogy az olvasás, tehát mondjuk egy könyvet már nem olvasunk, hanem helyette számítógépjátékot veszünk. A könyvben szerintem jobban interaktívak vagyunk, hiába vagyunk passzívak látszólag, tehát az olvasással valahogy mégis jobban részt veszünk. Tehát olyan ez, mint hogy szerintem rádiót hallgatva az ember, és csak mondjuk egy rádiójátékot hall a rádióba, gyerekkoromban emlékszem, az a fantáziámat jobban megindította, mint ha tévében megnézem filmen. És szerintem ez lehet a viszonya a könyv és a játék között is, hogy a játék az látszólag, tehát külsőleg interaktív, és mégis te teljesen alá vagy vetve annak az egésznek, semmiféle társalkotásod nincs, nem lódul meg tőle például a fantáziád, míg a könyvben látszólag passzivitás van, és mégis beleviszed az olvasáskor a saját. Na ez egy érdekes. Ez egy érdekes gondolat, ez most jutott eszembe.
2: Talán összefügg azzal, hogy a képi, amiről volt szó a beszélgetés elején, a látszólagos...
1: A kép lenyomja a képi gondolkodást, van, a szöveg van. Meg elő, milyen paradoxon, van a külső és a belső viszonya.
3: Igen, nem, pont ez jutott eszembe, hogy az, hogy szükségünk van adott mennyiségű táplálékra, mármint hogy inputra, és hogy abból mennyit ad, lehet tudni, hogy mennyit ad a vizualizáció, mennyit ad a fül, a szaglás és a többi érzékszerv, és ehhez képest ezeket behelyettesítjük, amikor ezeket nem használjuk egy adott tevékenységnél. Tehát az olvasásnál nagyon keveset használunk be, picit a tapintást, picit a látást, és nagyon, nagyon az absztrahációt, az elmét. És akkor ettől történik meg az, hogy felturbózódik maga a belső élmény ezáltal.
0: A belemagyarázás lenne a kulcsa a dolgoknak, tehát hogy könnyen akarunk befogadni, és inkább elhisszük neki, hogy az ami. Mint hogy mi magunk egy kicsit fürödjünk benne.
2: Épp ezt akartam mondani, hogy kivétel ez alól az, amikor maga az élvező, vagy a játékos, az csinálja is a játékot.
0: Hát mondjuk amikor ruhát csinálsz neki, igen, vagy pályákat igen. szerkesztesz. De
1: igen.
2: De akár egy teljes játék koncepcióját is.
1: Nem, szerintem egyszerűen mélyebb a dolog, és kognitív, tehát ez a képi gondolkodás, szerintem a tudatműködés, tehát itt lehet megfogni, hogy mi a különbség a között. Nem morális szinten, nem társadalmi, hanem tudatműködés szinten. Na mindegy.
0: És van kivezető út? Hogyan lehet esetleg az embereket erre az absztrakt, vidám és nem mások által ránk kényszerített képi gondolkodásból kimenekíteni? Ha van nekünk ilyen szándékunk egyáltalán.
2: Na igen. Nekem nincs.
0: Mondjuk senki nem nyújt kezet, hogy rángassuk.
3: Én nem gondolom, tehát én úgy olvastam a Bibliában, hogy 122 ezer ember fér be a mennyországba, tehát hogy én speciál örülök azoknak, hogy rengeteg tévtan van és rengeteg tévút van, hogy lehet, hogy még marad egy hely még nekem is.
1: De bocs, nem, azért a Bibliában nem ez van, ez hülyeség, amit mondasz, Szabi. Ezt így azt hiszem, hogy jó tanúi szokták mondani, meg még egy-két szekta, de ott van mellett az
3: nem,
1: is,
3: figyelj, hogy ott van,
1: számta, 122 ezer kiválaszt, 144 ezer kiválasztott, és mellette minden népből, ágból, nyelvből, stb. Megszámlálhatatlan tömeg fehér ruhába, pálmaágat tartva. Ha idézzük, pontosan kérem a Szentírás, nem? Ezért.
2: Szóval nincs
1: benne
2: kicsit.
1: Te édes fiam. Na, ennyit erről. Nem is tudom, elfelejtettem, de már úgyis vége a műsor.
0: Igen, azt hiszem, hogy lassan...
1: De annak a srácnak azért szeretném megköszönni, ez egy nagyon jó...
0: Mindenképp
1: nagyon
0: jó, a betelefonálunk a... adott egy nagyon komoly évet az egésznek azzal, hogy egy nagyon szép hiteles, belső élményt megosztotta velünk. Nehéz belső élményekről azért úgy beszélni, hogy mindenkinek átjön, hogy mi is történt.
2: Aha. Neki sikerült.
0: Igen, köszönjük akkor.
3: Sziasztok!

jótékonysági felhívás következik. Hát, hogy a tessék, kérünk járulj hozzá, te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18 00 24 54 kötőjel 2 43. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: lesz ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így, az éteren át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsátani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmit. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amelyel a várt eredmény századrészét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámai. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az éterről, egyelőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, az a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.
1: Ottlieb Gyulváról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt? Megbélyegzésnek-e? Becsületbeli sértés?
0: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma, a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, hogy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy mi legyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
1: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
0: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az ember nézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
1: Az Iskola a határon című könyve írói módszer, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
0: Hát sajnos ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, hogy író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jól csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalókkal a mese, hogy az olvasók szórakozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála 100. évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei azok közhelyek, sablónos, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lett-e, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában is sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
1: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik, mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
0: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy belejöjjön az író akaratán és a tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. Hát tudatosan kell azt megcsinálni, nagyon sok mindent, a regényt, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését. És hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
1: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes-e annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
0: Ez a mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg sem próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abba tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt levezetés variánsomból, ugyanúgy kezdődik, mint a regény, Bot Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom a köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül kürt szó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszava. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patakon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rámadtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint ahogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bot Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazulról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karperecei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támadt. sár valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itten a Bot Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalma abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, hogy semmiért egészen, ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Ottlik Géza olvassa fel emlékezését.
3: Öllei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol. Majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos. Valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam. 78 vén hólyag leszél. Beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, cipike. Legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról. Amitől tudom, hasfájást kap, Zipperman. Jó, sose röhög. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Bébé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna egy évvel fiatalabb, vékony, pénzű, szelíd, kis félre taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a Főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincesség, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartottál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam. Ez a doktor Tóth jobb író nálam? Vigyorgott.

real politike volo kozo irodalmi világban, megalapozta a nyugattal, aztán már vitte nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becsipelt a minyon kávéházba, és magán kívül volt boldogságába. Végig lelkendezte az egész szöveget apróra. Egy határozott névelő kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmazott írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztőre, három vagy négy folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzes, Somzicek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szamakat, amitől mindig hasfájást kap, tippentjű. A hasfájást látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzet, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélő Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyet tük mindenki örömére. Nem jóságból, nem őzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangó, krumbák, kariókás, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira.

Kai! Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl ne mász, mert üszkös a fadereka kikorhat. A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sok a hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond neszed le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi-tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám. Ha falom közteli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a rika, nevet a rika, nevet a kicsi sárika. Meg kell értetni a sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet. Egy kis szöveg, amelyikben a molosszus és a pájon dominál. Nádicsibe fészken hál, kell a szellő suttog már. Szállj, te szállj, velem égre szállj, aranyága holdban vár. Nádicsibe fészken hál, kell a hajnal ébred már. Várj, te várj, pihe még a szárny, a göröngyre hullnod kár. A másik tiszta molosszus verslábakból áll, szóval csupa tá-tá-tá ütem, a száncsengő,
halljuk a száncsengő közeledését a télben, és amint az ablakunk alatt kopognak a lópaták, és aztán ahogy eltávolodik. Éjméből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling télcsöngyén halkan ring, földobban két nagy ló, kop, kop, kop, nyolc patkó, kop, kop, kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblin, távolrin. Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet. Ez elhangzik először magyarul, utána pedig egy nem létező idegen nyelven. A nem létező nyelven írt vers volt az első, és kvázi lefordítottam magyarra, de most vegyük előbb mégis a magyar alakját. Barbár dal. Szél völgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajjaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajjaj! Földet, tüskét teremjél, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajjaj! Ugyanez most egy nem létező kis egy cigányos hangzású nyelven. Csak gulberár kicsére, egy nimbusz teszé, majd nimbá.

va buču kombo i kedeva imla gulmo bugljavi i jeleva leli gulmo ni dedeva oda džaru moge jamar. Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik 4 részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyai szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kinsuka szála. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabiben ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve, felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. A második énekből Rádhához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovaleng vele zengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhusúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, habpuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást.
Lát szerelemre kíváncsi a másik, a édese hari ölelése. Vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térnek. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti, puha zene reszket. Szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted. Gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. A hatodik énekből Harihoz szóra barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ü, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ü, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü, ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta. Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga ianegol mohitula e mante uku ahai imanan. Yekale munni temme ayai amimeno golopandu amenia uku ahai imanan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili hejrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru burofuro furudozori klippipa kájrila. Áradó sugárzó hangok.

bo pi ai loi ken wo san des tai. Most néhány forró övi motívum következik, maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölkfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, ad nekünk boldog ágy, gyümölcsfürt ingatja a szél. Második. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, világok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázsa, nagy szív, lélegzik a lánga, nagy tüdő. Mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés. Én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének. Sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc.

Fria csönd, fényes csönd, béke, csönd, béke, fény, béke, csöndes fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény.

kuud sõn ja füü, kuud rahailu veeke sõn. Kuud veeke ja inda füü, inda köö. Lump hinta ja kuud on feininga ja kuud van sõndaika ja tšep, tšep, kuud, tšep ja tšepek sõngi sõn ja sõn, tšep ja füün. Kuud habia köö, lombia fein, sõn ja beike. Seel viis föld, kispatak irama fein, halmai föld, käblei kuud, karjai köö, läbai. Viis seel lomb torku sõn, füüru häju fein, köö arcu beike. Reggel, deel, este, ei. Hainal kareja, deel siklaja, alkony kareja, ei siklaja. Sönd, béke, fény, kimzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzirása, örökös szálak, verejtéke. Só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya,

Beker, sing, schön, Beker, schön, schön, Beker, Beker. Most egy részlet 11. szimfóniámból a 3. tétel. Suhan éjfél tájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át. Habon eltáncol, fedi rőt bárson, s lila légfátyol, hol a tengerpart, fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékod, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kúpsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helyes, nem az alakod nyoma. Mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzse tüzünkkel, ahonnan a láncfoga lebegő lépteidig fel sosem ér, sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt fernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete muhóság, mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felhőn túl, lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány csiga őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha. 12. szimfónia. Alma ágon, alma ring az ágon, alma, piros alma ring az ágon, alma ring a lombos ágon, gömbölyű alma ring a gömbölyű piros alma ring a lombos ágon, alma kerek, piros alma zöld lomban, barna ágon, ringva, ringa, ringatózva, inga, hinta, palinta, piros alma ringatózik, leveles ágon ring az alma, piros alma álom, alma függ a gömbölyű alma ágon, hintál, ingva, ringva, enyhe szélben ring az alma ága, ring az ág a piros alma mozdulatlan, ring az ága, lombja, gömbje, árnya. Hűvös szélben, lombos ágon, piros alma forró szélben, napsugárban, ingva árnyékában, alma ingva imbolyogva, piros hintál szélben, napsütésben, kukacbölcső, zöld lomban, barna ágon, gömbölyű alma, piros ringatózik, lomb közpergő napsugárban, ring a hinta, bölcső, inga ingadozva, alma törzsön rózsa inda, kék lepke, fekete hangya, sárga dongó, inga inda, hinta palinta, alma ring az ágon, kerek alma ring a fodros ágon, fél árnyékban, félig napsütésben, ágon ring a piros alma, mozdulatlan bölcső, enyhe szélben, zöld lombban, mindig ring az alma, ringatózik, mindig ringa, ringa, ring az alma, alma, álma.

alma gömbje pírja, ringa gömbölyű piros alma, zöld lomban, barna ágon, szálla sárga dongó erre-arra, kék lepke arra-erre, ringa bölcső ringatózik, alma piros alma, leng az ága, reng a lombja, zöld ruhája, rokolyája, csípős szélben álma csillog reszket, kis kabátja langyos szélben, ring a piros alma, ring a piros alma, mindig ring a piros alma, ring a piros hideg meleg szélben, ánban, napsugárban, mindig kerek piros álom, alma. Alma, álma, elmerülve, napban elvegyülve, ringva most, ringva mindig, most, mindig, mindig most, pirkadozva, alma, piros, piros, alma.

földvilágba, kerek alma napsugárba, ring az ágon, alma ring az álom, alva ring az alma, elhajózik imbolyogva tengerekre, hullámozva zöld vitorla, tágas térség, gömbölyűség, állandóság, mindig most, mindig most, mindenség, végtelenség. Zöld vitorla, árbóc, barna, piros, alma ringatózik, itt egy helyben elhajózik, kék mindenség, gömbölyűség, kukacbölcső, álom, hűség, kerek, alma, ringa, lombos ágon, kerek, piros, alma, álom, piros, alma, piros, alma, piros, alma, hideg álom, meleg, langyos álom, zöld vitorla himbálózik, kék lepke, sárga, dongó, fekete hangya, piros alma, álmodj, alma, alszol, sátor, a répa, téved, opera, flótás. A roncsőnyeg sorozatból a galagonya. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízlik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a holdrá fájtlat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízlik a galagonya ruhája. Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal, nagypapa bokáját nézi a zöld hal, nagypapa lábujját nézi a zöld hal, gilingalang, nagypapát nézi a zöld hal. Leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang. A magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám. A kőbéka lassan ment, a kőbéka lassan ment, kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét, a kőbéka lassan ment. Csip, csepp, egy csepp, öt csepp, meg tíz, olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a füsűrűjén faágán. Kéklő halvány felhők alján, kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon, diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon, diridongó. Megy a kocsi, fut a kocsi, patkó, dobogás. Megy a vonat, zúgó, robogás. Vajon hova fut a kocsi, három falun át? Vajon hova fut a vonat, völgyön, hegyen át? Zim, zim, megy a gép, fut a sinen a kerék, forog a kerék. Zum, zum, nagy az út, fekete az alagút, a masina fut. Éren nádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vizicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós zizzen, vizicsibe népét tereli a vízben.
Értükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békák, pókok látják vízicsibe pásztor vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen csodanagy sürgés, forgás, malacok, koi, koi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen fakapuk nyílnak máskor, tehenek, birkák, be, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen nem öröm héjból kelni, akacsák, zsáp, zsáp, pulykák, rut, rut, őket sose viszi senki. Az 5. szimfóniából részlet, első tétele az öröm. Hívogat a holdi síp, dobol a fény, csillagevez a nád hegyén, falevelén. Bandukolni, barangolni, lovagolni a habokkal, a kövekkel, jön az éjszaka vándorolni, jön a reggel, naphol csillag kóborolni, hullámos uton könnyű szekerek kereke pattog, langyos lomb közt fürge, mécsek, zenekara cirreg, jó nyújtózni és aludni, az erdőkkel megzendülni, a tavakkal, tágrónán, tigrisfoltos vadvizekkel, rejtett kunyhók füstje érik, álmot lát a nagy folyó. Féreg indul nyírfahéjon útra messze, fönn a bíbor mennyei gája kékbe szegve, jó meghalni néha. Szállni, elszállni, szerte szállni, túl a világvég görcsén, hegyeken túl, távol a lápon, hol a hosszú lábú, lából, lából, lából. Föld, víz, tűz, lég szunnyad a bölcsőn, kőfejű gyermek sír a hegyi hidegen át, mennybéli erdő fekete lombja hajlik a völgybe, csillagködök árkaiban zúg az égi dád. Gömbölyű pártában didereg a puha mécsláng, lebbenti hajnali szél, kristályhölgy suhan az álom sűrűjén, átsüti fény testén, áthatol a kusza árnyék.

nyár, sok kicsi vendégem megüli a csodafát, tükröm sugarából fakad a kéklő hajnali zápor, átlibeg a tornyaimon, át, meg át, meg át. Árok szélén kutyalakodalom, kis virágos faházak, uszkárbőgő puliciterra szól, réten erdőn bokáznak. Csont kolbászkéj emeletesen áll, tejfölös dézsa rocska, árkon bokron ropog a kutyabál, elszalad, mint a macska. Robogó szekerek, mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tanyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa bársonya cifra szalagja, de virrad a kicsi öcsikés húgok álmai hajnali létség a fonataim, újra le földre pörögnek. Súlyos buraközi ló dobog, a kövön a pata kopog, a paripa fölnyihog, a falon a lófeje hószínen a fekete tova suhan, ablakon és puha keszek usza mennyei álmukon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintrafa ágain, ezer üvegizmú saláta bokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Az éjszaka csodái. A város végig csupa szürke ház, a részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak háztetők, s a sorompón túl ében színdelejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pisla fény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el? Ha elzárt tőlem a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, úgy szeretem nevetésedet, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor mállik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő, tótyul a bádogos és vízvezeték szerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyerek rendesen, messzi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik, az alkófban oda át mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vigláb néni, balogúr a vasutas, imádód a kisinas. Itt is, ott is, emitt is, amott is bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú inga órák, fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek kúszta tájon, álmodom, mint pókfonálon, hus, hus. Föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út, hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hus, hus. Nézd a ház, mint a felhő fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek a kéményből, mint a füst.
az ereszről, mint ezüst, száll a kövér vakos néni, deszkavékony vigláb néni, és köröttük nagy sereg libben szökken hempere. Mi a gőspék ketté bomlott, és kergeti önmagát. Balog úr a templomtornyot fújja, mint a furuját, azt fújja, hogy ne sirasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vigláb néni peckes módon sétálgat a sürgönydróton, krinolinja lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép kavallér. Vigláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa, kérem, parádéra megy a pénzem, nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha, minden. Én megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer, államreform kéne régen. Persze nem hitték, na tessék, adó, lakbér, nem csekélység, 5 gyerekem van, kérem. Oda néz, szöszbogár, ott a boltos lánya áll, boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senki be se néz. Majd belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fogkefét, ráadásul a kezét. Röptük össze-vissza, húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Magyaró Pál ez alatt megfogott egy sült halat. Tanár úr, tudnád talán, milyen hal ez? Macska cápa? Rá van írva uszonyára, de nincs itt az ókulám. Pál örült, hogy futhatott és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon, majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint gyári réten, kisgyerek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfa alatt labdázik egy fiúcsapat. Ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti. Kicsúszik alóla a rét meg a kémény, s eltűnik az éj csipkéi mélyén. És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvók karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögötte a hajnal fut lobogó szőke hajjal, csörömpöl a reggel száll a fény, és az éjjé tág csodát, ezt a fura micsodát ketten láttuk te meg én. Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárt, zöld szárny, fönn, len, tág, éjjő, kék árny. 4 fénycseng, szép, jó hír, rang.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Ha ez a lemez jó szórakozást nyújtott önöknek, hallgassák meg sztereofonikus lemezen.
1: Derék hangyája. Önök is beszoktak spájzolni. Jó, az ember bebiztosítja magát, nem igaz? Na hát, a vállalatoknál ezt hívják készletnek. Ennek egyik része nyersanyag és félkész termék, másik része eladatlan és eladhatatlan. Hát, ami azt illeti, a mi vállalataink alaposan bespájzolta. Készleteink ugyanis a 10 év előtti 173 milliárd forintról 375 milliárdra ugrottak. Hogy lehetne ettől a mérhetetlen sok készlettől megszabadulni? Ebből a 375 milliárdból legalább 100 milliárd felesleges, az biztos. Na, lássuk csak, azt mondja, hogy 100 milliárd osztva 10 millióval, az fejenként 10 000 forint. Ha mondjuk minden magyar kivisz nyugatra ennyi árut és eladja dollárért, az fejenként 500 dollár. Összesen 5 milliárd dollár. Isten bizony nem jönne rosszul. Eltűnne a készlet is, meg az adósság is. Na hát akkor elmondom, hogy képzeljük el a megvalósítását. Először is módosítjuk az új útlevél módosítást. Felolvasom. A magyar turisták eddig 4000 forint összértékű árut hozhattak be, ezentúl 10 000 forint összértékű árut kötelesek kivinni. Az áruhoz csatolni kell a KERMI használhatatlansági bizonyítványát. A kivitt magyar termékeket dollárért kötelesek eladni. Aki dollár helyett készletet hoz haza, 24 órán belül kiutasítandó a Magyar Népköztársaság területén. Mindenki köteles 3 havonta nyugatra utazni. A kivitt készlet művészi reprodukciókra is elcserélhető, amennyiben azok George Washington képmását ábrázolják. Aki határidő után hoz haza pénzt, 500 dollár alatt disszidens, 500 dollár felett távolba szakadt hazánk fia. Aki hazaszökött turistát rejteget, plusz kiutazással büntetett. A meghívó levelet az alábbi példa alapján kell megszövegezni. Én XY Clevelandi lakos vállalom, hogy hozzám látogató nénikémtől megveszek egy, azaz egy darab buksi típusú gőzgépet. Nyersanyagszegény ország lévén az alábbi termékeket lehet vámmentesen behozni. Bécsi föld, Federweiss, Stibium, cink, tank. Rakétaelhárító rendszereket elhárító rakétaelhárító rendszer. Az újságok hamarosan megtelnek az új szenzációkkal. Népszabadság. Elfogták a vámosok vámszedőjét. Hiátszva az elvtársak éberségét, üres kézzel akart az országból távozni. De hős határőreink megtöltötték a bőröngyét. Hétfői hírek. Semmit sem találtak az autókárpit mögött. A visszaeső ibusz csoportot 8 hónapos spanyol útra ítélték. Le Monde. Álarcos magyar turisták elraboltak egy nagykereskedőt. Kivégzéssel fenyegetik, amennyiben nem vesz azonnal 1000 párat a fejükön lévő harisnyából. Szabad Európa. Kedves édesanyám. Itt ülök a lágerben. Két hajdúsági mosógéppel. Azonnal küldjél vizet, hogy legalább a zoknimat ki tudjam mosni. De gyorsan, nehogy végső elkeseredésebben dolgozni kezdjek. Na hát, így valahogy egy időre talán el lehetne tüntetni a felesleges készletet, meg az adósságot is. De azért nem ez az igazi megoldás, nem tudják mi? Ha a vállalataink zöme olyan világszínvonalon dolgozik a jövőben, hogy néhány év múlva a Foggyem felvásárolja a Grundig összes részvényét, a francia partokat az Áfor tankhajója szennyezi, a Coca-Cola Company pedig kénytelen lesz beolvadni a Szobi Szörp családba.

elleni együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírására, az egyezmény tartalmából. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl a békés egymás mellett élés szellemében élnek a magyarok a magyarokkal. Erre kötelezi mindkét felet a közös ezer éves történelmi múlt, az örök, megbonthatatlan magyar-magyar barátság. Megállapodás született arra nézve, hogy a jövőben az Országos Nyugdíjintézet patronálja a KISZ-t. A nyugdíjasok felemelik a dolgozó KISZ-tagok zseppénzét. Postai egyezmény. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl közvetlenül lehet tárcsázni Budapestről Budapestre. Magyar-magyar kulturális egyezmény. Ezentúl magyar színészek is szerepelhetnek a filmgyárban. A hivatalos tárgyalások befejeztével az elnöki tanács elnöke jövőre is meghívta Magyarországra az elnöki tanács elnökét. Ezután talpig fellobogozott úttörők sorfala között a Ferihegyi repülőtérre hajtatott, ahol lelkes, hosszantartó köd fogadta. A búcsú beszédek elhangzása után mindketten felszálltak. A parlament fölött átrepülve Losonc jelvtárs táviratban üdvözölte a magyar államfőt, majd az ezüst gépmadár újabb egyezmények felé vette útját. Jó utat, elnök!

0: Magyarország hadüzenete az Egyesült Államokkal szemben a következőképpen zajlott le.
1: 1941.
0: A magyar követ felment Washingtonban az amerikai külügyminiszterhez.
2: Külügyminiszter úr?
3: Igen.
2: Magyarország ezennel hadi állapotban valónak tekinti magát az Egyesült Államokkal.
3: Tudomásul vettem. Önök köztársaság vagy királyság?
2: Mi királyság vagyunk.
3: Van önöknek királyuk?
2: Nincs. Tengernagyunk van.
3: Van önöknek tengerük?
2: Nincs.
3: Mijük van?
2: Területi követeléseink.
3: Kivel szemben?
2: Csehszlovákiával szemben? Romániával szemben? Jugoszláviával szemben?
3: Ezekkel az államokkal önök hadi állapotban vannak?
2: Nem kérem, szövetségesek vagyunk.

magyarok istene, kérünk bízó hittel, hős honvédeinket harcukban segítsed, vezéreljed őket győzelmesen vissza, édes szép hazánkba, Magyarországba.

Göröndös Ödön, külkereskedő nyilatkozat. Az általam vezetett külkereskedelmi delegáció tegnap érkezett vissza Észak-Hadovából, ahol rendkívül előnyös megállapodást kötöttünk a hadovákkal. Sikerült eladni nekik 500 000 kárti törpét. Kevesen tudják, hogy a magyar kárti törpe iránt főleg a gyengén fejlett törpe államok tanúsítanak óriási érdeklődést. A magyar kárti törpe ugyanis elűzi a rossz szellemeket a háztól, és azért versenyképesebb a nyugati kárti törpénél. Azon kívül a magyar kárti törpe a legmagosabb kárti törpe. Együtt nő az életszínvonállal. Ennek köszönhető, hogy amíg a múltban csak térdig érő kárti törpék témperegtek körülöttünk, ma tele van a város másfél méteres pufó kárti törpék. Örömmel közölhetem, hogy hazánkban az egyfájra eső kárti törpe termelés volumene 40%-kal nagyobb, mint a háború előtti legutolsó béke évben volt. A magyar kárti törpe azóta elérte a világszínvonalat. És nem győzünk belőle öleget gyártani. Elmúltak már azok az idők, amikor valutáért köllött külföldről behozunk csenevész kárti törpéket. A nagy szakállú törpék ma már ott töpörödnek a családi házak nyitott kapuj mellett, mert náluk a kis emberek előtt nyitva áll minden kapu. Főleg a nők kedvellik a kerti törpét. Mert keveset fogyaszt, és kis helyen efér. Fejlett kerti törpeiparunk ma már a legkényesebb ízlésű vásárlók igényeit is ki tudja elégíteni. Ízelítőül nehány példát a gazdag választékból. Kapható kerti törpe gipszből, viaszból, csokoládéból, fagyjúból, karrarai márványból és tehéntúróból. Divatos az asztali törpe, vitrin törpe, sublót törpe, kredenc törpe, kerti törpe, mint állólámpa, kerti törpe, mint ülőmécses, valamint álmos törpe, virgonc törpe, cvídár törpe, kaján törpe, kujon törpe, beat törpe, szex törpe, nappali törpe és törpe éjjeli. A hadovákkal kötött kétoldalú megállapodás értelmében az 500 000 darab kerti törpéért 5000 kiló szárított sampucnit kapunk, amelynek vitamin tartalma olyan magos, hogy csak székre fölállva lehet elérni. Elutazásunk előtt delegációnk tiszteletére a hadovák kárti ünnepét rendeztek a Bucece partján. Felejthetetlen élmény volt számunkra, amint a füllett éjszakában a nagykövetség tagjaival együtt ott ültünk a Bucece partján, és hallgattuk a hadovákat. Egészen otthon éreztük magunkat.

0: Kedves hallgatóink, most zenei életünk nagy öregje, a kimagaslóan tehetséges, mélyhegedős Gejza zenetudós. Tart előadást önöknek az egyik legrégibb hangszer, a macera eredetén.
1: A maceát, ezt a különös hangú keleti hangszert, a magyar származású nagy utazó, Markovics Markó Póló fedezte fel az emberiség számára, aki 1271-ben az egyik elég távol keleti utazása során eljutott a Picejék földjéje, ahol megismerkedett a maceával. Egy belülfényes este, miközben szerény vacsoráját fogyasztotta, zebra szalonnát lótusz pogácsával. Egy fice lépett a kunyhajába, kezében egy szerkentyűvel, amelynek kulbliát eszelős örömmel tekelte. Olyan hangokat csalt ki belőle, melyek hallatára Markovics úgy érezte magát, mintha az agyát smiglizték volna. Tekerés közben a fice kérdéseket intézett hozzá, anyja neve meddig marad minek jött? Ez volt az ős macea. Jobban szemügyre véve a különös vercájgot, Markovics megállapította, hogy a Picejék maceája olyasmi, mint a matyóka indiánok pucerája. Csak a hangja valamivel kellemetlenebb. Azt is megfigyelte, hogy minden picejének saját maceája van, amit állandóan magával hald, és amint egy kis lélegzethez jut, elkezd vele maceálni. Újabban felszínre került régészeti leletekből azonban kiderült, hogy nem csak a Picejék, hanem már a honfoglaló magyarok is ismerték a maceát. Megdönthetetlen bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy a Kelet-Lebédiában állomásozó sátoros alakulatok egyesített főparancsnoksága által rendezett az Isten kardja fedő nevű hadgyakorlaton. Egy 90 tagú macea együttes játszotta a szebbnél-szebb szitja indulókat. Akadtak a seregben olyan harcosok, akik nyereg alatt is tudtak maceálni. A leghíresebb magyar maceás, Váter Popelka, kéregető barát, a macea kedvét hagyott fel a barátsággal. És teljesen a maceának szentelte életét. A maceás fráter olyan művészi tökélye fejlesztette a maceálást, hogy egyszer meghívták őt a Buznyákok vendégmaceára. A Buznyák trónon abban az időben a könnyű műfajt felettébb kedvelő Nehéz Izabella üldögél, aki előre haladott kora ellenére még nem ismerte a maceát. Tüstént udvarába hivatta Fráter Popelkát, és neki szegezte a kérdést, van-e kedved maceálni, fráter? Milyen Popelka olyan szívettépően kezdett el maceálni, hogy őkre belopta magát Nehéz Izabellába. Ott is maradt az udvarnál. Holt a napjáig. Úgy érte őt a halál maceálás közben. Amikor eltemették, Buznyák szokás szerint melléje tették elnyűjt maceáját, hogy ne tudjon többé senkit maceálni. Nehéz Izabella még sokáig kiállt hozzá, óákig üldögélt az egyre jobban besüppedő síron, és nagy megbecsüléssel gondolt Fráter Popelkára, aki maceájával elmélyítette a magyar Buznyák barátságát. Nem árt tudni, hogy a maceák mérete országonként változik, az angolok és a franciák a kis maceát. Little maceration. Illetve petit macer. Míg a nyugatnémet ajkúak a nagy maceát, macea grosst kultiválják. Ennek a csodálatos hangszernek a segítségével bámulatos eredményeket érhetünk el. Ha szívós kitartással naponta rendszeresen 3-4 órát maceálunk, néhány hónap leforgás alatt bárkit küldözhetünk fel a világból. Jó példa erre a televízió, amelynek éjszakai filmelőadásai előtt, amikor a képernyőn megjelenik a nemes vonású acél.